0: mindenre válaszolok, mindenre. Van időnk, bármit kérdezhetsz.
1: Amikor te belegabajodtál, akkor most már úgymond a művészetekbe milyen érzések fogtak el? Valami kitüntetett szerep, vagy egyszerűen csak voltál az, aki eddig?
0: Hát szokásod szerint ennek a kérdésnek nem csak egy értelme van. Az egyik értelmére az a válaszom, hogy előbb jön az érzés, és aztán jön a művészet. Tehát amire te már belegabajodsz, addigra már az érzésedbe bele vagy, nyakig. A másik viszont az, hogy mit érez az ember, amikor a művei a nyilvánosság elé kerülnek. Hát kiválasztottság érzetem nincs, de az teljesen világos, hogy ez sikerül. Az ember mindent megpróbál az élete során, és akkor van, ami nem sikerül, és nézik elnézően, és mosolyognak, és mondják, hogy talán inkább a kosárlabda, és akkor nekem meg az volt, hogy a sportokban sosem voltam sehol, és valamiért, amikor írtam arra, meg mindenki azt mondta, hogy ez jó, ez tetszik. És ezért nem kiválasztott, hanem egyszerűen csak először egy biztatott ember volt, ha van ilyen szó, akire azt mondják, hogy na hát ezt csinál rendesen, és akkor csináltam rendesen, és egyre jobban jöttek az eredmények. És akkor van az a pillanat, amikor az ember már a tényleges érzéseit is kiteszi az ablakba, és azt mondja, hogy jó, ha szeretnétek, hogy írjak valamit, én most erről szeretnék.
1: Egy korábbi foglalkozásodra utalva, te mindig is ilyen kereső ember voltál?
0: Nagyon rafinált. Igen, mindig is, hogyha van egy probléma, akkor arra keresem a megoldást. Hogyha 20 évesen, ugye vidám, naív tekintetű kisrácként azt gondolom, hogy nekem szükségem van arra, hogy legyen egy feleségem, akkor nem egy megoldást keresek, hogy nekem legyen, hanem írok egy társkeresőt, hogy mindenkinek legyen. Tehát ez abszolút így van, én megoldáskereső vagyok. Hogy a művészetben mennyire érhető tetten a keresés, talán igen, hogy amikor van egy erős érzelem, akkor keresem annak a forrását, keresem annak az értelmét.
1: Említetted a fejlett valót, akkor ebben is kereső voltál, vagy találó is lettél?
0: Igen, vele igazából mindig azt az együttműködési rendet keresem, amire ő eredetileg gondolhatott. Azt a kérdést teszem fel az Istennek, hogy Uram, te hogy gondoltad azt, hogy veled együttműködjünk? És erre az ember szerintem örök életébe keresheti a választ, holtig keresi. Ott remélem, hogy azért megtaláljuk majd mindannyian. Igen, a novelláimban egyértelműen tetten érhető, van ebben is olyan, amikor majd mosolyogni fogsz, hogy na Dénes, már megint rázod a pofonfát. Az Istennel való kapcsolat, az nálam nem abban merül ki, hogy bemegyek, letérdelek és elmondom, hogy mit szeretnék, meg hányas legyen a lottón. Hanem én azt mondom, hogy meg kell keresnünk, hogy mi az a belső kapcsolat, ami ténylegesen létezik, anélkül, hogy bárki azt mondaná rá, hogy ez egy vallás.
1: Akkor az álmok ehhez hogy kapcsolódnak?
0: Az álom az, amikor a szellem, a tudat elszabadul a fizikai testtől. Tehát az az, amikor nem tudod irányítani. A napközbeni közlekedés az az, amikor fogod a kormányt. Az álom az, amikor elengeded. Fantasztikus dolgokra képes, és szerencsére baleset ritkán van belőle. Olyan van, hogy az álom válaszol valamire, amire az ébrenlét, a tudatos éned nem tudott. És igen, hogyha van olyan, hogy transzcendens lény, akkor bizony ahhoz közelebb jutsz az álmodban. Egyszerűen azért, mert ha idézhetem az egyik híres szerzőt, ő azt mondta, hogy engedjétek hozzám a gyermekeket. Álmodban nagyon hasonlítasz egy gyerekhez, egy naív, tágra nyílt tekintetű lelkes kisgyerekhez, és ez majd rezonálni fog egy novellával, ha olvasod majd a könyvet, akkor találsz benne egy kifejezetten erről szóló részt, mert igen, álmában az ember sokkal őszintébb. Mondhatni, hogy álmában mindenki jó ember. Idézhető egy mondatos, de szerintem ez nagyon igaz. Tehát ez most ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy álmában az ember nem tud rossz lenni. Ott valahol közelebb van az Istenhez.
1: Előző kötetetben vállaltan a címben is megjelent, hogy 12 álomról volt szó, és hát tulajdonképpen most is, csak ezek már eltévedt világok.
0: Igen, valójában az álom az maga is egy eltévedt világ, vagy egy olyan világ, ami képes, ami hajlamos az eltévedésre, de az álmaimban sajnos pont olyan világokat láttam, illetve hát ebbe a kötetbe olyan novellákat zsúfoltam össze, amikben mindig elmondhatjuk, hogy hát ez a világ eléggé el van tévedve. Tehát, hogy mindegyikben van egy olyan motivum, hogy működnek a dolgok, de nem így kéne. Van például, ahol egy olyan jövőképet festek le, amit nem is biztos, hogy szívesen fogadnak majd az olvasók, mert azt mondják rá, hogy hát csak nehogy erre menjünk. Az is el van tévedve az a világ, de tulajdonképpen ilyenkor szeretem mind a két oldalról megvilágítani, hogy igen, de van annak előnye. Egy nagyon könyörtelen és precíz előnye, és van egy nagyon lelki és átérezhető hátránya.
1: Tulajdonképpen a régi mesékben is mindig ez volt, hogy jött a sárkány, aki egy olyan dolgot hozott el, amit nem szerettünk volna, aztán jött a királyfi, aki legyőzte.
0: Igen, és a régi mesék helyett lettek új mesék, és azért szeretem jobban az új meséket, mert a sárkányt is megértjük egy picit. A gonosz az nem csak egyszerűen egy sztereotíp korom feketére satírozott. Legyen egy bukott angyal inkább, és legyen az, hogy őt nem volt mindig rossz. Az előző könyvben volt egy konkrétan erről szóló, ugye, amikor Lucifer tulajdonképpen egy tesztelőként írtam le, aki a világot megpróbálja kibillenteni a sarkából. Sikerül neki, de tulajdonképpen az Isten szabályain belül játszik. Itt egy picit másról van szó, tehát ezek a világok máshogy vannak eltévedve, de mindig gondoskodtam arról, hogy azért valamennyire a reményt visszahozzam, ott legyen benne az, hogy ezekből a világokból vagy vissza lehet találni, vagy rá lehet jönni, hogy ezek nem rossz világok.
1: Viccesen utalsz arra, hogy néha papírt és tollat is szoktál használni az íráshoz, de én azért azt vettem ki az előző kötetetből, hogy valamilyen szinten tényleg hagyománytisztelő vagy.
0: Abszolút így van, az megint más, hogy az ember válogassa meg a hagyományait. Tehát például lóról hátrafelé nyilazni nagyon ritkán szoktam, ezt beismerem. De a papír meg a toll az egy olyan fantasztikus dolog, amikor az ember leül tényleg majd, hogy nem a természetben, mert én a természetben sorolom azt is, hogyha a Városligetben találsz egy padot, leülsz, és csak az van nálad, tehát nem viszed magaddal a laptopot. Még talán egy hangfelvevő beleférne, de az sem. Inkább régi módi papír, ceruza, toll, bármi. Én ezt szeretem. A hagyománytisztelet pedig ott is tetten érhető bennem, hogy az erkölcsökben nagyon régi módi vagyok. Ezt ritkán van alkalmam elmondani, de hál' Istennek most adtál egy labdát. Én például egész általános iskolában, és egész gimnáziumban, és egész egyetemi pár évem alatt sem puskáztam soha. Én egyszerűen ebben nem hiszek. És vannak ilyen dolgok, amikre mindig azt mondják az emberek, hogy de hát akkor te hülye vagy, és ez egy igaz állítás, de nem kapcsolódik a témánkhoz, tehát nem ezért nem csinálom, hanem mert tisztelem ezt a valamilyen módon konzervatívabb rendet a világ mögött.
1: Most is egyébként a természetben ültünk le beszélgetni, és erről jutott eszembe, hogy a költészetet hátad mögött hagytad.
0: Fel vagyok háborodva már a feltételezésen is. Annyira nem hagytam a hátam mögött, hogy még ebben a kötetben is találsz költészetet, persze nem túl komoly módon, de van két olyan novella is, ami egy 4 sorossal zárul. És az igazság az, hogy én nagyon szeretem a költészetet, nem tudom magam mögött hagyni, mert az olyan, mint a ballábadat magad mögött hagyni, hogy nem jutsz messzire. Szerintem még látunk tőlem verses kötetet, de kétségtelen, hogy most nem annak volt itt az ideje.
1: Viszont az illusztrátorodat megírtad.
0: Az volt a sztori, hogy egyébként ezt el is olvashat a könyvnek a szorgalmas fogyasztói, mert van QR kód minden novellának a végén, és hogyha ennek a novellának a QR kódját leolvasod, akkor a sztori le van írva. Az volt, hogy határidő közelgett, és le voltunk maradva én az írással, ő a rajzolással. És felvetette, hogy miért nem írsz már végre egy olyan illusztrátorról, aki le van maradva a rajzokkal. És mondtam, hogy most nagyon vicceset mondtál, de ez ma este meg fog történni, és úgy is lett. Átküldtem neki, és utána azt mondta, hogy hát ezt nem lehet kihagyni sajnos. Meg rajzolt hozzá egy végtelenül cuki mókust, és akkor onnantól kezdve ennek a novellának eldőlt a sorsát, be kell kerülnie. Úgyhogy megkértük az irodalmi rádiót, hogy létszi, hadd legyen 13. Mondták, hogy semmi gond, odaírjuk, hogy plusz egy, és meg vagyunk.
1: Említetted az irodalmi rádiót, ugye valójában ez egy közösség. Hogyan kapcsolódik be valaki, akinek azért van egója?
0: Na, ez egy jó kérdés. Hogy az irodalmi rádióban bárkinek ne lenne egója, azt én a leghatározottabban tagadom. Tehát ott beülsz egy ilyen rendezvényre, egy felolvasóra, és csupa egót látsz magad körül. Tehát mindenki arra vár, hogy az ő művét felolvassák. Ettől függetlenül nagyon szeretjük egymást, egy ilyen nagyon inspiratív alkotóközösség vagyunk. És vicces, hogy azt mondom, hogy mi, mert tulajdonképpen 10 sok évig nem voltam tagja ennek, nem is tudtam róluk, amik tényleg csak rádiók voltak. Most már minden csak nem rádió, tehát inkább kiadó, meg inkább közösség. De amikor elkezdték azt, hogy pályázatok, akkor is teljesen véletlenül botlottam beléjük, és hát amikor így összejövünk, akkor mindig érzem azt, hogy igen, azért itt mindenki egy picit saját magát akarja megvalósítani. Tehát úgy lettünk közösség, hogy valójában mindenki a kis műveit szeretné hozzáadni, viszont ezt gyönyörűen megoldották, hogy antológiát adunk ki, tehát mindenkinek a műve ott van.
1: Hogyha Dénesként kérdezlek, vagy Davidként, akkor ugyanazt válaszolod?
0: Én azt hiszem, hogy igen, mert a David az csak egy eladhatóbb Dénes, tehát ez csak egy brand változás, én nem vagyok a kettős személyiség. Én csak azt gondolom, hogy nem mindenkivel lehet úgy beszélni, ahogy mondjuk David beszélne. Az utcán nem úgy kérek útbaigazítást, hogy közben verset írok belőle. Tehát persze az embernek van hétköznapi meg íróénye, de szerintem ez nem válik annyira szét. Tehát valaki megkapirgálja egy picit azt a felszínt, amit egy Dénes csinál, akkor ott van mögötte a David.
1: Akkor Davidként ki a Góliát?
0: Ugye David annyira jól lő a porittyával, hogy egy jól informált Góliát, az nem áll oda elé, mert azt mondja, hogy mennyi esélyem van nekem 6-szor akkora emberként. Az irodalom szerintem nem egymás legyőzéséről szól, és a művészetben ma már nincs ez az ordas rivalizálás, ami régen lehetett. Egyszerűen azért, mert mindenki kap platformot. Úgyhogy a Góliát maximum az emberi önzés, az emberi irigység lehetne, de szerintem a világ arra fele megy, hogy ezt is eltaláljuk azzal a porittyával.
1: A 12 bűvös szám, vagy egyszerűen így jött ki?
0: Nekem a 6-os szám mindig része volt az életemnek valamiért. Mindig odajön valahogy. A 12 az egyébként is egy jó szám. Ezek olyanok, amik sok mindennel oszthatók, ugye a 6 ez egy tökéletes szám. Szeretem őket, szeretem a világukat. A 12 az, ahány számot látsz az óra számlapján, kötődök hozzá. Ha 13 lenne, 14 lenne, azt nem szeretném ennyire. Eredetileg 17 értelmetlen álmot akartam kiadni, az lett volna a címe, és pont azon gondolkoztam, hogy ha már értelmetlen is, akkor ráadásul odarakni egy prím számot, tehát ez már tényleg ilyen fricska. És alakult, és aztán úgy döntöttem, hogy nem. A 12 sokkal szebb, vicces módon akkor még nem tudtam, hogy hamarosan Jordan Peterson kiad egy 12 szabály az élethez című könyvet, így aztán nagy elődök nyomdokaiba léptem, mondhatni.
1: És akkor 3x12 majd 36 lesz. ha lesz, de úgy tudom, hogy igen.
0: Amennyiben ténylegesen életben maradok még hosszú ideig, akkor igen, tehát 2028-ban szeretnék kijönni a harmadik 12-vel. Nagy probléma most a címadás, tehát jelenleg az Illusztrátor Borival azon vitatkozunk, hogy de nem, az nem elég jó, de az hogy hangzik már, de hát ez milyen, és nagyon bajba vagyok azzal, hogy ilyen két első cím után mi legyen a harmadik. Mi az, ami folytatja, de mi az, ami mégis ad annyi újat, hogy megveszik tőle.
1: És benned hogy folytatódik a történet?
0: Ha megnézed, az elsőn egy város van, a másodikon egy félbevágott város és egy tenger, és a harmadikban haza akarok érni valahova azon a tengeren. A könyv is így fog folytatódni, hogy a harmadikban nyugodtabb, kicsit lecsillapodottabb történeteket akarok. Nyilván lesz benne abszurditás, mert nyilván az álmaiból az ember nem írhat teljesen normálisat. De majd az utolsó 12-t úgy szeretném megírni, hogy lesz benne olyan, amire az ember azt mondja, hogy na ez egy szép lezáró. Ha egy felolvasóas lenne, ezt olvasnám utoljára. Tehát lesz benne megnyugvás. Ha kell, akkor azt mondom, hogy hazatérés.
2: Amíg az interjúban említett harmadik könyv elkészül, addig ajánljuk figyelmükbe Kellner Dénes tavaly megjelent verses kötetét, amelynek címe A csillagok egyedül vannak.

0: Magyarországon a török, Törökországban viszont a magyar irodalmat ismertette meg Tasnádi Edit turkológus kultúra közvetítő. Csak néhány név a listájáról. Nazim Hikmet, Jászár Kemal, Orhán Pamuk, vagy épp Balassi Bálint és Radnóti Miklós. A műfordító munkásságáról nemrég egy török nyelvű kötet jelent meg Isztambulban. Egykori kollégájával azonban természetesen Budapesten a könyvhét alkalmából találkozott munkatársunk Kövesdi Zsuzsanna.
1: A Vörösmarty tér közepén, Vörösmarty Mihály lábainál ülünk. Tasnádi Edit régi rádiós kollégám, két műfordító hölgy ül mellette, akik magyar szakot végeztek.
2: Két török hölgy, az egyik, aki a jobbomon ül, Sevgijan Jágyi Axel, ő tanítványom volt az Ankarai Egyetemen, a hungarológiai tanszéken, és ma már olyan kiváló fordító, de majd azt mondja el, hogy kit. A baloldalamon ülő Leila Ünal, akinek az édesanyja magyar, az édesapja török, azért van török neve, de anyanyelve magyar. Őt is a rádiónak köszönhetem közvetve, mert az édesapja vízügyesként volt itt Magyarországon, és én a Magyar Rádió török adása számára készítettem az édesapjával riportot. Ő még akkor a világon se volt, de a barátságunk azóta tart, és ő is kiváló műfordító lett.
1: És mind a ketten ide érkeztetek könyvhét alkalmából?
3: Igen, igazából könyvhét alkalmából itt vagyunk, aztán egy kedves magyar barátunk esküvője alkalmával is.
2: Török műfordító, ő is.
3: Igen.
2: Magyar fiú, mondjuk a nevét Szöllősi Balázs, az ő esküvője lesz
1: volna. És mit fordított most?
2: Verseket fordít.
3: Ökén Istvántól kezdve Bártis Attilát fordítottam, Márai Sándort, Benedek Szabolcst fordítottam, most befejeztem, Nyersen Kiszen van most, még nem jelent meg. József Attilától néha verseket fordítottam.
2: József Attila emlékkönyvet csináltál, ez a századik évfordulón.
3: Igen, ez is. Madárasszonyt, Finn Petrát fordítottam.
2: Most és hirtelen ennyi.
3: Igen.
2: Még olyan fiatal.
1: Sajnos azt majd... akartam mondani, hogy aki látja, az nem hiszi el, mert olyan fiatal, hogy ennyit hogy lehetett. Edit azt mondta, hogy József Attila varázsolt el téged.
3: Igen,
1: így volt?
3: Igen, József Attila iránti szerelemnek köszönhetően kezdtem fordítani, de persze törökök nagyon szeretik Falucai fiúkat is, mint majdnem mindenki ismeri Törökországban. Aztán kezdtem tanulni magyarul, Tasnádi Edit tanítványa voltam 30 évvel ezelőtt, kezdődött a nagy szerelem, és még mindig tanulok magyarul, úgy mondhatom.
1: És milyen terveid vannak?
3: Most Kukorelli Endrét szeretném fordítani, az lesz az első szerintem új fordításom. Aztán ki tudja, mit hoz az élet, azt most itt vagyok a könyvhét alkalmával, most megnézem, hogy lehetőségeket is, szerzőket szeretnék.
1: Kukorellit miért szereted? A humora, a játékossága, vagy
3: igen,
1: mit szeret?
3: Nyelvhasználata és témákkal nagyon szépen játszik történelemmel, világszerű és emberszerű mindenféle pszichológiát, hangulatot nagyon szépen visszaadja. Szerintem azért biztos vagyok abban, hogy török olvasóknak is, ők is nagyon szeretni fogják őt.
1: Azon gondolkodtam közben, hogy mi a közös bennünk, hogy például a humorunk az közös, az hasonló a török-magyar?
3: Nehéz kérdés.
2: Örkénynek a humorát, ugye Örkényt fordítottál.
3: Igen, ez szerintem elég más volt, de törököknek nagyon tetszik. De törökök nagyon szeretik magyar irodalmat. Magda Szabolcs, Krasznohorkait, most Krasznohorkai fordítója is itt van. Szerintem nagyon van ilyen sok olvasó.
1: Inkább a költészet, vagy a próza?
3: Próza inkább, próza szerintem. Költészet nehezebb fordítani is. A török verseket írteni is szerintem nem könnyű annyira. Vers mindig a legnehezebb fajta, irodalmi fajta.
2: Éppen beszéltünk, hogy szeretnénk, hogyha egy Balassi kötet megjelenne törökül. Én nekem már van egy fordításom, de az Magyarországon jelent meg, és a törökök nem ismerik, úgyhogy törökül ki kéne adni, hiszen Balassi a török irodalom első magyar fordítója, azon kívül, hogy az egyik legnagyobb költőnk. De a törököknek meg kell őt ismerni.
1: Ez egy olyan pontja, megint a történelmünknek, ahol nagyon könnyű az átjárás. És ezeket kell mindig figyelembe venni, hogy ahol jobban közel kerülünk egymáshoz.
4: Lejla, önáll vagyok. Hát örvendek, hogy itt találkoztunk a magyaros törökös barátaimmal.
1: Ez nagyon
4: nagy, ez véletlen találkoztunk, úgyhogy nagyon nagy élmény számunkra.
1: Nincs véletlen.
4: WhatsAppban meg mobiltelefon. Igen, én meg a Krasztorkait fordítottam, hát a legutolsó fordításom megjött észeljás volt, előtte meg a Ellenállás melankóliáját fordítottam, azelőtt Kun Árpádot, Szécsi Noémit, meg egyéb kortárs irodalmat is fordítottam, de hát a Krasznahorkai volt a legnagyobb durranás.
1: Sátántangó?
4: Sátántangót nem én fordítottam.
2: A Bülent Simsek fordította, de azt a kiadó nekem adta oda, hogy vessem egybe az eredetivel, mert ez volt a Bülentnek az első munkája, és a kiadó még nem ismerte, úgyhogy én mondatról mondatra, ugye, három oldalanként hasonlítottam össze, de nagyon jól megcsinálta Bülent is.
1: Mi kell ehhez, hogy az ember egy ilyen dolgot elvállaljon, a vállára vegye a fordítást?
4: Hát, semmi olyat nem tudok mondani, amit eddig talán minden interjúban nem mondott volna, de szerintem szeretni kell a nyelveket, szeretni kell a fordítást, szeretni kell a műfordítást, és bele kell élni az embernek magát, mert anélkül a szeretet nélkül csak nyelvtudással, vagy olyan hozzáállással, hogy ez munka is meg kell csinálni, szerintem nem lehet annyira jól fogalmazni, vagy annyira jó művet előadni a olvasónak, hogy tényleg azzal a szemmel, mint amit a író remélhetőleg gondolta, hogy át lehessen egy művet fordítani egy idegen nyelvre, úgyhogy a szeretet gondolom, meg a beleélés a legfontosabb.
1: Itt a könyvhéten most nagyon érdekes, hogy nem érzem igazoltnak a kiadók félelmét, hogy folyton mondják, hogy vége a kiadónak, mert nincs vevő, a könyvpiacnak vége, itt annyi ember van, és válogatnak, és fizetnek, és nagy az élet, úgy, mint régen, tehát kicsit megnyugodtam most ezt látva. Ti is ezt gondoljátok, vagy összehasonlítva Törökországgal? Mi a gondolat?
2: Hát Törökországban is nehéz, és szerintem itt is nehéz, mert igaz, hogy itt rengetegen vannak, de nagyon sok a könyvkiadó, és nagyon sok az új könyv. Én őszintén szólva csodálkozom, hogy a kiadók meg tudnak élni, mert nagyon sok a költség, tehát az, amíg egy könyv a kezünkbe vehető, és az a baj, hogy hát ugye a szocialista időben, amit nem sírunk vissza, de ugye sokkal kevesebb könyv volt, és akkor elég nagy példányszámokat csináltak. Ma nem tudnak a könyvkiadók szerintem akkora példányszámot csinálni, hogy rentábilis legyen. Nekem az a tapasztalatom, hogy török írót csak úgy lehet eladni, hogyha pénzt hozunk. Most hála Istennek, Törökországnak van a TEDA, egy állami könyv támogatása, amelyik a külföldi megjelentetést támogatja, tehát elég sokszor onnan azoktól tudunk. Tehát a támogatás kell ahhoz, hogy megjelenjen.
1: És hogy van ez Törökországban?
5: Egyre nehezebb, mert egyre drágább a papírárok, és de az olvasó szempontból, hát azt nagyon szeretik olvasni, még mindig az emberek. Szerintem elég sokan vannak, akik még mindig támogatják az irodalmat, vagy műfordítás, meg mindent. De az a pénzügyi dolgok miatt szerintem kicsit bajban vagyunk mi is.
4: De hogy valami pozitívumot is mondjak, szerintem főleg a Krasznahorkai Nobel-díja után, de még azelőtt is, van egy olyan réteg olvasó, ami nem nagy, de nagyon érdeklődik a kisebb európai, vagy kevésbé ismertebb európai országok irodalmával, úgyhogy van egy olyan olvasó réteg, akinek ezek a könyvek kellenek, tetszenek, beleértve Magyarországból is. Gondolom sok mű azért lett lefordítva, vagy azért került a Szevginek, meg az én kezembe a kiadók. Hát érdeklődése iránt, szóval ez a pozitívum, de azt tudom erősíteni, amit a Szevgi mondott, hogy főleg a nyomda papírárak miatt.
2: Csak import papír van Törökországban, az a baj. Na most ehhez azért még azt tegyem hozzá, hogy nem tudom, a magyarok, akik jártak Törökországba, azok tapasztalhatták. Szóval magyarnak lenni Törökországban az a világon legjobb dolog, mert az ember azt mondja, hogy magyar, azt mondják, hogy testvér.
1: És ez így van, változatlan.
2: Ez változatlanul így van, ők számon tartják azt, hogy valahonnan belső Ázsiából együtt indultunk el, ők egy kicsit a végén délre kanyarodtunk, mi meg tovább jöttünk nyugat felé, de ez a testvéri szeretet, ez nagyon eleven. Hatását még az irodalom érdeklődésre is rányomják. Tehát azt hiszem, hogy könnyebben megvesznek egy magyar könyvet, mondjuk egy ismeretlen magyar író könyvét, mint egy ismeretlen, nem tudom én, szerbet.
1: Eszembe jutott Beder Tibor, aki erdélyi tanárember, és 20 évig várt arra, hogy vízumot kapjon, útlevél, a románok eléggé megnehezítették a dolgát, és van egy könyve, a 3000 kilométer, gyalogosan megtette. Törökországban úgy, hogy mindenütt vadidegenül, vendégül látták, ott aludt, ott evett, ivott, még ajándékot is kapott, olyan boldogság volt ezt elolvasni, és ezek a mai időkben a legfontosabb üzenetek. A két nép között megmaradt sok-sok viszontagság, sok évszázadon keresztül egy ilyen üzenet, hogy mi testvérek vagyunk, ennél többet nem lehet kívánni, nem?
2: Így van.
0: Az elhangzottakhoz csak még egy információ. Tasnádi Edit jövőre ünnepli 85. születésnapját.

0: Külföldi turnéra indul ősszel a Notre Dame-i toronyűr. A musicalt a Budapesti Operett Színház művészei viszik el Ausztriába, Németországba és Svájcba. A kvázimódot alakító Tassonyi Balást Ungvár Judit kérdezte.
1: Ez a nagy turné, ami most indul német nyelven a Notre Dame-i toronyőrrel, ez egy nagyon nagy erőpróba, gondolom, és hát egy nagyon komoly bemutatkozási lehetőség is a nemzetközi szintéren. Te milyen érzésekkel vágsz bele ebbe a kalandba?
2: Óriási izgatottsággal, mert azért ez tényleg egy olyan alkalom, vagy egy olyan lehetőség, amire így nem gondoltam volna így az elmúlt években, hogy megadatik nekem, és azért nagyon nagy lelkesedéssel készülök rá. Nem könnyű feladat, sőt kifejezetten nehéz feladat. Én egyáltalán nem beszélem a német nyelvet, úgyhogy ez így nekem egy ilyen plusz nehézség is, bár bizonyos szempontból könnyebbség, mert így nincsenek olyan kiejtésbeli berögződések, amiket most így át kell alakítani. De tényleg az, hogy nemzetközi szinten meg tudjuk mutatni magunkat, így társulati szinten ezzel az előadással, ez egy számomra egyáltalán tényleg előre nem látható lehetőség és ajándék volt.
1: Mondtad, hogy nem beszéled ugye a német nyelvet, hogyan tanulod? Tehát van segítséged hozzá, hogyan zajlik a felkészülési folyamat egy olyan idegen nyelven, amit nem bírsz?
2: Van abszolút segítség, van egy német nyelvű trénerünk, aki kifejezetten a kiejtésre, a helyes hangsúlyokra figyel, és minden olyan dologra, amire ilyenkor muszáj figyelni, hogy a német közönség azt érezze tényleg, hogy egy folyékonyan beszélő német nyelvben jártas színészt hallanak, és van Martin Harbauer, aki ebben segít nekünk, ő nagyon sok ideje dolgozik a Budapesti Operett Színházzal, és neki van egy metódusa, ő vele átvettük az egész darabot, és utána ilyen hangfájlokat készített, és azokat a hangfájlokat kellett nagyon sokszor újra, meg újra, meg újra, még a mai napig hallgatom, hogy a fülem és az agyam ezáltal megtanulja, hogy mit kéne hallani, és hogyan kéne mondani. Ez az elsődleges segítség, és másrészt pedig ott vannak az Operett Színházban a tugók, akik állnak rendelkezésünkre, és tényleg egy-egy lopott pillanatban volt olyan, hogy egy másik darabot próbáltunk, és szünet volt, és ameddig elmentünk a büfébe, addig összemondtunk németül egy jelenetet. Szóval nagyon-nagyon sok segítséget kapunk erre. Nem is beszélve arról, hogy egyébként nagyon időben elkezdtük a próbákat, hogy minél hamarabb tudjuk a német szöveget is kötni különböző pozíciókhoz, emberekhez, és ez nagyban meggyorsította a tanulási folyamatot.
1: Az, hogy nyilván nem csak beszélni, hanem énekelni is kell ugye egy idegen nyelven, ez könnyíti vagy nehezíti igazából a dolgodat?
2: Mikor hogy? Ugye a német nyelven való éneklés nem újdonság számomra, hiszen a Színművészeti Egyetemen nem egy, nem kettő klasszikus dalt kellett énekeljünk németül, Mozartokat például, vagy Beethoveneket, és ezáltal nagyon sok olyan dolog van és olyan technika, amit egyébként már így ki tudtam próbálni az egyetem alatt. Akár prózában is igaz ez, hiszen most az én szemszögemből, aki nem beszélem a német nyelvet, voltak olyan gyakorlataink beszédtechnikán, hogy ilyen halandzsa szövegeket kellett megtanulnunk és kvázi bemagolnunk, ezért ezzel kapcsolatban sem a nulláról tudtam indulni, hanem már fel voltam vértezve arra, hogy ezt tudjam abszolválni, ezt a feladatot.
1: Hogy érzed, hogy miben lesz ez másabb, mint magyar közönség előtt megmutatni ezt a darabot? Tehát mi az, ami plusz nehézséget jelent? Nyilván a nyelvet már tisztáztuk, de hogy színészként lesz-e egyáltalán valamiféle eltérés egy számodra ismeretlen közönség előtt megmutatkozni?
2: Azt gondolom, hogy ez a kettő, a nyelv és a színészi játék, ez nagyban összefügg. Ugye van ez a klasszikus szállóige, hogy nyelvében él a nemzet, és ez abszolút igaz. Tehát én érzem magamon azt, hogy egy teljesen más típusú, bár gyökereiben ugyanaz, de mégis összességében, hogyha így le kéne rajzolni, egy más típusú rajz jön neki a karakterből, mert egyszerűen más lelkülete van németül szerintem az előadásnak, és akik majd ezt nézik német nyelvterületeken nézők, ők is valószínűleg egy teljesen más lélekkel rendelkeznek, és őket is máshogy kell megszólítani, vagy hogy valahogy így át kell vegyük azt a rezgést és azt a kommunikációs formát, amiben azt megtaláljuk, hogy őket hogy tudjuk megszólítani. És ez szerintem minden egyes országban valamelyest más. Ez egy nagy kísérlet is a részemről, hogy megtapasztaljam, hogy amikor majd először fogok énekelni, szöveget mondani, játszani német nyelven, akkor erre a nézők milyen visszajelzést fognak adni, milyen típusú visszajelzést ad egy német közönség. Ugye adott esetben már ilyen kulturális különbségek is felmerülnek, hogy ők mennyire, nem tudom, az a típusúak, hogy visszacsatolnak már az előadás közben, vagy inkább a végén. ez számomra egy ismeretlen terep, úgyhogy erre nagyon kíváncsi leszek.
1: Szokták mondani, hogy a magyar közönség az meglehetősen erős reakciókat mutat, tehát nyilván valószínűleg másabb lesz ilyen értelemben az ottani közönség reakció.
2: Igen, mindenképpen, hát ugye nagyon sok állomása van a turnénak, igazából gyakorlatilag összesen számoltam, de valahol ilyen 8 környékén van, talán pont 8 állomása van, és ugye az is érdekes lesz, hogy melyik városban éppen hogy fogják fogadni ezt az előadást.
1: Változtattatok egyébként az előadáson? Tehát, hogy van változás, ami alkalmazkodik konkrétan ehhez a német turnéhoz?
2: Természetesen, ugye egy ilyen turnénál én azt gondolom, hogy mindig szükség van változtatásra, már csak az utaztatás kapcsán. Másrésztől meg ugye ott van a Disney is, és maga az ATG, aki a turné szervező cég, akiknek szintén vannak javaslataik és kritériumaik, amiknek meg kell felelni. Ezért vannak változások, akár díszletbeli változások. Most egy példát mondok, a kinti törvények szerint nem használhat senki a színpadon olyan pirotechnikai eszközt, amiből konkrétan tűz keletkezik. Ezért ki kell cserélni a tűzelemeket ledes verziókra, és ez már díszletváltozást is okoz egy-két helyen, és ezt külön próbálni kell.
1: Hát akkor egy kicsit más, hiszen ugye te most végzel az egyetemen, hogyha jól tudom.
2: Így van most.
1: Mesélj egy kicsit erről, hogy tudtad ilyen munkatempó mellett összehozni a szakdolgozatodat, illetve hát hogyan készülsz, akkor ezek szerint pár nap múlva vizsgázol is.
2: Így van, egészen pontosan ott tartok, hogy a szakdolgozatomat ugye már leadtam. Éppen a mai nap kaptam meg a visszajelzést a témavezetőtől és az opponenstől, ugye egy-egy értékelés gyanánt, és javaslatot tettek az érdemjegyre, ami hál' Istennek mind a ketten jeles érdemjegyet javasoltak a szakdolgozatomra, és a szakdolgozatomat elfogadható, befogadhatónak tartották. Úgyhogy ez egy jó indulás arra, hogy majd a védésen, hát ne roncsak el semmit, innentől tényleg rajtam múlik, hogy a feltett kérdéseket hogy fogom tudni megválaszolni, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amiről írtam, bepróbálni, beállni és beugrani. A színházi munkafolyamat 3 különböző verzióját vizsgáltam, és hasonlítottam össze nyilván a színművész és kvázi a színész szemszögéből nézve, hogy milyen hatással van ez rá, illetve neki milyen feladata van, és hogyan kell alkalmazkodnia a különböző körülményekhez. Ezt vizsgálom, és azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, amit a saját bőrömön tapasztaltam, hiszen Kisbé Attilától és Homonnai Zsoltól, az osztályvezetőimtől rengeteg lehetőséget kaptam az elmúlt években arra, hogy különböző szituációkban, akár teljes próbafolyamatokban, akár beállásokban kipróbálhassam magam, így a saját élményeimből és tapasztalataimból tudtam fogalmazni nagyon sokszor, és ezt kellett ugye egy fokkal kívülebbről vizsgálni és elemezni, de azt hiszem, hogy erről tényleg nagyon-nagyon sok órát tudnék beszélni, úgyhogy ez egy nagyon hálás téma, és nagyon sokat segített benne Angyal Márta, aki a témavezetőm.
1: Ugye mondtad is, hogy saját bőrödön tapasztaltad meg, hogy látod most így visszanézve az elmúlt éveket, tehát hogy ez a technika, hogy titeket azért az Operettszínházban nagyon mély vízbe löktek a tanáraitok, hiszen nagyon sok lehetőséget, szerepet kaptatok, ez bevált, jónak tartod ezt? Hogy értékeled most magadban?
2: Én azt tudom mondani, hogy nekem abszolút bevált, de én tudom magamról, hogy én ez a típus vagyok, akin, hogyha van felelősség, akkor az engem nagyon-nagyon motivál, és hajt, és visz a fejlődés útján. Én ez a típus vagyok, akinek erre szüksége is van, és nagyon sokszor tényleg azt éreztem, hogy uram, atyám, hát megint egy ekkora lehetőség, akkor most ezzel megint vajon meg fogok tudni birkózni? Volt bennem egy ilyen egészséges kétkedés, ami egyébként szerintem kell is, de hál' Istennek a visszajelzések alapján sikerült ezeket mind megugranom, és nem tudom, én látom ezt egy ilyen tendenciára, hogy az elmúlt években így egyre-egyre nőtt a feladatmennyiség, és ezáltal a felelősség, de én nagyon-nagyon örülök, hogy ez így alakult, mert nálam igenis azt gondolom, hogy bevált.
1: Melyek voltak az elmúlt évekből a kedvenc szerepek? Gondolom a Quasimodo az ilyen, mert hát ugye az igazán sikert hozott számodra.
2: Igen, a Quasimodo az volt az ilyen, nem tudom, kiugró pont ilyen szinten, mert ott tényleg a saját hátamon kell elvigyek egy egész előadást, és az egy nagyon-nagyon nehéz feladat. A Quasimodo mind énektechnikailag, mind lelkületileg egy nagyon összetett karakter és nagyon összetett feladat, ezért az mindenképpen egy ilyen személyes kedvenc, most ez a személyes kedvencem, de igazából mindegyiket felsorolhatnám, mert mindegyikbe találok, tehát a Kármen se hagynám ki, mert az volt az első ilyen nagy szerep, meg igazából Lipics Franciskával és Nagy Alma Virággal, így ez volt az első olyan előadás, amiben így együtt, mint egyetemisták vettünk részt egy teljes próbafolyamatot végigéltünk, és hát az egy nagyon kemény pillanat volt, amikor tudatosult bennünk nemrégiben, amikor a évad utolsó Carmen blokkja volt, hogy ott álltunk a színpadon, és akkor Homonai Zsolt bejött, és elmondta a nézőknek, hogy mint egyetemi hallgatók, mi ezzel kezdtük, ezzel jöttünk ide, és ez volt az utolsó Carmen előadásunk, mint egyetemi hallgatók, mert jövőre már nem lesz ott a nevünk mellett.

0: biztos vagyok benne, hogy ebbe az irányba akartam menni, és ezért dolgoztam mind az egyetemen, mind az egyetem előtti éveimben, a stúdióban is, és hál' Istennek ez meghozta a gyümölcsét, ugyanis 2025. szeptember 1-től az Operetszínház tagja vagyok.
1: A Notre-Dame-i toronyőr premierje tavaly októberben volt a Budapesti Operettszínházban. Sorozatunkban várhatóan a Nagymező utcai teátrum következő évadjáról is beszámolunk majd. Hallgassanak minket! Illetve hallgassák most Tassonyi Balást és Sándor Pétert, akik a Notre-Dame-i toronyőr című musicalből énekelnek részletet.

0: Zongorán Rados Ferenc szólaltatta meg Robert Schumann opusz 11-es fiszmoll szonátájának negyedik tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Következik a Katedra két oldala. 4 hetente jelentkező sorozatunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma a Patrona Hungariae iskolában látogat el a szerkesztő Kelen Ágoston. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta.

A Patrona Hungária katolikus iskola központ története 1870-ben kezdődött, amikor Magyarországon megjelent az Isteni Szeretet Leányai Kongregációja és a Rádai utcában létrehozták a Mária Intézetet. Az intézmény eredetileg árvalányok nevelésével, cselédlányok képzésével és szociális segédnyújtással foglalkozott, teljesen ingyenesen. 1873-ban bentlakásos elemi iskola indult, majd 1880-ban Simor János nyilvánossági jogot adott az iskolának. Később felépült a Szent Margit intézet, 1895-ben pedig polgári iskola nyílt. 1909-ben kereskedelmi képzés indult, amelynek végzőseit a fővárosi cégek is szívesen alkalmazták. 1930-ban megnyílt a Patrona Hungária Leánygimnázium, az első érettségit 1938-ban tartották. Érdekesség, hogy 1946-ban az intézmény naponta 553 gyermeket étkeztetett dán segélyekből. 1948-ban az iskolát államosították, majd 1950-ben a mi asszonyunkról nevezett szegény iskolanővére kongregációja indította újra az iskolát. Ez a rend volt a négy engedélyezett rend közül az egyik, amelyik iskolát tarthatott fenn a szocializmusban. A rendszerváltás után az intézmény visszakapta épületeit, bővült és új iskola részekkel gazdagodott. Ma általános iskola, gimnázium, zeneiskola és kollégium működik itt. A gimnázium továbbra is csak lányokat fogad, míg az általános iskola már koedukált.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a Patrona Hungária Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskolát mutatjuk be önöknek Haupt Eszterrel, az iskola tanárnőjével és Göndics Klárával, az iskola 11-es diákjával. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Meg szeretném kérni tanárnőt, hogy mutassa be az iskolát.
1: Jelenleg a gimnáziumi épületben beszélgetünk, van egy gimnáziumunk, meg egy általános iskolai épületünk, ezt a két épületet folyosók kötik össze, nagyjából 40 főt számlál a tanári kar, ehhez jön hozzá az általános iskolának a tanári kara és a zeneiskola tanári kara, és a gimnáziumi létszám nagyjából 300 diákot számlál.
0: A Patrona mindenképpen egy különleges iskola, miért választottad ezt a gimnáziumot?
2: Azért választottam az iskolát, mert amikor eljöttem az itteni nyílt napra, előtte igazából nagyon nem volt motivációm arra, hogy ide jöjjek. Kicsit furcsa is volt az, hogy ez csak egy lánygimnázium. Ez az első pár hét után nagyon megszokottá vált, és teljesen belejöttem ebbe a ritmusba. Azóta nagyon szeretem.
0: Miért választotta a tanári hivatást? Tanárnő mióta tanít itt az iskolában?
1: Nekem ez a második évem itt az iskolában, rögtön az egyetem elvégzése után kerültem ide. Igazából 18 éves korom óta foglalkozom gyerekekkel, különböző közösségekben csoportot vezettem, meg táboroztattam, amiben biztos voltam, hogy a magyarral szeretnék tovább menni, magyar tanítok itt. Ide jártam gimibe, és nagyon jó magyar tanárom volt. Ő volt az én példaképem, és miatta szerettem volna magyart választani, és a tanárság az meg így jött, szívesen lennék olyan, mint ő.
0: Mit jelent patrónásnak lenni, különösen úgy, hogy így az alma máterbe jött vissza?
1: Hát én nagyon szeretem ezt a helyet. Igazából, ami legelőször eszembe jut róla mindig, az az otthonosság. Mindig azt éreztem diákként is. Én 12 évig jártam ide, szóval általánosban is, gimiben is, és ugye most visszajöttem tanítani. Nyilván az is hozzátartozik, hogy ismerem az összes épületrészt, meg így mindent az iskolában. Nagyon befogadó a közösség szerintem. Diákként is ezt éltem meg annó, és tanárként is ezt éltem meg, hogy amikor még be se tettem először a lábamat tanárként az iskolába, már csak megtudták a kollégáim, olyanok, akik nem is tanítottak engem, hogy ide fogok jönni, már írtak, hogy fú, de jó, hogy jössz, és nem tudom, segítünk, találkozzunk, szóval nagyon befogadó a közösség.
0: Szerinted kinek való ez az iskola, milyen karakterű lányoknak javasolnál a patronát?
2: Szerintem azok a lányok, akik így szeretnek ilyen közösségekhez tartozni, például én is cserkész vagyok, azoknak a lányoknak ajánlom, akik aktívan részt vesznek az ilyen közösségi életben.
0: Szerinted inkább szigorú vagy családias a környezet?
2: Szerintem a kettőnek az ötvözete. Azért nekünk is vannak házi rendi pontjaink, amiket be kell tartanunk, az öltözködéssel kapcsolatban is, viszont ez az otthonosság, ez tényleg észrevehető, ahogy viselkednek egymással a diákok és a tanárok.
0: Tanárnő szerint családias vagy inkább szigorú?
1: Szerintem is mind a kettő. Azért azt így hozzátenném, hogy sokat lazult nyilván így az iskolának a szabályzata azóta, amióta én ide jártam. Inkább azt mondanám, hogy következetes. Szóval, hogy vannak szabályok, amiket be kell tartani. Szerintem igyekszünk a lányokkal megértetni azt, hogy ezek a szabályok értük vannak, és hogy miért kell ezeket betartani, vagy hogy miért szolgálja mondjuk az ő javukat az, hogyha ezeket ők betartják. De közben meg azt is érzem, hogy bármikor így hozzánk szólhatnak a lányok. Mindig megtalálhatóak vagyunk, hogy megkereshetőek vagyunk, szóval az otthonosság, vagy az a családiasság, ezt is jelenti számunkra.
0: Ki tud esetleg emelni egy olyan szabályt, ami önöknél még volt, de most már nincsen, és egy ilyen szigorú pontként volt a házi rendben?
1: Sokat tudnék mondani. Klári mondta az öltözködési szabályokat, tehát nálunk sokkal szigorúbb öltözködési szabályok voltak, mint amik most vannak. Nálunk volt még köpeny, körmöt festeni sem volt szabad, most már azért így a lányok kifejezhetik saját magukat azzal, hogy körmöt festenek, vagy erősebben sminkelnek, de azért nyilván van egy határ, amin túl ők sem léphetnek.
0: Ha meghallja valaki, hogy Patrona iskola, biztosan az első asszociációja, hogy ez egy leánygimnázium, bevallom, nekem is ez volt az első. Önnek mi az első szó, gondolat, ami eszébe jut a Patronáról?
1: Nekem eszembe jut ez az otthonosság, a családiasság, eszembe jutnak a barátaim, én a legjobb barátnőmet a Patronának köszönhetem, eszembe jut egyfajta ilyen mentorált kapcsolat, akár diákként, akár most tanárként, ahogy itt jelen vagyok, eszembe jut a befogadás, nekem nagyon jó emlékeim, meg nagyon jó gondolatok fűződnek a Patronához.
0: Neked mi lenne ez az egy dolog, ami eszedbe jut így egyből, ha meghallod, hogy Patrona?
2: Talán az első, ami eszembe jut, az, hogy osztályokon átívelő kapcsolatok. A hétköznapokban is találunk valami olyat, ami nem monoton, hanem kicsit ilyen vidámabb.
0: A Leány Gimnáziumnál egyből eszembe jutott Szabó Magdának az Abigail című regénye, ami prototipikusan a Leány Gimnáziumi képet szerintem meghatározza. Tanultatok erről a regényről?
2: Igen, szerintem pont 8. vagy 7. Tehát mielőtt idejöttem, lehet, hogy ez is befolyásolta azt, hogy nekem először nem volt motivációm egy Leány Gimnáziumba jönni, viszont ezt a képet teljesen el lehet vonatkoztatni szerintem a patronától. Ugye van egy olyan részlet is, hogy a Mari összeveszik a Ginával. Szerintem ez a mi korcsoportunkban azért ez jelen van, hogy veszekedés vagy összetűzés, mint a regényben is látható, ezt ők is megoldották. Szerintem a probléma megoldás az nálunk is így dülékenyen megy.
0: Magyar tanárként hogy gondol erre a regényre?
1: Én nagyon szeretem ezt a regényt, de én egy életemben külön választottam magamban az Abigailt, a patronát, szóval én se az olvasása, se mondjuk a film nézése közben nem hasonlítgatom magamban így össze ezt a két intézményt. Nyilván, amikor beszélünk róla, vagy amikor azt mondom valakinek, hogy patron, akkor mindenki az Abigailre asszociál rögtön. És igazából pont ugyanerre gondoltam, mint amire Klári, hogy nagyon mély barátságok tudnak kialakulni, ezzel párhuzamosan nagyon mély konfliktusok is vannak, nyilván hát egy lány közösségről van szó, de valahogy ezek a konfliktusok annyira szépen tudnak megoldódni, és van egy ilyen nagyon szép lezárása. És erre szerintem az iskola is ad különböző programokon lehetőséget, hogy akkor a lányok ezt meg tudják oldani, meg tudják beszélni, fel tudják bontani ezeket a konfliktusokat.
0: Az iskola bemutatkozásában a nő és lány szavak párhuzamosan megtalálhatók. Mi a különbség ön szerint a lány és a nő között?
1: Mi a lányokat itt lányoknak szoktuk hívni, vagy hölgyeknek, de szerintem lányként jönnek, nem 7. vagy 9. tudnak bekapcsolódni hozzánk gimibe, de én azt érzem, hogy amikor elmennek, akkor mindannyian én érett nőkként mennek el. Nagyon tudatosak, nagyon sok szempontból, és szerintem ez a tudatosság az, ami megkülönbözteti a lányokat, meg a nőket egymástól.
0: Milyen egy példaértékű nő? Milyen tulajdonságai vannak?
2: Szerintem egy nőnek nagyon fontos az, hogy gondoskodó legyen, hiszen azért az anya szerep is bennünk van, vagy megtalálható bennünk. Emellett szerintem a nőknek a kitartása az példaértékű. Például magamon is érzékelem, hogy nagyon nehezen adok fel dolgokat, vagy hogyha valamit elhatározok, akkor azt véghez is viszem. Szerintem az a sztereotípia, hogy a nők úgymond gyengébbek, mint a férfiak, ez lehet, hogy fizikai szinten jelen van, viszont szerintem mentálisan nem.
0: Gimnáziumunkban arra keresjük a választ, hogy miként lehet ma fenntartani egy modern, a mai kor problémáira válaszoló, érett nőt nevelő gimnáziumot, olvasható az iskola honlapján. Mik a legjelentősebb problémák a mai világban, ami kihívás jelent egy keresztény lány nő számára?
1: Szerintem az eligazodás az életben. Szóval annyi információ áramlik felénk, most, hogy már nekem is van Instagramom. Én is látom azt, hogy mennyi így kell jól kinézni, ilyen a jó nő, ilyen a jó anya, így legyél ilyen, így legyél olyan, és akkor itt vannak ezek a lányok, akik belépnek, és nem tudnak róla szerintem, mert nyilván kamaszok nem tudnak róla, de szükségük van egy iránymutatásra. Nem is az, hogy hogyan kell jónak lenni, hanem azt, hogy hogyan legyél önazonos. Én ezt gondolom, hogy itt az iskolában, amiket mondtam korábban, programokat, mint az osztozó, mint a megálló, amik különböző ilyen lelki programok, lelki napok, ahol pont ezzel foglalkozhatnak, és hibázhatnak, és megbeszéljük, és újra kezdhetik az egészet.
0: Az iskola pedagógiai programjában a közösségek központi szerepet kapnak. Milyen a közösségi élet itt a patronában, milyen szakkörök vannak?
2: Itt a patronában például található egy énekkar, aminek én is tagja voltam 2 éven keresztül, és nagyon szerettem. Mindenféle fellépésekre jártunk, és ugye hetente próbáltunk. Szerintem az énekkaros hétvégék programok is összekovácsolják a különböző évfolyamokból jövő lányokat. Emellett vannak lelki napjaink, lelki gyakorlataink. A lelki gyakorlatok inkább az osztályok számára jelentenek épülést vagy összekovácsolódást, a lelki napok pedig az egész iskola számára. Legutóbb Vácra mentünk, és különböző megállókra, állomásokra lehetett menni. Mindegyik osztályból érkeztek lányok, és ott együtt dolgoztunk, együtt gondolkodtunk.
0: Mitől válik az iskolai csoport közösségé? Mi tartja össze a közösség tagjait?
1: Szerintem egyrészt az azonos értékrend, Ugyanakkor én azt is tapasztaltam, hogyha valakinek nem azonos az értékrendje, de a patronába jön, akkor egyrészt mi is elfogadjuk azt, de ő is elfogadja. Másrészt nem tudom, tényleg csak ez az identitás, hogy a patronágy az identitásává válik a lányoknak, identitásunká válik nekünk is tanároknak, és ez önkéntelenül összehozza így az embereket, akik itt vagyunk.
0: Vannak hagyományos patronás szokások, akár mint az Abigailben, ugye az Abigail szobor, vagy valamilyen fajta egyediség?
2: Az első, amit említenék, az a Terézia anyanap. Ez nálunk minden évben van, és kakaóval és kaláccsal indul a reggel, de ilyenkor a nővéreknek a rendszeréről, vagy hát az egész nővériségről van szó. Múltkor például videóhívást hoztunk egy lengyel nővérrel, és nagyon aranyos volt, meg egy afrikai is volt itt talán nálunk. Nagyon jó volt mindkettőjükkel beszélgetni, hiszen a világ úgymond másik végéről, jó, Lengyelország nincs annyira messze, de hogy különböző helyeken is jelen vannak a nővérek. Emellett én úgy kollégista is vagyok, és a kollégiumban van egy ilyen hagyomány, hogy kiavató és beavató. Beavató az az újonnan érkezettek számára van. Számukra tartunk egy ilyen kis estet. A 12-esek avatják be a legkisebbeket, a kiavató pedig a 12-esek számára van, ezzel búcsúztatjuk őket el a kollégiumi léttől. Ezt idén mi csináltuk, és nagyon élvezték, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk.
0: Most május közepén beszélgettünk, nemrég voltak az iskolában a ballagások. Milyen az itteni ballagás?
1: Még egy kicsit a ballagás előtti időszakról beszélnék, mert kapcsolódva az előző kérdéshez, a patronában szokás a kilencedmise, ami azt jelenti, hogy 9 napon keresztül csak a végzősökért imádkozik az iskola közössége. Minden reggel bejövünk 9 napon keresztül, a 9. napon van a ballagás. Minden misét egy másik osztály, vagy másik évfolyam, vagy a tanároknak a közössége, de hogy mindig más szolgálaton az adott szentmisén. Ez van a ballagás előtt. A ballagás napja az igazából azon kívül, hogy van egy szentmise, azon kívül ugyanúgy zajlik, mint az összes többi iskolában. Feldíszítjük az osztálytermeiket, mindig a 11. évfolyam díszíti a 12. évfolyamnak az osztálytermét, és a 11. évfolyam műsort, vagy valami előadást, vagy egy ilyen búcsúztatót is szervez a végzősök számára. És vadamékumot is kapnak a végzősök, ami egy emlékkönyv tulajdonképpen. Ebben minden lány rajzol, vagy ír valamit mindenkinek, ez a végzős évfolyamon belül, illetve minden osztály ad bele egy emléklapot tulajdonképpen, hogy minden tanár ír ezekbe a könyvekbe a lányok képek, osztályképek, kép az iskoláról, szóval, hogy tényleg egy ilyen komplex kis emlékkönyv, és ez nagyon egyedi.
0: A Katedra két oldala című műsor második adásában a Piarista gimnázium igazgatójával, Horváth Bálinttal és egy piarista végzős diákkal beszélgettem, akik említették, hogy az önök iskolájával van egyfajta együttműködés. Milyen jellegű a két iskola közötti együttműködés?
2: Ez úgy működik, hogy minden patronás osztálynak van egy testvérosztálya a Piarista gimnáziumban. Úgy működik, hogy a lányoknak az egy évvel idősebb piarista osztályok a párjaik. Ez azért is fontos, mert nálunk 10. osztályban van egy ilyen táncvizsga, ahol közösen részt veszünk körülbelül 10 táncpróbán, és a végén egy ilyen ünnepi est keretében bemutatjuk a hozzátartozóinknak, szeretteinknek. Bár ezek előtt mindig a testvérosztály találkozók vannak szem előtt, ahol a két osztály megszervez egy ilyen kis találkozót. Mi például a Margit-szigeten voltunk mondjuk társasjátékozni, vagy métázni.
0: A közösség mellett nyilvánvalóan a tudásátadás is fontos feladata az iskolának. Mennyire tartja magasnak a tanulmányi elvárásokat itt a patronában? Versenyistáló jellegű iskoláról beszélhetünk, vagy inkább nem?
1: Én azt gondolom, hogy az iskola nem a versenyistáló iskolák közé tartozik. Nagyon figyelünk arra, hogy a diákoknak az egyéni igényeihez kicsit mégis tudjunk igazodni. Akár a felzárkóztatásról van szó, akár a tehetséggondozásról van szó, ezt mind a kettőt üzzük párhuzamosan.
0: Szerinted melyik tantárgyak kerülnek a középpontban? Van esetleg kedvenc tantárgyad?
2: Nekem van kedvenc tantárgyam, én matematika és idén fizika fakton is voltam, emellett a franciából is szeretnék emelt érettségit tenni. Azt gondolom, hogy a középpontban nincs egy tantárgy, mindenkinek amit szeretne, általában nagyon sok tantárgyból indul fakt, például énekből is, meg rajzból is van nálunk fakt.
0: Említetted, hogy vannak iskolai lelki gyakorlatok, lelki napok. A tanári közösség számára vannak külön lelki napok, lelki programok?
1: Vannak. Pont a tavaszi szünetben volt egy lelki napunk itt az iskolában. Évvégén is szokott lenni, vagy évelején, ez attól függ, hogy hogy jön ki egy tanári kirándulás, ami szintén valamilyen lelki program köré fűződik. Amikor a lányoknak van bűnbánati liturgia, akkor nekünk is van lehetőségünk gyúlni azoknál az atyáknál, akiket a lányokhoz hívtunk, illetve van PKT, ez a patrona közösségi tábor, ez nyáron van, ahol hát igazából a tanárok is nagyon lelkesen veszünk részt, hiába nyilván a diákoknak szervezzük, de nekünk is egy feltöltődés ez így lelkileg.
0: Az iskolában született már szerzetesi hivatás?
1: A nővérek között nagyon sokan vannak, akik vagy a patronába jártak, és utána lettek iskolanővérek, vagy nem a patronába, de iskolanővéri iskolába jártak, és most itt vannak a patronában. Ez előfordul abszolút.
0: Hol látod magadat 5-10 év múlva?
2: Ezt nagyon sokan megkérdezték már tőlem ezt a kérdést. Mostanság gondolkozom azon, hogy én a tanári hivatást válasszam, esetleg a matematika és a francia irányában, bár ebben még nem vagyok biztos, és még a mérnöki pályán is gondolkodtam, de valószínűleg az előbbi lesz a befutó. Nagyon reménykedem benne, hogy 10 éves távlatban esetleg már lesz egy férjem és egy szép családom, és továbbadhatom az értékeket, amiket én is megkaptam a családomtól.
0: Hova mennek jellemzően tovább tanulni a diákjaik, hogyan tudják segíteni az ő pályaválasztásukat?
1: Szerintem nincsen egy jellemző, ahová mennek. Nagyon széles körben tanulnak tovább a lányok. Alapvetően szerintem a lányokra úgy gondolnak az emberek, vagy ugye a társadalom, mint a humán beállítottság, hogy történelem magyar, de hogy Klári is mondta, fizika, matek, informatika, gazdaság, tudományok, tehát hogy abszolút bárhová nagyon szívesen beadják a jelentkezésüket.
0: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben a patronában, mi lenne ez az összefoglaló mondat? Mire tanít az iskola?
2: Szerintem a patrona megtanítja azt is számunkra, hogy a keresztény szemléletet, vagy a keresztény életvitelt a mindennapokban is hasznosítani tudjuk, és mások is lássák bennünk azt a szeretetet, amit mi is megkaptunk, és ezt tovább tudjuk adni nekik, mert szerintem mindenki annyi szeretetet tud adni, amennyit tényleg kapott is.
1: Ami a legfontosabb, és ezt volt diákként, meg tanárként is mondhatom, hogy hogyan tudunk közösségben élni úgy, hogy közben önazonosak tudunk maradni. Szerintem számomra legalábbis ezt tanította meg a patrona.

0: teremtés kiáltására a nevelés a mi válaszunk. Ez az egész világgal való szolidaritásunk konkrét kifejeződése. Ezért azért fáradozunk, hogy mindenki megfelelő képzéshez jusson, különösen a peremre szorultak és azok, akikről mások megfeledkeztek. Együttműködünk másokkal minden szinten, megosztjuk velük karizmánkat és lelkiségünket. Együtt visszük küldetésünket a jövőbe.
1: Elhangzott a Katedra két oldala. A mai adásban a Patrona Hungáriae iskola működéséről beszélgetett a szerkesztő Kelen Ágoston, az iskola tanárnőjével Haupt Eszterrel és az iskola 11-es diákjával Göndics Klárával. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta. A beszélgetés pénteken hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Elhangzott Selmeci György Milleniumi Óda című szerzeménye. Előadta a Patrona Hungariae Gymnasium leánykara. Vezényelt Lobmájer Ilona.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 3 óra 30 perc. Zenepillérek. A mikrofonnál a szerkesztő Juhász Előd.

Hölgyeim és uraim, ez a Zenepillérek című műsor rapszódikus visszaemlékezés. A mikrofonnál Juhász Előd, munkatársaim Fülöp Csaba és Peresztegi Attila.

Hölgyeim és uraim, ugye megbocsátják, hogy itt egy nagyon szép téma jelenik meg, de mégis elúsztattuk. Liszt léprelügyének kezdetét hallottuk, és ehhez ifjúkori, sőt, majdnem azt mondom, a gyermekkori emlék köt. Talán a velem egyidősek, vagy esetleg egy picit fiatalabbak még emlékeznek arra, hogy az 50-es években volt egy nagyon népszerű film, az volt a címe, hogy Első hangverseny. Az első hangversenyt pedig egy kis 12 éves gyermek vezényelte. Hú, hát ma, amikor kinyitjuk az internetet, tele vagyunk úgynevezett zsenikkel, ilyen ifjú tehetségekkel. Én nem nagyon szeretem ezeket a 4-5 éves zongoristákat, de mindegy, abban az időben, tehát 50-es éveket írunk, szenzáció volt, hogy egy kisfiú egyszer csak vezényel. Kiderül, hogy nagy zenei tehetség, elkezdik segíteni, támogatni, ő is tanul, stb. Nem utolsó sorban ennek a hatására gondoltam úgy, hogy én is karmester leszek. Már is mondom, hogy szerencsére nem lettem, megkíméltem magam és a zenei közönséget is, mert azt hiszem nagyon közepes karmester lett volna belőlem. De a karmesteri pályát, az elképzelést, az álmot nem olyan könnyen adtam fel. Természetesen nem volt alkalma akkor még vezényelni, de úgy alakult az élet, hogy a nagybátyám, akiről már meséltem, ő az operaháznak volt a korrepetitora karmestere, Német Amadé, ő összehozott az akkor itt működő ifjú Kertész Istvánnal, a későbbi világhírű karmesterrel, nagyszerű művész volt, nagyon hamar ért vége az élete, nagyon szomorúan, azt hiszem Tel Avivnál a tengerbe veszett. Szörnyű. Minden esetre ő fogadott engem a Zerkel Színház egyik kis szobájában, ahol zongora is volt, és elmondtam, hogy én arra gondoltam, hogy esetleg lehet kacérkodni a karmesteri pályával, és felvételiznék a Zeneakadémiára. Kertész István azt mondta, jó, tessék mutatni egy-két dolgot. Például, hogyan vezényelné a Nürnbergi nyitánynak az elejét?

Erre mondta aztán jóval később Kocsis Zoltán, hogy ezt a nyitányt bárki el tudja vezényelni, mert csak el kell indítani, és úgynevezett négynegyedet kell ütemezni, elejétől végéig. És ha semmi más nem csinál az illető, hanem ezt a négy ütemet, négyet üt, négyet vezényel, akkor a nyitány megszólal. No, hát ennél azért nehezebb feladatokat is kaptam. Ilyen volt a kiséi zene. Ugye jól ismerik, most a tételek elejét mutatom, mert Kertész István azt kérte, hogy ezeket hogyan indítanám? Mutasd meg, első tétel.

No, ez már egy kicsit nehezebb, ugye, mert itt nem egyfolytában megy ez a négynegyed, illetőleg megy, de közben a hangulat változik, a téma is változik, és kell éreztetni ezeket a különbségeket. A második tételt is mutatta Kertész István, illetve kérte, hogy hogyan képzelem el, hogyan indítanám. Nem nehéz.

Most a harmadik tételt nem mutatjuk, az egy szkercó, de a negyediket kétszer is elindítjuk. Talán emlékeznek, ez olyan nagyon érdekesen kezdődik, úgy hirtelen. És megmondom őszintén, nem csak nekem, hanem minden karmesternek nehézséget okoz ennek az indítása. Hallgassuk meg először, utána majd a teljes tétel megszólal.

Hát ez olyan, hogyha már egyszer elkezdődik, akkor nincs probléma. De a kezdethez probléma van, nem is kicsi. Ugyanis csak úgy lehet, ezt nem én találtam ki, hanem nekem magyarázták még jóval korábban, aztán később nagyon sokan, hogy az ember elképzeli magában a tempóját ennek a tételnek, és elkezd szinte gondolatban ütemezni. És amikor úgy érzi, hogy ennek a ta-ta-ta-ta, ennek úgy be kell lépni, akkor megnyomja, akkor érezteti, hogy aztán kézzel, szemmel, könyökkel, vagy mivel, ez karmestertől függ. Biztosan tudják, hogy nagyon nehéz, az egyik legnehezebb feladat az ilyen nem szabályos kezdeteket megmutatni.

mindez 18 éves korom előtt volt, azt hiszem olyan 17-18 év körül, tehát 1955-56-ban nagybátyámnak, Német Amadénak abban az időben volt egy úgynevezett saját zenekara, mégpedig ez

hiszen nagybátyám szigorúan lelkemre kötötte, hogy ha valaha karmester szeretnél lenni, mondta nekem, akkor minden egyes szólamot meg kell tanulni. És emlékszem, a befejezetlen szimfóniánál elkezdtem szólamonként megtanulni, és bevallom önöknek ennyi évtized után már nyugodtan, hogy talán 4-5 oldalt tudtam biflázni, így mondhatom, úgy, hogy bármelyik szólamot külön el tudtam volna énekelni. Még egy icipicit hallgassunk bele a második tételbe, már csak emlékeztetőül.

1956-ot írunk, zeneakadémiai karmesteri felvételi, zárójelben említem, hogy

abban az időben érettségi után, mivel a művészeti főiskola is szerepet, mert akkor az akadémia főiskola volt, három helyre lehetett jelentkezni, és én jelentkeztem a karmesterire, természetesen erről van szó, mellette jelentkeztem az úgynevezett zenetudományi szak, zenetörténet tagozatára, mert volt egy népzenei tagozat is, akkor még Kodály tanár úrral, és mellette nem zeneit is választottam, hogy ha már ez nem sikerül, akkor legalább a nyelvekkel kerüljek közelebbi kapcsolatba, és akkor a fő vágyakozás volt a Marx Károly Közgazdasági Egyetem külkereskedelmi szaka. Mit tesz István? Lezajlott a felvételi, utána ott volt Kertész István, és mondta, hogy hát ez bizony sokkal gyengébb volt, mint az Erkel Színházi bemutatkozás. Se baj, menjél el a másik felvételire. Elmentem mind a három felvételire, két helyre felvettek, a Közgazdasági Egyetemre, és mellette a zenetörténész szakra. Azonnal lemondtam a Marx Károly Közgazdasági Egyetemet, és elkezdtem a zenei pályát, most már zeneakadémián. Mellette viszont kórusokat korrepetáltam, kísértem zongorán, mikor mit kellett, amolyan zenei mindenes voltam, és zenekarral is tudtam dolgozni, amikor az ottani karmester éppen nem ért rá, és így kerültem kapcsolatba Lehár Aranyezüst keringőjével. És mit tesz István? Úgy alakult, hogy volt valamilyen ünnepség a mai Magyar Színházban, akkor nem tudom, hogy hívták, és a zenekari árokban egy beszűkített zenekar élén kellett vezényelni Lehár keringőjét. Hát óriási élmény volt nekem, és hála a jó Istennek, nem esett szét a zenekar, nem történt semmi rossz, nekem meg megvolt az az élmény és az a sugallat, hogy ez volt az első és utolsó nyilvános vezényletem. Hölgyeim és uraim, megszólal az Aranyezüst keringő, munkatársaim Peresztegi Attila, Fülöp Csaba és a magam nevében köszönöm a figyelmüket, a zenepillérek legközelebb opera élményekkel folytatódik.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Engedjenek meg néhány szót most a mai műsor elé. Összeállításunk első felében a szerzetesek fél óráját hallják, utána jön a megmaradni, melyben folytatjuk Berghauer olasz emőkének, a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docensének előadását. A téma: beszélgessünk a házasságunkért. Ha tehetik, maradjanak velünk!
0: Szerzetesek fél órája.
3: Kedves hallgatóink, a következő percekben Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget.
4: Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk 3.
5: Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
4: Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébekénk vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat: Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autóm van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy eljárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
5: Hát van, ami a kényelmünkhöz elengedhetetlen. Most én így fogalmazok. Aztán kérdés, hogy valóban elengedhetetlen, hogy a legokosabb kütyüjeim meg legyenek, telefon, legmodernebb autó.
4: Hát autónál fontos, hogy legyen legalább 4 kereke, meg egy kormánykereke, és biztonságosan el lehessen jutni egyik helyről a másik helyre, ne robbanjon le fél úton.
5: 93-nál járunk, amikor is eldöntötted azt, hogy meghalva a Jóistennek a meghívását, akkor ferences szerzetes közösség irányába indulsz. Mikor szenteltek téged? Tavaly volt az ezüstmiséd.
4: Igen, 2000. június 24-én szentelt fel Bíró László püspökatya a Pasaréti kolostorban. Ugye nyilván először jelöltség, noviciátus, utána pedig a teológiai tanfolyamok, részben szegedi hittudományi főiskolán, részben pedig Pasaréten a ferences hittudományi főiskolán tanultunk és képződtünk. Ennek fontos része volt nyilván az, hogy egy plébánián laktunk. Tehát amit elméletbe tanultunk, azt gyakorlatban láttuk és megcsináltuk is, amit persze ránk bíztak. Nyilván különböző szinten, mert jelöltségben más volt a feladat, noviciátusban csak a liturgiákon vettünk részt Széchenybe, de Szegeden már egy kicsit többet, és akkor Pasaréten pedig aktívan be kellett kapcsolódni, akár hitoktatásba, akár cserkészmunkába, vagy diákónusz szentelés után egy-egy temetés, keresztelő vagy prédikáció. Meg az, hogy egyáltalán láttuk, hogy hogyan van fölépítve egy plébánia. Milyen közösségek vannak, milyen programok vannak. Ezek fontosak, hogy aztán eljutottunk. 99-ben örökfogadalmat tettem, és 2000-ben pappá szenteltek.
5: És 2000-ben egy 6 éves időtartam, ugyanaz az idő intervallum, ami most ebben a pillanatban is a te életedben jelen van, Gyöngyösre kerültél arra az alsóvárosi plébániára, ahol jelenleg is teljesíted a papi szolgálatodat. Mi az, amit szívesen felidéznél az első 6 éves időszakból, ebből a 2000-2006 közötti időszakból?
4: Először is Ágoston atyával megbeszéltük, aki a plébános és házfőnek volt, hogy nagyon sok és jó és hasznos dolgot tanultunk a főiskolán, de hát itt a gyakorlatban azért kicsit más dolgokra is van szükség, úgyhogy ez egy újabb 6 éves tanulás jelentett a plébánia közösségi életre. Például azt, amivel elindultunk Pasarétről, hogy minden egyházközség más. 2 egyforma nincsen. Mások az értékek, mások a karizmák, mások az emberek. Ahány plébániára kerültem, mindenütt először ismerkedés a helyi karizmákkal, emberekkel, lehetőségekkel, tervekkel, és csak utána egyéb dolgoknak a szervezése.
5: Nagyon másnak élted meg ezt az időszakot ahhoz a közösséghez képest, amit korábban a szerzetesi, jelöltségi, noviciátusi idő alatt tapasztaltál?
4: Más emberek laknak ott, mások az értékek, mások a karizmák, a ferences közösség ugyanaz, habitus ugyanaz, szellemiség ugyanaz, Szent Ferencnek a szellemisége, de hát mások az emberek, máshonnan kell elindulni. Ahogy Szent Pál apostol is mindig először megnézte, ahova érkezett, hogy hol is áll, kik is vannak ott, és megnézte, hogy még fiatal keresztények vannak ott, tejjel kell még táplálni őket, vagy már a szilárd ételre is mehetünk. Szóval ez egy nehéz időszak, hogy az ember amíg megismeri az adott egyházközséget.
5: Ugrok egy nagyon nagyot az időben, hiszen 2020-ban visszakerültél ide a gyöngyösi plébániára. Mi az, ami változott ez alatt az idő alatt?
4: Volt mindannyiunknak egy megdöbbentő tapasztalata, ez a COVID-19 járvány, ami nagyjából mindenütt ugyanaz volt, bezártság élménye megvolt. Megváltozott természetesen a gyöngyös város összetétele is, lakossága is. Amit én látok például, hogy sokan rászoktak a televíziós vagy internetes mise hallgatásra, többen büszkélkedtek vele, hogy elkezdik a misét mondjuk Pannonhalmán, prédikációra átkapcsolnak mondjuk Széchenybe, és Detroitban fejezik be a misének a hátsó részét. Na most ennek következtében elfogytak és megöregedtek az emberek a templomainkban. Néhány adat. 2008-ban 65 ezer szentáldozás volt egy év alatt, most pedig 24 ezer körül van, úgy, hogy a filippínok bekerültek a Gyöngyös Alsóvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatába. Egy Fülöp-szigeteki rendtársam, a Fibi, ide költözött Pasarétre, és egy hónapban egyszer jár Gyöngyösre. A 65 ezerről 24 ezerre az egy elég nagy intervallum és elég jelentős. Több közösség megszűnt, legnagyobb szomorúságom, hogy a cserkészet sem működött a COVID-járvány alatt és azóta sem. Több közösség megszűnt, például a családosok. Csökkentek az első áldozók és bérmálkozók is jelentősen.
5: Most én kifejezetten Gyöngyösre kérdeztem, de ez az egész országban bármelyik plébániára elmondható, hogy ha nem is ez a tendencia, de rohamosan fogynak is az emberek, meg az egyház mellett elkötelezett hívek száma is jelentősen lecsökkent. Az, hogy a COVID hatása miatt-e, vagy valami más hatására, ez azért kérdés.
4: Hát azért mondtam, hogy 2008-hoz képest 2026 egy óriási nagy intervallum. Korábban szívesen jártam az országos lelkipásztori és teológiai napokra, azért, hogy hát ha meghallanám ott, mit jelent az, hogy Magyarország missziós terület, mit kell máshogy csinálni, mint amit régen csináltunk. De most már kicsit elkeseredtem, és nem járok nagyon oda, mert nagyon sok elméleti, filozófiai, antropológiai, andragógiai, ismeretelméleti dolgot tanultunk, de valahogy nem éreztem rá arra, hogy mit jelent az, hogy missziós terület itt Magyarország és egész Európa. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az az egyháznak az elvárása, mindent csináljunk úgy, mint régen is volt.
5: Ha már ezt mondod, hogy mit kell máshogy csinálni, nekem most úgy valahogy az a gondolatom, meg az az érzés lett erős bennem, hogy régen ugye népegyházról tudunk beszélni, amikor a templom, az iskola és a család is ugyanazt az értéket képviselte. Ez ma nincs meg. Ma mi az egyháznak a szerepe véleményed szerint?
4: Hát nagyon nehéz kérdés. Akik vannak, azokat tovább kell segíteni előre, mind a hitben, mind pedig a Jézusról való tudásban. Hit és tudás nem egymást kizárók. A másik dolog pedig az, hogy kimenni olyan területekre, ahol nem vagyunk jelen. Nyitni. Ma úgy is lehetne mondani, hogy a templom ajtóba kiállni, jó, ilyen van, de hogy például jelen lenni a sajtóban, jelen lenni Gyöngyös városának a gyöngyösi helytörténeti műhelyben, a különböző könyvtárban meghirdetett helyismereti programokon részt venni, akár hallgatóként, akár előadóként, akár helytörténeti kutatásokat megvalósítani és azt előadni, és lássák, hogy az egyházi emberek azok nem is olyan elvont és megérinthetetlen, megszólíthatatlan emberek.
5: De most gyakorlatilag mind azt felsoroltad, amiben te nagyon aktív szerepet vállaltál az elmúlt években.
4: Igen, mert úgy gondolom, hogy nekem erre van karizmám. De egy csomó más dologra meg nincsen. Lehet, hogy egy könnyű zenei koncertet én nem tudnék megvalósítani. Lehet, hogy nem tudnék, nem tudom én micsodát megvalósítani, amihez szól, amihez nincs karizmám. Nem is értek hozzá. Bár kellett néhány ilyen dolgot csináljak, de nem mindenhez értek én sem. Van olyan rendtársam például, aki síoktató, snowboardoktató, és még egy angol nyelvű szó van, ami valami vízi sportot jelent, na én például ezekhez nem értek. Messzire. Gyerekkoromban láttam, Oszlóból közvetítettek síugrást, de hát én ezekhez nem értek.
5: Ha már helytörténeti könyveket megemlítettél, nyilván én teljességi igénye nélkül csak egyet-kettőt mondanék, aztán szeretném, ha ezeket kiegészítenéd. A te gyűjtésedben, meg a te írásodban mi mindennel találkozhat az érdeklődő olvasó, a közönség? Szerzetesek Jászberényben, tisztelet az elődöknek, Rókus Kápolna történetéről szóló tanulmányod is megjelent, Muharai Elemér élete és munkássága is feldolgozásra került. Ki a célközönség, és miért ezeket a területeket érezted fontosnak, hogy ezeknek valahogy nyoma kell, hogy maradjon az utókor számára?
4: Hát nyilván én egy elkötelezett jász ember vagyok, és erős rokálpatrióta, tehát a kutatásaim egy része akár könyvben, akár a Redemció folyóiratban a jászságra vonatkozik. Kutatásaim másik területe a ferencességre vonatkozik, mert nyilván abban vagyok otthon. Vagy az egyházi életre, így mondanám tágabban. Ezekben jobban otthon vagyok, ismerem a szakkifejezéseket, bizonyos dolgokat nem is kell elmagyarázzanak nekem, sőt, amit leírok, és a lektor mondja, hogy ezt magyarázd meg, mert ezt nem biztos, hogy minden külső ember érti. Csak nekem meg nem tűnik fel, mert én benne vagyok. Szóval ez egy két nagyon fontos gyűjtőterület és kutatási terület. A néprajz azért, mert ott, ahol mi éltünk, ott még a néprajznak bizonyos elemei, népszokások, valamelyes még megvoltak. De ezt is lehet kombinálni, most ugye Amerika 350 éves, és az amerikai ferencesek lelkipásztori életéről adok be egy kutatási anyagot majd a néprajzi társaságban, részben az erdélyi ferencesek, részben a kapisztrán rendtartomány tagjai milyen egyházközségekbe szolgáltak, vagy egy interjúkészítés is lesz benne olyan rendtársammal remélhetőleg, aki nemrégen érkezett haza Amerikából, megismerem is a környezeteket. Egyszer fel akartak kérni, hogy írjak egy cikket, vagy írjam meg Jászberény sporttörténetét, de elhatárolódtam tőle, mert nem foglalkoztam a kérdéssel, nem ismerem a kérdést. Különböző sportágaknak a szabályrendszerét nem ismerem. Egy másik alkalommal kértek, hogy a jászsági zsidóságról beszéljek egy televízió műsorba, de nem kutattam róla semmit, nem foglalkoztam vele semmit. Nyilván bármiről fel tudok készülni, de az nem olyan dolog, hogy én már korábban is sok cikket elolvastam, kutatásokat végeztem, levéltárba mentem, nem tudom én, mindenhez én sem érthetek.
5: Nem annyira a sajátod. Ha már Amerikát megemlítetted, ott még nem jártál, de ahogy említettem is, bejártad szinte egész Európát. De mielőtt még Európáról beszélünk, Magyarország rendházai közül a legtöbben megfordultál, jól tudom?
4: Nem számoltam össze, de kelettől nyugatig, Zalaegerszegtől, Szombathelytől, Gyöngyösig, Széchenyig, Szegedig, Budapesten át sokba voltam.
5: Egy szerzetes maga választja meg azt, hogy melyik rendházba szeretne menni, egyáltalán mondhat nemet, hogyha a tartományfőnök az előjáró megkeresi, hogy a következő szolgálati helyed az mondjuk, mit tudom én, Széchenyi lesz, arra lehet nemet mondani?
4: Én nem szoktam ilyen dolgokra nemet mondani, amit a tabulában meglátok, annak fogok örülni. és én készítgetem magamat rá. Nem véletlenül van az, hogy áprilisban, májusban megjön a tabula, hogy az ember kezdje meg az elszakadást az előző helyétől, és kezdjen felkészülni a következő helyére. Eddig összesen egy alkalommal kértem valamit, amikor 2007-ben hazajött a Dénes a New Yorki rendházból, akkor kértem magamat, hogy szívesen mennék oda, részben a magyarok szolgálatára, részben nyelvet tanulni, de akkor ezt a projektet feladtuk, New Yorkot, mint utolsó bástyát, és akkor nem oda kerültem, hanem más rendházakba kerültem. Egyébként, ahova küldenek, oda megyek. Elvileg minden esztendőben beszélgetünk a tartományfőnökkel, vizitációnak nevezzük ezt, amikor eljön a különböző rendházakba, megkérdezi, hogy vagyunk, egészségi állapotunk, lelki állapotunk milyen, hogy érezzük magunkat azon a helyen, és akkor körülbelül egy órát beszélgetünk erről a kérdésről. Azután a tartományfőnök tanácsadó testületével összejön egy kijelölt napon, és reggel 9-től este 9-ig úgy megbeszélik a rendtartományt, hogy csak no. De hát én azt tudom, mert plébánosként vagy lelkipásztorként láttam, hogy annyiféle szempont, választási lehetőség, nehézség kerül elő egy megbeszélésen, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, hogy 12 óra alatt erre a tabulára jutott a definitórium, a tanácsadó testület, és egy csomó szempontot nem ismerünk. Mert ugye a tartományfőnök az, aki mindenkivel egy órát beszélgetett, és csak ő tudja, hogy mi szolgált, vagy mi az, amit ott meghallott. Én általában nem szoktam kérni magamat, ez az egy felajánlásom volt az elmúlt 25 évben. Ezért mondtam azt, hogy a tabulából megtudjuk, ki hova szeretne menni. Utána már én is úgy vagyok vele, hogy most úgy döntöttem, hogy a pesti ferencesekkel szeretnék menni, és a máltaiban leszek munkatárs is. Máltaiban is munkatárs leszek.
5: Erre majd még kitérünk. De ha már azt megemlítettem, hogy több külföldi magyar közösségben is szolgáltál, vegyük már ezeket sorra. Voltál Kárpátalján, voltál Erdélyben, én nem biztos, hogy a sorrendet kronológiailag mondom, csak néhány országot említek meg, jártál Franciaországban, Svájcban, Norvégiában. Biztosan kihagytam valamit.
4: Jó sikerült.
5: Mi az, ami így emlékként ott van a szívedben, és beszéljünk már egy picit arról, hogy a különböző országokban a magyar közösségek hogyan tudnak megmaradni magyarságukban, hogyan tudják a nyelvet, a hit életüket ápolni, milyen szerepe van ott egy magyar lelkipásztornak, mennyire missziós területek ezek a különböző országok.
4: 1996-ba, 7-be kezdődött az az én misszióm, amikor növendékként Nagyszőlősi kolostorba mentünk, és a nyár folyamán egy-egy hetet töltöttünk. Én az egyikben cserkésztáborban voltam, a másik évben hittanos táborban, vasárnap pedig valamelyik lelkipásztorral a különböző templomokban vettünk részt szentmisén, vagy valamilyen szolgálatot elláttunk. Azóta nyilván Kárpátalja megváltozott, hiszen a háború nagyon sok ember elvándorlásával járt együtt, főleg a férfiakéval. Amíg ott a magyarságot meg tudják tartani az ottani magyar lelkipásztorok, addig ott kell lennünk, és ott dolgunk van, meg felelősségünk van. Hiszen a templom nem csak azt jelenti, hogy misére megyünk oda, kereszteléstől temetésig különböző szentségeket kiszolgáltatnak, hanem a magyar nyelvet ott is gyakorolják, a plébániai közösségnek a tagjai esetleg különböző kulturális programokat szerveznek. Egy faluban a plébánia és a falu kulturális élete nem szétválasztható, mindenki ismer mindenkit. Van, aki tagja az egyházközségnek, nem tudom én, az egyik cserkész csapatnak, de a faluba is részt vesz különböző programokon. Most, hogy mi lesz a háború után, én el se tudom képzelni. Nagyon megfogyatkozott ott a magyarság. Nyugat-Európában egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a különböző kivándorló magyarok, akár a 1849-es szabadságharc után, akár az első világháború után, akár a második világháború után, akár 56-ban kezdenek elfogyni és kiöregedni. Az első generációnak mindig az volt a feladata, hogy megtanuljanak az adott országnak a nyelvén, és az egyházközségbe érezték jól magukat. A harmadik, negyedik generáció pedig csoda, hogy beszél még magyarul, bár ennek ellenére értem olyat is, hogy igen kiválóan beszélt magyarul is, németül is, meg olaszul is, meg franciául is a gyermek, és én a magyar nyelven akcentus sem vettem észre nála. Azonban igaz az az álláspont, hogy a régi magyarok, akik mondjuk akár 56-ba kivándoroltak, betegednek, öregednek, lassan elfogynak. Ezt én látom most az amerikai magyar ferences kusztódia életében, hogy 94-ben meg is szűnt, annyira fogyóba voltak már a magyarok. Az új generáció főleg angolul tud. Sajnos ezt így láttam.
5: Más... Mi a szerepeként egy lelkipásztornak? Mi volt a te szereped? Mondtad azokat a területeket, ahol jelen voltál a plébános mellett, vagy őt helyettesítve?
4: De én nem laktam kint, csak felkértek egy-egy misére. Például a lelkipásztor elment valahová, vagy nem volt mise húsvét hétfőn Oszlóba, akkor oda mentem el. Nem volt magyar lelkipásztor Párizsba, akkor különböző magyar lelkipásztorok jelentkeztek, és akkor én két alkalommal is voltam kint ott. Tehát, hogy én rövid időt egy-egy szentmisére mentem ki csak.
5: Akkor
4: nem
5: ilyen
4: hosszú
5: rövid időt
4: nem laktam egyik helyen sem. Csak felkértek az külföldi magyarok püspökségen révén, és akkor ekkor és ekkor van, akkor otthon megkérdeztem, hogy mehetek-e, és akkor elmentem. Nyilván ez nekem is jó volt, mert új élmények voltak. Délelőttönként meglátogattam ott a városba a nevezetességeket, vagy akkor írtam a Redemció újságban a jászok eladatásáról szóló cikkemet, és ennek része volt, hogy körülbelül 15 éven keresztül az Invalidus ház vette meg a jászságot, és az invalidusok, vagyis a kiöregedett vagy rokkant katonáknak az első központja az Párizsban volt. Ott mai napig működik az Invalidusok háza, ma Budapesten pedig a, ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal lakik benne a Megyeháza utcában. Tehát akkor felhasználtam a lehetőséget, hogy megnéztem azt az intézményt is, és akkor legalább emlékeimbe beledolgoztam abba a cikkbe azt, amit ott tapasztaltam.
5: Ott tapasztaltál, igen.
4: Szóval az egy nehézség, hogy a külföldön a régi 56-os magyarok kezdenek öregedni, betegedni, elfogyni az egyházközségből. Azt is kell azonban látni, hogy több fiatal kiköltözik külföldre, hosszabb, rövidebb időre. Az egyik rendtársam mesélte, Hess Dénes, hogy New Yorkban volt lelkipásztor, volt neki ott egy hittanosa, aki előtte Szegeden is hittanosa volt. És akkor New Yorkba költözött, ott volt bútorszállító, vagy valami ilyesmi jellegű házkarbantartó cégnél helyezkedett el.
5: Akkor újra találkoztak.
4: Újra találkoztak. Tehát van egy ilyen jellegű dolog is, de ott, ahol én jártam, ott nagyon ritka volt az, hogy az újonnan kivándorlók is megjelenjenek az egyházközségben. Részben munkabeosztás miatt talán, részben, amint említettem, hogy kevesebb és kevesebb tagja vannak különböző egyházközségeknek. Valahogy eltávolodtak az emberek, olyan individualisabbá kezdünk válni. Sokan megoldják interneten keresztül ezt a kérdéskört.
3: Az elmúlt percekben Varga Kamil ferences szerzetest hallották. A riporter Papildikó volt.

0: Megmaradni. A határon túli magyarság közéleti magazinja.
1: A mai műsorban folytatjuk Berghauer olasz Emőke pszichológus, a második Rákóczi Ferenc kárpátaljai magyar főiskola docense előadását, amelyet Beszélgessünk a házasságunkért címmel tartott Beregszászon. Gurunda János műsorát hallják.
2: Hol lehetne onnan indítani, hogy milyen az, amikor megismerjük a másikat, amikor kivontjuk azt a bizonyos ajándékot, hogy annyira örülünk neki, hogy ott van. Nagyon tetszik. Hát csodálkoznék rajta, hogyha a mai világban úgy házasodna valaki, hogy nem tetszik neki a másik. Hála az Úrnak, hogy így van, hogy a 24. században lehet tetszés alapján házasodni. Tetszik nekem a másik. Beszélgetünk. Minél több időt szeretnék vele tölteni. Ugye? Miért akarok vele minél több időt tölteni? Valaki ezt meg tudja válaszolni? Miért? Miért akarok hozzá közelebb kerülni? Nem jó nekem egyedül? Nem jó. Nem jó nekem egyedül. És miért akarom megismerni? Hát egyrészt szeretem, másrészt meg szeretném nézni, hogy hozzám való-e. Tehát, hogy tudjuk-e egymáshoz illeszteni azokat a dolgainkat, amiket ott amit a hátizsákunkban cipelünk. Mindent meg akarok róla tudni. Hagyom, hogy engem megismerjen a párom. Hát még először nem, de aztán, mert most a házasságról beszélünk, tehát amikor így felépítjük, tehát amikor megismerem a házastársamat, tehát ezt onnan építjük fel. Úgy értem. Amúgy ez teljes mértékben igaz, hogy amikor még csak úgy szerelmesek vagyunk, meg ez a nagy rózsaszín köd ott van, hát nagyon sok mindent nem látunk, hogy milyen. Vannak ott apró kis csomagok is abban az ajándékban, ez a meglepi. Vannak ilyen plusz ajándékcsomagok is. De hogy azért történik mindez, hogy minél közelebb kerülhessünk egymáshoz. És én is emlékszem, amikor a férjem, bár akkor még nem udvarolt. Én úgy gondolom, hogy nem udvarolni járt hozzánk akkor, mert csak ismerkedtünk, és hogy nagyon sokat beszélgettünk. Jött járt beszélgetni, mert kérdezték, hogy miért jön. Hát először megnéztünk egy filmet, amit azt hittem, hogy ő szereti, de közben kiderült, hogy ő se. Szóval ez a kis nagy ember, vagy melyik volt ez? Valami western film, soha nem néztem western filmet, azóta se. De hogy megnéztük, és az olyan jó volt. És itt van a lakótársa is, örülök neki, hogy itt vagy, Laci. Mert hogy ott állítólag nem volt tévé, és ott nem tudták ezt a western filmet megnézni. Na de hogy viccet félretegyük, és ezeket a poénokat, hogy ott volt mellette az, hogy beszélgettünk mindenről. Nagyon szerette, ha nem tudom, hogy elmondhatom-e az autókat, mai napig így van, mindenféle versenyzés, itt van ezek a, hogy nevezik ezeket a Forma 1-es autókat. ma már nem igazán vagyok ebben otthon, mert erről már nem beszélgetünk. De hogy abban az időben eszméletlen volt a tudása erről, hogy melyik versenyző, mivel, ki nyer, hanyadik pozíció, milyen pole pozícióból indul, stb. Tehát, hogy hány nyertes éve van, stb. Mindenkiről tudtam mindent. Egy. A másik meg ezt azóta se gyakoroltuk, hogy a Lada márkákat, az összeset meg tudtam különböztetni. Tehát ezeket a sorszámokat, hogy egyes, meg az egyes, 11-es meg tudtam különböztetni a lámpája alapján, meg ilyenek. És ez pusztán abból indult ki, hogy mi nagyon sokat beszélgettünk ezekről. Ő járt beszélgetni, teáztunk, beszélgettünk. És ehhez szeretném hasonlítani ezt a folyamatot is, hogy amikor mi megismerkedünk valakivel, és tényleg ez a kis rózsaszín fázis van, amikor úgy szeretnénk minél közelebb kerülni az illetőhöz, akkor mindenről beszélgetünk. Még arról is, ami abszolút nem a mi érdeklődési körünkbe tartozik. Mert szeretném meglátni, hogy milyen ebben az a másik. És ezáltal azt látom, hogy neki mennyire széles ez a repertoár, amiben jártas, úgymond. Ezzel is nőtt a szememben. És milyen érdekes az, hogy egy idő után meg annyira természetesnek vesszük ezeket a dolgokat, hogy jönnek a gyerekek, jön a munkahelyi helyzetváltás, krízisek, ugye életkori kríziseken megyünk keresztül, és hogy elfelejtünk ezekről a dolgokról már beszélgetni. És hogyha visszakanyarodunk oda, hogy az első emberpár is átélte mindezt, akkor az meg lehet, hogy még erőt is ad számunkra, hogy ebből is lehet táplálkozni, sőt, biztos vagyok benne. Ugye az első, ugye a bűnesetre szeretnék visszautalni. És itt a Mózes első könyvének a harmadik részében nagyon szépen látjuk ezt az ívet, amikor megtörténik a bűneset, és szeretnék idézni, megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek. És valahogy, ahogy megnyílt a szemük, és észrevették, hogy sebezhetőek, hogy gyengébbek, elkezdték magukat takargatni. És érdekes, hogy a házasságunkban is valahogy ez a takargatás úgy elkezd megjelenni. Hogy már nem mondunk el mindent, lehet, hogy azért, mert nem akarom terhelni a másikat vele, látom, hogy fáradt. Már nem kérdezek meg dolgokat, mert a kommunikáció csak arra terjed ki, hogy ki viszi el a gyereket az óvodába, vagy ki fizeti be a számlákat, de, vagy az, hogy hogy van reggeli kávézás közben megkérdezem, de egyébként úgy elfelejtjük. Takargatunk. Elkezdünk felöltözni. Nem csak faleveleket rakunk magunkra, hanem egy idő után már nem csak ruhákat, hanem nagyon sokszor már falakat emelünk magunk közé. És hogyha ebbe belegondolunk egy kicsit mélyebben, és tovább visszük ezt a bűneseti történetet is, akkor milyen érdekes, hogy Isten megkérdezi Ádámtól, hogy hol vagy. Mi hol vagyunk a házasságunkban? Elérhetőek vagyunk a házastársunk számára? Vagy mindig én keresem, amikor nekem van gondom? Hol vagy? Ugye, amikor beszélgetésről van szó, akkor a férfiakban mindig, mintha így megzizenne valami, hogy jaj, ne. Csak beszélgetni ne. Csak az érzésekről ne. Hol vagy? Milyen érdekes az, hogy merjük-e vállalni a gyengeségünket a férjünk, a feleségünk előtt? Merem-e vállalni esetleg, hogyha hibáztam? Szoktuk ezeket vállalni? Vagy amikor vitatkozunk valamiről, és kiderül, hogy nem nekünk van igazunk. Akkor azt beismerjük.
3: Ajaj,
2: igen. Egyébként nem olyan régen került elém egy ilyen, megkérdeztek járókelőket, hogy milyen hosszú házasság titka, nem, lehet, hogy többen is látták, és akkor az volt a férjek válasza, hogy mindig a feleség az utolsó szó, hogy minden az, hogy igen, drágám. Szóval, hogy mindent rá kell hagyni az asszonyra, de hogyha ezt megnézzük, akkor valóban így van. Tehát, hogy mindent rá kell hagyni a feleségre, hogy jól van az úgy, drágám. Vagy mindent, akkor fordítsuk vissza, mindent a férjre rá kell hagyni, hogy jól van az úgy. Csak úgy takargassunk. Ez is lehet egy levél, egy falevél, vagy egy ruha, amivel elfedjük. Sőt, hát akkor a külvilág előtt is, mert akkor tökéletes házas pár vagyunk a külvilág előtt is. Hát egy kicsit borsozik a hát, amikor meghallom valakitől azt, hogy mi nem szoktunk vitatkozni. Hogy mi mindenben egyetértünk. Ugye elgondolkodok rajta, hogy valóban, tehát hogy van-e akkor a házas pár között kommunikáció egyáltalán, hogyha mindenben egyetértünk? Nagyon érdekes, hogy valójában hova tehetnénk ezeket a gondolatokat. Egyrészt felmerem-e magam vállalni, és hogyha felvállaltam, akkor a külvilág felé mutatom-e ezt, vagy pedig azt csinálom, hogy tökéletes a házasságunk. Nekünk minden rendben van. Mi nem szoktunk vitatkozni, nem szoktunk veszekedni.
4: Már nem szoktunk,
2: igen. Vagy én mindig virágot viszek a feleségemnek, és közben pedig, hát másnak is, igen. Nem tudtam, köszönöm, hogy fejeznem ki. Köszönöm. De hogy ezekről a dolgokról is érdemes beszélni, ugye a hűségről is szó volt, ez az alap. És akkor leszögezhetjük azt, hogy nincs tökéletes házasság. Nincs hibátlan egy ember sem. Tehát nem hibátlan egy ember sem. Ott, amikor megtörtént a bűneset, onnantól kezdve a sebezhetőségünk, a gyarlóságunk az megmutatkozott egyértelműen, mert mindent tudni akartunk. És ez is beletartozik, igen. És hogyha ezt tovább vetítjük, akkor milyen az a házasság, ahol elkezdenek beszélgetni egymással? Amikor mondjuk sután sikerül egy-egy beszélgetés, vagy egy beszélgetés indítás, az milyen? Bevalljuk, hogy ez most egy félre sikerült indítás volt? Vagy egyikünk itt dulifulizik, a másikunk meg éppen a másik szoba végében. De ki az, aki mindig közelít? Vagy ki, tehát meg van, le van osztva, hogy mindig az illető fél, vagy pedig beosztják egymás között, hogy ez is érdekes. Tehát ez is egy munkának a része, tehát elkezdünk ezen dolgozni. olyan szép szimbólumok vannak egyébként, azt már csak így hozzáteszem, azt is megnéztem, hogy a házasság építése milyen szimbólumok léteznek, hát ugye a kert gondozás az az egyértelmű, ami megjelenik, hogyha nem locsoljuk a kertet, akkor az elpusztul, vagy pedig elgazosodik, és hát ugye a házasságnak a vízforrás az a kommunikáció, gyakorlatilag ez is egy gyönyörű szimbólum. De az is egy gyönyörű szimbólum, hogyha azt mondom, hogy egy híd a kommunikáció, a beszélgetés a házaspár között. Mert az egyiknek az egyik part, másiknak a másik part, és fel kell építeni valamiből a közös kis hidat. Az nem egyszerű. Az már egy kicsit úgy közelebb áll hozzánk ez a szimbólum. De abban ott van a munka. Valódi munka. Mi van az, amikor ajtót szúrontunk a házba? Amikor nagyon rosszul sikerült a napom, és úgy gondolom, hogy na akkor nyitom az ajtót, vagy találkozunk, és egyből rázudítom. Akár férként, akár feleségként, de általában ez feleségektől szokott érkezni, mert hogy ilyen a működési formánk, hogy úgy mindent egyszerre. És meg se nézzük azt, hogy a férjem nagyon sokszor nem tudja, hogy most miről van szó, mert egyből dúl bele a közepébe. Ez az in medias res, ahogy szokták mondani, a dolgok közepébe vágás. Hát nem túl jó indítás. Egyszerűbb lenne, hogyha megkérdezném, hogy milyen napod volt, vagy te hogy érzed, sokkal könnyebb lenne kommunikációs szempontból. Sokkal építőbb is lenne a házasság szempontjából.

0: Milyen ilyen közbevágásaink szoktak még lenni? Szeretnék néhány példát hallani, ki az, aki még felvállalja rajtam kívül, hogy milyenek vannak, amikor úgy rá zúdítom a problémát azon kívül. Szoktuk-e figyelni azt, hogy éppen milyen lelki állapotban van a házastársunk? Szoktunk-e aktív figyelemmel lenni? Hát az lenne az alap, hogyha figyelnénk, de úgy őszintén nem nagyon szoktuk figyelgetni. De milyen jó lenne, hogyha azt néznénk, hogy éppen most fáradt, és hát a férfiak esetében azt ki kell emeljem, és most már Bagdi Emőke után szabadon, hogy éhes férfival nincs mit kezdeni. Tehát, hogyha egy férfi éhes, akkor az első az, hogy leülök és adok enni, mert addig nem tudunk beszélni. De lehet, hogy nőknél is van ilyen, mert például ismerek olyat, hogy addig nem lehet vele beszélni, mert le kell, hogy azt az elsődleges szükségletet ott pótolja, és aztán már lehet kommunikálni. De hogy nagyon sokszor ez szokott történni, hogy erre nem figyelünk oda. Nagyon sokszor arra nem szoktunk odafigyelni, hogy férfi és nő másként kommunikál. Tehát amikor azt mondom, hogy beszélgessünk, és hát nagyon sokszor, és ezt tapasztalom, hogy olyan elvárásokat támaszt az egyik fél a másikkal szemben, aminek nagyon sokszor lehetetlen megfelelni. És akkor itt hadd védjem meg a férfiakat most, mert hogy a férfiaknak a kommunikációs útja teljesen más, mint a nőké. A nők nagyon szeretnek beszélgetni. Nagyon-nagyon. Nem is tudom, hogy fejezzem még ki. Még annál is inkább. Mert ők az érzelmi feszültséget így tudják kifejezni. Túláradó érzelmekkel vagyunk telítve. Ha ez nem lenne, akkor nem tudnánk a szeretetet úgy adni a gyerekek felé. Ez kell a családi békéhez, szokták mondani a családi tűz, a családi fészeknek a megtartásához. Kell. A férfiak teljesen másként működnek. Ők nem szeretnek sokat beszélni. Főként nem az érzéseikről. Tehát nagyon kevés férfit ismerek, aki az érzéseiről nyíltan tud beszélni. Ez honnan ered vajon, hogy a férfiak nem beszélnek az érzéseikről? Valaki tudja-e? Nagyon sokszor, igen, az a gyengeség, igen. Ez is lehet egy falevél. Az a gyengeség, és akkor ezzel el lehet, tehát felvállalom a gyengeségemet, hogyha beszélek az érzéseimről. Nagyon sokszor épp ezért fel sem ismerik. Nagyon sokszor. És hát nem várjuk el egy férfitől, és ezt azért mondom, hogy most ezzel hadd védjem a férfiakat ezzel, akik itt vannak a házasságban, tehát gyakorlatilag, hogyha beszélnek is, akkor hadd legyen elég az, hogyha nagyon kicsi mondatokban kifejezik az érzéseiket, ha ki tudják fejezni. Ha nem, akkor legyen elég az, hogy ha 10 perc napi szinten, az már legyen elég. Lehet, hogy ő másban tudja kifejezni azt, sőt biztos, hogy szereti a feleségét. Azzal az agyukra tudunk menni, hogy szeretsz. Úgy látom, ismerős a kérdés. Ők másban fejezik ki, azzal, hogyha kimennek egy kicsit szöszölni a ház körül. Ezzel mit fejeznek ki? A gondoskodást, pontosan. A szeretetet, és ez nagyon-nagyon fontos. Ezzel is, tehát figyeljük ezeket a kis apró jeleket, rakjuk össze. Ő ezzel fejezi ki. Nem kell azt mindig elmondani. Ez az alapvető különbség. De egyáltalán, hogyha ezt tudjuk, ezt a két alapvető különbséget, akkor hogy lehet egyáltalán egy házasságot fenntartani úgy, hogy azért mégiscsak jó lenne, hogyha beszélgetnénk egymással. Vannak-e egyáltalán erre praktikák? Valakinél valamilyen bevált praktika, vagy valamilyen, hát a tanácsot azt nem nagyon szeretem használni, ezt a kifejezést, mert aki jó tanácsokat ad, azt szokták mondani, hogy az maga sem tudja azokat betartani. De nézzük meg azokat a gyakorlati példákat, amik beválnak. Vannak-e ilyenek? Egyrészt nagyon fontos a rendszeresség. Tehát ez, hogy ugyanúgy, mint a kisbabáknál, és ez tapasztalható, hogyha van egy fix időpont, amikor a fürdési idő zajlik, akkor nyugodtan lehet ezeket az etetés, fürdés abban az időpontban, mert ez biztonságos keretet ad. És hogyha ez a rendszeresség megvan a házasságban is, akkor egyértelmű, hogy gördülékenyebb lesz a beszélgetés is. Tehát mondjuk azt ne képzeljük el, hogy azt úgy, hogy na, fix, ha 20 óra, 3 perc van, akkor most le kell ülni és beszélgetni, mert ezzel pont azt fogjuk elérni, hogy egy nyomást helyezünk a másiknak a vállára, és abból minden lesz, csak nem beszélgetés. Belefér esetleg a beszélgetésbe a vita? Lehet-e vitázni?
1: Hogy lehet. Meg kell mondani a gondokat?
0: Így van.
1: Meg kell beszélni.
0: Pontosan. Tehát ez is belefér. Abszolút belefér az, hogy ezeket a dolgokat átbeszéljük. Igen, drágám. Lehetne azt mondani, hogy a beszélgetés az gyakorlatilag abszolút művészet. Valaminek a gyakorlásának a művészete. Mert ahhoz, hogy elsajátítsuk, akkor nagyon sokszor gyakorolni kell, de hogy vannak azért alapfogalmak, amiket érdemes figyelem előtt és szem előtt tartani. Az első az, hogy amikor elkezdek a másikkal beszélgetni, akkor az fix, hogy figyelek rá. Tehát ne úgy beszéljek, hogy most nem tudom, mással is foglalkozom közben. Tehát a figyelem az legyen aktív. Az aktív figyelmünket hogy tudjuk kifejezni? Mivel? Tehát egyrészt a szemébe nézek. De amikor ismerkedünk, ez a szemkontaktus felvétel is rendkívül érdekes, mert ezt meg a biológusok is meg tudják erősíteni, hogy amikor tetszik nekünk valami, akkor kitágul a pupillánk. És hát, hogyha azzal a bizonyos személlyel beszélünk, aki tetszik nekünk, akkor úgy jó a szemébe nézni, mert olyan tág pupillája, mert is olyan kellemes az a tekintet. És ugye ez az első, hogy elkezdünk beszélgetni, hogy a szemébe nézünk. Nem farkas szemet nézünk, hanem a szemébe nézünk. És úgy mondjuk el, gyerekekkel az alapvető kommunikáció is az, hogy lehajulunk oda hozzá. Felvesszük a szemkontaktust. És hogy mennyire tudja segíteni ezt a házaspárok életében a kommunikációt, hogy ránézek, vagy néz rám, itt vagyok, láthatóvá teszem magam, nem bújok a telefonomba. Ez is lehet egy falevél. Hát a mai világban rengeteg ilyen dolog van, ami mögé el lehet bújni, és el lehet rejteni az érzéseket, a gondolatokat, az elsőleg a mobiltelefon, most már mindenféle alkalmazás van, a számítógépes játékok, de aki ezeket nem műveli, akkor ott a munka, rengetegféle falevél van, ami mögé el lehet rejtőzni. És ugye az elsődleges a szemkontaktus felvétellel, ezzel egy picit segítünk. Mi van akkor, hogyha ez megtörténik, figyelek a másikra, visszacsatolok, amit elkezd mondani, hogy jól értem-e, amit mond. Tehát nagyon sokszor félreértés abból adódik, hogy úgy veszek egy még levegőt, jó, ezt mondtam, majd egy fél év múlva majd visszavágom, hogy nem tudom, ekkor meg akkor ez elhangzott, de akkor nem jelzek vissza, hogy félreértettem valamit. Legyen ez a parafrázis az, hogy úgy visszajelzek. Hogy jól értem, amit mondasz, hogy ezt mondod, ezt akarod ezzel kifejezni? Érdemes visszakérdezni. Szoktuk ezt alkalmazni? Gyerekeknél igen, de házastársaknál nagyon kevésszer sajnos. Az, hogy ha ezeket tudjuk alkalmazni, akkor az elsődleges szempont az, hogy meg tudjuk teremteni az érzelmi biztonságot. Amikor nincs az, hogy kritizálni kezdem el, hogy mond valamit. Rendkívül nehéz úgy kommunikálni valakivel, amikor szinte sas szemet néz, és azt lesi, hogy hol fogok hibázni. És ezt az érzelmi biztonságot úgy lehet a házasságban megteremteni, hogyha aktívan odaállok amellé, és azt képviselem, hogy elfogadom, amit mondasz. Megnézem a saját érzéseimet, hogy hogyan hat rám az, amit a másik mond. És nem egyből kivetítem. Ugye nagyon sokszor szoktuk mondani ezt az én kommunikációt a te kommunikációval szemben, hogy nem állandóan azt mondom, hogy te sohasem figyelsz rám. Ez egyébként sem igaz, olyan nincs, hogy soha nem figyel ránk az illető. Tehát már eleve olyan dolgot mondtam ki, ami abszolút, amit nem fed a valóság. De hogyha visszanézek erre, akkor inkább arról közelítsem meg, hogy ez hogyan hat rám. Úgyhogy rosszul érzem magam, hogyha egyedül vagyok például. Olyan magányosnak érzem magam. Tudnánk egy kicsit erről mondjuk vagy beszélni, vagy ki tudnánk-e menni valahová. Nagyon sok férfinek ugye azt beszéltük, hogy nem ez a kommunikációs formája, hogy beszélget. Akkor lehet mást keresni, más szeretett nyelvet. Akkor melyik az, hogyha nem a szavak? Akkor lehet teljesen más közegben kell puhatolóznunk. Keresünk olyan tevékenységet, amit elvégezhetünk együtt. És az is nagyon érdekes, hogy még az a férfi is elkezd beszélgetni olyan szituációban, amit szeretettel végig.

0: De az elsődleges az, hogy amikor leülnek egymással, egymás szemébe néznek, beszélgetnek, fenntartják a kapcsolatot, mi az az egy dolog, ami összetudja őket még inkább kapcsolni? Hát a szeretet, az érintés egyrészt, ez is nagyon fontos. Hát, hogy jó lenne, hogyha ezzel is foglalkoznának együtt, igen. A közös beszélgetés. Mert hogyha ezt nem csináljuk, akkor nagyon nehéz fenntartani ezt a védőhálót. Abszolút protektív tényező. Mi az, hogy protektív? Védő. Erről beszéltünk ma a hallgatókkal is, hogy a jó házasság az egy abszolút védőhálót jelent az öngyilkossággal szemben. Nem az öngyilkosság volt a témánk. És hogyha belegondolunk ebbe, hogy ott vagyunk a házastársunknak, vagy a házastársunkkal is, nem csak neki, akkor figyelünk, nem csak a szemkontaktus felvétel, az érintéssel, azzal, hogy aktívan jelen vagyunk az életében, figyelünk azokra az apró kicsi rezdülésekre, amik ott vannak. Abszolút védőhálót jelent. Mi a védőhálónk? Az, hogyha együtt imádkozunk. Mert hogyha ezek nincsenek meg, akkor nagyon nehéz megállni. Ebben a háborúval, krízisekkel teli időszakban. Rendkívül nehéz. Enélkül nem lehet. És hogyha ezeket figyelem előtt tartjuk, elfogadjuk, hogy olyan, amilyen, akkor sokkal könnyebb a napi terheket is cipelni. Nagyon sok olyan házasságos, meg házasság terápiával foglalkozó könyv akadt az utóbbi időben a kezembe, és hát voltak közöttük olyanok is, amikor folyamatosan csak egy oldalba ment. Hogyha azt látom, hogy az illető nem szeret, akkor teljesen rendelődjek a helyzet alá, és akkor csináljak mindent úgy, ahogy a másik szeret. De én abban is biztos vagyok, hogy ettől nem lesz jó a házasság, hogyha folyamatosan alárendelődök. A szemkontaktussal, hogyha ránézek a másikra, és elfogadom a másik embert, akkor nem alárendelődök, hanem ketten együtt egyformák vagyunk. És hogy vagyunk egyformák? Egyformák abban, hogy esendőek vagyunk, ugyanúgy hibázunk. Ugyanúgy vannak a férjemnek is nehézségei, mint nekem. Ugyanúgy vannak boldog percei, mint nekem. És hogyha ezt úgy próbáljuk meg a kommunikáció szintjén is tárgyalni, vagy tálcára vinni, akkor sokkal könnyebb együtt, mint sem külön. Beszélgessünk a házasságunkért, és hogyha ezt a mondatot így elmondom, meg hogy mindenkiben egy kép tárul elé, akkor mi az a kép, ami egyből feljön, hogy beszélgessünk?
1: Kedves hallgatóink, Megmaradni című műsorunk hangzott el, melyben folytattuk Berkauer Olasz Emilke pszichológus, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense előadását, melynek témája Beszélgessünk a házasságunkért volt. És ezzel mai összeállításunk véget ért. Búcsúzom Papildikó és Grunda János nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Most a holnapi viszonthallás reményében kívánok mindannyiuknak további jó rádiózást. Tigovics Ernőt hallották.
2: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Öt óra. Körkép. Vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Békés megyében rendkívüli időjárásra kell felkészülni. A hétvégén szó szerint berobban az idei nyár eddigi legdurvább kánikulája. A meteorológiai előrejelzések szerint a viharsorokban lesz a legforróbb a helyzet az országban, a hőmérők higanyszála ugyanis akár a 40 fokos lélektani határt is megközelítheti. Az előrejelzések kivétel nélkül minden időjárással foglalkozó oldalon hatalmas piros felkiáltójelet tettek a viharsarokra. A jóslat sok helyen 34-35 fokról szól, ám Békés megyében 40 fokot mutathatnak a hőmérők. Most szombaton és vasárnap hőgutát idéző helyzet állhat elő, a tendencia megfordul. A pokol forrósága itt kezdődik, és talán itt is végződik majd. Az minden esetre biztos, hogy aki Békésben él, annak érdemes lesz feltenni az árnyékolókat, maximális fordulatra állítani a klímát, telepakolni a hűtőt és a gyors hívóba tenni az orvos telefonszámát, mert alaposan befűthetnek itt az égiek. Kisrigó László püspök mutatta be pénteken a Szegedi Dómban a Gál Ferenc Egyetem tanévzáró ünnepségét megelőző hálaadó szentmisét. A főpásztor hangsúlyozta, Jézus szívét kérhetjük, hogy segítsen, legyen józan eszünk és legyenek egészséges érzelmeink, és ezeket tudjuk is helyesen használni. Dux László rektor az elmúlt eseménydús hónapok történéseit idézte fel. Az egyetem négy karon, Szegeden, Békéscsabán, Gyulán és Szarvason nem kevesebb, mint 3000 hallgatót oktatott, közülük most közel 400-an zárják le a tanulmányaikat. Minden karon zajlottak jelentős épületfelújítási munkálatok. Békéscsabán és Szegeden ezek még folynak, de szeptembertől Új-Szegeden például egy új kampuszon is lesz oktatás. A számos tudományos program hallgatói és oktatói siker mellett az elmúlt hónapok egyik legnagyobb jelentőségű eseménye az intézmény akkreditációja volt. Az eseményen 73 Szegeden tanuló hallgató vehette át diplomáját. A végzősök nevében Kántor Bianka búcsúzott. A tanévzárón a Gál Ferenc Egyetem együttműködési megállapodást kötött a krakói Ignatianum Egyetemmel. A dokumentumot Dux László és Thomas Homa rektor látta el kézjegyével. A két felsőoktatási intézmény a jövőben kutatási programokat, konferenciákat szervez, illetve nemzetközi programokba is szeretnének közösen részt venni. A csecsemő és kisdetgondozási versenyen remek teljesítmény nyújtott az Orosházi Táncs és Mihály Gimnázium csapata, a Magyar Vöröskereszt Orosháza területi szervezet bázisiskolájának, a Táncs és Mihály Gimnázium és Kollégium ifjúsági alapszervezete. A háromfős csapat Kovács Klaudia Alexa, Gregus Krisztina és Tóth Emma Dóra az országos csecsemő és kisdetgondozó versenyen az ifjúsági kategóriában bronz minősítést kapott. Felkészítő tanárok Mikulás Rolandé volt. Csorvás mintegy 4000 fős település, és itt van a megye egyik olyan alkotó műhelye, ahol példaértékűen figyelnek a különösen tehetséges és tudományok iránt fogékony diákokra. Murvai József technika tanár műszaki oktató elmondta, a Szikrát egy országos pályázat adta, amely arra ösztönözte a gyerekeket, hogy vegyék észre a környezetük problémáit és alkossanak rájuk kreatív megoldásokat. A legfontosabb maga a folyamat, nem a produktum. Az, hogy a diák felismer egy problémát, tömören megfogalmazza, ötletel, tervez, majd kiválasztja a legjobbat. Ha ez a séma megvan, azt az élet bármely területén kamatoztatni tudja. Az Edison Klub útja nem volt mindig ennyire egyenes. Alkatrészekből és anyagból mindig hiány volt. A szertár leginkább Edison híres mondására rímelt. A feltaláláshoz egy jó ötlet és egy halom kacat kell. Az igazi áttörést a hónap feltalálója program elindítása jelentette. Ma már saját fotolabor és elektromos autógarázs várja a gyerekeket. A sikeres alapozás után eljött az idő a generációváltásra. 2025. novemberétől a stafétát és az elnöki posztot Szluka András informatikus vette át, akit alelnökként Szilágyi Dávid segít a hátország koordinálásában. A céljuk az, hogy a gyerekeknek csak be kelljen menniük és azzal foglalkozhassanak, amit szeretnek. Szilágyi Dáviddal hozzák a mai technológiákat és a mérnöki szemléletet. Arra ösztönzik a diákokat, hogy először papíron tervezzenek, majd megtanítják őket a 3D modellezésre és a szoftverfejlesztésre, hangsúlyozta a klub elnöke Szluka András. A kiválasztás rendszere egyszerű és hatékony.
Murvai tanár úr kiszűri a tehetségeket az iskolában, akik első körben a pénteki Edison klubba kapnak meghívást. A legígéretesebb, legkitartóbb koponyák pedig a szombati, mélyebb szakmai foglalkozásokon folytathatják a munkát. Az egyéni projektekre szabott figyelem és a családi és légkör garantálja, hogy a csorvási feltalálók új generációja a jövőben is megállja majd a helyét. A napokban tovább folytatódnak a haltelepítések Békés megyében. A Kürösvidéki Horgász Egyesületek Szövetsége által kezelt folyószakaszokba és csatornákba több helyszínen és ütemben több mint 800 ezer darab előnevelt tiszai nyurgapontyot helyeztek ki. A tiszai nyurgapont kiváló növekedési képességgel rendelkező vadjellegű pontyváltozat, amely jobban alkalmazkodik természetes vizeink adottságaihoz. A telepítés célja, hogy a jövőben is egészséges, erős és fenntartható pontyállomány legyen a körösök vízrendszerében. A MOSZ, mint a tiszai nyurgapony tájfajta nyilvántartott fenntartója, az idei támogatási rendszerében az állománypótlási és fejlesztési cél előirányzat terhére 762 ezer példányra biztosított támogatást a telepítés megvalósításához, olvashatóak ehhez Facebook oldalán az újabb haltelepítésről szóló tájékoztatóban. Mozgalmas heteken vannak túl az orosházi úszók. Szentesen rendezték meg június 6-án és 7-én az óvodától az olimpiáig elnevezésű úszóversenyt. A versenyen a 2017-ben született és ennél fiatalabb úszók versenyezhettek. Csőke Botond első hivatalos versenyén rögtön három dobogós helyezést ért el. Szintén érmesként zárt Csizmadia Csanád, aki egy második helyezéssel gazdagította eredményeit. Nagy Boglárka új egyéni legjobb eredménnyel, valamint megérdemelt dobogós helyezéssel zárta a versenyt. Az Orosháza Úszóegyesület úszói június 13-án Tótkomlóson vettek részt a 21. Rózsakupán. Június 14-én pedig Nagy Boglárka képviselte Orosházát az első alkalommal kiírt Mórahalmi Bivaj kupán. A tótkomlósi versenyen 6 úszó, Csőke Botond, Dujjén Janko, Hári Zalán, Nagy Boglárka, Szénási Puskás Roma és Tóth Levente képviselte az egyesületet összesen 15 versenyszámban. A nap során Szénási Puskás Roma egy aranyérmet szerzett, Nagy Boglárka 2 ezüstéremmel gazdagodott, míg Kohári Zoltán 1 ezüstéremnek örülhetett. A vasárnapi Mórahalmi versenyen Nagy Boglárka egyedül indulóként képviselte az egyesületet, ahol kiváló teljesítménnyel egy arany és 2 bronzérmet szerzett. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen is térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Már tervezik a debreceni kereszteződés átépítését, írja a Civis Hír. A helyi tervtár, tervező, kivitelező és szolgáltató BT nyerte azt a pályázatot, amelyet a Bartók Béla út, Böszörményi út, Mester utca, Pesti utca csomópont átépítési terveinek elkészítésére írt ki Debrecen önkormányzata. Olvasható a közbeszerzési értesítő június 11-i szerdai számában. A Bartók Béla út, Böszörményi út, Mester utca, Pesti utca csomópont jelenlegi kialakítása szerint a Bartók Béla út, valamint a Böszörményi út irányából érkező forgalom számára a Mester utcán egy közös fogadósáv áll a rendelkezésre. Ezen túlmenően a Mester utca, a Pesti utca csomópontnál a meglévő középsziget mellett egy jelzőlámpás forgalom irányítás nélküli jobbra kanyarodó sáv csatlakozik ehhez a fogadósávhoz, amely a centrum irányába a kétszer kétsávos forgalmi kialakítást biztosítja. A tervező feladata a Bartók Béla út felől a Mester utca irányába két egyenes fogadósáv tervezése, lehetőleg a Pesti utca csatlakozásánál lévő középsziget méretének csökkentésével, beleértve a meglévő jelzőlámpás forgalom irányítás szükséges mértékű áttervezését. A fogadósáv tervezése kapcsán útépítési, közvilágítási, vízelvezetési, vízellátási és egyéb szükséges közműkiváltások tervdokumentációját is el kell készíteni. A pályázaton nyertes cég 6 millió 950 ezer forintért vállalta a tervezési munkák elvégzését. Egyedi módon küzd a látogatókért a debreceni állatkert, írja a HAON. A szigetkék mellett a nyíregyházi jegesmedve bocsok is rontottak a debreceni állatkert bevételén, míg a város rendezvény szervező cége 15%-kal növelni tudta a nettó árbevételét. Az alábbi részben vagy teljes egészében önkormányzati tulajdonú cégek 2025-ös számviteli beszámolóját nemrég fogadta el a városi közgyűlés. Az állatkertet, a Vidámparkot és a Nagyerdei Szigetkék játszóparkot üzemeltető Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 18,5 millió forint adózott eredménnyel zárt. A cég vezetését Váradi Zoltán vette át 2025 nyarán. Az évi 15-20 ezer látogatót vonzó, kétségtelenül tömegigényt kiszolgáló Szigetkék valójában versenytársa a másik kettőnek, hiszen az ingyenességével vonzó választás a kisgyermekeseknek. Ez a jegy eladásokban is érezteti a hatását, 7%-os volt a visszaesés, amiben annak is lehetett szerepe, hogy sokan voltak kíváncsiak a nyíregyházi állatpark jegesmedve bocsaira. Mint ismert, a debreceni állatkert viszonylag kis területű, az adottságok figyelembe vételével az évi 150-160 ezer látogató elérése a reális. A Nagyerdei Kultúrpark 2025-ben 546 millió forintot kapott működése az önkormányzattól, míg 26 millió forintot fejlesztése biztosított a város. A céges elképzelés már hosszabb ideje az, hogy nem a méretbeli versenyt kell erősíteni, hanem rövidebb idejű, színvonalas családi programot kell tudni biztosítani, valamint minél jobban kihasználni a Vidámparkban, mint rendezvényhelyszínben meglévő potenciált. Öröksége itt van minden gyermek mosolyában, akinek gyógyulásához munkájával hozzájárult, és minden kolléga emlékezetében, aki együtt dolgozhatott vele. Ezekkel a gondolatokkal idézték fel Csizi István gyermeksebész alakját egykori tanítványai, munkatársai és tisztelői pénteken a Debreceni Egyetemen. Az ünnepségen a gyermeksebészeti osztály 2024-ben elhunyt egykori vezetőinek emléktábláját is felavatták. Csizi István 1973-ban végzett általános orvosként Debrecenben, pályafutását Miskolcon kezdte, ahol a gyermeksebészet mellett sebészetből és urológiából is szakvizsgát szerzett. 1997-től 2016-ig vezette a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Gyermekgyógyászati Klinika gyermeksebészeti osztályát. Vezetése alatt jelentős fejlesztések kezdődtek. Az addigi egy műtő és három korterem helyett két korszerű műtőt és két jól felszerelt posztoperatív őrzőt alakítottak ki az egyes pavilonban. A beruházásoknak köszönhetően jelentősen nőtt a műtéti kapacitás, és olyan beavatkozások váltak helyben elérhetővé, amelyekért korábban más centrumokba kellett utazni. A műszerpark is folyamatosan fejlődött, beszerezték az első laparoszkópos tornyot, így elindulhatott az endoszkópos sebészet. A 2024-ben életének 77. évében elhunyt Csizi István emléktábláját a Gyermeksürgőségi Központ gyermeksebészeti részlegén helyezték el, melyet a pénteki ünnepségen családtagok, egykori tanítványok és kollégák jelenlétében avattak fel. Új és életszerű helyzetekbe csöppentek a csapatok a Magyar Vöröskereszt 54. országos első segélynyújtó versenyének Hajdú-Bihar vármegyei fordulóján, olvasható a Hajdú Presszen.
Több mint fél évszázados a Magyar Vöröskereszt országos első segélynyújtó versenye, mégis új a szokásostól eltérő, életszerű baleseti helyzetek várták a Hajdú-Bihar vármegyei fordulóra bejutó 13 csapatot. 2026. május 28-án a Hajdú-Böszörményi Fürdőkerti Szabadidőközpontban 4 baleseti kárhelyen és 2 elméleti állomáson bizonyíthatták tudásukat, szerezhettek tapasztalatokat, új ismereteket. Az országos döntőben folytathatják a versenyzést szeptemberben a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztályok legjobbjai. A hajdunálási Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium dr. Kőrösi csapatának, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája DEAED nevű formációjának és a Svetics Katolikus Óvoda Általános Iskola Gimnázium és Kollégium Svetics tanárainak. Egyiküknek sem kell messzire utazni, hiszen Debrecen és a Vöröskereszt vármegyei szervezete fogadja be idén a nagy formátumú rendezvényt. A verseny ebben az évben is kiegészült a humanitárius szemlélet terjesztését is szolgáló Vöröskereszt ismeretitotóval, amely külön elbírálás alá esett. Az érte járó külön díjat gyermekkorosztályban a Kőrösi Csoma Sándor Református Gimnázium nyerte, ifjúsági korosztályban a Hajdú-Böszörményi Bocska István Gimnázium Vörös Angyalai. A nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola végzős diákjai Te Deumon hálaadó szentmisén vettek részt a Szent József templomban. Kis Tibor iskola lelkész, címzetes kanonok felhívta prédikációjában mindazokra az ajándékokra a tanítványok figyelmét, amit a 8 év alatt az intézmény nyújtott számukra. A törődést, a bátorító igéket. Az esemény alkalmat adott arra is, hogy kis összegzést tegyenek és megköszönjék Tibor atya szolgálatát, amelyel Szent Annássá tett mindenkit. Az ebben a tanévben ballagó nyolcadikosok ezen szolgálat jelképévé is váltak, hiszen ők azok, akik már a Szent Anna Katolikus Általános Iskolába iratkoztak be a 2017-2018-as tanévben, amikor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásába kerültek. A közösségnek hálás szívvel megköszönte Tibor atya 8 éves iskolalelkészi tevékenységét is, mivel augusztus 1-től új helyen folytatja áldozatos munkáját. Ingyenes akusztikus koncerttel érkezik Járai Márka debreceni kultkertbe, értesült a Dehír. A hazai zenei élet egyik meghatározó alakja, Járai Márka látogat el a Civisvárosba, hogy egy bensőséges hangulatú akusztikus koncerttel ajándékozza meg a közönséget. A Halott Pénzből ismert énekes önálló produkcióval is rendkívül sikeres és közkedvelt előadóvá vált. Egyedi hangjával és közvetlen stílusával rendszeresen teltházas klubkoncerteket ad. Ezúttal egy könnyed akusztikus előadással érkezik a debreceni Csini Baba kultkertbe június 19-én pénteken 20:30-től. Az esemény iránt már most jelentős az érdeklődés a közösségi oldalakon, így érdemes időben érkezni a jó helyekért, írják a szervezők. Két debreceni épületet díjaztak az ingatlanfejlesztés Oscar díjával, tudta meg a dehír.hu. Újabb rangos nemzetközi elismerésben részesült Debrecen. A Városháza épülete és a Sas utcai mélygarázs az FIABCI World Prix Excellence Awards 2026 pályázaton ezüst díjat nyert a közösségi infrastruktúra kategóriában, jelentette be Facebookon Pap László polgármester. A díj a világ egyik legrangosabb nemzetközi ingatlan szakmai versenye, amelyet a szakmában gyakran csak az ingatlanfejlesztés Oscar díjaként emlegetnek. A Nemzetközi Ingatlan Szövetség által alapított díj a kiemelkedő építészeti, fenntarthatósági és közösségi értékeket teremtő ingatlan projekteket ismeri el. Iskolai világ és Európa bajnok lett a Deac karatékája, írja Dehír. Nagyváradon rendezték meg a 37. Bihor Open-t és a 4. iskolai karate világ és Európa bajnokságot, ahol 646 sportoló lépett tatamira. A Debreceni Egyetemet Bóta Leon mentőtiszt szakos hallgató a Deac karate versenyzője képviselte, akinek felkészítője Sensei Őri Krisztián négydanos szakosztályvezető, írta a Deac.hu. Leon 2 egyéni versenyszámban indult, a 65 kg-ban, az iskolai világbajnokságon WVKF Kumite, míg az iskolai Európa-bajnokságon Budó Kumite kategóriában mérettette meg magát, és mindkét alkalommal aranyérmet szerzett. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Május 30-án, immár 20. alkalommal rendezte meg a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye az Egyházmegyei Gyermeknapot a festői szépségű Nagy Káló harangodon. A jubileumi alkalom mottója Assisi Szent Ferenc nyomában végig kísérte az egész nap programját. A nap csúcspontját a Szent Mise jelentette, amelyet Palánki Ferenc megyés püspök mutatott be.
1: Kedves testvéreim, egy-két mozzanatot szeretnék felidézni Assisi Szent Ferencnek az életéből, a művéből, hogy próbáljuk meg mi is követni őt, és tudjunk mi is egyre inkább úgy élni, ahogyan Isten kéri és várja tőlünk. Úgy tudom, hogy István atya reggel már elmondta Assisi Szent Ferenc 21. századi történetét, hogy egy gazdag, fiatal ember, akinek mindene megvolt, mégis valami üresség volt a szívében, az életében, és rájött, hogy ezt az űrt, ezt az üreget csak az Isten tudja betölteni. És ezért mindenét elhagyta, elhagyta a vagyonát, elhagyta a családját, a szüleit, mindent, és elkezdett felújítani egy kicsiny templomot, egy kis kápolnát, mert meghallotta Jézusnak a szavát, üzenetét, hogy építs föl újra egyházamat. És az egyház az idegen nyelveken templomot is jelent, hát ő azt gondolta, hogy fölépíti azt a kis kápolnát, templomot. De akkor küldött hozzá Jóisten testvéreket, akik ugyanúgy szeretettel akartak odafigyelni a másik emberre, a rászorulókra, a halálos betegekre, a leprásokra, és ápolni kezdték őket. És így lett tulajdonképpen a templom megújítással együtt az egész egyháznak a megújítása így vált valóra, hiszen mind a mai napig, több mint 800 év elteltével ott vannak megfelelő kolostorokban a ferences atyák és testvérek és nővérek, és nem sokára Debrecenben, a mi városunkban is lesznek majd 4 Szent Ferenc kisnővérei. Hogy tanúságot tegyenek arról, hogy odafigyelünk egymásra, hogy odafigyeljünk Istenre. Ami a legkedvesebb, vagy egyik legkedvesebb vonása Szent Ferencnek a számomra, az az, hogy azt mondják róla, együgyű testvér. Ez nem azt jelenti, hogy egy kicsit zizis volt, hanem az, hogy egyetlen ügye volt az Isten. Mindenről Isten jutott eszébe. Mindenről. A természet szépségéről, a csodákról, minden olyan csodálatos, hogy rácsodálkozni az Isten teremtő művére, hogy milyen fantasztikusan szép ez a világ. És milyen szép maga az isteni mű, hogyha odafigyelünk és észrevesszük a virágok szépségét, az állatoknak a bonyolult működését, és mégis valami csodálatos összhangját. És amikor egyszer úgy este Leó testvérrel sétált, látott egy hulló csillagot, és akkor az jutott eszébe, hogy hát, Uram Istenem, legördült az arcodról egy könycsepp. Hát, te is tudsz sírni. Biztosan a bűneink miatt tudsz sírni. Mindenről, mindenről Isten jutott eszébe. Elrejtette a bölcsek és okosak és a magabiztosak elől az Isten az ő titkait, de az egyszerű alázatosak fölismerik az isteni jelenléte. Isten jelen van a teremtett világban, a természet szépségeiben, jelen van az imádságunkban, jelen van a közösségünkben, és jelen van a másik emberben, akit szerethetünk, akit szeretnünk kell, és erre hívott meg mindenkit a Jóisten. Assisi Szent Ferenc ezt mutatta meg. És az egész az élete végén, az Alverna hegyén, utolsó 2 évben már magán hordozta Jézus Krisztusnak a szent sebeit. Mert tudott úgy imádkozni, hogy teljesen átérezte a megváltónak a szenvedését, és megkapta ezeket az ajándékokat. És nap mint nap fölajánlotta, hogy mindezt vállalja azokért, akik még nem figyelnek oda eléggé Istenre. A másik, amit nagyon tudott, az az imádság. Egyszer a testvérek elhatározták, hogy egész éjszaka fönnmaradnak, vírasztanak, és imádkozzák a mi atyánkot. És akkor reggel, amikor összejöttek, akkor elkezdték sorolni, hogy ki mennyiszer tudta elmondani az éjszaka során. És akkor mondtak ilyen hatalmas számokat, hogy hány száz, meg hány ezerszer, és akkor Hát, Ferenc atya, te mennyit tudtál elmondani? Azt mondja, én csak addig jutottam, hogy mi atyánk. És ezen annyira meghatódott, hogy hát az Istent atyának szólíthatjuk, és egész éjszaka csak ezen gondolkodott, ha valaki így tud imádkozni, hogy így tudja Isten jelenlétébe helyezni magát, akkor az valóban igazán szent.
0: A 20. egyházmegyei gyermeknapról egy képes beszámolót nézhet és olvashat a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye weboldalán a dnyn.hu-n. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket, viszont hallásra!

0: Elhangzott Friedrich Chopin, opusz 9, numero 2-es Ez-dur nocturne-je. Előadta Hegedűs Endre.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! A szombathelyi székesegyházban megünnepelt papszentelést követően kerékpáros zarándoklat indult június 13-án Szombathelyről a burgenlandi Mária Weinberg kegyhelyre Székely János megyés püspök vezetésével. A templomban szentmisében adtak hálát a zarándokok a szűzanya pártfogásáért, imádkoztak a papi hivatásokért, és megemlékeztek a 2012-ben elhunyt Miszori Zoltán atyáról. Adta hírül a Magyar Kurír. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter Facebook oldalán számolt be arról, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja a hiradó.hu. Csütörtöki ülésén a Kecskeméti Közgyűlés módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást. A testület egyhangulag megszavazta, hogy Matolcsy György díszpolgári címét vonják vissza, mert a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke méltatlanná vált a kitüntetésre. Június közepétől a Zamárdiban található nagy strand területén tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem, írja az atv.hu. Aki megszegi a tiltást, arra a közterületfelügyelők büntetést is kiszabhatnak. Vannak azonban kivételek, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margó-Ede sétányon. A helyi rendelet augusztus 31-éig érvényes. A lakók többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a Tisza párt európai parlamenti képviselői szerdai szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. Szerintük az elfogadott rendelet miatt a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha új génmódosítási technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie, Magyarország továbbra is kiáll a génmódosítás mentes mezőgazdaság mellett. Visszatérhetnek azok a zömében 45 év feletti katonák a honvédségbe, akiket korábban százával bocsátottak el az állományból. Az eredeti rendfokozatukat megtarthatják, és a díjazásuk sem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál, írja az Index. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten, a Stadionok állomás alagúti részében. A filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig zárják le, közölte a BKK. Hazánk időjárásáról. Pénteken túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz, de ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 19-től a 23. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel.

0: A L'arte dell'arco tolmácsolásában csendült fel Giacomo Facco opusz 1 numero 6-os F-dur hegedű versenyének harmadik tétele. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén, a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban. Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnap.

0: A szerdai általános kiallgatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Possa sosta presso le tombe degli apostoli rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szent Atya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamelyik

0: Lódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jókívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szent Atya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szent Atya imádságáról biztosítja az élet napjának minden résztvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály Jezsuita.

0: jezsuita atya volt, a római pápai Gerge egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmékedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szentatyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sokszínűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Párciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltöltődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
1: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
2: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előtt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista, ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek, ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit, nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak, értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnállak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág, minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is, egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
1: Megfelelési kényszer. Solygó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
3: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! A szombathelyi Székesegyházban megünnepelt papszentelést követően kerékpáros zarándoklat indult június 13-án Szombathelyről a burgenlandi Mária Weinberg kegyhelyre Székely János megyés püspök vezetésével. A templomban szentmisében adtak hálát az zarándokok a szűzanya pártfogásáért, imádkoztak a papi hivatásokért és megemlékeztek a 2012-ben elhunyt Miszori Zoltán atyáról. Adta hírül a Magyar Kurír. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter Facebook oldalán számolt be arról, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja a hiradó.hu. Csütörtöki ülésén a Kecskeméti közgyűlés módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást. A testület egyhangulag megszavazta, hogy Matolcsi György díszpolgári címét vonják vissza, mert a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke méltatlanná vált a kitüntetésre. Június közepétől a Zamárdiban található nagy strand területén tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem, írja az atv.hu. Aki megszegi a tiltást, arra a közterületfelügyelők büntetést is kiszabhatnak. Vannak azonban kivételek, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margó-Ede sétányon. A helyi rendelet augusztus 31-ig érvényes. A lakók többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a Tisza párt európai parlamenti képviselői szerdai szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. Szerintük az elfogadott rendelet miatt a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha új génmódosítási technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie, Magyarország továbbra is kiáll a génmódosítás mentes mezőgazdaság mellett. Visszatérhetnek azok a zömében 45 év feletti katonák a honvédségbe, akiket korábban százával bocsátottak el az állományból. Az eredeti rendfokozatukat megtarthatják, és a díjazásuk sem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál, írja az Index. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten, a Stadionok állomás alagúti részében. A filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrs vezértere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől június 21-én üzemzárásig zárják le, közölte a BKK. Hazánk időjárásáról. Pénteken túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északi szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket!

Giuseppe Verdi, Szimfónia a szicíliai vecsernye című operából. Előadta a Budapesti Filharmonikus Zenekar. Vezényelt Karolos Trikolidis. 6 óra 15 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A szemlélődő ima megerősíti a már sokszorosan elernyett keresztény lelkiismeretet. Többnyire csak azt a tudatot értik ezen, hogy az erkölcsi parancsokat teljesíteni kell. Azt a döntést, hogy miképpen kell azokat alkalmazni az egyedi esetekben. De ha az élet felét nem vesszük figyelembe, egyfajta érzék az addig ismeretlen dolgok által támasztott követelések iránt, az a képesség, mely felismeri a fejlődést, a bátorságnak annak véghezvételére, amire nincs kész minta, mindezek szintén a lelkiismeret alkotó elemei. Ha lényegének csak egyik felét nézzük, valami furcsaság történik az ember erkölcsi életével. Unalmas, egyhangú lesz, és épp a tevékenyebb emberekben ébreszt ellenállást. Nem is beszélve arról, hogy nagyon sok jó nem valósul meg, és nagyon sok nemes erő kihasználatlan marad. A gondviselés tanítása, sőt, ezen túlmenően a gondviselésben hívő élet a lelkiismeretnek épp ezt az oldalát teszi éberré és erőssé. De egyúttal szilárd tartást is képes adni, mert a lelkiismeret elrejti az egyébként nyilvánvaló hamis vonásokat, az önhatalmúság, önkényesség veszélyét. Ezekkel a megfontolásokkal összefüggésben az imádság azt a kérést jelenti, hogy érvényesítse az Úr az imádkozó ember életében gondviselő szeretetének szánt uralmát. Legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is, mondjuk a mi atyánkban. Isten akarata az, hogy megvalósuljon az ő országa, felnövekedjen az eljövendő új világ bennünk. Így az Istennel egyetértésben lévő ember egy azon gondot vesz magára az Istennel, hogy teljesedjék az ő akarata, nem csak a történelem általános menetében, hanem ott, ahol őt érinti, saját életének keretében is. Ha komoly ez az imádság, akkor feltételezi azt, hogy az így imádkozó ember rendelkezésre is áll ehhez a szent történéshez, és kész megtenni azt, ami az ő helyzetében megtehető. Felvállal mindent, ami ehhez a megvalósításhoz szükséges, ha kell, a nehézségeket is. Isten akarata, mely az ő országára irányul, nem úgy valósul meg, mint a csillagok járása, vagy a fák növekedése. Ezt a természet törvényei irányítják. Az Isten országának felnövekedése azonban a szabadság birodalmában történik. Ezért az embernek akarni kell azt, legalábbis azoknak, akiknek van valami közük hozzá, például annak, aki imádkozik. Ebben tárul fel a keresztény komolyság, kikerülhetetlen elhivatottságban, melyben senki a másikat nem helyettesítheti, s mindenkinek a maga helyén kell megfelelnie. Ebből szinte önkéntelenül fakad a kérés. Mutassa meg az Úr, hogy mit vár tőlünk. Nem előírásokról van szó, amelyeket meg kell ismernünk, és végre kell hajtanunk, hanem sokkal inkább konkrét valóságokról, melyeket az isteni működés összefüggéseiből kell megértenünk, amíg létre nem jött valóságról, melyet az embernek kell síkra szállnia. Ezért kérni kell az Urat, hogy látószemeket adjon nekünk. Egy költő mondta, kimondhatatlan kegyelem, hogy meglássuk azt, ami van, s ez igaz. A dolgok előttünk vannak, és kinyilvánítják Isten akaratát. De az ember nem látja, mert szeme elhomályosult. Elhomályosult a szív lustasága, elpuhultsága, gyávasága és önzése miatt. S megnyílni csak belülről képesek egy olyan belső indítás erejéből, mely csak Isten számára hozzáférhető. De épp oly kimondhatatlan kegyelem azt látni, ami még nincs. Nem valami fantasztikumra gondolunk, vagy valami önkényes képzelődésre, hanem olyan dolgokra, amely minket illet, amelynek megvalósulása tőlünk függ. Ez lehet akár egészen kicsi dolog, akár valami nagyon fontos. Lehet egy ránk bízott embernek a java, vagy egy gondolat, amely arra hivatott, hogy egyszer a történelem folyamán szebbé tegye az emberi létet.
Ezért kérnünk kell az Urat, hogy a még megvalósulatlan dolgok halk kopogtatására figyelmessé tegyen bennünket. A felismerés kegyelménél még nagyobb adomány a megvalósításhoz nyert kegyelem, mely által az akarat erős és kitartó lesz, és képes lesz végrehajtani azt, amit megkezdett, az idők folyamán felmerülő nehézségek ellenére. A gondviselésbe vetett hit, hitünk tűzpróbája, s az imádság adja a legmegfelelőbb lehetőséget arra, hogy ezt megtanuljuk a nehézségek, a fájdalom, a szenvedés elfogadása által. Mindaddig könnyű hinni, még a dolgok a mi kívánságaink szerint alakulnak. A kellemetlenségek, nehézségek csak erőpróbának tűnnek, és mindent Isten gondviselő szeretete vesz körül. A követelmény nagysága akkor mutatkozik meg, ha látásunk és akaratunk nem bír az eseményekkel, s szívünk úgy érzi, nincs már értelme az egész történésnek. Ekkor jött el a pillanat, hogy a mi hitünk diadalmaskodjék a világ felett. Ez a hit biztosít Isten szava alapján, hogy minden, ami csak történik, az egyedül az ő gondviselésében történhet meg, akkor is, ha ezt pillanatnyilag nem érezzük át.

0: Franz Schubert harmadik D-dur szimfóniájának negyedik tétele hangzott el, előadta a bécsi filharmonikus zenekar, vezényelt Carlos Kleiber.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség. Évente 50 ezerrel többen hagyják el a magyar munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek. Megerősítette a kiskorúak védelmiért felelős pápai bizottság új alapszabályát 14. Leó pápa. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter Facebook oldalán számolt be arról, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja a hiradó.hu. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a Tisza párt európai parlamenti képviselői szerdai szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. Az elfogadott rendelet az új génkezelési technikákkal előállított növények jelentős részét kivonja a jelenlegi uniós GMO szabályozás alól, így a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha génmódosított élelmiszer kerül eléjük. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie, Magyarország továbbra is kiáll a génmódosítás mentes mezőgazdaság mellett. Mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a védett ár alá csökken az üzemanyagok ára a töltőállomásokon, a kormány szerdai ülésén arról döntött, hogy kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását az országgyűlésnél és a védett ár kivezetését, írta a szerdai Facebook bejegyzésében a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza kormány a jövedéki adó csökkentését fenntartja, ahogy a MOL is a csökkentett árréseket. A bejelentésre a Fidesz parlamenti frakciója úgy reagált, hogy a védett üzemanyagár kivezetése súlyos tévedés, mert semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A képviselőcsoport az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt javasolta, hogy a védett üzemanyagár intézményét a kivezetés helyett úgy alakítsák át, hogy a most érvényes védett ár maradjon meg árplafonként. A belügyminiszter javaslatot tett a rendőrségi feladatellátási rendszer átalakítására, hangzott el a kormányinfón. Eszerint a TEK megszűnik önálló rendvédelmi szervként működni, viszont ugyanezzel a névvel az ORFK irányítása alatt létrejön egy új szervezet, ez lesz az új TEK. A Nemzeti Nyomozó Iroda önálló szervként működik majd, jelentette be Szondi Vanda kormány szóvívő. A jelenlegi formájában az országgyűlési őrség is megszűnik. Az új TEK-hez kerülnek a műveleti feladatok és a személyvédelem. A Nemzeti Nyomozó Iroda végzi a nyomozásokat, a felderítést. A készenléti rendőrség az objektumvédelmet és a tűzszerészi feladatokat látja el, valamint végrehajtja a nem speciális bevetéseket. Évente 50 ezerrel többen hagyják el a magyar munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek, miközben az ország az utolsó helyre csúszott vissza a munkahelyi mesterséges intelligencia használat európai rangsorában. Hangzott el a Prohumán csoport, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Joint Venture Szövetség közös rendezvényén. Az Index tudósításából Bartók Szilvia idéz.
2: A szakértők szerint a demográfiai válság, a képzési lemaradás és az alacsony termelékenység együtt olyan tökéletes vihart idéz elő, amelyből csak a tudásba, a felnőtt képzésbe és az innovációba történő masszív beruházással lehet kitörni. A magyar munkaerőpiac olyan kihívásokkal néz szembe, amelyek már rendszer szintű válaszokat igényelnek. Hangzott el egy munkaerőkölcsönző, továbbá a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az egyik legmeghatározóbb hazai üzleti szervezet konferenciáján. A szakemberek szerint több folyamat hatása adódik össze, ezek közül a legfontosabb a demográfiai válság. Magyarországon évente mintegy 50 ezerrel többen lépnek ki a munkaerőpiacról, mint ahányan belépnek, és ez a különbség az évtized végére tovább nőhet. A születésszámok tartós csökkenése miatt egyre kevesebb fiatal érkezik a munkaerőpiacra, miközben a nagy létszámú generációk fokozatosan nyugdíjba vonulnak. A folyamatot részben enyhíthetné az automatizáció és a mesterséges intelligencia, de ezek hatása egyelőre korlátozott. A mindennapi életben a magyarok már használják az AI-t, de a munkahelyeken szinte egyáltalán nem. Így az európai felmérések szerint a munkahelyi AI használatban az utolsó helyen állunk. A beszélgetés egyik központi témája az úgynevezett közepes jövedelem csapdája volt. A Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Nagy Elek szerint Magyarország jelenlegi gazdasági szerkezete hosszú távon nem fenntartható, ha nem növekszik jelentősen a hozzáadott érték. A szakember emlékeztetett arra, hogy az elmúlt fél évszázadban mintegy 100 ország került hasonló helyzetbe, de közülük csupán minden tizediknek sikerült kitörnie. A kitörési pont minden esetben ugyanaz volt, a tudás. A kamara elnöke szerint a tudásalapú gazdaság nem egyetlen intézkedésből áll, hanem egy teljes ökoszisztémából. Ennek része a szakképzés, a felnőttképzés, a felsőoktatás, a kutatásfejlesztés és az innováció. A tudás szerepéről szóló diskurzuson elhangzott az is, hogy a közoktatás reformja rendkívül lassú folyamat. Emiatt rövid távon a felnőttképzés és a szakképzés lehet az a terület, ahol gyors eredményeket lehet elérni.
0: Nagy valószínűséggel hőségriasztást kell elrendelni szombaton, mondta az országos tiszti főorvos csütörtökön a kormányzati sajtótájékoztatón. Oroszi Beatrix közölte, a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. A Hungaromet előrejelzése szerint tartósan 30 fok fölé emelkedik a napi legmagasabb hőmérséklet. A hőségben az idősek, az újszülöttek, a csecsemők és a krónikus alapbetegséggel élők fokozott kockázatnak vannak kitéve, mutatott rá az országos tisztifőorvos. Nyári Diákmunka 2026 néven bértámogatási programot indít a Szociális és Családügyi Minisztérium, derül ki a minisztérium MTI-hez eljuttatott közleményéből. Bartók Szilvia összefoglalóját hallják.
2: A támogatást olyan önkormányzatok, egyházi jogi személyek, a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén működő vállalkozások vehetik igénybe, amelyek 25 év alatti fiatalokat foglalkoztatnak a szünidőben. A gyakorlatban ezzel azt kívánják ösztönözni, hogy a 16-25 év közötti fiatalok foglalkoztatási aránya elérje az élen járó uniós országok szintjét. A támogatás az idén júliusban és augusztusban munkát vállaló diákok bruttó béréhez igényelhető. Pénzben kifejezve ez azt jelenti, hogy a munkáltatók a szakképzettséget igénylő munkakör esetében fejenként havi 280 ezer forint bértámogatást kaphatnak. A szakképzettséget nem igénylő munkakör esetében pedig havi 242 ezer forinttal segíti a minisztérium a bérkifizetést. Az önkormányzatok esetében legfeljebb napi 6 órás foglalkoztatás támogatható, míg a mezőgazdaság, a turizmus és vendéglátás, valamint az erdőgazdálkodás területén legfeljebb napi 8 órás foglalkoztatáshoz lehet pénzt kapni. A nyári diákmunkaprogramba azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik 16 és 25 év közöttiek nappali tagozaton tanuló diákok és vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. A programra a diákoknak már lehet regisztrálni. A munkáltatók csak akkor vehetik igénybe a támogatást, ha július 1-e és augusztus 31-e között határozott idejű foglalkoztatás keretében alkalmazzák a diákokat. A részletes pályázati kiírást a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat oldaláról lehet letölteni.
0: Megelégedéssel fogadta az Irán és az Egyesült Államok közötti megállapodást 14. Leópápa. Az MTI beszámolója szerint a katolikus egyházfő a párbeszéd és a tárgyalás türelmes munkája eredményének nevezte a megegyezést. A pápa köszönetet mondott azoknak az országoknak, amelyek elősegítették a felek közötti közeledést, és reményét fejezte ki, hogy ez hozzájárul a Közel-Kelet biztonságának megerősítéséhez. 14. Leó pápa ezzel egy időben fájdalmasnak nevezte az ukrajnai háborúval kapcsolatos híreket. Az emberi áldozatokon túlmenően beszélt például a világörökséghez tartozó kijevi Pecserszki Lavra kolostor részét képező Nagyboldogasszony templomról is, amelyet június közepén orosz támadás ért. Megerősítette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság új alapszabályát 14. Leó pápa, tájékoztatott a vatikáni média. A Szentszék sajtóközpontja június 13-án közzétette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság megújított alapszabályát, amelyet 14. Leó pápa 3 éves próbaidőre jóváhagyott, megerősítve az egyház elkötelezettségét a kiskorúak és kiszolgáltatott személyek védelmére az egész világon. A szombathelyi Székesegyházban megünnepelt papszentelést követően kerékpáros zarándoklat indult, június 13-án Szombathelyről a burgenlandi Mária Weinberg kegyhelyre Székely János megyés püspök vezetésével. A templomban szent misében adtak hálát a zarándokok a szűzanya pártfogásáért, imádkoztak a papi hivatásokért, és megemlékeztek a 2012-ben elhunyt Miszori Zoltán atyáról. Adta hírül a Magyar Kurír. Kijevet és Moszkvát is súlyos csapások érték éjszaka. Közben kiderült, hogy egyre több külföldi szolgál az ukrán fronton, akik után a közvetítők busás haszonhoz jutnak. Nyíri Kata jelenti.
3: Ballisztikus rakétákkal támadta éjszaka az orosz hadsereg Kijevet és Poltova városát. A légvédelem jelentése szerint az ukrán fővárosban több robbanás is bekövetkezett, ismét jelentős a kár az energetikai rendszerben. Az ukrán válaszcsapások Moszkvát célozták. Az orosz fővárosban olajfinomító lángolt, hatalmas területeket borított be a főst. A megtámadott orosz olajipari egység biztosította a Moszkva és Monzás körzete számára szükséges benzin és dízelellátás felét. Az oroszországi Rosztov és Belgorod megyében üzemanyagtározót és fegyverraktárt találtak el az ukrán drónok. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közösségi oldalán arról írt, hogy Moszkva megtámadása jogos lépés Kijev részéről, az oroszok támadásaira ugyanis Ukrajnának joga van hasonló mértékű légicsapásokkal válaszolni. Az ukrán védelmi miniszter arról beszélt a sajtónak, hogy több mint 10 olyan ügynökség működik Ukrajnában, amelyek 1000 számra hoznak Ukrajnába külföldről férfiakat harcolni az ukrán fegyveres erők soraiba. Mihajlo Fedorov szerint a jogi háttér biztosított, a fizetések pedig európai szinten is kimagaslóak. A tervek szerint a jövőben a külföldiek Ukrajnába hozataláért fejenként 2 millió forintnak megfelelő hrivnyát kapnának az ügynökségek. A védelmi miniszter szerint jó példa az is, hogy az ukrán légvédelembe már mintegy 10 magáncég is bekapcsolódott.
0: Az EU vízgazdálkodási szerepének megerősítését sürgető jelentést fogadott el az Európai Parlament szerdán. A képviselők arra figyelmeztettek, hogy a víz egyre gyakrabban válik politikai nyomásgyakorlás eszközévé. A dokumentum új, határokon átnyúló vízügyi megállapodások megkötését is szorgalmazza, mivel jelenleg mindössze 43 ilyen egyezmény van érvényben. A javaslat emellett nagyobb uniós finanszírozást kér a fenntartható és éghajlatváltozáshoz alkalmazkodó vízinfrastruktúrák kiépítésére, különösen a konfliktusok sújtotta térségekben. 1500 külföldi vendégmunkás dolgozik a Székelyföldön Hargita megyében. Csaknem 50%-uk Magyarországról érkezett. Gáspár Sándor tudósít.
4: A Hargita megyében dolgozó, Európai Unión kívüli országokból érkező munkavállalók száma 25%-kal nőtt az idén. Az Unióból érkezőké 5%-kal, mondotta el Csíkszeredában a Hargita megyei rendőrség székhelyén tartott sajtótájékoztatón a helyi bevándorlási iroda vezetője Kondor István Lóránt. Az idén nyilvántartottak közül 1028-an Európai Uniós állampolgárok, 430-an pedig más, főleg távol-keleti országból érkeztek. Sokan családegyesítés miatt. Az unió területéről legtöbben Magyarországról jöttek, összesen 690-en, vagyis csak nem 70%. Vannak, akik több éves távollét után költöztek haza, és vannak, akik házastársukat követték, de vannak, akik csak munkavállalás miatt költöztek Hargita megyébe. Az unión kívüli országok közül Nepál van az első helyen. Egyébként 41 különböző országból érkeztek, köztük Moldovából, Törökországból és Gánából is. Az ellenőrzések során mindössze egy illegálisan tartózkodó külföldit találtak, akit haza is küldtek. A bevándorlási kérelmek közül 93-at utasítottak el Hargita megyében. Idén 102 ideiglenes és 4 hosszú távú tartózkodásra szóló engedélyt bocsátottak ki. A legtöbben építőipari segédmunkásként, állatgondozóként, valamint pincérként, szakásként vagy szakácssegédként dolgoznak. 2020 elején Gyergyóditróban egy helyi konfliktus részeként 2 sri lankai vendégmunkás ellen lakossági fórumon is tiltakoztak, amire nemzetközi szinten is felfigyeltek. De a ditrói vendégmunkások közül többen ma is a községben élnek és dolgoznak. Egyikük tavaly megkapta a hosszú távú tartózkodási engedélyt, megtanult románul és magyarul is. A felesége is itt dolgozik Ditróban, és szeretnének itt letelepedni, mondta el Kondor István Lóránd, a bevándorlási hivatal vezetője. Hozzátette, hogy az ő esetük azért inkább kivételnek számít, ugyanis a legtöbb külföldi vendégmunkás 1-2 év elteltével más nagyvárosba, elsősorban Bukarestbe költözik a magasabb bérek reményében.
5: Közlekedési hírek következnek.
6: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz Kálvin tér irányú Deák Ferenc tér megállóját áthelyezik a Gerlóci utca elé. Az Astoria megállóját pedig áthelyezik a közútra a 914-es éjszakai járat megállójába. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Baross tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszok

0: a vonatok. A Szent Mihály hegynél szigla kitermelést végeznek, ma estig módosult az Z70-es és az esti Szobi S70-es vonatok menetrendje, valamint a csúcsidőben több G70-es vonatnál Nagymaros és Szob között pótlóbuszok közlekednek. A Cseglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében június 20-ától 4 héten át a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe kerül át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Változik a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Civis Interrégióknak is. Cegléd és Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik majd. A G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak majd. A hétvégi Kelet-Magyarországról a Balatonra tartó közvetlen vonatok a főszezon első hétvégén jelentősen korábban indulnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavsupport.hu/100a weboldalon. Kiskun Félegyháza és Szentes között holnap 5 és 14 óra között járnak pótlóbuszok karbantartás miatt, és egy jövő heti előrejelzés a Szeged Békés Csaba vonalon hétfőtől péntekig kell majd pótlóbuszra átszállni az Orosháza Csorpás szakaszon. Váci Viktor már informa.
1: Hazánk időjárásáról. Pénteken túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti határ mentén alakulhat ki egy-egy zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Átalakul a rendőrség, jelen formájában megszűnik a TEK és az országgyűlési őrség. Évente 50 ezerrel többen hagyják el a magyar munkaerőpiacot, mint ahányan belépnek. Megerősítette a kiskorúak védelméért felelős pápai bizottság új alapszabályát, 14. Leó pápa. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, technikai munkatársunk Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
2: Multidéző, Hámori Kingát hallják.
3: 2026. június 19-e péntek van. Isten éltesse Gyárfás nevű kedves hallgatóinkat. A gyárfás a gerváz régi magyar formája. Valószínűleg a görög eredetű Gervasius névből ered, aminek jelentése idős férfi, aggastyán, illetve akire hosszú élet vár. 1991-ben ezen a napon hagyták el Magyarországot a megszálló szovjet csapatok. Az országgyűlés 2001. május 8-án fogadta el a törvényt az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról. Ennek értelmében a szovjet csapatok Magyarországról való kivonulásának emlékére június 19-ét nemzeti emléknappá, a független Magyarország napjává nyilvánította. Az Attila lakomája, a jelenet az Ónodi országgyűlésből, a Mátyás király tudósai körében, valamint a Vitéz János a latin nyelvre tanítja Hunyadi János című festmények, mind-mind a 19. századi magyar történeti festészet jelentős alakja, Tán Mór alkotásai, aki 1828-ban ezen a napon született Óbecsén. Pesten filozófiát és jogot tanult, de mindemellett Barabás Miklós festőnő vendége is volt. Tanulmányait félbeszakította, és az 1848-49-es szabadságharc alatt Görgei Artúr mellett lett hadifestő. A szabadságharc után határozta el, hogy művészi pályára lép. Bécsben, Párizsban és Olaszországban képezte magát, majd az 1860-as évek elején tért haza, és műtermet nyitott. 1864-től Locz Károly mellett dolgozott a pesti vigadó falképein, majd vele együtt készítette a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházának falfestményeit, 1890 és 1896 között a Nemzeti Múzeum képtárának őre volt, majd 1896-ban rövid ideig

0: az országos képtár igazgatója lett. Az emberek sohasem pontosan olyanok, mint amilyennek elképzeljük őket. Az 1954-ben megjelent A legyek ura című regényben olvashatjuk az emberismeretről tett megállapítását William Golding, Nobel-díjas angol írónak, aki 1993-ban ezen a napon hunyt el. A második világháborúban a haditengerészetnél szolgált, egy ideig színházban, majd tanárként dolgozott. Első sikere az imént említett ifjúsági regény volt, melyből világsikerű film is készült. A Nobel-díjat 1983-ban kapta, regényeiért, melyekben mitosz és valóság ábrázolásával fejezi ki az emberi lét feltételeit napjainkban. 1988-ban pedig II. Erzsébet lovaggá ütötte, így kijárt neki a szőr megszólítás. 1913-ban ezen a napon született a múlt századi magyar operajátszás kiemelkedő koloratúr szopránja, Gyurkovics Mária, Kossuth-díjas operaénekes. Különleges hangjára már középiskolás korában felfigyeltek, mégsem akart énekes lenni, pedig felvették a fővárosi felső zeneiskolába. Olyannyira nem bízott magában, hogy énektanulmányait, sőt még az opera tanszak első évét is munka mellett végezte. 2 évig tanult a Zeneakadémia növendékeként. 1937-ben lett az operaház tagja, ahol Verdi Rigoletto című operájában Gildaként mutatkozott be. E szerep élete végéig az egyik legkedvesebb maradt számára. Bécsben olyan óriási sikerrel énekelte, hogy 3 éves szerződést ajánlottak neki, amit visszautasított, mert nem akart külföldre telepedni. Hollywoodba is hívták, de a Metro-Goldwyn-Mayer filmstúdió által felajánlott szerződést sem fogadta el. 3 évtizedig volt tagja a Magyar Állami Operaháznak olyan karmesterek dirigálásával, mint Ferencsik János és Otto Klemperer. A hazai mellett az európai közönséget is meghódította. 2013-ban születésének centenáriuma alkalmából lépcsőt neveztek el róla Budapest 2. kerületében, egykori lakóhelye közelében.
1: A mai multidézőt Hámori Kinga készítette.
2: Jó Istenem, felébredtem, te örködtél én felettem. Köszönöm, hogy megtartottál, hogy felettem vírasztottál. Óvj meg ma is szent kezeddel, tekints rám szeretettel. Vezesd minden lépésemet, ó, hallgass meg kérésemet. Amen.

Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísér Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedben.
0: Szeretett testvérek, szentmisénkben imádkozunk élő Irénért és Imréért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltó módon vegyünk részt a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: könyörögjünk. Istenünk, te Szent Romuald apát által egyházadban megújítottad a remete életet. Adj erőt, hogy önmagunkat megtagadva Krisztust kövessük, és így méltók legyünk bejutni mennyei országodba. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Amikor Atália meggyőződött róla, hogy fia, Okoziás király meghalt, megölette az egész királyi családot, mert ő akart uralkodni. Josába, Jórám király leánya és Okoziás nővére azonban fogta Joást, Okoziás fiát, és titokban elvitte őt a halálra szánt királyi gyermekek közül Dajkájával együtt az ágyas házába. Így elrejtette őt Atália elől, hogy meg ne öljék. Azután 6 esztendeig az úr házába rejtőzködött vele, amíg Atália uralkodott az országban. A 7. esztendőben Jojáda főpap hívivőket küldött, és magához hívatta a testőrség századosait és a futárokat. Bevezette őket az úr templomába, szövetséget kötött velük, és megeskedte őket a templomban, végül megmutatta nekik a király fiát. A századosok pontosan úgy cselekedtek, ahogy Jojád a főpap parancsolta nekik. Mindegyik maga mellé vette az embereit, azokat is, akik szombaton szolgálatba léptek, meg azokat is, akik szombaton a szolgálatból kiléptek. Valamennyien Jojád a főpaphoz mentek, az pedig átadta nekik Dávid király dárdáit és pajzsait, amelyek a templomban voltak. Aztán a katonák felsorakoztak, kiki fegyverrel a kezében, a templom jobb oldalától egészen a templom bal oldaláig az oltárral és a templom épülettel szemben, hogy körülvegyék az új királyt. Ekkor Jojáda kivezette a király fiát, ráhelyezte a koronát és az uralkodás okmányát, majd királyát tették és felkenték őt, közben tapsolva kiáltották, éljen a király! Atália meghallotta a futkosó nép lármáját, és maga is bement a nép közé a templomba. Amikor látta, hogy a király a szertartás rendje szerint ott áll az emelvényen, mellette az énekesek és a trombitások, az ország egész népe pedig ujjong és trombitál, megszaggatta ruháit, és azt kiáltozta, összeesküvés, összeesküvés. Ekkor Jojáda megparancsolta a századosoknak, a sereg parancsnokainak, vezessétek ki őt a templom bekerített részéből, és aki kíséri, ölje meg a kardjával. Mivel lelkükre kötötte a főpap, hogy ne a templomban öljék meg, elfogták és kivezették őt azon az úton, amelyen a lovak a királyi palotába járnak, és ott megölték. Azután Jojáda szövetséget hozott létre az úr, valamint a király és a nép között, hogy tudnélik az úr népe lesznek, ugyanígy a király meg a nép között. Majd az egész nép bevonult Bál templomába. Lerombolták oltárait, és teljesen összetörték az ott lévő bálványszobrokat, Mátánt pedig, Bál papját megölték az oltár előtt. Azután a főpap őrséget rendelt az úrházához. Az ország egész népe örvendezett, a város azonban nyugodt maradt, pedig Atáliát karddal megölték a királyi palota előtt. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta a tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajuk meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyből, mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajuk ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem, a szeme díp, egész tested világosságban lesz, de ha szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéi. Krisztusban szeretett testvéreim, csak az ember tud olyan kincseket begyűjteni, olyan kincsek után lelkesedni és dolgozni, amely nem kézzel fogható. Csak az ember tud a neki adott szellemi képességgel csodálatos művészetet létrehozni, technikát építeni, az életét meghatározó módon berendezni. De ha az ember leragad ezeknél a külsőleg létrehozható kincseken, akkor valami töbletet veszít el. Mert ez a szellemi világosság, amely az embernek adatott, sóvárogva sóvárogja az adakozót. Keresi az ember az Úristent még akaratlanul is. És hogyha nem találja, mert leragad a neki adott csodálatos emberi tehetségeknél, akkor elveszíti a lelkét. A lelkének elveszítéséről azért beszélünk, mert az Úr Jézus is megállapítja, ahol a kincsed, ott van a szíved is. Ha kincsemnek tekintem az élő Istent, aki utána a lelkem vágyódik, akkor a szívem is erre az Isten iránt való szeretetre csúcsosodik. Minél inkább szeretem, annál inkább a szívem dolgozik bennem. Éppen ezért, ha valaki úgy érzi, hogy őt akadályozza az evilági hatalom, az evilági birtoklás, az evilági fogyasztás abban, hogy teljesen odaadja magát az élő Istennek, akkor ennek az embernek önmegneveléssel, mondhatnám tagadással, saját fegyelmezéssel a leglényegesebbre kell törekednie. Ezért választották sokan a remetességet. Ezért választják sokan a szerzetességet, mert csak az ember tud bűnt elkövetni. Az állatok nem tudnak bűnt elkövetni. Csak az ember tud görcsösen, csak a kézzel foghatónak élni. Az állatok csak önfenntartást végeznek. Becsüljük meg emberségünket. A mindenható Isten akar magába emelni, és nekünk benne, érette, vele kell élnünk ahhoz, hogy igazi kincset, el nem rabolhatót nyerjünk, a mindenható Istent és életét. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszthalála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől.
1: Urunk, Te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Urunk, Te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszt halált, add, hogy mi se vonakodjunk elfogadni és hordozni életünk keresztjét, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Urunk, Te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk, áraszt ki szent lelkedet minden emberre, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Urunk, Te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztelből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Urunk, Te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalása, hallgass meg, Urunk, kérünk Téged, hallgass meg minket. Urunk, Te evangéliumod által vezetsz minket a boldogabb életre, add meg élő Irénnek és Imrének a szükséges kegyelmeket, hallgass meg, Urunk,
0: kérünk Téged, hallgass meg minket, Istenünk. A kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, add, hogy oltárodhoz lépve arra a kegyességre törekedjünk, amely Szent Romuald apátban lángolt, hogy tiszta szívvel és buzgó szeretettel ajánlhassuk fel neked ezt az áldozatot, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
2: és a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünket.
1: Fölemeljük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
1: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te jóságodban megalkottad az embert, és bár igazságod szerint kárhozatot érdemelt, irgalmadból mégis megváltottad Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek, az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erő is, a boldog szeráf kórusok, újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj, kérünk, mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szent Lélek által, azért imádkozzuk bizalommal. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.
0: Jó Istenem.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.

0: Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Könyörögjünk. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy a magunkhoz vett szentség ereje újítsa meg szívünket. Add, hogy Szent Romuald apád példáját követve az odafent valókat keressük, és így Krisztussal együtt megjelenhessünk a dicsőségben. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A szentmise áldozatot bemutattuk, járjatok békével.
1: Istentek legyen rá.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Csató Béla nyugalmazott plébános, orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! A szombathelyi Székesegyházban megünnepelt papszentelést követően kerékpáros zarándoklat indult június 13-án Szombathelyről a burgenlandi Maria Weinberg kegyhelyre Székely János megyés püspök vezetésével. A templomban szentmisében adtak hálát a zarándokok a szűzanya pártfogásáért, imádkoztak a papi hivatásokért és megemlékeztek a 2012-ben elhunyt Miszori Zoltán atyáról, adta hírül a Magyar Kurír. Magyar Péter miniszterelnök csütörtökön tárgyalt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével, és egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárnia a Magyarország ellen 8 éve a korábbi kormány intézkedései miatt indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyar Péter Facebook oldalán számolt be arról, hogy meghívta az Európai Parlament elnökét Magyarországra, és megállapodtak arról is, hogy ősszel a miniszterelnök beszédet mond az EP egyik strasbourgi ülésén, írja a hiradó.hu. Csütörtöki ülésén a Kecskeméti közgyűlés módosította a városi kitüntetésekről szóló rendeletét, majd pár óra múlva alkalmazták is az új szabályozást. A testület egyhangulag megszavazta, hogy Matolcsy György díszpolgári címét vonják vissza, mert a Magyar Nemzeti Bank egykori elnöke méltatlanná vált a kitüntetésre. Június közepétől a Zamárdiban található nagy strand területén tilos rollerrel és kerékpárral a sétányon közlekedni. A szabály szerint a kutyasétáltatás sem megengedett, még pórázzal sem, írja az atv.hu. Aki megszegi a tiltást, arra a közterület felügyelők büntetést is kiszabhatnak. Vannak azonban kivételek, így például babakocsival továbbra is lehet közlekedni a Margó Ede sétányon. A helyi rendelet augusztus 31-ig érvényes. A lakók többsége támogatja a rollerek kitiltását, azonban a kutyák pórázon sétáltatását továbbra is engedélyeznék. A Greenpeace Magyarország, a Magyar Biokultúra Szövetség és a Magyar Természetvédők Szövetsége szerint a Tisza párt európai parlamenti képviselői szerdai szavazatukkal segítették az új GMO-k szabályozásának lazítását. Szerintük az elfogadott rendelet miatt a fogyasztók sok esetben nem tudhatnák, ha új génmódosítási technikával előállított élelmiszer kerül eléjük. A három civil szervezet szerint a kormánynak most egyértelművé kell tennie, Magyarország továbbra is kiáll a génmódosítás mentes mezőgazdaság mellett. Visszatérhetnek azok a zömében 45 év feletti katonák a honvédségbe, akiket korábban 100-ával bocsátottak el az állományból. Az eredeti rendfokozatukat megtarthatják, és díjazásuk nem lehet alacsonyabb a korábbi távolléti díjuknál, írja az Index. Arnold Schwarzenegger és Sharon Stone szereplésével forgatnak amerikai akciófilmet Budapesten, a Stadionok állomás alagúti részében. A filmforgatás miatt szombaton és vasárnap nem közlekedik az M2-es metró a Deák Ferenc tér és az Őrsvezér tere között. Az érintett szakaszt június 20-án üzemkezdettől, június 21-én üzemzárásig zárják le, közölte a BKK. A várható időjárásról: Túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly felhővel, csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb az északkeleti határ mentén kialakulhat egy-egy zivatar. Többnyire mérsékelt marad az északias szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között alakul. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Hét óra 36 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten forgalomkorlátozásra kell készülni a 19. kerületben, a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca közelében egy műszaki hibás jármű miatt. A 68-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Budaörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárónál, a budai alsó rakparton a Petőfi-tól észak felé, illetve a Váci úton befelé a Megyeri út előtt. Lezárták a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák-Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóját áthelyezik. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 13. kerületben, a Dagály utcában, az Esztergomi útnál, szintén vízvezetékjavítás miatt. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
5: Jó reggelt kívánok! Az éjszaka befejezték a tegnapi baleset után a műszaki mentést Újszásznál, így az állomást érintő vonalakon az eredeti rendszerint közlekedhetnek a vonatok. A Szent Mihályhegynél szigla kitermelést végeznek, ma estig módosult a Z70-es és az esti Szobi S70-es vonatok menetrendje, valamint a csúcsidőben több G70-es vonatnál Nagymaros és Szob között pótlóbuszok közlekednek. A ceglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében június 20-ától 4 héten át a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe kerül át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet, ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Cívis interrégiók biztosítják. Változik a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Cívis interrégióknak is. Cegléd és Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik majd, a G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak majd. A hétvégi Kelet-Magyarországról a Balatonra tartó közvetlen vonatok a főszezon első hétvégén jelentősen korábban indulnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavsupport.hu per 100 a weboldalon. Kiskunfélegyháza és Szentes között holnap 5 és 14 óra között járnak pótlóbuszok karbantartás miatt, és egy jövő heti előrejelzés, a Szeged Békés Csaba vonalon hétfőtől péntekig kell majd pótlóbuszra átszállni az Orosháza Csorpás szakaszon. Váci Viktor már inform.
0: Lapszemle következik. A katolikus Karitás június 16-án nyitotta meg országos táboroztatási programját Balatonakaliban, adta hírül a Magyar Kurír. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget olyan gyerekeknek, akiknek ez a tábor az egyetlen nyaralási lehetőség a katolikus Karitás jóvoltából. A Balatonakali tábor a Balatonparttól sétatávolságra található, és faházakkal, közösségi térrel, valamint sportpályákkal várja a diákokat. A faházakban 45 gyermeket tudnak elszállásolni, akik kísérőikkel, pedagógusaikkal együtt minden nap tartalmas programokon vesznek részt, közösségi élményeket szereznek, és természetesen strandolnak is. A nyár folyamán heti turnusokban váltják egymást a fiatalok, akik 16 egyházmegyéből, valamint a határon túlról érkeznek. A nyár elején a csoportok Kárpátaljáról érkeztek, a nyár végén pedig a Vajdaságból jönnek majd. A megnyitón Zagyva Rihárd, a katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, hogy a Vár a nyár programba bekapcsolódnak az egyházmegyei karitászok által szervezett egyhetes bentlakásos vagy napközis táborok, így a Vár a nyár programjain nagyjából 4000-en vesznek majd részt. Magyarországra is megérkezik a csoda technológia, amellyel 10 perc alatt kész az útjavítás, olvasható a magyarépítők.hu oldalán. Évek óta visszatérő probléma a magyar utakon is a kátyúk keletkezése és a tartós javítás igénye. Most azonban egy új technológia, a mikrohullámú kátyúzás hozhat áttörést. Ennek lényege, hogy az új és a régi aszfalt szinte egyetlen egységgé olvad össze, így a javítás tartósabb lehet a hagyományos megoldásoknál. A javítandó útfelületet és annak környezetét mikrohullámok segítségével felmelegítik, majd az új aszfalt keverék gyakorlatilag egybeolvad a meglévő burkolattal. A Csehországban már egyre szélesebb körben alkalmazott eljárás még idén Budapesten is bemutatkozhat. Az új technológia legnagyobb előnye, hogy a javítás akár néhány 10 perc alatt elkészülhet, miközben a végeredmény tartósabb lehet a hagyományos módszereknél. Az eljárás ráadásul akár mínusz 10 Celsius fokos hőmérséklet mellett is alkalmazható, ami különösen fontos a téli kátyúzásoknál. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Kedves hallgatóink, ma 2026. június 19-e péntek van. A zenés napköszöntőt Peresztegi Attila zenei szerkesztő, Urbán Péter hangtechnikus és Ungvári Judit bemondó készíti. A tartalomból. 8 óra 8 perctől magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunkban a Madárvártában ezúttal a cserregő nádiposzátáról hallhatnak. 8 óra 22 perckor a messzelátót, 8 óra 37 perckor Blende című műsorunkat ajánljuk figyelmükbe. 8 óra 45 perckor a pillanat felvételben az Aranymis és Kocsis István plébánossal beszélget szerdahelyi Csongor. Ebből hallhatnak most egy részletet.
6: Nagy öröm volt számomra, már reggel 7 órától láttam a nagyon nagy készülődést, mert szabadtéren voltam mise a templom előtt, nagyon sokan voltak, és tényleg a plébánia apraja nagyja megmozdult, hogy sátrat állítottak, oltárt kihozták, székeket hordtak, az asszonyok rengeteg szendvicset készítettek, volt, aki 600 darab kis fasírt golyót készített, az is mind elfogyott. Aminek legjobban örültem, hogy így tudtunk hálát adni Isten meghívásáért, 20 pap testvérem is ott volt ezen a Szent Misén.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket a zenés napköszöntőben. Tartsanak velünk!

0: 7 óra 50 perc. A következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A Szentatya június 12-én fejezte be egy hetes spanyolországi látogatását, amely komoly mérföldkőnek számít. Az út során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket kereste fel. A pápák történetében először 14. Leó mondott beszédet a spanyol képviselőházban, ahol a politikai döntéshozókat az emberi méltóság feltétel nélküli védelmére és a megosztottság leküzdésére sürgette. Barcelonában a pápa ünnepélyes szentmisét mutatott be, és hivatalosan is felavatta a monumentális bazilika új központi elemét, a Jézus Krisztus tornyot. Az út utolsó állomásán a Kanári-szigeteken a pápa az afrikai menekültekkel és az őket segítő szervezetekkel találkozott. Kiemelte, hogy a migráció kérdése globális és összetett, amely a kultúrák közötti testvéri párbeszédet és összehangolt cselekvést igényel. A szerdai napon megtartott általános kihallgatáson a Szentatya összefoglalta a spanyolországi utazás tapasztalatait. Kiemelte, hogy a mély szociális változásokon átmenő európai országban rendkívül melegséggel és nyitottsággal fogadták. Emlékeztetett a kortárs kultúra és a katolikus hagyomány találkozásának fontosságára. Ugyanakkor utalt legutóbbi Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amely az emberi személy megóvását sürgeti a mesterséges intelligencia korában. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ezen apostoli utazás sikeréért, különösen a kontemplatív apácák közösségeinek, akik Spanyolországban, Istennek hála, nagyon sokan vannak. Imádkozzatok továbbra is, hogy a szűzanya közbenjárására az elvetett magok bőséges gyümölcsöt teremjenek, mondta a pápa. A szentszék kiemelt programjai között szerepelt a héten, hogy a pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó latin-amerikai kutató és képzőközpont küldöttségét. Beszédében nyomatékosította, hogy a visszaélések súlyos traumát okoznak, amelyek visszavetik a lelki és az emberi fejlődést. Kijelentette, hogy az egyháznak kötelező feladata, hogy védelmezze és biztonságos teret biztosítson a legsebezhetőbbek számára. A Vatikán az elmúlt napokban több fontos pápai dokumentumot és üzenetet is közzétett. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma által szervezett római találkozóra küldött üzenetében a pápa hangsúlyozta, hogy a törékenység és az öregség valójában tanítómester. Arra figyelmeztetett, hogy a létezés értékét nem a modern

0: világ hatékonysági mutatói, hanem a szeretetre való képesség adja meg. A nagyszülők világnapja és a szegények világnapja is kiemelt szerepet kapott. A Szent Atya üzenete ezen a világnapon az elmagányosodás elleni küzdelemre, az idősebb generációk megbecsülésére, valamint a társadalom peremére szorultak felé való odafordulásra szólít fel. Az üzenetben a pápa erőteljes képpel írja le azt az elszemeitelenedést, amellyel sok idős ember szembesül a mindennapokban vagy az intézményekben. Sok idős ember egzisztenciájára, mintha egy fátyol borulna, amely elmossa az arconásokat és feledésbe burkolja őket. Ez történik azokban az otthonokban, ahol a magány uralkodik, és azokban a gondozási központokban is, ahol fennáll a veszélye annak, hogy az egyén egyediségét egy ágyszámra vagy egy patológiára redukálják, zente a pápa. A Szent Atya a dokumentumban közvetlenül idézi a mesterséges intelligenciáról és az emberi méltóságról szóló enciklikáját, rávilágítva a technológia korlátaira. Egy olyan korszakban élünk, amely hajlamos a felgyorsulásra és a töredezettségre. Az emberi húsvér valóság továbbra is igényli, hogy gyengétségre képes kezek gondozzák, írta a pápa. Emlékeztetett, hogy bár a digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és az új találkozási lehetőségeket, az emberi szív azonban megőrzi a közelség iránti igényét. A Szent Atya végül arra biztatja az időseket, hogy ne féljenek a fizikai gyengeségtől, mert az valami mélyebbet nyithat meg a társadalomban. Pontosan ez a gyengeség rejt magában egy új látásmódot, amely az élet többi korszakát is megvilágítja. Ugyanis ha elfogadjuk és elismerjük, akkor a törékenység megnyitja a szívet a kölcsönös támogatás felé, aki meg tudja adni azt, amit semmilyen emberi hatalom nem képes garantálni, a szívek mély megbékélését és ezzel együtt az igazi békét, bátorította a pápa. Az üzenet lezárásakor emlékeztetett arra, hogy az időskor egyben a spirituális újjászületés ideje is lehet Isten gyengétségének felfedezése. A pápa Szent Ágostont idézte, aki úgy fogalmazott, hogy az öregséghez vezető úton fel lehet ismerni Istent, aki mint egy anya felmelegít, táplál és megőriz. Ez egy olyan felismerés, amely segít abban, hogy ne érezzünk szégyent a felszínre törő törékenység miatt, és megértsük, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, és hogy a figyelem és a gondoskodás koldusai vagyunk, bátorította üzenetében az időseket 14. Leó pápa.
1: Elhangzott a Szentszéki percek, Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
1: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
2: 8 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! 75 éves a Szentendrei Ferences Gimnázium, írta a Magyar Kurír. A Szentendrei Ferences Gimnázium jubileumát szentmisével, majd irodalmi zenei műsorral és flashmobbal ünnepelték június 17-én szerdán. A középiskola tornacsarnokában bemutatott szentmisének a gimnázium öregdiákja, Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke volt a fő celebránsa. A mise elején a püspök elmondta, 1978 és 1982 között maga is e gimnázium tanulója volt. Homíliájában a főpásztor a hiteles, jó iskola küldetéséről és tágabb értelemben a nevelés lényegéről beszélt. Korrekt, párbeszédre alapuló kapcsolat kiépítése a kormány célja az egyházakkal, írta a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán csütörtökön, miután a történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a minisztériumban. Tar Zoltán közölte, a jövőben rendszeres találkozókat tervez a felekezetek vezetőivel, államtitkári szinten pedig a különböző egyházi szakértőkkel. A megjelent egyházi vezetőknek elmondták azt is, hogy a kormány tiszteletben tartja az egyházak és a vallási közösségek autonómiáját. Visszavonta Matolcsi György korábbi jegybank elnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskeméti Önkormányzat közgyűlése, közölte a kezdeményező szövetség a Híres Városért Egyesület a szervezet közösségi oldalán csütörtökön. Az Egyesület önkormányzati képviselői a csütörtökön tárgyalt előterjesztéshez csatolt indítványukban azt írták, az állami számvevőszék vizsgálatainak súlyos megállapításai és az ezek nyomán indult büntetőeljárások miatt a volt jegybankelnök méltatlan a címre. Fontos újraindítani a V4-es koordinációt, mert nagyon fontos egyeztető fórum, jelentette ki Magyar Péter az uniós tagállamok állam- és kormányfőit tömörítő Európai Tanács ülésére érkezve. A kormányfő elmondta, volt egy rövid megbeszélése Robert Fico szlovák miniszterelnökkel is, utána pedig egy egyeztetése a visegrádi partnerekkel. Mindenki elfogadta a meghívását, így június 23-án találkozhatnak a V4-es miniszterelnökök Budapesten és Gödöllőn, közölte a miniszterelnök. Péntek hajnaltól megindul a forgalom az Újszász környéki vonalakon, közölte a MÁV Inform csütörtökön késő éjszaka a Vasúttársaság honlapján. A MÁV Inform tájékoztatása szerint a pénteki forgalmi rendről a hajnali óráktól érhető el a frissítés. Csütörtökön kora délután egy 60-ból Szolnokra közlekedő vonat első kocsijának első forgóváza siklott ki Újszásznál az állomásra érkezéskor. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója azonnali vizsgálatot rendelt el a kisiklott szerelvénnyel kapcsolatban. Tájékoztatása szerint a vonat ezen a szakaszon a megengedett óránként 40 kilométeres sebességnél lassabban közlekedett, a mozdonyvezető pedig, amint észrevette a balesetet, azonnal megállította a szerelvényt. A várható időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati-délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 8 óra 30 perckor jelentkezünk.
1: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: 8 óra 8 perc. Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra.
1: Kedves hallgatóink, Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával folytatjuk a Madárvártát. Kedves, aranyos, hangos, erőszakos kis nádi madarunkról van szó. Ő a cseregő nádi poszáta. Azt mondtad róla, Gergő, itt a felvétel előtt, hogy a legérdekesebb és a legkevésbé érdekes madár. Miért?
2: Igen, nagyon sokat beszéltünk már különböző fajokról, és akkor egyik szép, a másik izgalmas. Hát a cseregő nádi poszáta azért a legérdekesebb, mert hogy nagyon sok mindent tudunk róla, elég sok információnk, adatunk van erről a fajról, a madárgyűrűző táborokban, ahova te is szoktál járni, az egyik leggyakoribb, legnagyobb számban gyűrűzött faj. És a legkevésbé érdekes, mert egyébként ez az a kategória, amire a laikusok azt mondják, hát azok a kicsi barnák, tehát nem olyan nagyon jellegzetes megjelenésű madár, mármint annak, aki nem ezzel foglalkozik. És hát azt is tudjuk, hogy van egy másik faj, az énekes nádi poszáta, amitől, hogyha csak így ránézünk, és még a viselkedését, a helyszínt, meg az egyéb apró részleteket nem tudjuk megfigyelni, akkor nagyon nehéz megkülönböztetni. Szinte akár mondhatnám azt is, hogy lehetetlen.
1: Ez az énekes nádi poszáta, és erről már beszéltünk, már sokkal hamarabb volt, már az első évben a Madárvártában. A cseregő viszont szerintem a kezdő madarászoknak egy, aki madárvártára jár, egy hálás faj, mert igaz, hogy a külseje olyan, mint egy kicsinyített nádirigó tulajdonképpen, ilyen kicsike, és ilyen nád színe van, ilyen barnás, és semmi tehát jellegtelen, ahogy mondod, viszont bemutatkozik, tehát amikor az ember a hálóból, ahogy próbálja kiszedni, vagy kézben gyűrűzés közben is kiabál, és nekem nagyon tetszik, hogy amikor kitátja a csőrét, akkor belül a torka élénk narancssárga.
2: Igen, hát ki honnan figyeli meg éppen az adott madarat, de hát ahogy mondod is, hát a hangja az, ami például egyértelműen elválasztja az énekes nádi poszátától, és ez a nevükbe is tükröződik, mert ez a cseregő hang, amiről a nevét kapta, az egy picit, hogyha úgy nézzük, hogy kicsinyített kép a nádirigónak, a hangja is egy kicsinyített kép a nádirigóinak, eléggé hasonló. A nádirigói egy kicsit erőteljesebb és keményebb hangzású. Az énekes nádi poszáta viszont egy nagyon széles repertoárral rendelkezik, tehát hogyha ugyanazt azt a madarat látjuk és ránézésre nehezen tudjuk elkülöníteni távcsővel mondjuk, hogy melyik, viszont közben halljuk, akkor azért elég egyértelműen meg tudjuk őket különböztetni.

0: hosszú talpa, hosszú karma van, ez az egyik bélyeg, amit mondtál.
1: Igen,
0: miért?
1: Igen.
0: Milyen élőhelyet szeret?
1: Kifejezetten a nádasban, és abban is a nádas belsejében fordul elő. A énekes nádi poszát, amivel összekevergetjük, az pedig inkább egy nádas szegély zónában, de inkább az ilyen gazos jellegű helyeken, és hát a talpuk karmaik méretében levő különbség, hát ami a cseregőnél nagyobb, az énekesnél kisebb, az ahhoz való alkalmazkodás mutatja, hogy milyen vastagságú növényzeten kell mozogniuk, mert alapvetően a életük nagy részét azt a növényzetben való mozgással töltik, és így számukra egy kifejezetten fontos paraméter.
0: A fészkelése érdekes, nagyon profin csinálja a fészkét.
1: Hát igen, tehát, hogy a cseregő, ahogy mondtuk is, a nádasban él, és így a nádashoz is kellett alkalmazkodnia, tehát a nád szálak közé rakja a fészkét, tehát különböző növényi részekből, nádból, fűszálból, egyébből font kis kosárka a nádszálak között, és egy eléggé ilyen szempontból művészinek is lehet tekinteni.
0: Igen, nagyon profi kis kosárka, én örülnék egy olyannak, érdemes interneten megnézni.
1: Hát meg kell kérni a cseregőnádi poszártat, hogy csinálj egy kicsit nagyobbat, és akkor
0: ki akkor az ilyen kis fülbevalónak, ilyesminek.
1: De az is érdekes, hogy tehát ez a kosárka, de mégis ahhoz kell alkalmazkodnia valahogy, hát hogyha belegondolunk egy nádasban, hogyha megindul a szél, akkor az egész folyamatosan mozog, a nádszálak egymáshoz képest is, tehát hogy kell benne lennie annyi rugalmasságnak, hogy ne tépjék szét, és ez ennek teljesen képes megfelelni, tehát ilyen szempontból nem csak esztétikus, hanem valamiféle mérnöki feladatokat is ellátó madárról van szó.
0: Herman Ottónál találtam, ezt írja Herman Ottó, hogy azt mondja Szent Simolnár uram régi szókönyve, nyomorék kis madár, mely idegen porontyokat a magái helyett nevel. Ez mire utalhat?
1: Hát ez arra utal, elég érdekes megfogalmazás, de hogy az egyik olyan faj, ami a kakuknak az áldozata, ha úgy tetszik, tehát hogy a kakuk, mint fészek parazita, a tojását bizonyos más fajok fészkeibe helyezi, területenként különböző, hogy melyik faj a kiszemelt, és hát melyikhez alkalmazkodott, de a cseregő nádiposzát az egyik olyan faj, aminek a fészkébe előszeretettel rakja a tojását, és hát utána ez úgy működik, mint tudjuk a kakuknál, hogy ahogy kikel a kakuk fióka, szépen megszabadul az összes többi riválistól, azaz a többi tojástól vagy fiókától, viszont olyan szuper normális ingert vált ki a szülők, hát hogy nem az ő szülei, de hogy a pótszülőkből, hogy folyamatosan etetik és fölnevelik, de egy ilyen méretű madár, a nádirigó is egy gazda, az egy kicsit közelebb áll méretben, még az is kicsi a kakukhoz képest, de hát egy cseregőnádi poszát aztán pláne sokkal kisebb, és hát egy nála jóval nagyobb fiókát próbál ellátni, és hát el is lát.
0: És akkor élelemben. Ő ebbe belepusztul a szülő?
1: Hát nem pusztulnak bele ebbe a szülők, csak hát azt az energiát, amit a saját utódjukba akartak volna fektetni, azt beleölik a kakuk fiókába, és hát aztán már ők nem tudnak szaporodni. Persze ez hosszú távon milyen hatást gyakorol a madárra. Az egy másik kérdés, mert ezt is sokat vizsgálták már egyes fajoknál, hogy nem csak az számít egy madárnak a túlélési képesség, meg a szaporodási képességében, hogy milyen állapotban van éppen akkor, hanem azok a helyzetek, amivel volt korábban, mondjuk vonulás során, hogyha nem volt a megfelelő telelési időszakban tápláléka, vagy a vonulás során olyan behatások érik, akkor ez kihat a következő évi szaporodására is, tehát ilyen szempontból lehetséges, bár én ilyen vizsgálatokat pont kakuknál nem ismerek.
0: Traumák érik,
1: de hogyha
0: akkor...
1: ha traumák érik, akkor az nem csak azt jelenti, hogy most ő elpusztul, hanem azt, hogy olyan állapotba kerül, amik a későbbi szaporodási sikerét befolyásolhatják.
0: Mennyire gyakori a cseregőnádi poszáta? Tehát a madárvártán persze fogdossuk sokat, de találkozhatom-e vele mondjuk dunaparti kis nádas partszegélyeken, vagy a Balaton parton, ahol van egy kisebb nádas folt?
1: A nádas méretétől függ. Azért elég gyakori madár, hogy azokon az élőhelyeken, amik számára alkalmasak, az egyik legnagyobb számban van Magyarországon. Hát a becslésünk az olyan 100 000 pár körüli, tehát elég gyakorinak tekinthető, viszont azért egy nád szegély általában nem elég neki, hanem valamivel kiterjedtebb nádas kell, nem óriási, de olyan, aminek azért van belseje, meg van olyan része, amelyik már nem egy friss nád, hanem egy kicsit öregebb, struktúráltabb nádas. Ott viszont a leggyakoribb faj. De a csatorna melletti néhány szál nád, az a nádirigónak kedvez. A cseregő nádiposzata inkább mondjuk egy halastó, de mondjuk a Balaton szegélyi nádas is mások helyen azért eléri azt a szélességet, ahol a cseregő nádiposzátának kiváló, mert ott is azért a leghangosabb a nádirigó szokott lenni, de így mindenképpen egy elég gyakori fajnak tekinthetjük, meg vonuláson, meg óriási számban fordul elő szintén ezeken az élőhelyeken.
0: A mieink hova mennek?
1: A mieinkről viszonylag kevés adat van már terelő területekről, de a Szaharán túli területekre vonulnak, és ott valószínűleg Száhel övezetben töltik a telet.
0: Azt olvastam róla talán épp a ti honlapotokon, hogy a faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján.
1: A vörös listán a kevéssé veszélyeztetett fajok közé tartozik a cseregő nádiposzát, ami azt jelenti, hogy nincsenek olyan vészjósuló adatok, amik azt indokolnák, hogy valamelyik világszerte veszélyeztetett kategóriába sorolják, de a vizes élőhelyeknek a problémái miatt ennek az esélye a következő időszakban azért fönnáll.

A Madárvártában Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával beszélgetett a szerkesztő Posgai Nóra.

0: Kedves hallgatóink, péntekenként messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szent Irmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
1: Pincétől a vártorony csúcsáig. Mit rejt a kisnánai alvó sárkány kutya?
2: Hát azt meséltem, hogy a kompoltiek sárkányos lovagok voltak. A helyi legenda szerint, amikor az első kompolti megkapta a sárkányos lovagrendbeli tagságot, akkor ő fellovagolt ide a Mátra erdeibe, mert itt egy barlangban állítólag akkor még élt egy ősvilágbeli sárkány. Hát nem tudhatjuk. Ugye tudjuk, hogy Komódó szigetén még vannak óriás varánuszok, amiket sárkánygyíkoknak neveznek a köznyelvben. Tehát mit tudhatjuk mi, hogy 600 éve mi volt itt? Hát akár lehetett is. Na a lényeg az, hogy a legenda szerint ott volt a sárkány, és Kompolti báró szót értett vele, úgyhogy megegyeztek egymással, hogy a sárkány Kompolti bárót és minden utódát sokat íziglen, meg fogja segíteni a csatákban, elkíséri, vigyázza, óvja, győzelemre segíti, ezért cserébe Kompolti báró és minden ivadéka sokat íziglen, minden holtöltekor egy júnyájat fel fog hajtani a sárkány barlangi elé annak szíves felhasználására. És hát ez az egyesség valószínűleg tényleg működött, mert a Kompolti család az 1400-as évek elejétől, sőt már az 1300-as évektől egészen az 1521-es esztendőig virágzott.
1: Kilátó a város felett. Túrázunk a Tamási Várhegyre, szó lesz a dámok dobogásáról és a városrész gyógyhely minősítéséről.
3: Tamási, Miklósvár Várhegy város része gyógyhely. Tehát ez egy nagyon összetett dolog volt. Több éven keresztül végeztek ugye méréseket, tehát ez egy hosszú folyamat, mire megkapja egy város vagy egy város rész ezt a gyógyhely minősítést. Ez mindenhol, ahol gyógyfürdőként üzemel egy gyógyfürdő, ott a környéknek, legalább a környékének meg kell, hogy legyen ezek a feltételek, csak így együtt minősülhet.
1: Dámok dobogása, tanösvény, dobognak a dámok? Tehát mozognak ezek úgy együtt, hogy hallja az ember, hallja a vadász?
3: Igen, igen, azért hát itt most, ahol mi járunk a Várhegyen, azért itt annyira nem dobognak.
1: De kint az erdőben?
3: De ott, ahogy őzet láttunk, ott láthatunk dámokat is, bár ők inkább beljebb vannak. De van, hogy csapatostól vannak, igen. Látni őket akár egy erdős tisztás, tehát egy erdőben egy tisztással. Ha például haladunk ki az erdészet területén, a vadrezervátum területén, akkor ilyen déltájban, délután csapatostól pihennek. Hát ez egy olyan gyönyörű látvány, a kis pöttyös fenekükkel, az új dámlapátjukkal, hogy olyan, mint egy ilyen paradicsomi idillről egy festmény.
1: Ezekkel a témákkal várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
0: Szent Irmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: 8 óra 30 perc. Sporthíreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Bronzérmet nyert csütörtökön az olimpiai harmadik Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa-bajnokság női párbajtőr egyéni versenyében. A tatabánya vívója remekül kezdett a főtáblán, a döntőért az észtek rutinos klasszisával Katrina Lehisszel csapott össze, aki 15-10-es győzelmet aratott. A bronzéremmel 9 év után született magyar EB érem női párbajtőr egyéniben. Lezárult az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság első fordulója, amelynek 24 összecsapásán 75 gól esett, és ez 3,125 ezredes gólátlagot jelent mérkőzésenként. Bár még 80 találkozót rendeznek, a gólok tekintetében ez a torna egyelőre kiemelkedik a legutóbbi 13 világbajnokság közül. Legutóbb az 1958-as svédországi VB-n volt hármas átlag felett a találatok száma, azóta csak az 1970-es mexikói világbajnokság közelítette meg ezt a határt. Az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re győzte le a svájci válogatott az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó bosnyák csapatot csütörtökön a labdarúgó világbajnokság B csoportjának Los Angeles-i mérkőzésén, sikerével pedig nagy lépést tett a továbbjutás felé. Az utolsó körben a 4 pontos svájciak a társházigazda kanadai együttessel, míg az 1 pontos bosnyákok a katari gárdával találkoznak majd. 1-1-es döntetlent játszott a cseh válogatott a dél-afrikai együttessel csütörtökön a labdarúgó világbajnokság A csoportjának második fordulójában Atlantában. Elsőként a társházigazda mexikói válogatott jutott tovább a csoportjából a labdarúgó világbajnokságon, mivel második mérkőzését is megnyerte, csütörtökön megverte a dél-koreai csapatot 1-0-ra. Az utolsó körben a közép-amerikai együttes a csehekkel, még az ázsiai gárda a dél-afrikaiakkal találkozik. Megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon a társházigazda kanadai válogatott, mivel csütörtökön 6-0-ra felülmúlta a vancouveri mérkőzést 9 játékosra befejező katari csapatot. A juharlevelesek az első két részvételük alkalmával 1986-ban és 2022-ben egyaránt 3 vereséggel búcsúztak, a mostani tornát pedig döntetlennel kezdték. Az utolsó körben az egyaránt 4 pontos kanadai és svájci együttes, illetve az egyformán 1 pontos katari és bosnyák gárda találkozik egymással. A várható időjárásról: túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati-délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Nyolc óra 34 perc, közlekedési hírek következnek.
1: Jó reggelt kívánok! Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Krisztina körúton a Döbrendei tér felé az Alagút utca után. Helyszínelnek a Pesti úton a Csabai útnál. Erős a forgalom a 10-es főúton befelé az Ürömi körforgalomnál, a Szél Kálmán tér környékén, a Budai alsó rakparton és a Műegyetem rakparton a Petőfi-tól észak felé, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, illetve a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. A Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt lezárták a jobbra kanyarodó sávot, mert vízvezetéket javítanak. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Szintén a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcában befelé a Tahi utca előtt a forgalom a parkolósávban haladhat egy rövid szakaszon vízvezeték javítása miatt. A 15. kerületben a Kinizsi utcában a Dugonics utca közelében útszűkületre kell számítani, mert csatornát építenek. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Lapszemle következik. A katolikus Karitász június 16-án nyitotta meg országos táboroztatási programját Balatonakaliban, adta hírül a Magyar Kurír. A Vár a nyár elnevezésű táboroztatási program régóta biztosít ingyenes nyaralási lehetőséget olyan gyerekeknek, akiknek ez a tábor az egyetlen nyaralási lehetőség a katolikus Karitász jóvoltából. A Balatonakali tábor a Balaton parttól sétatávolságra található, és faházakkal, közösségi térrel, valamint sportpályákkal várja a diákokat. A faházakban 45 gyermeket tudnak elszállásolni, akik kísérőikkel, pedagógusaikkal együtt minden nap tartalmas programokon vesznek részt, közösségi élményeket szereznek, és természetesen strandolnak is. A nyár folyamán heti turnusokban váltják egymást a fiatalok, akik 16 egyházmegyéből, valamint a határon túlról érkeznek. A nyár elején a csoportok Kárpátaljáról érkeztek, a nyár végén pedig a Vajdaságból jönnek majd. A megnyitón Zagyva Rihárd, a katolikus Karitász országos igazgatója elmondta, hogy a Vár a nyár programba bekapcsolódnak az egyházmegyei karitászok által szervezett egyhetes bentlakásos vagy napközis táborok. Így a Vár a nyár programjain nagyjából 4000-en vesznek majd részt. Magyarországra is megérkezik a csoda technológia, amellyel 10 perc alatt kész az útjavítás, olvasható a magyarépítők.hu oldalán. Évek óta visszatérő probléma a magyar utakon is a kátyúk keletkezése és a tartós javítás igénye. Most azonban egy új technológia, a mikrohullámú kátyúzás hozhat áttörést. Ennek lényege, hogy az új és a régi aszfalt szinte egyetlen egységgé olvad össze, így a javítás tartósabb lehet a hagyományos megoldásoknál. A javítandó útfelületet és annak környezetét mikrohullámok segítségével felmelegítik, majd az új aszfalt keverék gyakorlatilag egybeolvad a meglévő burkolattal. A Csehországban már egyre szélesebb körben alkalmazott eljárás még idén Budapesten is bemutatkozhat. Az új technológia legnagyobb előnye, hogy a javítás akár néhány 10 perc alatt elkészülhet, miközben a végeredmény tartósabb lehet a hagyományos módszereknél. Az eljárás ráadásul akár mínusz 10 Celsius fokos hőmérséklet mellett is alkalmazható, ami különösen fontos a téli kátyúzásoknál. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 8 óra 38 perc. Műsorajánló következik.
3: Szinte ember nélküli városi tájakat látunk a késő Kádár korszak időszakából. Az akkori Budapest egy sajátos látószögű arcát 13 fotográfus szemén keresztül. A korszakról, a benne alkotókról, akkori lehetőségeikről Zsoldos Emese művészettörténésszel beszélgetünk a Kiscelli Múzeum városi táj kiállítása kapcsán. Délután, a 4 órai hírek után jöjjenek velünk a Blende Fotós magazin segítségével egy kis időutazásra. Most egy részletet hallanak a délutáni műsorból.
4: Mikor már ez a bizonyos fiatal fotoművészeti stúdiója létrejött, ők rendezhettek kiállítást az akkori munkásmozgalmi múzeumban, ami ugye a várban van, és ami később a Ludwig Múzeum lett. És hát azért érdemes megemlíteni, hogy a korszakban a fotoművészet szaklap is időnként publikálta egyikük másikuk képeit, valamint az akkori régi mozgóvilág, ami számos fotósnak gyakorlatilag első bemutatkozási lehetőséget biztosított az írott sajtóban. Amit az előbb említett, hogy milyen lehangoló képet jelenítenek meg ezek a fotók az akkori Budapestről, viszonylag kevés az olyan fotó, amelyen a városlakók megjelennek. Valóban nem a pezsgő városi életet mutatják, és többen arról számoltak be, például a legutóbbi tárlatvezetés során Halas István fotóművész, akinek a képei szintén itt láthatók, hogy számára ez a teljes szürkességet jelentette. Elsősorban a 70-es évek végelelhatatlan időszakát, és tulajdonképpen ő ezt prezentálja ezen a körút összes kirakata című munkáján is, ami kontakt másolatban látható, műtárgyként jelenítjük meg.
3: Ha jól emlékszem, ez egy olyan kép, hogy egy nagy képen kicsi kockákban látható az összes kirakat.
4: Ez az a bizonyos kontaktmásolat, amikor láthatóvá válik a fotó számára, hogy mit is készített. Ebben az időszakban kizárólag analógra dolgoztak, és a kontaktmásolatok azért készültek, hogy végignézze kockákon a fotós, hogy mi az, amit lefotózott, mi az, ami látható, és kijelölje, szelektálhasson, hogy mik azok a képek, amik szerinte jól sikerültek.
3: A Zsoldos Emesével, a Kiscelli Múzeum városi tájkiállításának kurátorával készült beszélgetést teljes terjedelmében ma délután 4 órától hallgathatják meg Blende című fotós magazinunkban. Várja önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
4: Következik a pillanatfelvétel.
5: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Egy nyugállományú ezredes a beszélgető társam, aki nem mellesleg, katolikus pap, plébános és aranymisés. Most az elmúlt szombaton ünnepelte az Istenhegyi Szent László plébánia közössége aranymiséjét, és hát lesz egy másik aranymiséje is, lehet, hogy több is lesz, ahogy szokott lenni. E hét vasárnapján a Szapor-Vilmostéri Keresztelő Szent János templom búcsúja lesz, Keresztelő Szent János és az ünnepi szónok és a főcelebráns István atya lesz, Kocsis István atya. Ő a beszélgető társam. Kedves István atya, hát először is milyen érzés volt az aranymisét, az első aranymisét túlélni?
6: Nagy öröm volt számomra, már reggel 7 órától láttam a nagyon nagy készülődést, mert szabadtéren volt a mise a templom előtt, nagyon sokan voltak, és tényleg a plébánia apraja nagyja megmozdult, hogy sátot állítottak, oltárt kihozták, székeket hordtak, az asszonyok rengeteg szendvicset készítettek, volt, aki 600 darab kis fasírt golyót készített, az is mind elfogyott. Aminek legjobban örültem, hogy így tudtunk hálát adni Isten meghívásáért, 20 pap testvérem is ott volt ezen a szent misén, akik hát együtt miséztek velem, és együtt adtunk hálát. Berta Tibor tábori püspök úr volt a ünnepi szónak a szent misének.
5: Van a környékünkön, ahol lakom lent itt a Svábhegy alatt, most a Svábhegy tetején vagyunk majdnem, Budapest legmagasabban levő temploma, a Szent László templom. Én ugyanitt lakom a környéken, de kicsit lejjebb. És a szomszédunkban van egy boltos házas pár, van egy pékségük, meg van egy húsboltjuk, és a feleség már egy héttel korábban szólt nekem, hogy István atyának lesz az aranymiséje, jövök-e? Hát akkor nem tudtam jönni, de minden esetre tudtam, kiről van szó, rólad van szó, és elmesélte, hogy a házaspár férfi tagja az egyházzal, az egyház történetével kapcsolatban sok fenntartással van, és az első pap, aki a feleség szerint jó hatással volt ebből a szempontból a férfi életében, az te vagy. És még egy dolgot mondott, tehát, hogy annyira fontos vagy és számon tartanak, hogy mesélte, szinte egy csoda, tehát egy csodatevő ember vagy, hogy agyhalált kapott a telefonja a férfinak, minden száma eltűnt a telefonjából, kivéve egyet, a tiedet. Tehát ez nem akármi.
6: A Jóisten így mutatta meg a Józsinak, hogy szüksége van neki is egy papra, meg egy lelki vezetésre és irányításra. Arról nem

0: Iról beszélünk. Érdekes volt ez nekem annak idején is, mikor tábori lelkész
1: voltam. Hát gondolom, katona közegben is sok ilyen évig, fenntartás, hogy, előítélet vette körül az egyházat.
0: Így igaz, hogy az ember a jelenlétével tud lelkipásztorkodni. A jelenléte az, ami a másikat gondolkodásra készteti.
1: És jó, ha az vonzó és nem taszító.
0: Hát igen, én mondjuk eléggé ilyen beszélgetős és barátkozó ember vagyok, így ez a kapcsolat is nagyon, nagyon szépen alakult. Szombaton itt voltak feleségestől együtt az aranymisén, és nem akartam soha senkit megtéríteni, csak jelen lenni az életében. És azt gondolom, hogy a lelkipásztori munkában ez egy nagyon-nagyon fontos. Néha van lelki furkám, hogy misszionálni kéne határozottabban, meg tanúságot tenni.
1: Tehát bezárkózhat tőle az ember. Tehát azt hiszem, hogy az ajtót nyitva kell hagyni, és a példa úgy is tudja, hogy mit várnál el tőle.
0: Azt nem lehet erőltetni. Szóval 50 év alatt az a tapasztalatom, hogyha az ember ezt erőlteti, ha meg akarok valakit téríteni, az ugye mindenki nagyon védi a maga belső személyiségi jogait, és az nem működik.
1: Igen,
0: az nem működik.
1: Hála Istennek, te egy olyan kedélyes, emberközeli, emberséges atya vagy.
0: Most is bejöhettél volna kopogtatás nélkül, mert minden ajtó nyitva van, és várom azokat, akik bejelentkeznek telefonon, és jönnek, mert a lelkipásztori munkának egy nagyon fontos részének tartom ezt a lelkibeszélgetéses, meg aztán gyónásos oldalát ennek a dolognak. Aranymisémre kaptam egy nagy ajándékot.
1: Na, mit?
0: Meghívott magához egy 60 éves évfordulót ünneplő házas pár. A bácsi 94 éves, a néni 87, és esküvőkor gyóntak utoljára. Na, ilyenkor érzi az ember, hogy na most nagyon érdemes volt papnak lenni. Gyóntak, áldoztak szépen, átbeszélgettük az életüket, és fontosnak tartják, hogy megöregedve járjanak ezen az úton.
1: Nagyon szépen köszönöm, Kocsis István, nyugalmazott ezredes, nyugalmazott plébános, ferences öregdiák volt a beszélgetőtársam, az istenhegyi Szent László plébánia apostoli kormányzója jelenleg, aki aranymiséjét ünnepelte múlt szombaton, és a mostani vasárnap pedig 11 órakor a Apor-Vilmos téri Felső Krisztusvárosi templomban. Ő a Keresztelő Szent János búcsú ünnepi szónoka, aranymisés áldást is fog adni a mise végén. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
2: A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

Kedves hallgatóink, a zenés napköszöntő ezzel már a véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila és a technikus Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket. Ungvári Juditot hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
3: Kilenc óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az egyház minden tere legyen biztonságos a kiskorúak számára. Erről beszélt Leó pápa, aki szerdán délelőtt fogadta a Vatikánban a Latin Amerikában 10 éve működő SEPROME szervezet kiskorúak védelmével foglalkozó szakembereit. A vatikáni média beszámolója szerint a pápa azt hangsúlyozta, hogy az egyházban minden tér, legyen az fizikai vagy virtuális, valóban olyan hely legyen, ahol gyümölcsöző módon találkozhatunk Jézus Krisztussal, félelmek, gyanakvás és bizalmatlanság nélkül. Az audienciára Latin Amerika több országából mintegy 40 fő érkezett. A múlt héten az autópályákon történt halálos balesetek egyike sem az M1 bővítés alatt álló szakaszán történt, emelte ki a csütörtökön az MTI-hez eljuttatott közleményében a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT. A délelőtti kormányszóvivői tájékoztatón a gyorsforgalmi úthálózat fejlesztésével, üzemeltetésével kapcsolatban elhangzottakról a cég azt írta. A társaság szigorú megrendelői kontroll alatt áll, kizárólag az állam által jóváhagyott műszaki tartalmat valósíthatja meg. Kiáll a hagyományos uniós politikák védelme mellett a Patrióták Európáért pártcsoport a következő 7 éves uniós költségvetés kapcsán, és elítéli a gazdák és a tagállamok forrásainak csökkentését, hangoztatta Gál Kinga, a frakció első alelnöke csütörtökön a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében. A patrióták tagpártjainak vezetői közös nyilatkozatot adtak ki. Ebben leszögezték, hogy elutasítják a brüsszeli bürokrácia bővítését, az Európai Bizottság hatáskörének növelését és az ideológiai alapú feltételrendszert. Közös állásfoglalásban kéri az Európai Bizottságot Románia és Szlovákia, hogy tegye rugalmasabbá a barna medvék szigorú védelmére vonatkozó előírásokat, közölte csütörtökön a Román Mezőgazdasági Minisztérium közleménye alapján az Ager Press hírügynökség. A közös állásfoglalásban felhívják a figyelmet, hogy területükön folyamatos a medve populáció növekedése, és ennek a közbiztonságra, a mezőgazdasági tevékenységre és a helyi közösségekre is jelentős hatása van. Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának csütörtökön. A bizalmi szavazásra a kabinet indítványa alapján került sor. A 150 fős pozsonyi törvényhozás a hárompárti kormánykoalíció összes parlamenti képviselőjének voksával 78 igen szavazattal adott bizalmat a kabinetnek. Történelmi pillanat jött el Ukrajna számára, az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitása, rendkívül fontos lépés az Európai Unió bővítése és Ukrajna teljes uniós csatlakozása felé, jelentette ki António Costa, az uniós tagállamok állam és kormányfői tömörítő Európa Tanács elnöke csütörtökön Brüsszelben. Az EU csúcs találkozóra érkezve António Costa közölte, a hetek országcsoporttal közös nyilatkozatot fogadtak el, emellett a 27 uniós tagállam és a partnerországok is egységesen támogatják Ukrajnát. A várható időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati-délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Kilenc óra 4 perc, messze látó, hazai turisztikai magazin.

0: Egy vár, mely számos legendát és az ország legnagyobb opál tömbjét is őrzi. Tövében kékre és fehérre meszelt szlovák házikó fogadja a látogatókat. A hegyoldalban 10 méter mély dáci tufakanyon és a zubogó vízű ördögvájú patak látványa varázsolja el a kirándulókat. Műsorunk első felében a Heves megyei Kisnánára látogatunk. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. Szent Irmai Ágnes vagyok. A település a keleti Mátra lábánál Gyöngyöstől és Egertől nagyjából azonos távolságra fekszik. Erődre emlékeztető kővára hívogatóan magasodik a község központjában. Várbejárás előtt érdemes bekukkantani a tájházba, mely a településen élő népcsoport múltjába enged betekintést, és a várba szóló belépőjegyeket is itt vásárolhatjuk meg. Csabai András lokálpatrióta kalauzol.
1: Attól, hogy szlovák tájház, a hagyományos magyar háromosztatú házat látjuk, beérkeztünk az úgynevezett középső házba vagy konyhába. Az utcafronton van az úgynevezett tiszta szoba vagy hideg szoba, hiszen azt általában nem fűtötték, mert nem is lakták. És itt az úgynevezett hátsó ház, a hátsó szoba, ez volt a lakótere a családnak. Itt találjuk a kemencepatkát, amit innen kívülről tudtak fűteni, ugye a kemencét.
2: Szabad belépni valameddig?
1: Persze, természetesen. Ruházati elemek, bölcső, az ágyak, illetve az úgynevezett eszváta, tehát a szövőszék, rokka.
2: És akkor itt a konyha és a hideg szoba. Ezt a megfogalmazást még nem hallottam. Általában tiszta szobát használjuk.
1: Tiszta szoba, de hideg szoba is, és egy elfogadott elnevezése az ilyen szobáknak, hiszen nem fűtötték, mert nem lakták.
2: Döngölt padló.
1: Így van. Egyrészt döngölt padló, másrészt ezeket a padlókat minden tavasszal tisztasági mázolással látták el, ami nem más, mint tehéntrágya és földkeveréke.
2: Most le van házi szőttessel fedve.
1: A legutolsó felújítás előtt még, úgy körülbelül ez a 150 centis magasságig ez a rész, itt belül a konyha részben, enciánkékre volt festve.
0: Elsétálva a valamikori gazdasági épületek mellett egyre közelebb kerülünk a várhoz, mely meglepően nagy és több épületrészből álló erődítmény. Jelenleg szépen felújított állapotban, pincétől a padlásig bejárható, látogatható.
2: Ugye a várakat általában hegytetőre építik, dombtetőre építik, tehát valamilyen magaslatra.
1: Igen.
2: És itt a Kisnánai vár pedig jóformán völgyben helyezkedik el. Ennek gondolom, hogy kitér az okára, hogy mi miatt, csak kicsit olyan furcsa volt, hogy szinte mélyedésben van ez a nagyvár, és
1: igen,
2: a teteje sem éri el a környező domboknak a magasságát.
1: Hát ez azért van, mert ez nem várnak készült. Most a Mátra alján vagyunk, ami a honfoglalás után a Kabar törzsekkel bejött Aba nemzetség törzsi területe volt, szállás területe, nekik osztották ki a honfoglalás után. Ugye tudjuk, Aba Sáron volt eltemetve Aba Sámul, aki az Aba nemzetség leghíresebb tagja, és ez a család települt le itt, és ennek egyik ága a Csobánkák, itt a Kisnánai területen, vagy itt is települt le egy családjuk. És ez az ő nemzetségi szállás területük volt. Majd fogjuk bent látni, hogy van egy szép nagy öreg torony, vagy vastag torony. Ez most egyfajta belső kaputoronyként is funkcionál. Valószínű, hogy a Csobánkák csináltak itt egy két vagy háromszintes lakótornyot maguknak, tehát ennyiben gazdagok lehettek, az is mutatja, hogy nekik már az Árpádok korában volt egy saját templomuk itt a faluban. Jól tudjuk, hogy már István király arra kötelezte a falvakat, hogy legalább 10 falu egy templomot építsen, itt meg majdnem minden faluban volt ennek a nemzetségnek, ez egy olyan gazdag nemzetség volt, majdnem minden családjának saját temploma volt.
2: Vizesárok volt itt a vár körül? Ez az a mélyedés, vagy ez egész más feladattal?
1: Látszik, hogy egy dombtetőn vagyunk, tehát mondjuk úgy, hogy várárok, lehet, hogy száraz árok volt, azt nehezen tudnám elképzelni, hogy ide a víz felfolyt volna, de hát egy árok mindenképpen védi a kapu környezetét.
2: És egy hídon megyünk föl tulajdonképpen, vagy mehetnénk föl, nem tudom, hogy használható, szabad használni?
1: Természetesen fogunk felmenni a várba. Szóval ott tartottam, hogy a Csobánkák építették valószínűleg azt a lakótornyot, nem ilyen magasságban, hanem alacsonyabban, két vagy háromszintes lehetett, és körülötte települt le a falu. Meg itt volt ugye a nemzetségnek a körtemploma. Aztán, amikor az Árpádház kihalt, és Károly Róbert lett az új uralkodó, akkor tudjuk jól, hogy az Aba nemzetség úgy általában teljes egészében Csákmátéék oldalán harcolt. Akkoriban már 27 ágra szakadt az Aba nemzetség, és ebből egy volt a Kompolton lakó kompolti család, akkor még ők Kompolton laktak, és a kompoltiak voltak az egyedüliek az abba nemzetségből, akik Károly Róbert oldalára álltak. És így került Nána birtok is a csobánkáktól, akik abba nemzetségbeli család voltak, a kompoltiakhoz, akik szintén abba nemzetségbeli család voltak. És még ekkor sem volt vár, amikor hozzájuk került, csak 12 év múlva, az akkori családfő halála után a három fia közül az egyik, Kompolti István volt az első kompolti, aki ide költözött Nánára, és ő neki már akkor Károly Róbert idejében kevés volt a lakótorony, és ő megépítetett ott, ahol az a sátor van, egy anzsukori udvarházat.
2: A torony, amiről mesél, ez a torony, ami most is látható?
1: Nem, az a nagy torony, az öreg, az úgynevezett öreg torony vagy nagy torony.
2: Igen.
1: Most belső kaputorony, miután a vár kialakult, az egy belső kaputoronnyá lett átalakítva. És csak az 1400-as évek elejétől kezdték igazán körülkeríteni, először palánkkal, aztán később kőfal gyűrűvel, és aztán a belső vár is kialakult. Az 1400-as évek elején bekerültek a kompoltiak a sárkányos lovagrendbe, méghozzá a belső körbe, amit az bizonyít, hogy bárói rangot kaptak.
2: Hát akkor a toronnyal kezdődött, és kifelé haladtak,
1: van,
2: mint bővülés.
1: Amikor már így meggazdagodtak, már főúri rangra emelkedtek, kibővítették a templomot, kapott egy gótikus tornyot, kiépült a kaputorony is, a falak, paloták épültek bent, az északi palota épült meg legelőször az 1400-as évek elején, aztán valahol a közepe táján, amikor két testvér uralta együtt a várat, akkor megépítették a keleti palota szárnyat a másik testvér kedvéért, és így alakult ki ez fokozatosan várrá, és az 1443-as országgyűlés fogadta el, úgymond Kompolti János újonnan épült nánai várát.
2: Ez volt valamikor talán a templom bejárata a torony
1: így van,
2: alatt.
1: Így van, és menjünk.
2: Be is léphetünk akkor. Vaskapun lépünk át. Itt volt a bejárat. Fölöttünk a torony, egész a kupolán keresztül egy ilyen kürtőn föllátunk. Jó magas. És akkor belépünk a templom belső terébe, így ami van. Valamikor a így belső van. Terem volt, és ez a szentély.
1: És itt láthatjuk gyakorlatilag a szentélyt, az eredetit, a kicsi szentélyt, és ez volt hozzá a körtemplom. És utána látszik ugye a külső kontúr, az pedig már a nagy szentély, akkor már egy sekrestje is mellé épült, illetve hátul egy a féle főúri stallum hozzáépítődött az egész templomhoz.
2: Kicsit olyan gótikára
1: igen,
2: emlékeztet a stílus.
1: Gótikus. Tehát amikor igen. Ezt újjáépítették, akkor éppen a gótika dívott. Maga a templom minden szentek tiszteletére lett felavatva eredetileg, és minden szentek akkor még nem novemberben volt, hanem valamikor május végén, ha jól tudom, és úgy volt mindig az ablak beállítva kelet irányba, hogy amikor a templom titulusa van, aznap reggel, ha éppen tiszta az ég, akkor a kelő nap első sugara, azaz oltárra essen. Megépítették az egész vár tömegét, meg az épületeket, megépítették az itt található pataki andezit kövekből, görgetek kövekből, de nyilván jobban tart az épület, hogyha a sarkokon átfedésben, kötésben vannak faragott kövek, és ezek olyan puhább faragott kövek, és látszik is, és ezt nevezik armírozásnak, megerősítésnek.
2: Igen, és egy nagyon szép külsőt is kölcsönöz így a toronynak.
1: Én gyönyörű is így van. Itt volt ja, ez igen, a bizonyos ez a... anzsukori udvarház. Igen. Egyébként le is tudunk menni szerintem megnézni alul is. Alul volt a gazdasági része, felül voltak a fogadótermek, a tetőtérben meg a szobák. Itt a belső várban, amikor ez már kialakult, akkor már állt ott egy palota. Először csak egy egyszintes palota volt, aztán kétszintes palotává építették, és oldalt is kibővítették. Ez lenne maga az északi palota. Be is mehetünk oda.
2: Jó. Le van fedve, illetve hát a kőfalak.
1: Hát egy ilyen műemlékvédelmi részletével van ellátva, és a falak sejtetik, hogy milyen lehetett, illetve ott faragott ablakok mutatják, hogy milyen ablakai lehettek.
2: Bejjebb lépünk, egy nagy kapun, vagy nem, hát kis kapun.
1: Nem egyformák a lépcsőfokok, is más mértékkel mérnek. Tehát ez lehetett a palotának egyfajta ebédlőterme talán.
2: Egy kandallónak a maradványait
1: igen,
2: látjuk.
1: Így van. Egyébként érdemes beállni, mert nem gondolná az ember, mindjárt kandalló benyomását kelti, ahogy bejövünk.
2: Bejövünk.
1: Már is érzékeljük, hogy mintha kéményben lennénk.
2: Teljesen.
1: Tehát mennyivel másabb ott bent állva?
2: A pereme van, meg a felső pereme
1: ez egy,
2: van már.
1: Ez egy kamra lehetett valószínűleg.
2: Ez egész szépen megvan, mert be is lehet lépni, igen, nyilván felújított sőt, állapotban.
1: Berendeztük
2: és
1: fajta,
2: feladata is van. Könyvtár?
1: Berendeztük egyfajta könyvtárnak, méghozzá olyan könyvtárnak, hogy A falu lakói vagy bárki, aki idejön, hogyha van megunt könyve, idehozhatja, lerakhatja, és egy becsületkassza ki van rakva, és ha valakinek valami tetszik, akkor amennyit ő gondol érte, beledobja a kasszába és viszi.

0: Itt kijöttünk.
1: Ami a vár ciszternája lehetett, egy kút száját láthatjuk ott.
0: Oda is tudunk menni, és bele is tudunk nézni még. Nézni. Víz is van az alján, és jó mélynek tűnik. Mohás az oldalfala, páfrányok nőnek.
1: Igen, és egyes vélemények szerint lehet, hogy ott lent valahol indult egy alagút is, tehát lehet, hogy ez a várból kivezető alagútnak is a kezdőpontja. Az az elmélet szerintem nem állja meg a helyét, hogy itt a várak összelettek volna kötve, mert hát aki azt gondolja, hogy andezitben lehet összefüggő alagutat vágni, hát az szerintem téved.
0: Kiszélesedik az alja, ott látom.
1: Igen. Amit én el tudok képzelni, hogy a várból valahová a környező patakparti, mocsarasabb területre, bozótosba valahová kivezethetett egy alagút, és akkor így lehetett a várat elhagyni egy ostrom idején, vagy a várba bejönni.
0: Igen.
1: Itt a hátsó szobákon keresztül le tudunk menni a palota pincéjébe. És itt majd az úgynevezett tűfokán egy nagyon kis keskeny ajtón megyünk le, ahol mindenkinek le kell hajolnia. És egyébként valószínűleg a vár fűszerkertje lehetett, itt lehetett még esetleg talán kimenni egy kis ajtón ezt. Ugyanis ahová lemegyünk most, az valószínűleg a palota konyhája is lehetett.
0: Hú, ez tényleg át kell bújnunk.
1: Igen.
0: A szűk kis ajtón, egy igen. Emberes teljesen, ráadásul ilyen picitnek való, mint én, hogy éppen beférek még én is.
1: De azért én is bedőszakolom magam.
0: Jelentősen főt kell hajtani, és szóval beértünk, tehát ez egy már lényegesen szélesebb.
1: Igen. És itt jelzi is ez a boltív, itt valószínűleg egy sokkal nagyobb kemenceszerű valami tűztér lehetett, valószínűleg itt volt az úgynevezett tűztere a konyhának, ahol húsokat sütöttek, ahol akár egy, itt látszik ebből a térből, hogy itt akár egy egész marha elfért nyársra húzva.
0: Milyen kő ez?
1: Ez a pince itt a palota alatt jelenleg lapidáriumként, kőtárként funkcionál, és amellett, hogy a várból származó kövek vannak itt katalogizálva, gyönyörű faragott köveket láthatunk. Látjuk itt ezeket egy barna nagy köveket is középen kiállítva. Ő konkrétan a Magyarországon valaha talált legnagyobb opáltömb, amit a kisnánai Tarnóca kőbányában bányáztak. Aztán egy ideig Budapesten is volt múzeumban, de visszakaptuk, és itt van nálunk. Hát egy közel 300 kilós darab. Azért mondom, hogy közel, mert az opáról azt jó tudni, hogy egy olyan kőről van szó, ami vizet tud magába szívni, illetve leadni, tehát a súlya változhat.
0: Ez a fényes felület képes vizet, tehát ez olyan, mint a márvány, így első
1: ránézésre. És mégsem. Igen. Úgyhogy az opál például napra kivéve nem mindegyik fajtája van olyan, ami annyira nem veszít vizet, de egy jó pár fajtája annyira képes vizet veszíteni, hogy utána kifakul és összetöredezik és szétmálik.
2: Az épület bejárható, látogatható, s mint általában a váraknak, történelmét számos legenda övezi.
1: Ez volt az a bizonyos keleti palota, tehát az 1450-60-as években, amikor két testvér örökölte meg együtt a várat, akkor megépítették a keleti palotát, hogy mind a két testvérnek legyen saját palotája.
0: Egy váron belül két palota?
1: Így van. Egy ilyen kis váron belül két palota.
0: Igen. Pont ezt szerettem volna még kérdezni, hogy nem volt ez úgy nagy vár, hogy két palotát elbírjon, de akkor ezek szerint mégis meg tudták építeni egymás mellé a kettőt.
1: És akkor még mindig nem fogunk fölmenni a toronyba, hanem itt alattunk van egy borospince, ott a két szellőzője, és itt van egy kút. Na ez valóban kút volt, ha jól tudom, és nem ciszterna.
0: Ez az alvó sárkány kútja.
1: Így van. Na és ennek van egy nagyon szép legendája, ugyanis, hát azt meséltem, hogy a kompoltiek sárkányos lovagok voltak. A helyi legenda szerint, amikor az első kompolti megkapta a sárkányos lovagrendbeli tagságot, akkor ő fellovagolt ide a Mátra erdeibe, mert itt egy barlangban állítólag akkor még élt egy ősvilágbeli sárkány. Hát nem tudhatjuk. Ugye tudjuk, hogy Komódó szigetén még vannak óriás varánuszok, amiket sárkánygyíkoknak neveznek a köznyelvben. Tehát mit tudhatjuk mi, hogy 600 éve mi volt itt? Hát akár lehetett is. Na a lényeg az, hogy a legenda szerint ott volt a sárkány, és Kompolti báró szót értett vele, ebből is látszik, hogy ez nem valami gonosz fickó lehetett ez a sárkány, ha egyszer értelmesen beszélni lehetett vele. Úgyhogy megegyeztek egymással, hogy a sárkány Kompolti bárót és minden utódát sokat íziglen, meg fogja segíteni a csatákban, elkíséri, vigyázza, óvja, győzelemre segíti, ezért cserébe Kompolti báró és minden ivadéka sokat íziglen, minden holtöltekor egy junyájat fel fog hajtani a sárkány barlangi elé annak szíves felhasználására. És hát ez az egyesség valószínűleg tényleg működött, mert a Kompoti család az 1400-as évek elejétől, sőt már az 1300-as évektől egészen az 1521-es esztendőig virágzott. Na most, amikor az 1521-es esztendő eljött, akkor az utolsó férfiági Kompolti, Kompolti Ferenc személyében meghalt, és a halála napján éjfél tájt az őrség nagy surrogásra ébredt, valami nagy sötét dolog szállt le a vár udvarára, hát ez a sárkány volt, és a sárkány ide lemászott a kútba, ott összegömbölyödött, és ezer éves álomra hajtotta a fejét, így vigyázva a meghalt Kompoltiak csontjára, és ezer év után a legenda szerint a sárkány föl fog jönni az álmából, a kútból, lehelletével fel fogja támasztani a Kompoltiakat, és onnantól ők együtt fogják majd békében és sok sikerben kormányozni ezt a vidéket.
0: Ez na körülbelül most, mikorra hát várható?
1: Most ahogy így számolom, tehát egy durván egy 500-501 néhány év eltelt, tehát mondjuk cirka még egy 500 évet alszunk, és akkor már jön is a sárkány. Na most, mivel ez egy jó sárkány volt, ez nagyon valószínű, hogy egy szerencsehozó sárkány volt. És aki a sárkánynak a leheletét beszippantja, annak valószínűleg szerencséje lesz. Na de hát honnan tudhatjuk, hogy mikor éri szerencse az embert, ha csak úgy a kút fölé hajol? Hát onnan tudhatjuk, hogy lejtünk, mondjuk teszem azt egy pénzdarabot. És hogyha hallgatózunk, és hogyha csörrenést hallunk, akkor valószínűleg a sárkány háta pikkelyén koppant a pénzünk, akkor sajnos nem fog velünk semmi jó történni, vagy nem emiatt fog jó történni velünk. Viszont ha nem halljuk a koppanást, akkor nagyon valószínű, hogy a sárkány kitátott ásító szájába hullott a pénzdarab, akkor garantáltan szerencsénk lesz. Na most a szerencse miben létéről nincs információnk, tehát most ez bármi lehet, tényleg bármi lehet a szerencse tárgya, de lényeg az, hogy ha nem halljuk a koppanást, akkor a sárkány kitátott ásító szájába hullott.
0: Na akkor ezt kipróbáljuk, bedobok egy pénzt.
1: Ez koppant, akkor ez koppant. Most alszik a sárkány, nem ásított.
0: Hát akkor ez most így jártam, most igen. Szunyókál, ilyen délelőtti
1: sziesta. Elmésegri diákok ezt már megoldották, azt mondták, hogy minimum ezrest kell bedobni, mert az nem fog kopogni.
0: Igen. Rossz pénzt választottam, igen, a szerencsepénzként.
1: Ez tehát a sárkány legendája, és akkor...
0: Alvó sárkány kútját megnéztük. Víz nincs benne, hanem a szerencsepénzek sorakoznak benne.
1: A vár lerombolása után sajnos biztosan törmelékek kerültek be, tehát eltömődhetett. Tehát valószínűleg ténylegesen nem a sárkánytól, bár nem tudhatjuk. Tehát hát láttunk már olyan legendát, ami igaz volt. Mi azért ragaszkodjunk a helyi tényekhez, a helyi igazságokhoz.

0: Menjünk fel.
1: Akkor fölmegyünk a toronyba. Kívülről közelítjük meg egy lépcsőn. A lépcsőn.
2: Ami így lehetett eredetileg.
1: Eredetileg is kívülről?
0: Hiszen egy lakótoronyba alulról nem lehetett bemenni. Tehát ugye tudjuk, hogy ez eredetileg lakótorony lehetett. Lakótoronyba leghamarabb az első szinten lehetett bemenni, és a földszintre belső létrával, vagy lépcsővel. Igen. Hiszen úgy védhetőbb.
1: Innen látjuk nagyon jól, már innen is nagyon jól látjuk, hogy völgyben van ez a vár. Tehát körbe hegyek, dombok színesítik a tájat, nagyon
0: ott
1: szép.
0: Ott láthatjuk az ördögvájú patak völgyét, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az ördögvájú völgyében van. A dombokon túl pedig, ahol a kőbánya látszik, az már a Tarnóca patak völgye. Ott található a Tarnóca kőbánya, ahol azt a rekordméret jópát bányázták, ami itt megtekinthető.
1: Igen, és most megyünk följebb, de már belső térben haladunk, csíga lépcsőn.
0: Bejutunk a lépcsőtoronyba. Ez azért volt fallal körítve eredetileg is, mert ha nyitott lett volna, akkor bárki lenyilaszhatja például azt, aki közlekedni akar a torony szintjei között. Először egy picit menjünk lefelé.
1: Lefelé, tehát itt akkor a csiga lépcső fölfelé vezet, viszont lefelé is tudunk haladni, de már tornyon belül.
0: Itt az első emeleti szobában volt a várúrnak a rezidenciája, amíg ez lakótorony lehetett. Mert a lakótoronyoknál általában úgy volt, hogy az első emelet az a torony urának a szobája, és a fölötte lévő emeleteken volt az asszonyház, ugye, mert ő akkor tudta védeni a szeretteit. Igen. Tehát mivel az első emeletre lehetett följönni létrán vagy lépcsőn, ezért ő hozzájutott az ellenség először, és ő védte itt a tornyot és a fölötte lévőket. Alatta, lefelé pedig volt a gazdasági rész, ahol a vagyona volt. Tehát ő itt az első emeleten tudta ezt megvédeni.
1: Ez nagyon jó, be van rendezve szobának. Egy ágyat látok, asztalt, egy lóccát, és ablak mélyedést szintén, csak kicsit nem ért be a fejem, igen. Tehát hogy be van rendezve a lakószobának, és korabeli.
0: És ott látszik egy igen nagy méretű ablak, ami már-már ajtónak látszik.
1: És akkor és innen akkor megyünk fölfelé, szintre.
0: A második, hát ez a második szint, vagy a földszint az első,
1: igen.
0: Ez az első emelet, vagyis a második szint, jön a második emelet, vagy harmadik szint.
1: És innen is nyílik egy szoba.
0: Így van.
1: Nem is olyan sok lépcső különbséggel. Ide is bekukkantunk, itt egy makett van.
0: Igen.
1: Szabad belépni?
0: Persze.
1: Jó. Ez a valamikori várnak a középkor végén.
0: Ezen nagyon jól látszik.
1: Része.
0: Ott jöttünk föl, ott egy olyan kaputorony állhatott.
1: Igen, az előbb volt szó a két palota egymáshoz való viszonyáról. Most látszik, ő hogy hogy is nézett palota. Ki a kettő egymásról.
0: Tehát az ő pincéjében voltunk, igen. Ott a pincelejárat látszik igen. Is.
1: A tárlókban látunk kájhacsempéket, illetve fém patkókat, gondolom a kovácsnak a, így illetve van. A leletek.
0: Így van, illetve ott még egy melvértet is láthatunk, amin hát valószínűleg lövés nyoma látszik.
1: Patkók, szögek,
0: nagyon jó
1: szemes
0: kájhacsempék ezek arra, hogy az ember arról beszéljen, hogy hogyan alakult ki a cserépkájha. Tehát látszik, hogy ez még egy kicsit olyan edényformájú. A kájhás iskolában ezt úgy tanították nekünk, hogy eredetileg, ha eltört egy szép, mázas vagy mázatlan cserépedény, még azt sem nagyon szívesen dobták ki, főleg, hogyha kedves edénye volt a háziasszonynak, ha éppen akkor készült a kemence, fogta és belenyomta csak úgy egy hirtelen indulattal a kemence agyagjába. Aztán később rájöttek, hogy azon a részen jobban ontja a meleget. Meg a szomszédasszony látta, és hú, de szép, neki is kell ilyen, amikor ott készült a kemence, ő már kettőt tett bele. A harmadik, ő már háromat, mert ő neki mégiscsak több. És aztán úgy szépen rájöttek, hogy hát ott sokkal melegebb jön, akkor már direkt, és esetleg már lehet, hogy ilyen formában készítették ezeket, és aztán egy idő után rájöttek, hogy nem is kell hozzá kemence, lehet ezeket így szépen, hogy ilyen szögletesre csinálják, egymásra ráépíteni, és lehet belőle egy kályhát csinálni. És ontja a meleget, meg megnöveli a fűtőfelületet.
1: Fűtőfelület, így van, és ezek voltak a szemes kályhák, hogy mind a mai napig is nagyon igen. Divatosak, és nagyon szépek. Mutatósak.
0: És akkor innen még feljutunk a torony tetőszintjére, ahol őrhely is lehetett többek között.
1: Igen, egyre keskenyedik a csiga lépcső, ez már egy emberes, így.
0: Igen.
1: És itt lépünk ki a torony legtetejére, innen nincs följebb.
0: Igen, mondhatjuk, hogy szédületes magasságban vagyunk.
1: Nem csak a településre látunk rá, hanem a környező dombokra is.
0: Ott az a
1: hegycsúcs,
0: ilyen tompa,
1: igen.
0: Kúpos tetejű igen. Hegy, az a Sáncbérc, ami a szederjes tetőnek a déli nyúlványa, Kisnánáról egy meghatározó látványelem, az bizony már az úgynevezett Mátra-Bérc vonulatának a része. Tehát ott az a gerinc húzódik, aminek a túloldalán már az északi Mátra, Recsk, Sirok,
2: ezek találhatóak, és a kék, az országos kék túra is ott húzódik, tehát ilyen közelségben vagyunk az országos kék túrától, utána kanyarodik el egy kicsit amarra észak-nyugat felé.
1: Ott emelkedik a magasság, igen, igen, tehát igen, domboldal is igen. Magasabb már.
2: Így van. Oroszlánvár, itt az Ördögvájú völgyön, ha fölmegyünk, átbukkanunk ott a legtávolabbi hátsó bebújó hegycsúcs mögött, az Bükköstető, és utána már lejt északi irányban az út, és arrafelé található az úgynevezett domoszlói kapu, ami egy hágó recskés parád irányába, és amellett áll Oroszlánvár hegye, és ott áll fönt Oroszlánvár romja.
1: A Kisnánai vár bejárása után a település határában található természeti képződményekhez kirándultunk. A sárgás-fehér falu helyenként 10 méteres mélységet is elérő kanyargós dácit tufa kanyon holdbéli tájat idéz. Az Ördögvájú patak görgetett andezit szikláival és folyamatos zubogásával kalandos vendégmarasztaló helyszíne lehet a meredek partfalak és a festői vidékek kedvelőinek.
2: Gyakorlatilag az egész év során megkeresnek túravezetési céllal ide Kisnána környékére, és én mindig azt mutatom be nekik, ami éppen akkor idén jelleggel van. Tehát most például felázott az eső által a talaj, és megszoktam nekik mutatni a vad nyomokat. Megbeszéljük, hogy amelyik olyan nagyobb nyom, hogyha két oldalt látunk ilyen benyomódást, akkor az biztos vaddisznó, mert annak van lent így ez a hátsó két oldalsó ilyen csánkja, vagy nem tudom minek hívják ezt, annak leér, a szarvasé nem ér le, mert az magasabban tartja. Tehát ez vaddisznó lehetett, de ő már szarvas lehetett.
1: Igen, ennek csak kettőt látunk.
2: Ami meg olyan picike, az lehet, hogy bár az inkább szarvas még, mert elég nagy hozzá, az őzé sokkal kisebb. Az előbb megszagoltuk a kakukkfüvet, láttuk a galagonyát, az is gyönyörű, amikor a vadkörte és a vadalma virágzik, amikor a kökény, amikor a fagyal, vagy találunk egy opált.
1: Ez opál? Egy hasonló opál darab, mint amiből a nagyot láttuk oda benne a várban.
2: Legalábbis én egészen olyannak látom.
1: El is teszem. A kakukkfű ez gyönyörű, tehát ez most olyan szép lila szint ad itt.
2: Egy újabb virágos zsája.
1: Szintén gyógynövény.
2: Igen.
1: Vagy
2: igen.
1: Gyógyfű. Haladunk. Ennek most sárga virágja lesz itt, gondolom.
2: Igen, igen.
1: De szép ez a hegyvonulat, ezt láttuk a várból.
2: Igen.
1: Most egyre közelebb vagyunk hozzá.
2: Az ott a juhászpart, fölötte pedig az a, olyan két púpúnak látszik a hegy, az a messzelátó. Na most innen szinte egyfajta magasságban látszik. Elárulom, hogy sokkal magasabb a jobboldali ág. Igen. A baloldali, az csak egy ilyen mellékkúp, egy kiágazás. A jobboldali csúcs az a messzelátó. Valószínűleg nem véletlen a névadás. Gyanítom, hogy lehet, hogy Oroszlánvárnak egyfajta előretolt őrhelye lehetett ide a síkság felé, hogyha valami olyasmit látnak, akkor azt meg tudták lovon hírvívők vinni a várba, hogy valami közeledik, vagy nagy porfelhőt látnak, vagy bármi.
1: A műsorom címe is messzelátó. Kilátó nincs a tetején. Gondolom.
2: Nincs, vissza van erdősülve, nem olyan rég is jártam ott fönn, gyönyörű környezetben van, túrát mindenképpen megér. És ezen az ösvényen megyünk
1: oda. Haladunk tovább. Ahogy közeledünk, elhallgatnak a tücskök.
2: Igen.
1: Olyan holdbéli táj rajzolódik ki most itt előttünk, ahogy haladunk ehhez az árokhoz. Ú, de mély! Jaj, de jó.
2: A túloldalán van néhány hely, ahol ilyen egész sekélyen, de már lemosta a talajt, és ott kezdődik valami. Egy 30 ezer év múlva valószínűleg az is ilyen lesz.
1: Ez egy nagy bevájódás. Lehet látni például a vízkanyargásának az irányát, és az, hogy középen még egy picit sarasabb a talaj, nemrég víz lehetett benne. Mi ez pontosan?
2: Ez egy dácit tufa vízmosás, egy kanyon, kanyargós kanyon. A helyi zsargonban ezt fehérföldes ároknak hívja a nép.
1: Igen, mert egy nagyon világos,
2: igen.
1: Ugye a talajtakaró alatt, a füves takaró alatti részt látjuk, még ilyen sávos, vannak sötétebb, meg világosabb igen. Fehér sávok.
2: Uh-huh. És a falu felé induló völgynek a felső szakaszán van egy ennél sokkal hosszabb ugyanilyen kanyon, csak az kevésbé megközelíthető, és ezért kevesebben járnak oda. Ide már több túracsoportot is kihoztam.
1: Ez most így innen kívülről szemlélve, meg hogy itt rajta állunk, annyira puhának tűnik. Tehát ez nem olyan, mint a homok? Tehát nem ennyire képlékeny? Emlékszed, hogy itt lehet hegyet mászni?
2: Mállékony, de azért ez itt kőkemény, csak morzsalékos a felszíne.
1: Mennyit változik ez egy nagyobb eső után például, lezúduló víz után?
2: Aztán csak annyi, hogy a lemorzsolódó törmelékek, az iszapja egy nagyobb víz adaggal lemosódik a lentebbi patakokba, és ettől olyan iszapos sárgás színű víz folyik lent az Ördögvájú patakban is.

0: köveken le, köveken föl. És gondolom ezt is a víz válta.
1: Igen. És látod, ez is tufa, na ez a riolit tufa. Mennyivel keményebb, milyen andezit kődarabok meg sziklák vannak benne, szemben azzal a teljesen homogén, homokszerű dácit tufával.
0: És most jövünk
1: ezt a helyi általános iskolásokkal csináltuk, és elneveztük Ördögvárnak, és olyan csodálatos helyet találtunk, hogy nem folyik be soha a víz, mindig kikerüli, és mindig azt szoktam kérni minden túrázótól, hogy egy tetszőleges követ fölemelve járuljon hozzá a várunkhoz.
0: És folyamatosan épül a vár.
1: Igen.
0: De jó, és itt már a patakon kelünk át.
1: Ez már a Ördögvárunk oda. És ez esővíz, tehát ennek nincs állandó forrása.
0: De tehát ami most csordogál, ami most csordogál, akkor
1: az elmúlt napok
0: ez
1: csapadéka.
0: Az eső. A hegyről.
1: Fokozatosan szivárok ki a hegyből, összefolyik a patakban és jön le.
0: Hol ér véget?
1: A faluban, a várnak a nyugati oldalán.
0: És igen. Miért Ördögvájú völgy ez?
1: Láthatod ezeket a nagy sziklaköveket.
0: Igen.
1: Ilyenekkel van tele az egész völgy, és amikor, hát nem a mostani években, mert ugye nem nagyon van komoly tél, esőzés még inkább szokott lenni, de régebben a nagy telek után a nagy olvadás egyszerre hatalmas áradat zúdult le, vagy a nagy esők után hatalmas áradat zúdul le, és ezeket a köveket, ahogy gördíti egymáson, ilyen égzengésszerű, dübörgő hang hallatszott le a faluig. És erre mondták az idősebb emberek, hogy mert az ördögök gurítják a hordóikat. Innen jött, hogy ez az Ördögvájú, ahol az ördögök gurítják a hordóikat. Aha. És itt látszik, hogy ebbe a tufába hogy válta bele magát a patak, és ez a tufa rész, ez egészen föl, tehát ez nem ennyi, amit itt látsz, hanem tulajdonképpen az egész völgyet tekints, tehát egy olyan közel 20-30 méter mély völgyben vagyunk.
0: Igen, igen, mi ennek most az alján, itt a patakparton vagyunk, és fölöttünk van a perem, lényegesen fölöttünk. Kis vízesések, ahogy a patak egyre lejjebb jön. Gyorsan lehet hidat készíteni belőlük. Van, amikor kiszárad?
1: Igen, van, amikor teljesen csontszárad.
0: Figyelj, én nem megyek utánad, jó. Így innen szemlélem, nem merek egy kézzel.
1: De, és hogyha megfogom azt, és utána a kezemet is nyújtom.
0: Várjál, a kezemre veszem a maglómat, így ráakasztom, és akkor most mind a két kezem. Hová lépjek?
1: Oda.
0: Ide,
1: igen.
0: Jó? Hogy? Itt vagyok. Ide jó.
1: Ide egyszerűen megéri bejönni.
0: Hát igen. Ez a lezúduló patak völgye.
1: Ez konkrétan az Ördögvájú kanyon, szurdok, hogy nevezzem.
0: Kiválja a talajt a víz, a lezúduló
1: igen, folyamatosan válja. Látod ott ezt a szikula darabot?
0: Igen.
1: Ami itt elzárja ezt a kis völgyet. Az teljes egészében, hogy a föl a nagykő tetejéig kitöltötte azt az üreget. 99-ben volt egy ilyen nagy áradás, amit akkor a falu is elöntötte. Ezt a sziklát onnan, mondom, teljesen elzárta, azt kimozdította, itt még legurította, mert itt elég bő volt, és ott elakadt. Tehát az egy akkora szikla. Tehát magyarul itt alatt van egy kb. 3 méter hordalék van azóta. Tehát én még jártam ennek az alján. Az egy kőkemény ilyen tufa.
2: A kisnánai dácit tufa kanyonban Csabai András lokálpatriótával barangoltunk. A muzsika után Tolna vármegyében folytatjuk. Tamási város kilátójához kapaszkodunk majd fel.

0: Tamásinak is volt egykor vára, de ma már csak a történelemkönyvek lapjain olvashatunk róla. Valamikor a tatárjárás után építették a város fölé magasodó 187 méter magas dombtetőre. Köveiből épült később az eszterháziak vadászkastélya. Helyén ma egy kellemes gyalogtúrával elérhető kilátó található, melyet érdemes a dámok dobogása tanösvény útvonalán megközelíteni. A Várhegyre Kudari Hedviggel kirándulunk.
1: Tamásiban minden a dámról szól, mert ugye a Gyulai erdőnek a területén, tehát itt a Tamási erdő környéki erdőkben igen jelentős a dámvad állomány. Nem ebből van Magyarországon a legtöbb. Tudjuk, hogy a gímszarvasból több van, de kiemelkedő a dám állomány. Nem véletlen annó ez miatt is, tehát a szarvas állományok, a dám meg a nagyvadak állománya miatt esett az eszterháziak választása is erre a területre. És először csak vadászni jártak ide, majd aztán építettek hozzá egy kastélyt is.
2: Ami mellett most el is jöttünk, igen. Egy része mellett.
1: Igen. Itt, ahogy haladunk fel ezen a köves úton egyelőre, itt is ki van táblázva, hogy a kilátó balra indul. Úgyhogy itt élesen már haladunk felfelé, már lehet érezni a szintet, de ez is olyan, ahol kisgyerekekkel is végig lehet menni. És hát ennek az egésznek az a lényege, hogy nem kell, hogy ez megerőltető legyen, mindig mindenhol meg lehet állni.
2: Akkor én se beszéltetlek most tovább, mert igencsak szuszogósra veszük most itt a felfelé haladást, úgyhogy majd megállunk a következő pontnál, és akkor ott mesélsz még.
3: Mi egyre följebb halad az ember, és most érünk be az erdőbe. Összeborulnak a fák fölöttünk, és bár még aszfaltos út, de már abszolút erdei környezet.
1: Fölérünk, onnan már nem lesz aszfalt.
2: Na, hát akkor megérkeztünk a tanösvény első olyan állomására, ami már tájékoztató táblával is el van látva, és itt a fenyves tanösvény, illetve a dámok dobogása tanösvény állatvilágáról, illetve a környék állatvilágáról kaphatunk némi képi ízelítőt, betekintést. Hogyan is lehet felismerni ezeket az állatokat?
1: Meg egy kis tápláléklánc, ki mit eszik, és akkor közben, ha a tábla mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy mennyire meredeken is jöttünk fel, csak egy kis szerpentinnel kerültünk, és hogyha még lejjebb látnánk, akkor ugye ott van lent a fürdő, a gyógyfürdő. Ez a terület, ahol most járunk, és az egész Miklósvár városrész, tehát Miklósvár és a Várhegy gyógyhely minősítést kapott. Úgyhogy Tamási Miklósvár Várhegy város része gyógyhely. Tehát ez egy nagyon összetett dolog volt. Több éven keresztül végeztek ugye méréseket, tehát ez egy hosszú folyamat, mire megkapja egy város vagy egy város rész ezt a gyógyhely minősítést. Ez mindenhol, ahol gyógyfürdőként üzemel egy gyógyfürdő, ott a környéknek, legalább a környékének meg kell, hogy legyen ezek a feltételek, csak így együtt minősülhet.
2: Következő tanösvénytábla a növényvilágot mutatja be, csertölgy, fehér akác, fekete fenyő és a virágos kőr is, ugye talán mint alkotófa állomány, amiből
1: igen,
2: a legtöbb
1: igen,
2: van?
1: Igen, itt ennek a területnek
2: az uralkodófák.
1: Így van.
2: Mesélnek az évgyűrűk, fa felismerő, tehát amikor a gyermek kikerül a természetbe, tehát nem megy el úgy egy fa mellett, hogy legalább ne tudná nagyjából megtippelni, hogy milyen is az adott növény, ami mellett elhalad.
1: És akkor mi itt megindulunk. Tulajdonképpen ez így jelképezi egy kicsit, mint egy várkapu. És ezen a kapun most így átmegyünk, innentől megint csak elég meredek az út, és itt már földes erdei úton haladunk.
2: Igen.
1: És itt várőrök is vannak, hogyha látod.
2: Aha, igen, igen, itt van.
1: Hogy,
2: a városnak a címere fogad minket?
1: Így van, amiben szintén a dámszarvas van, a hullámos keresztbe ezüsttel az maga a Koppányfolyó.
2: És itt a várőr szintén fából kifaragva, és őrzi a kaput. A bejövők ellenőrzése megtörtént, és haladunk tovább. És még egy kapu. Nagyon jók ezek a kapuk. Ahogy kanyarodik az út, mindig egy-egy ilyen fa törzsekből összeácsolt, vagy felállított
3: árkádos kapun haladunk keresztül. Nagyon edzettek a tamási emberek.
1: Igen, ide följönnek. Sokan bicikliznek és futnak itt. A kerékpárutakat is javasoljuk mindenkinek, fantasztikusan.
3: Ó, de érdekes tovább gondolása ez a Várhegynek. Mozaikból van kirakva. Az a tanösvény, illetve az a túra útvonal, amin most haladunk. Szintén rönklépcső, és akkor haladunk felfelé. Dámok dobogása, tanösvény. Dobognak a dámok? Tehát mozognak ezek úgy együtt, hogy hallja az ember, hallja a vadász?
1: Igen. Igen, azért hát itt most, ahol mi járunk a Várhegyen, azért itt annyira nem dobognak.
3: De kint az erdőben.
1: De ott, ahogy őzet láttunk, ott láthatunk dámokat is, bár ők inkább beljebb vannak. De van, hogy csapatostól vannak, igen. Látni őket akár egy erdős tisztás, tehát egy erdőben egy tisztáson, ha például haladunk ki az erdészet területén, a vadrezervátum területén, akkor ilyen déltájban, délután csapatostól pihennek. Hát ez egy olyan gyönyörű látvány, a kis pöttyös fenekükkel, az új dámlapátjukkal, hogy olyan, mint egy ilyen paradicsomi idillről egy festmény. És akkor ott szépen pihengetnek, fekszenek, állnak, legelésznek. Olyan is van, amikor megindulnak, de ezek a nagy úgynevezett szarvasrudlik, ugye a gímeket látjuk sokszor, felveszik magánemberek, hogy az autóúton meg kell állniuk, és ott nagy számban több százan vonulnak. Sajnos ez nem a természetes. Tehát nem azért, mert ez nekik jó, hanem azért, mert valamitől megijednek, és csak akkor verődnek ekkora csapatokba, hogyha valamitől félnek, és akkor megindulnak. Egyre többen verődnek össze, és követik az elsőket, meg az erőseket. Ez inkább probléma, mint szép. Probléma a közlekedőknek is, ugye tudjuk, hogy nagyon nagy kárt tudnak okozni, de mindig arra kell gondolnunk, hogy nekünk kell elsőbséget adnunk, hiszen ők voltak előbb ott, és mi kereszteztük az ő útjaikat.
3: És viszont elértünk megint csak egy nagyon szép helyhez. Itt van talán a kilátó, a fakilátó, az alsó részeket látjuk, és egy falépcső, hát mi az, ami lehetne, mi más lehetne? Egy falépcsőn haladunk egész a kilátó aljáig.
1: Hívhatjuk úgy is, hogy egy szép fa kapaszkodó, majdnem olyan,

0: És innen a tolnai dimdombos vidék nagyon szépen kirajzolódik már. Messzire el lehet látni.
1: Igen. A templom mellett van a városháza, tehát az egész város területe látszik. Ha azon túlnézünk, akkor ott a távolban a fás részen túl, ott már üregszemcse van.
0: De
1: ott
0: tó?
1: Az nem egy tó, hanem eléggé sok tó.
0: Tórendszer?
1: Igen, ott egy 8 tóból álló tórendszer van, aminek aztán az átfolyása, lefolyása a Koppány folyóig terjed, és onnan van a továbbfolyása a Miklósvári tóig, az elvezető. Abból 2 tó, az horgásztó, a többi pedig gazdálkodás, tehát hallgazdálkodás folyik rajta, magántulajdonban van.
0: Itt, ha lenézünk, az újonnan megnyitott termálfürdő is, illetve a strand külső medencéjére is ráláthatunk, bár a fák takarásában
1: igen,
0: vannak.
1: De innen is vágyunk rá, igen, hogy beleugorjunk, látszik a gyönyörű kékvíz, és aztán ott indul, ugye az üdülőházak között, hosszan kifelé, hogyha látod azt a fasávot, ott megy közte a kerékpárút egészen Párizsig.
0: A Tamási Várhegy kilátóját és a Dámok dobogása tanösvényt Kudari Hedvig mutatta be. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Nemzetközi akcióban fogták el egy hamis cigarettát előállító bűnszövetség tagjait, a Nemzeti Adó és Vámhivatal nyomozói, közölte a hivatal pénteken az MTI-vel. A bűnszervezet professzionális, a teljes gyártási folyamatot lefedő gépsorokkal dolgozott, Szlovákiában pedig alapanyagraktárat tartott fenn. A közlemény szerint a NAV és a Szlovák Pénzügyi Igazgatás bűnügyi hivatala összehangolt akcióban csapott le az illegális cigaretta gyártással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezetre. Célegyenesbe érkezett a Budapest közbringa rendszerének megújítása. Péntektől elindult az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte Karácsony Gergely pénteken a Facebook oldalán. A főpolgármester azt írta, péntektől már láthatók az új generációs bubik a városban. Karácsony Gergely közölte azt is, az új rendszer 3300 kerékpárral indul, és ebből 2500 mechanikus és 800 elektromos rásegítésű bicikli lesz. A kommunista diktatúra áldozatait két mártír papot avattak boldoggá Csehországban, írta a Magyar Kurír. A cseh egyház június 6-án Brünnben szentmisén avatta boldoggá Jan Bula és Václav Bola atyát. A kommunista egyházüldözés a csehszlovák titkosszolgálat által kreált babicei eseményekhez kapcsolódó koholt perek áldozatait. Mindketten vértanú halált haltak 1951-ben, illetve 1952-ben, mert hűségesek maradtak hitükhöz, papi szolgálatukhoz és saját lelkiismeretükhöz. Kételkedésének adott hangot Emmanuel Macron francia elnök csütörtökön este afelől, hogy a Közel-Keleten a háború teljesen véget ért, miután az Egyesült Államok és az Iszlám Köztársaság elnökei előző este aláírták a keretmegállapodást a konfliktus lezárásáról. A francia elnök szerint Irán számos katonai képességét megsemmisítették az amerikaiak és az izraeliek, de a dúsított urán kérdése továbbra is megoldatlan. Emmanuel Macron megerősítette, hogy Franciaország és az Egyesült Királyság kész segíteni a hormuzi szoros újranyitásában. Jordan Bardellát, a legnagyobb francia ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés elnökét fogadta Varsóban Karol Navrocki lengyel elnök. A két politikus a szuverén európai országok uniós jövőjéről egyeztetett, közölte a lengyel elnöki kabinet főnök csütörtökön az X-en. Bardella, aki kétnapos lengyelországi látogatásra érkezett csütörtökön, azt mondta, ha a Nemzeti Tömörülés megnyeri a jövő évi franciaországi elnökválasztást, Franciaország is ellenezni fogja az uniós migrációs politikát. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság pénteken reggel az MTI-vel. A közlemény szerint az országos tiszti főorvosa a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól keddéj félig. A várható időjárásról: túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati-délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk.

0: 10 óra 8 perc. A Magyar Vezetőképző Alapítvány elkötelezett küldetése, hogy keresztény értékrendre építve, felelősen és eredményesen járuljon hozzá a fiatalok, közösségi szereplők és magyar vezetők készségeinek fejlesztéséhez. Az alapítvány célja olyan vezetői és közösségi kompetenciák kialakítása, amelyek nem csak a munkahelyi és a szakmai életben, de a társadalmi és civil közegben is eredményesen érvényesülnek. A stúdió vendége Ősz Anna Zsófia, kommunikációs referens, akivel Fülöp Tamás beszélgetett.
1: Hogyan kerültél kapcsolatba a Magyar Vezetőképző Alapítvánnyal?
2: Én a saját bőrömön tapasztaltam meg ennek a közösségnek és ennek az alapítványnak a megtartó erejét és a hálót, amivel az embereket segíti és megtartja. Én 18 éves koromban végzős középiskolásként részesültem a Mórusz díjban. Ez a Mórusz díj azoknak szól, azok kapják meg, akik a közösségükért sokat tette, közösségi tevékenységért. Én amikor díjazott lettem utána, úgy gondolom, hogy a Jóisten közbenjárásával belekerültem a Mórusz Vezetőképző Akadémiának a szervező csapatába. Én ott körülbelül olyan 4 évet tevékenykedtem programok szervezésével, majd a 4 év után kaptam egy felkérést, hogy a Magyar Vezetőképző Alapítványnak, ami ennek az akadémiának a működtetője, legyek a kommunikációs referense. Így kerültem be ebbe a szervezetbe, a gépezetbe, tehát én a saját bőrömön tapasztaltam meg azt, hogy hogyan támogatja a részes, a tag életét ez az alapítvány.
1: Hogyan fogalmaznád meg az alapítvány célját, a különböző feladatait, mit tűzött ki küldetéséül az alapítvány?
2: A Magyar Vezetőképző Alapítvány küldetése az, hogy értékek mentén támogassa a vezetőket és azokat, akik vezetőknek készülnek. Dolgozunk fiatalokkal a Mórusz Vezetőképző Akadémia és a Slagta Margit Kollégium keretein belül, illetve dolgozunk magyar vezetőkkel is, akiket támogatunk nemzetközi tudás megszerzésében. Tehát a küldetésünk az, hogy értéket teremtsünk, és értékek mentén segítsük, terelgessük a magyar vezetőket.
1: Itt említetted már néhány szóban a Mórusz Vezetőképző Akadémiát, és most a Slagta Margit Kollégiumot is. Szorosan összefügg a kettő, de mégis hogyan lehetne különbséget tenni a kettő között, mint feladataiban, akár céljaiban is, ha csak árnyalatnyi különbség is, de hogy mik ezek?
2: A Mórusz Vezetőképző Akadémia egy olyan vezetőképző program, ahol olyan diákoknak nyújtunk tapasztalatot, olyan diákoknak segítünk a vezetői tudás megszerzésében, akik nyitottak erre. Nagyon fontos, hogy az akadémia plusz tudást nyújt. Ugye mindenki jár egy-egy egyetemre, fontos, hogy egyetemista korosztály felé nyitott elsősorban az akadémia. Mindenki jár egy-egy egyetemre, egy-egy szakra. Ott megszerzi azt a szakmai tudást, amivel későbbiekben foglalkozni szeretne, a későbbiekben arra felé szeretne orientálódni. És a háttérben ott az akadémia, ami egyébként egy teljesen ingyenes szervezet, tehát hogy abszolút bárkire nyitottak vagyunk, aki szeretne eljön egy képzésünkre. Szóval ott az akadémia, ahol plusz tudást szeretnénk átadni a nyitott fiataloknak. Legyen szó pénzügyi képzésekről, most nagyon menő volt a fiatalok között az AI képzés, kommunikációs, vezetői tréningek, tehát nagyon színes palettán válogatunk és hívunk el szakmában jeles embereket, hogy az ő tudásukat átadva ezeket a fiatalokat képezzék és segítsék abban, hogyha a jövőben esetleg vezetői pozícióba kerülnek, akkor ott legyen egy kis zsákjuk, amiben bele tudnak majd nézni, és ebből a zsákból kivegyék mindig azokat az információkat, háttérben megbuvó tudásokat, amivel ők a vezetői életükben többek lehetnek. Tehát az akadémia a keresztény értékek mentén, de főként szakmai tudást átadva működik, és így segíti a fiatalokat. A Slagta Margit Kollégium, hogy éljek egy kollégistánk szavaival, egy háló. Egy olyan háló, ami megtart, ami segít, és közben óv is. Segít megélni a hitéletedet, hiszen ott vannak a kollégisták, ott laknak bent 55-en. Segít, óv, ugyanakkor egy olyan családot ad az életednek, akikre a későbbiekben bármikor számíthatsz. Ami a két szervezetben különbség, Először ezzel kezdeném, hogy az akadémia határon innen is túl működik, jelenleg 7 központtal. Az akadémiába ugye eljönnek egy előadásra, részt vesznek, hazamennek, mindenki éli tovább az életét. A Slagta Margit kollégium annyiban más, úgy nyilván, ahogy a nevében is benne van, ez egy kollégium. Tehát ott laknak, a fiatalok együtt vannak. Ahol összeér ez a két szervezet, ez Budapesten ér össze, mégpedig úgy, hogy a Slagta Margit kollégium diákjainak is nyitottak ezek az akadémiai képzések. Nagyon sok képzésünk magában a kollégiumban van, az előadó teremben, tehát teljesen vegyes az akadémia tagjainak a részvétele, illetve a kollégisták részvétele. Együtt működik a két szervezet, egymást támogatva, ezáltal a fiataloknak lehetőséget nyújtva.
1: Nyilván az elhatározáson túl és a személyes ambíciókon túl mellett mi szükséges ahhoz, hogy valaki a közösség hasznos tagja legyen, vagy elengedhetetlen-e az is, hogy az illető egy vezető pozíciót célozzon meg a személyes karrierjében, akármilyen területen. Elhivatottság kell, kitartás, szorgalom.
2: Én úgy gondolom, hogy a kitartás az alapvető. Ahhoz nyilván az emberre ragad rá valami a külvilágból, de az, hogy teljesen befogadó legyen erre, ott kell lenni fejben, testben nyilván, és lélekben is. Például, hogyha egy-egy előadást veszünk az akadémián, fontos az, hogy nyilván valaki eljöjjön, tehát ez a nulladik lépés. Viszont nyitottnak kell lenni. És én úgy gondolom, saját bőrömön is tapasztalva, hogy kapcsolati építésből sosem kevés, és sosem elég. És ezek az előadások nagyon jók a kapcsolati építésre. Mind a társakkal, mind pedig az előadóval. Tehát azon túl, válaszolva a kérdésedre, hogy valaki akarja, ott van és kitart, nagyon fontos az, hogy nyitott legyen. Merjen odalépni az előadóhoz, aki esetünkben lehet egy nagymúltú kommunikációs szakember, egy nagy vállalatnak a vezérigazgatója. Merjen odalépni az a fiatal, hogy itt vagyok, én érdeklődöm az iránt, amit te teszel, és akár arra is volt példa, hogy mentoraként az az előadó a későbbiekben funkcionáljon, tehát segítse azt a fiatalt. Úgyhogy nagyon fontos a kitartás és a kapcsolatépítés. Én ezt a saját bőrömön tapasztalom, hogy annak idején, amikor ugye szervezőként működtem, akkor akiket megismertem előadókat, akikkel kapcsolatot alakítottam, azok a jelen helyzetemben is nagyon sokat tudnak segíteni, és nagyon sokat tudnak támogatni ebben. Úgyhogy kitartás, nyitottság. És ha már így a Katolikus Rádióban is vagyunk, én is vallásosként is tevékenykedek így a munkámban, én nagyon fontosnak tartom azt, hogy merjünk azért imádkozni, hogy az útunkban, a vezetői útunkban is a Jóisten ott legyen mellettünk.
1: Kell-e a fiatalokat arra ösztönözni, hogy merjenek jelentkezni mondjuk ide, vagy merjenek hinni magukban, hogy ők igenis elhiggyék azt, hogy igenis elérhetik azt, amit kitűztek maguk elé célnak, ha nem is azt, hogy vezetők lesznek, de hogy egy meghatározó, fontos és hasznos tagjai legyenek a társadalomnak. Mennyire kell terelgetni, bíztatni a fiatalokat, akik mondjuk érezhetően még nem biztosak annyira magukban vagy a képességeikben?
2: Kell. Röviden kell. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok külső hatás ér minket, őket is, és nagyon könnyű elveszíteni a fókuszt. Ilyenkor jó az, ha van egy olyan mentor körülöttünk, egy olyan felnőtt, vagy lelki segítség, vagy bárki, aki, amikor esetleg úgy érzed, hogy nem látod tisztán azt, hogy merre is mész, támogat, és ott van mögötted, és emlékeztet arra, hogy mi is az igazi célod, vagy segít megtalálni. Nagyon nehéz, szerintem a mai világban, meg olyan médiazaj van körülöttünk, hogy nagyon könnyű elbizonytalanodni, és nagyon nehéz megtalálni azt az utat, amerre szeretnél menni. Fontos a jövőt tudatosítani magadban, és arra felé lépéseket tenni, és folyamatosan menni, és azért tevékenykedni. Egyébként tapasztaljuk, de hát én is tapasztaltam, mivel esténként vannak ezek az előadások, vagy hétvégén vannak a csapatépítő programjaink. Nyilván nehéz az embernek megmozdulni, hazaérsz egy egyetemi nap után, hogy jó, akkor még menjünk el a képzésre, és ezek azok a pontok szerintem az én életemben is ezek voltak, hogy így át kell fordítani magadba, hogy igen, én azért megyek oda, hogy fejlődjek, és azért megyek, hogy több legyek ezáltal, mint mondjuk a szaktársaim, a korosztályom, bárki. Tehát ezeket a pontokat kell tudatosítani, és ezek mentén haladni, és talán így egy kicsit egyszerűbb.
1: Mit tudhatunk a különböző nemzetközi együttműködésekről, a Magyar Vezetőképző Alapítvány különböző nemzetközi együttműködéseiről?
2: Ahogyan említettem, ugye dolgozunk a fiatalokkal. Eddig erről beszéltünk, hogy a fiatalokat, a jövő vezetőit támogatjuk. Az alapítványnak egy másik pillére és küldetése az, hogy a magyar vezetőket is támogassuk abban, hogy a nemzetközi tudást elérjék, tehát elérhetőbbé tesszük a nemzetközi tudást, vezetői tudást Magyarországon. Mi 2021 óta dolgozunk együtt az ISE Business School-lal. Ők a világ ranglistán nagyon elő szerepelnek, egy nagyon-nagyon jó vezető képzési struktúrát alkalmaznak, és adnak át. Az együttműködés által vállaltuk, hogy az ő vezető képzéseit, ami ugye nemzetközi szintérben mozog, Magyarországra hozzuk. Ezek a képzések évente 2 valósul meg, ezek több napos képzések, 2-3 naposak, és ezekre lehetőséget adunk a magyar közép- és felső vezetőknek, hogy részt vegyenek az állami cégek, állami 100%-ig magyar tulajdonban lévő vállalatok vezetőit vártuk eddig, illetve az állami cégek teljes támogatást kaptak erre az ISE képzésre, ami Magyarországon valósul meg. Több képzésünk is megvalósult már, 5 vagy 6 képzés. Ezek volt AI vezetőképzés, ugye, ami az AI tekintetében vizsgálta meg a belső működéseket kis nemzetközi szintérbe hozva ezeket. A legutóbbi az tárgyalástechnika képzés volt. Volt stratégiai kommunikációs képzés is. Tehát csupa olyan anyagot igyekszünk Magyarországra hozni, amelyből a magyar vezetők profitálni tudnak nemzetközi terepen.
1: Kik és hogyan csatlakozhatnak az alapítványhoz, illetve magához a Slagta Margit kollégiumhoz? Hogyan tudnak jelentkezni?
2: Az alapítványhoz ugye több módon is be lehet csatlakozni, hogyha a felső vezetőket nézzük, ők, hogyha figyelemmel kísérik az oldalainkat, ott találkozni fognak majd a jövőbeli képzésekkel, azokra lehet jelentkezni. A Mórusz Vezetőképző Akadémia minden egyetemista korosztályban lévő fiatalnak nyitott, tehát bátorítunk mindenkit, hogy országszerte, illetve határon túl is, hogyha a képzéseinket látja a közösségi felületeken, jöjjön el és tapasztalja meg ezt a közösséget, illetve a Slagta Margit kollégiumba pedig már nyitva van a jelentkezés, tehát lehet jelentkezni, 2026. augusztus 1-jéig van lehetőség azoknak a fiataloknak beküldeni a jelentkezésüket, akik szeretnének a kollégium részesei lenni.
0: Az elmúlt percekben Ősz Anna Zsófia kommunikációs referenst Fülöp Tamás kérdezte. A témáról bővebb információk a www.mvalap.hu oldalon olvashatók.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
4: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
5: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
6: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Tíz óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
7: Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gró Gáspár, Pető Sándor díjas irodalomtörténészt, kritikust, aki az idei 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren június 12-én dedikált a legújabb Nemzet és baloldal I. és Gyuláról című könyvét az érdeklődő olvasók számára. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, miért tekinti mesterének I. és Gyulát.
8: Nekem a mestereim, vagy inkább azt mondom, hogy egy világ volt a mesterem, az a közeg, amiben fölnőttem, ahol nagyon kiváló emberek voltak, mindenféle változatos műveltségi háttérrel, de mindegyik magas műveltséggel, csak az iránya volt az egyiknek művészibb, a másiknak irodalmibb, a harmadiknak politológiai, vagy egyéb tapasztalatai voltak, a negyedik mérnök vagy orvos volt, tehát elég széles spektrum volt így amúgy, de a világképük, a társadalomról, a magyar történelemről alkotott véleményük az egyforma volt. Tehát tulajdonképpen ez a közeg volt a nagyon idézőjelben mondható mesterem, és nagyon nehezen találtam olyanokat, akik ezeket a gondolatokat egy személyben képviselték volna. Ugye egy mester az valamilyen formában tanárt is jelent, tehát a tanárjaim közt is voltak nagyon kiváló és szeretetre méltó emberek, akik ezt közvetítették, de azok váltak, ahogy láttam az irodalomban, meg máshol, azok váltak igazán valakiknek a mestereivé, akiknek a gondolkozásával való találkozás a számukra revelációt jelentett. Na most nekem revelációt nem nagyon jelentett az a gondolkodás, ami másoknak igen, mert én ezt már ismertem, és hiányzott is ez a fajta mester az életemből, mert jól esett volna, hogyha ezt személyekben, a közelemből is megtapasztalhatom, tehát hogy van egyfajta szemtől szembe való kisugárzás is. De az olvasmányaimon keresztül jöttek a mesterek, akik azt az aurát, amit a család és az említett baráti kör, rokoni kör jelentett, azt megfogalmazták, megerősítették és tudatosították bennem. Ebből a szempontból Csészabó Lászlót, Németh Lászlót és Ijés Gyulát tartottam igazából mesteremnek, tehát ők hárman jelentették az atyai mesterek pótlását.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17:30 kor kezdődő Kerengőben hallgathatják meg.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: Az Akinói Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A résztvevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 10 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. 5. rész.

0: Reggelre megérkezett a rendőr, akinek akkora bajusza volt, mint egy hős cincérnek, és a kardja félelmetesen csörgött. Bevezették a kamrába. – Hol a betörő? – kérdezte a rendnek őre. – Nem látok ebben a kamrában senkit. – Hopp! – De mi ez? – Ebben a ládában szuszog valaki.
1: Abban aludt a tekintetes úr. Fölrázták.
0: Mit keres ebben a ládában? Dörgött rája a rendőr. Mit keresek? Micsoda beszédrész ez? Még a saját ládámban se alhatnám. A saját ládája? A betörő nem szokott ládát hozni magával?
1: A betörő? Gyűjjön nagy bajszúságod velem, majd megmutatom, hol a betörő.
0: Tessenek velem fáradni.
1: A tekintetes úr bevezette a társaságot a 13-as szobába, melynek ajtaja nyitva volt. A dörmögő úr ágya üres volt.
0: Ebben az ágyban aludt a betörő, amíg engem a kamrába zártak, szólt a ténys úr.
1: Aztán megrántotta az alvó Zebike fülét. Ordítva ébredt föl a kicsike.
0: Ki vagyok én? Dörgött rája a ténys úr.
1: Dörmögő bácsi maga, jaj, jaj, zengte Zebike a füléhez kapva.
0: Nos, tisztelt uraim, önök az éjjel bakot lőttek. A betörő,
1: a ténys úr füttyentett,
0: sütj, a betörő elinalt. Üdvözlöm nagy bajszúságtokat és baklövőségteket.
1: A rendőr, a fogadós, a pincér ezer bocsánatkérés közt távozott a szobából, dörmögő úr pedig mérgesen járt fel alá.
0: Hú, de haragszom! Mi csinál a mackó, ha haragszik? Elmegy reggelizni. Gyerünk reggelizni!
1: Perc alatt felöltözött, Zebi fél perc alatt, és csak hamar a fogadó éttermében ült a nagy és kis mackó.
0: 100 pár debreceni kolbászt, 100 debreceni vajas perecet ide, kiáltotta mérgesen a ténys úr.
1: Csak hamar két hegy magaslott a vendégek előtt. Az egyik hegy párolgott, ez volt a 100 pár kolbász, a másik mosolygott. Ez volt a 100 vajas perec.
0: Nagyon finom, mondotta a ténys úr, mikor az első 3 pár kolbászt bekapta, 3-at egyszerre.
1: Volt itt ma egy úr, aki 5 pár kolbászt nyelt el egyszerre, mondotta a pincér.
0: Tisztelem a nyeldeklőjét, hogy hívják? Kérdezte a ténys úr.
1: Dörmögő Dömötörnek, itt lakik a Bikában.
0: Hát ez szerint dörmögő Dömötör úr már egyszer megreggelizett? Kérdezte a tekintetes úr. Hogy az a bizonyos dörmögő Dömötör már megreggelizett itt helyben? Mi?
1: Megám, kétszer akkor a kolbászhegyet bekebelezett, s azt mondta, hogy érjük a számlájára, felelte a pincér.
0: A dörmögő úr számlájára? Rettenetes!
1: A ténys úr mérgében szintén 5 pár kolbászt csúsztatott le egyszerre a gyomrába.
0: Ez a hasonmásom volt, suttogta. Zebike, a hasonmásom volt.
1: A kolbász után 5 perec korcsolyázott lefelé a torkán.
0: Utánam jött Debrecenbe. Ez az ember kitúr az ágyamból, mindent eleszik előlem.
1: Ismét eltűnik néhány kolbász a nagy fogak közt.
0: Én éhen veszek.
1: Egy csomó perec alászolgálja.
0: Én szomjan veszek.
1: A kulacs tartalma kotyogva szaladt le a kolbász és perec után. Zebike, ezt én ki nem állom sokáig. Én nagyon szeretem Debrecent, de ha itt is bosszant a hasonmásom, én hátat fordítok ennek a szép városnak, akárhogy megharagszanak is a debreceni gyerekek.
0: De legalább nézzük meg Debrecent, mondotta Zebike.
1: Igazad van, bocs, megnézzük. Csak bekapom a reggelit. Kutya meg a mája, hát hol a reggeli?
0: A tányér és kosár üresen bámult a két mackóra. Ennek a kis kolbásznak, perecnek gyorsan végére jártunk. Hát gyerünk, Zebi!
1: Pincér, írja a számlámra a reggelit. Itt lakom a Bikában. Nevem Dörmögő Dömötör.
0: De kérem, az lehetetlen. Uraságod nem lehet Dörmögő Dömötör úr, mert az már régen eltávozott.
1: Csak írja a számlájára a tartozásomat. Gondolja, hogy én az ő vendége, a magam vendége vagyok. De annyit ajánlok, hogyha az az úr még egyszer beteszi magukhoz a lábát, fogja galléron és adja át egy rendőrnek, mert az közönséges csaló. Gyere, Zebi!
0: Kiléptek az utcára. Zebi azonnal fölkiáltott.
2: Nini, milyen nagy templom!
0: Hatalmas két tornyú templom nézett velük szembe, mely egy szép tér közepét foglalta el. Nagyám, szólalt meg mellettük egy jóképű népies alak.
1: Ez Debrecen híres nagy temploma. Ebben kiáltották ki Magyarország függetlenségét, ebben választották Kossuth Lajost kormányzónak.
0: Hát ez miféle nagy tér?
1: Ez a piac. Más néven egyháztér, mert ezen van a református egyház, vagyis a nagy templom, a református püspökilak és a kollégium. Ott van mi? Az a rengeteg nagy épület. Híres nevezetes iskola az.
0: Már láttuk, csak ne beszéljünk mindig róla, szólt türelmetlenül a bocs. Eleget hallottam már róla.
1: A debreceni sértődötten nézett Zebikére. Minden debreceni ember megsértődik, ha valaki kicsinylően beszél a főiskolájáról.
0: Na jó, hogy az úrfi nem járt a régi időben a debreceni kollégiumba.
1: Miért? Kérdezte a ténsúr.
0: Mert a kollégium repet harangja búcsúztatta volna el.
1: Hogy?
0: Hát csak úgy, hogy amikor egy diákot kicsaptak a kollégiumból, meghúzták a repet harangot.
1: Na, az úrfinak is meghúzták volna, mert amint látom, nem kedveli az iskolát.
0: Nem ám a léhűtő, morgott Dörmögő úr.
1: Szerencséje Debrecennek, hogy nem itt jár Zebi iskolába, mert senki sem tudna aludni a repet harangtól. Zebike tiszteletére folyton szólna, mert minden iskolából kicsapnák.
0: Zebike dühös tekintetet vetett a ténysúrra, aki belenyúlt a mellénye zsebébe, s így szólt.
1: Köszönöm, atyafia, felvilágosítást, és szívesen meghálálom egy kis borravalóval.
0: A debreceni ember büszkén nézett végig a ténysúron.
1: Nem szoktunk borravalóért beszélgetni, mondotta megvető hangon, s hátat fordított Dörmögő úrnak.
2: Csí, de büszke magyar, kiáltott föl ez.
0: Ja, debreceni cív is be, szólt egy bégető hang.
2: Kés jó napot kívánok a tekintetes úrnak! Bé.
0: Egy birkafejű jámbor bácsi állt előttük.
1: Mit jelent az, hogy cívis? Kérdezte a ténsúr.
2: Nem tudom, bé. Csak annyit tudok, hogy minden cívis olyan büszke, mint egy bé, mint egy kis király.
0: Mi azonban tudjuk, hogy a cívis magyarul polgárt jelent. Minden debreceni ember büszke arra, hogy ő ennek a híres, nagy, művelt városnak a polgára, vagyis
1: cívise.
0: Kendis cívis?
1: Nem, könyörgöm, én csak be vagyok, én csak Birka vagyok, a nevem is be, azaz Birka Jeremiás, az én lakásom a be, a Hortobágyi puszta, lakik ott még kívülem 100 000, be.
0: A Hortobágyi puszta? Kiáltott fel a ténsúr. Hallottam a hírét annak a gyönyörű nagy pusztának. Na, én oda kimegyek. Oda csak nem jön utánam a hasonmásom. Jeremiás bácsi, hogy jutunk ki a Hortobágyra?
1: Hát a bén a Hortobágyi vasúton, üljenek föl erre a kis bére, erre a kis vonatra, majd az kiviszi a bére az állomásra, én csak később megyek haza be.
0: Egy kis lokomotív futott végig az utcán, két apró vasúti kocsival. Debrecenben ugyanis akkor gőzvasút vitte egyik utcából a másikba az embereket. De már elkészült a villamos. A kis vonat megállt, Dörmögő úr elbúcsúzott Jeremiás gazdától. Istennek ajánlom a tekintetes bent, hangzott ennek bégetése. Aztán Zebikével felszállt az egyik kocsi szakaszba. Amíg a kis vonat végig robogott a szép piac utcán, utasainknak volt alkalmuk gyönyörködni a csinos épületekben és a sürgőforgó népben, melynek szájából a magyar szónál egyéb nem lebbent ki.

0: A hortobágyi vasúton kigőzöltek a pusztába, melynek csárdája előtt bodorfüstöt fújva pipázott a korcsmáros.
1: Adj Isten, gazduram! Kiáltotta a ténysúr. Üres a kulacsom, nem töltené meg borral?
0: Nincs, felelt a csárdás gazda, a pipát sem véve ki a szájából.
1: Nincs, riadt fel a ténysúr. A híres hortobágyi csárdában nincs bor, a híres hortobágyi csárdából szomjan eresztik el az utast.
0: Dünnyögött a korcsmáros.
1: Hát ebéd van-e?
0: Nincs.
1: Az sincs. A hortobágyi csárdában éhen eresztik el az utast.
0: Utasa válogatja, morgott a pipa mellől a korcsmáros.
1: Hát minket nem számít a válogatottak közé?
0: Nem.
1: Egyen meg a macska a szűk szavúságát, tört ki a ténysúr. Beszéljen érthetőbben. Miért fogad minket ilyen barátságtalanul?
0: Nem tetszik a fizimiskájuk.
2: A fizimiska alatt a jövevények arcát értette a korcsmáros, mert tréfásan így is mondják az emberi ábrázatot.
1: Hát miért nem tetszik az én kedves ábrázatom? Kérdezte a ténysúr.
0: Mert olyan lókötő ábrázat.
1: Az én arcom? Kiáltott föl dörmögő úr elképedve. Ezt még sohasem mondták nekem, hanem hát, ha úgy is lenne, én mindig azt hallottam, hogy a lókötő betyárok kedves vendégek a hortobágyi csárdában.
0: Na most már nem, felelte a csárdás.
1: Most a hortobágyon csak a jóra való embernek van becsülete.
0: Hát én nagyon is jóra való vagyok,
1: mert csárdás uram, engem sem a hortobágyi gólya költött. Tudja meg hát, kit tisztel jelenleg a hortobágy a határain. Én, tekintetes, nemzetes és vitézlő, fogvári és körömhegyi, dörmögő, dömötör, mármarosi erdőbirtokos, méztermelő, automobil tulajdonos, volt képviselőjelölt, és majdnem képviselő, híres neves utazó, barlangkutató, kötélen úszó bajnok, bugdácsoló korcsolyaművész, mászó, futó és szuszogó bajnok, táncmester, utolérhetetlen alvó, evő, birkózó, mormogó és gyermekkedvelő úr vagyok.
2: A csárdás rábámult a sok című, bokros foglalkozású úrra, aztán levette a kalapját.
1: Tjé, teringette, szólt. Nem is tudtam, hogy ilyen jeles urat tisztelünk a hortobágyon. No, ha befér ezzel a sok címmel a csárdámba, hát csak bújjon be. Akad oda bent kulacsba, meg fogra való.
2: A csárdából énekszó hallatszott. Valaki ezt énekelte.
3: Debrecenbe kéne menni, kokinkakast kéne venni, lassan kocsis likasakas, kiesik a kokinkakas.
1: Ki mulat oda ben? Kérdezte a ténysúr.
0: Egy csúkász.
1: Mindjárt gondoltam, mert nagyon alkalmatos a nótája. Adjon Isten, tyúkász gazda, szólt a ténysúr, hogy benyitott az ivóba.
2: A tyúkász a sarokban ült. Amint meglátta a belépőt, az orrára rántotta a széles karimájú kalapját, s felelet helyett folytatta a nótát, megverte az asztalt.
3: Lassan kocsis likas a kas, kiesik a kokin kakas.
2: A csárdás hozta az ételt meg az italt. A ténysúr falatozás közben egyre a duhajkodó tyúkász kalapjára bámult.
1: Te Zebulon, szólt. Nekem nagyon keskenynek tetszik annak a tyúkásznak az orra hegye, ami kilátszik a kalap alól.
0: Azám, bácsi,
2: vékony, hegyes, meg vörös.
1: Vörös bizaz.
2: Aztán te, úgy látom, nagyon tetszik neki a kokinkakas, mert egyre arról kornyikál.
4: Bácsi, talán csak nem.
2: Rókamiska, ugye? Na megállj, majd felhajtom kissé a kalapot az orráról. De hol van?
1: Az asztalnál hűlt helye volt a tyúkásznak.
4: Ez bizony elinalt,
1: mondott a Zebi.
4: Megérezte a mackó szagot.
1: Meg mancsot, mert ez bizony csak a Miska lehet. Nézd az imposztorját, nem is elég neki a közönséges csirke, neki kokinkakas kell.
2: Ebéd után fölkerekedtek az utasok. Elbúcsúztak a szűk szavú csárdástól.

Sebők Zsigmond dörmögő dömötör utazása a Vaskapuhoz, az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Pap János, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E. Román Kata.

összebújt. Öt kis madárka. Nem zavarja őket semmi. Suttogó hangjuk csicsergi.

0: Szalóki Ági felvételeit hallották. Elhangzott a varázsdoboz.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az olasz egyház sokat köszönhet Camillo Ruini bíborosnak, mondta 14. Leó pápa, aki személyesen vezette az olasz püspöki kar egykori elnökéért bemutatott gyászmisét a Szent Péter Bazilikában csütörtökön. A katolikus egyház fő bölcspásztornak nevezte Ruinit, aki 95 évesen kedden hunyt el. 14. Leó beszédében elmondta, hogy Camillo Ruini 17 éven át vezette a püspöki kar munkáját, és ugyanennyi ideig töltötte be a pápa római helynöke tisztségét is, a lateráni Szent János Bazilika főpapjaként. A pápa hangsúlyozta, hogy Ruini bíboros jelentős és kényes időszakokban lelkesedéssel, tudással és bátorsággal szállt szembe a kihívásokkal. Leghamarabb jövő tavasszal kezdődhetnek meg a parkosítási munkálatok a Városligetben, válaszolta a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán feltett kérdésre. Ez azért jóval nagyobb építkezés, mivel a lebontott épületek alapjai és törmelékei ott vannak még, írta az időpontra vonatkozó kérdésre. Vitézi Dávid hozzátette, a kormány döntése értelmében megkezdődik a Hősök tere teljes megújításának előkészítése, valamint az autómentes Városliget megvalósításának tervezése is. Csaknem 5%-kal csökkent a személyautók kötelező gépjármű felelősség biztosításának átlagos éves díja idén március végén, az előző év azonos időszakával összevetve, állapította meg pénteken kiadott indexében a Magyar Nemzeti Bank. A piaci verseny éleződését mutatja, hogy eközben a károkra majdnem 12%-kal többet fizettek a biztosítók. Az idei első negyed év végén átlagosan 55.407 forintot fizettek a normál használatú egyedi személyautók üzemben tartói éves díjként, ami 4,7%-os csökkenés egy év alatt. Elgázolt egy embert a vonat pénteken reggel Szolnok és Abony között, közölte a MÁV Informa honlapján. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján azt közölte, a szerelvény nem tudott tovább menni, ezért a rajtautazó mintegy 300 embernek a szolnoki hivatásos tűzoltók segítettek átszállni az értük küldött mentesítő járatra. A MÁV tájékoztatása szerint a vonatok egy szakaszon csak egy vágányon közlekedhetnek, ezért a ceglidi vonalon a nyírségi cég és a civis interrégiók menetideje 15-20 perccel megnőhet. Korábbi elnökök és ismert személyiségek jelenlétében nyitották meg Chicagóban a Barack Obama 8 éves elnöki időszakának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidőközpontot csütörtökön. Az Obama elnöki központ az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. Az Obama elnöki központban található egy múzeumi rész is, ami a volt elnök életének bemutatása mellett az amerikai történelem emlékeit is bemutatja. Az épületben előadó tér és sportlétesítmény is helyet kapott, valamint az Obama alapítvány irodái is itt találhatók. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati-délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. Tizenegy óra 4 perc. Hanguló. Kedves hallgatóink, 1913. június 19-én született Gyurkovics Mária operaénekes. Összeállításunk első felében ráemlékezünk felvételeivel.

Gyurkovics Mária énekelt Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi és Johann Strauss darabjaiból. 1899. június 19-én mutatták be Elgar Enigma variációk című darabját. Hallgassanak meg részleteket a darabból.

Elgar Enigma variációjából hallottak részleteket a Royal Philharmonicus zenekar előadásában, vezényelt Yehudi Menuhin. 1972. június 19-én hunyt el Helge Rosswenge operaénekes. A következő percekben Verdi és Puccini operákból énekel a művész.

0: Helge Rosszvenge énekelt Verdi trubadúrjából és Puccini toszkájából. Közreműködött Hildegard Rancsák. Elhangzott a hangoló.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádióban. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadná Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és

12 óra 3 perc. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Feloldották a korábban blokkolt ukrán sajtótermékek tiltását, közölte Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter péntek reggel a Facebook oldalán. A miniszter a bejegyzésében önkényesnek nevezte a Fidesz kormány által tavaly bevezetett tiltást, amely arra volt válasz, hogy Ukrajna blokkolta azon magyar lapokat, amelyek szerintük a sajtóetikát nem tartották be és orosz propagandát terjesztettek. A miniszter szerint nem lehet összemosni az orosz propagandát terjesztő orgánumokat a valódi független sajtóval, sem Magyarországon belül, sem nemzetközi szinten. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A hivatal honlapján pénteken közzétett tájékoztatás szerint a vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra, higiéniára és nyomonkövetésre vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Tudatos vásárlással, magyar termékek fogyasztásával mindenki segíthet a belföldi sertéságazatnak abban, hogy túlélje az afrikai sertéspest is okozta nemzetközi szintű piaci zavarokat, mondta pénteki sajtótájékoztatóján az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint nehéz helyzetben érték kihívások a magyar sertéságazatot, de két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek, a kormányzati intézkedések stabilizálhatják a piaci helyzetet. Fölényes győzelemmel bejutott a londoni alsóházba Andy Burnham, Manchester polgármestere, Keir Starmer brit miniszterelnök potenciális kihívója, akit egy esetleges vezetőváltási folyamat főesélyesének tartanak. A péntek délelőtre véglegessé vált adatok szerint Burnham a szavazatok 55%-át szerezte meg az előző napi időközi választáson, amelyet a Manchesterhez közeli Makerfield választókörzetben tartottak. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság péntek reggel az MTI-vel. A közlemény szerint az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól keddi félig. Hangsúlyozták, hogy a hirtelen felmelegedés különösen megterhelheti a szervezetet, ezért fontos, hogy időben felkészüljünk a kánikulára, és fokozottan figyeljünk idős hozzátartozóinkra és a saját egészségünkre is. A rosszul létek megelőzése érdekében a legmelegebb órákban, jellemzően délelőtt 11 és 16 óra között ne tartózkodjunk a tűző napon, és mellőzzük a megerőltető fizikai tevékenységeket, valamint igyunk elegendő vizet. A várható időjárásról: túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati-délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed épp, egész tested világosságban lesz, de ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 19-től a 23. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc, megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa buzdítása a szerdai audiencián a vakáció kezdetén a fiatalokhoz, a betegekhez és az ifjú házasokhoz. A Szent Atya köszöntötte a jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. A pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Papi lelki gyakorlat a római Szent István házban. Törő András atya tudósítása. Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 12. vasárnap.

0: szerdai általános kiallgatáson utolsó olasz nyelvű köszöntésében a Szentatya szívélyesen üdvözölte az olasz zarándokokat. Különösen a Volterra egyházmegye zarándokait köszöntötte, akik Roberto Ciampiotti püspökükkel együtt érkeztek.
1: Possa la sosta presso le tombe degli apostoli rafforzarvi nella fede.
0: Az apostolok sírjánál tett látogatás erősítse meg benneteket a hitben, és inspiráljon benneteket arra, hogy megújult lelkesedéssel folytassátok a szentség útját, hűségesen az evangéliumhoz és az egyház tanításához, szólt a pápa hozzájuk. Végül a fiatalokhoz, betegekhez és ifjú házasokhoz fordult.
1: Siamo alle soglie del periodo estivo, tempo di turismo e di pellegrinaggi. Di ferie, di riposo.
0: A nyár küszöbén állunk, a turizmus és a zarándoklatok, a vakáció és a pihenés időszakában. Kedves fiatalok, miközben a vizsgázó társaitokra gondolok, remélem, hogy ti, akik már szabadságon vagytok, értékes társasági és vallási élményekre használjátok ki a nyarat. Arra buzdítalak benneteket, kedves betegek, hogy találjatok vigaszt és megkönnyebbülést családjaitok közelségében. És hozzátok fordulva, kedves ifjúházasok, arra hívlak benneteket, hogy használjátok ki ezt a nyarat arra, hogy elmélyítsétek a misszió értekének megértését az egyházban és a társadalomban. Szólt a pápa, majd áldását adta mindnyájukra.
1: A tutti la mia benedizione.

0: Leó pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetemhez. Legyenek a remény és az egység világító tornyai egy megosztott világban. Csütörtökön délelőtt fogadta a Vatikánban a pápa a Jeruzsálemi Héber Egyetem vezetőségét. Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, az egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A pápa azért imádkozik, hogy az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
1: Dear friends, I'm pleased to greet all of you this morning, representing the Board of Governors of the Hebrew University of Jerusalem.
0: A Szentatya örömmel köszöntötte a Jeruzsálemi Héber Egyetem küldöttségét, akik a Vatikánban és Rómában tartózkodnak. A pápa reméli, hogy látogatásuk lehetőséget nyújt jobban megismerni a keresztény hit eredetében és fejlődésében központi szerepet játszó helyszíneket, amelyek elősegítették évezredeken át a kultúrák és népek közötti találkozásokat.
1: Universities have likewise been long-time places of encounter.
0: Az egyetemek mindig is a találkozás helyei voltak, ahol diákok és tanárok gyűlnek össze, hogy az akadémiai tanulás és kutatás révén fejlődjenek, és ahol egyben a baráti és szakmai kapcsolatok is spontán módon létrejönnek. Jól lehet, ez nem mindig könnyű, de az egyetemeknek folyamatosan azon kell dolgozniuk, hogy továbbra is biztosítsák a lehetőséget a fontos találkozásokra. Minden felsőoktatási intézmény életének alapvető része ez, hiszen a többiekkel való kapcsolataink, a nyelvünk és a kultúránk rendkívül fontosak emberi létünk számára.
1: As natural places for encounter, universities have also therefore traditionally been privileged places for dialogue.
0: Az egyetemek tehát, mint a találkozás természetes helyei, hagyományosan kiemelt teret adtak a párbeszédre, amelyben az ismeretek keresése szorosan összefügg az eszmecserével, amely az akadémiai közösség valamennyi tagja között létrejön. Ahol lehetséges a tiszteletteljes párbeszéd, ott mindenki tudása növekedhet, mert tanulnak a többiek szempontjaiból és élő tanúságtételéből, azokéból is, akikkel nem értenek egyet. Ebben a környezetben türelemmel és kitartóan lehet fokozatosan dolgozni azon, hogy ledöntsük a félreértések és a bizalmatlanság falait. Leó pápa így folytatta beszédét.
1: In a time that is often characterized by violence and pointed rhetoric, the members of your diverse university community can continue to be artisans of true peace.
0: Korunkban, amelyet gyakran erőszak és kiélezett retorika jellemez, a Jeruzsálemi Héber Egyetem sokoldalú közössége továbbra is a valódi béke kézművese lehet. A fegyvertelen és lefegyverző béke, az alázatos és kitartó béke kézművese, a népek egyetértésén dolgozva. A zsoltárok azt mondják nekünk, hogy Isten, aki feltétel nélkül szeret minket, békéről beszél népének, és mindazoknak, akik szívükben hozzáfordulnak. Isten azt kéri tőlünk, hogy legyünk eszközei abban, hogy elvigyük a békét a világnak, de ezt önmagunkon kell kezdenünk. Ahogy Hippói Szent Ágoston írta, ha a többieket a békéhez akarjátok vonzani, kezdjétek magatokon. Legyetek elsősorban ti szilárdak a békében. Ahhoz, hogy másokat lángra lobbantsatok, ahhoz nektek kell belül égnie a tűznek. Ahelyett, hogy azt gondolnánk, hogy a béke nem lehetséges, és kívül esik a mi hatókörünkön, igyekeznünk kell előmozdítani azt a közösségeinkben, és felismerni életünkben. Leó pápa azért imádkozik, hogy a béke kézműveseit képezve az egyetemi közösség továbbra is a remény és az egység világító tornya legyen egy mindinkább megosztott világban.
2: Leó pápa üzenete a brit püspöki konferenciákhoz az életnapjára. Az élet Isten csodája. Anglia, Wales, Skócia és Írország katolikus egyháza az idén június 21-én vasárnap tartja az életnapját, amely évente hagyományosan megemlékezik az Istentől ajándékba kapott emberi élet csodálatos titkáról, amely teljes egészében létező valóság az új élet természetes foganása kezdetétől egészen az emberi élet természetes végéig. Az életnapjára 14. Leó pápa üzenetet küldött Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával. Leó pápa imádságos jó kívánságait küldi mindazoknak, akik részt vesznek a 2026-os életnapján, amelyet Anglia és Wales, Skócia és Írország püspöki konferenciái tartanak. A Szent Atya örömmel értesült az idei évre választott témáról, amely a mélyen belüli gyermek teljes ember mi voltának csodájára figyel, továbbá nagyra értékeli az erőfeszítéseiket, amellyel támogatják azokat az anyákat és apákat, akik elvesztették csecsemőjüket. Valóban, ahogy Leó pápa nemrégében a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában emlékeztetett minket, a fogantatás pillanatától kezdve minden emberi lény végtelen méltósággal van felruházva, puszta létezése, Isten akarata, teremtése és szeretete által. Ez az isteni szeretet értelemmel tölti meg minden ember életét, és minthogy az élet a halállal nem ér véget, az örökké valóságban való új teljességre hív minket. A Szent Atya azért imádkozik, hogy minden szülő, aki gyermekét, különösen csecsemőjét gyászolja, vigaszt és békét találjon Istennek irántuk és a gyermekük iránt érzett szeretete ismeretében, mert az ő számára mindnyájan élnek. Azt is reméli a Szent Atya, hogy ezek a szülők megtalálják a szükséges támogatást az egyház közösségeiben, különösen is az imádság és a szentségek táplálta életben. Megköszönve folyamatos elkötelezettségüket, amellyel tanúságot tesznek az élet csodálatos ajándékáról, méghozzá annak teljes nagyságában és vele született méltóságában, a Szent Atya imádságáról biztosítja az élet napjának minden részvevőjét, és szívből adja rájuk a Krisztusban való vigasztalás, erő és béke zálogaként apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár aláírásával. Papi lelki gyakorlat a római Szent István zarándokházban. Töri András atya tudósítása. Júniusban a római Szent István zarándokház papok számára szervezett lelki gyakorlatnak adott otthont június 15-től 19-ig, hétfőtől péntekig. Az elmúlt években teljesen megújult, Róma zöld övezetében fekvő Szent István zarándokház hagyományteremtő szándékkal indította útjára ezt a kezdeményezést, amelynek célja, hogy a lelkipásztorok számára lehetőséget biztosítson az elcsendesedésre, a lelki megújulásra és a testvéri találkozásra. A lelki gyakorlat kísérője Szent Márton Mihály jezsuita atya volt, a római pápai Gerge Egyetem nyugalmazott professzora, aki gazdag lelkipásztori, pszichológiai és lelkivezetői tapasztalataiból merítve vezette a résztvevőket az elmékedések és a személyes reflexió útján. A program részeként a résztvevők felkeresték a Szent Sebestyén bazilikát és a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilikát, valamint részt vettek a szerdai általános kialgatáson is, ahol személyesen találkozhattak 14. Leó pápával. A közösség ebből az alkalomból egy Szent István királyt ábrázoló képet ajándékozott a Szent Atyának. Amint egy 20 fős közösség szép képet adott a Kárpát-medence magyarságának sok színűségéről. Az anyaországi résztvevők mellett érkeztek papok Erdélyből, Páciumból, a Délvidékről, Horvátországból és a Bánátból is. Az együtt töltött napok alkalmat teremtettek a tapasztalatok megosztására, a kölcsönös megerősítésre és a lelki feltődődésre is. A lelki programok mellett a szervezők arra is törekedtek, hogy a résztvevők Róma kevésbé ismert arculatával is találkozhassanak, és olyan helyszíneket fedezzenek fel, amelyek gazdagítják a városról alkotott képüket. A Szent István háza jövőben is szeretné folytatni ezt a kezdeményezést. Az adventi időszakban 2026. december 4-e és 6-a között világi híveket várnak lelki gyakorlatra, míg 2027. június 14-től 18-áig ismét papok számára szerveznek lelki napokat Rómában. Törő András atya, a Pápa Magyar Intézet rektora, a Szent István Alapítvány elnöke.
0: Megfelelési kényszer. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 12. vasárnapra.
3: Egyszer a király sétára indult kertjében. Nyomasztó látvány tárult eléje. Hervadó virágok, fonnyadó bokrok, kiszáradt, korhadt fák. A tölgyhöz fordult, és az megszólalt. Elszáradtam, mert nem tudok olyan magasra nőni, mint a fenyő. Ekkor a fenyőre nézett, az pedig így panaszkodott. Korhadok, mert soha nem fogok szőlőt teremni, mint a szőlővessző. A szőlőhöz lépett, s az is elkezdte magyarázni. Megfonnyadtam, mert sohasem tudnék úgy virágba borulni, mint a rózsabokor. Egyetlen egy élettel teljes, viruló, virágzó növényt talált a kertben, az árvácskát. Az árvácska ezt mondta. Arra gondoltam, hogy amikor elültettél, árvácskát akartál. Ha tölgyet akartál volna, tölgyet ültettél volna. Ha szőlőt, akkor szőlőtőkét. Ha rózsát, akkor rózsabokrot. Azt gondoltam, mivel úgysem lehetek más, mint ami vagyok, hát azzá leszek legjobb tudásom szerint. A legtöbb ember boldogtalanságának az az oka, hogy nem a saját életét éli. Nem az Isten akaratát keresi, hanem az emberek elvárásának akar megfelelni, mert fél az emberektől, és ezért nem él tudatos életet. A tudatos élet az, hogy folyamatosan arra figyelek, kutatom és fürkészem, amit az Isten akar tőlem. Hallgatom szavát a csendben, olvasom őt az írásokban, figyelem az élet jeleiben. Ha erre elég időt szánok, megtalálom a boldogságot, amely nem kint van, hanem bennem. Bár üldözés szenvedett Jeremiás próféta is, mégis kitartott Isten szolgálata mellett. Isten megtartó erejének tudatában élt, ezért kitartott Isten mellett. Isten nem akadályozta meg azt, hogy üldözzék Jeremiást azok, akiknek nem tetszett életstílusa, de nem hagyta előt. Isten sosem ígéri azt, hogy elveszi a nehézségeket, de azt igen, hogy átsegít rajtuk. Az évközi 12. vasárnap első olvasmányában végigkövethető a próféta magatartása. Istenre figyel, feléje fordul, ő hozzá fohászkodik. Teljesen emberi módon Isten bosszúját kéri. Még nem érti, hogy Isten nem a bosszúállás istene, de majd eljut oda is, hogy megértse, nem az ő dolga az ítélet. Ez számomra is feladat, amit az új szövetségi részben megfogalmaz az evangélista, ne féljek az emberektől. Folyamatosan Istenre figyeljek, ne tévesszem el őt szem előtt, és akkor a gonosz szándékú emberek mondhatnak bármit. Nincs hatalmuk felettem, mert Isten útját választottam, ő pedig átsegít a legnagyobb nehézségeken is. A tudatos életre való meghívásnak része aztán az is, hogy ne csak ne féljek, hanem bízzak is. A félelem az élet része, sokszor megjelenik bennem. Egy egészséges félelem szükséges azért, hogy el ne bízzam magam, azonban különbség van a között, hogy elbízom magam, vagy Istenre bízom magam. Az evangéliumi szakasz második része erre hív meg, ne féljek, bízzak. Értékesebb vagyok a verebeknél. A teremtés koronája vagyok, és mégis félek. Ezt támasztja alá a következő kedves kis történet is. Egy órás műhelyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két idősebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket. Most tehát rajtad a sor, mondta az egyik a kettő közül. Sajnálnak, most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd, ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor erőd végén leszel. Micsoda? 31 milliószor ketyegni, kiáltotta ilyetten az újonnan jött. Arra sosem volnék képes, és kétségbeesésében azonnal meg is állt. Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra. Te buta jószág! Minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra. Ugye, ez nem is nehéz. Most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább. Ó, hát ez egyenként nem is nehéz. Akkor újra kezdem, kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyegett tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette. Mindig a következő lépés a fontos. Egyszerre mindig csak egyet lépni. Felgyorsult az életritmus, és minden azt sugallja körülöttem, gyorsabban, nehogy lemaradjak. És ilyenkor kettőt lépek, vagy hármat is. Egyszerre. Nem csoda, hogy lefáradok. Segíts, Urunk, hogy félelmünkön felülemelkedjünk, jelenlétet bátorítást nyújtson, és másokban is feloldjuk a szorongás érzését, ahogy az ének is bátorít, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden.
0: Megfelelési kényszer. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 12. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
4: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
5: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
6: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
7: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
8: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
5: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
9: Örömhír mindenkinek.
4: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a méta felvételeit hallhatják.

0: A Méta felvételeit hallották mai Guzsolyosunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Nem az egyházat kell megreformálni, hanem meg kell térni, hangsúlyozta Barsi Balázs ferences szerzetes a Hanghullámon. A Magyar Kurír beszámolt arról, hogy a Veszprémi Főegyházmegye programsorozatának vendége ezúttal a ferences lelkiség egyik legismertebb magyar képviselője volt. A beszélgetésben szó esett Szent Ferenc halálának, vagy ahogy a ferences hagyomány nevezi, tranzitusának 800. évfordulójáról is. Asszisi Szent Ferenc személyisége és életpéldája túlmutat minden felekezeti határon, fogalmazott a ferences szerzetes hozzátéve, Szent Ferencre még a nem hívők közül is sokan példaképként tekintenek. A teremtett világ iránti tisztelet, az egyszerűségben megélt öröm olyan értékek, amelyek ma is megszólítják az embereket, tette hozzá Barsi Balázs. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító törvénytervezetet, írta az MTI. A tankerületi iskolák autonómiájának növeléséről szóló társadalmi egyeztetéshez kapcsolódó dokumentumokat pénteken tették közzé a kormány.hu oldalon. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett tervezetek egyebek mellett helyreállítják a nevelőtestületnek az intézmény működésével kapcsolatos döntéshozatalhoz fűződő jogosultságait. Eltörlik a köznevelésben foglalkoztatottak szabad sztrájkjogát korlátozó akadályokat. Az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért. Erre kérte a főváros levélben az élő környezetért felelős minisztert, jelentette be Budapest főpolgármestere pénteki sajtótájékoztatóján. Karácsony Gergely szerint erre a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében van szükség. A nyári iskolai szünet kezdetével 10 hetes közös közlekedésbiztonsági ellenőrző akciót indít a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ, jelentették be a rendőrség és a BKK közös sajtótájékoztatóján pénteken a Városligetben. Sol Zoltán, a BRFK közlekedés rendészeti főosztályának őrnagya hangsúlyozta, a vakáció kezdete után fokozottabban kell figyelni a gyerekek biztonságára a közúti közlekedésben. A 10 hetes akció során a rendőrök olyan helyszíneken tartanak fokozott ellenőrzést, ahol a gyermekek gyakrabban fordulnak meg, így elsősorban a sportpályák vagy játszóterek környékén. Nem folytatja tovább a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését célzó isztambuli egyezmény végrehajtására irányuló lépéseket Csehország, mivel az Andrej Babis vezette kabinet visszavonta az előző kormány által a dokumentum ratifikálásához adott hozzájárulását, derült ki egy hétfőn elfogadott kormányhatározatból. Az ellenzők szerint az egyezmény felesleges gender ideológiát tartalmaz, a nőket a férfiak ellen fordítja, és Csehországnak a meglévő törvényei már minden szükséges rendelkezést tartalmaznak. Végül a várható időjárásról. Túlnyomóan napos idő várható jellemzően kevés gomoly felhővel, de északkeleten átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati-délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berec Renátát hallják. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében, ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk Önöknek!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Kedves hallgatóink, 2026. június 15-e van, hétfő. Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején beszámolunk arról, hogy a drogellenes világnap alkalmából szervezett programot a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Miskolcon Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársának a kortárs segítőhálózat kialakításával kapcsolatos előadásából idézünk. Majd a gazincbarcikai éjjel szertelenül eseményre hívunk meg mindenkit Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal. Adásunk végén pedig Berec András, Kossuth Díjas énekessel, mesemondóval beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: a Generali Aréna előtti téren mozgatta meg az iskolásokat a Miskolci Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és a Miskolci Rendőrkapitányság a Nemzetközi Drogellenes Világnap alkalmából. A délután folyamán pedig előadásokkal várták az érdeklődőket. Kovácsné Kecsmár Tímea a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársának előadásából idézünk, a kortárs segítő hálózat kialakítása a téma jó gyakorlatokról lesz szó.
1: Én a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központban óvodaiskolai szociális tevékenységet folytatok a kollégáimmal együtt, és a mi feladatunk lett az, úgy alakult, hogy a mi feladatunká vált a kortárs segítőknek a mentorálása. Ezért hoztam egy nálunk jól bevált programot ide Miskolcra megmutatni, hogy hát ha van olyan szegmense a mi történetünknek, ami adaptálható esetleg egy másik városban is. És akkor, hogy miről fog szólni a bemutatóm, az igazából arról, hogy mi az, ami életre hívta ennek a szükségességét, magának a kortárs segítőknek a mentorálásának a szükségességét, hogyan válaszoltunk szakemberként, tehát hogy milyen szakmai válaszokat adtunk arra a tényre, hogy szükséges a fiataloknak az egymással való kapcsolódását segíteni, illetve az, hogy miért tud működni mi nálunk. De előtte egy kicsit Nyíregyházát mutatnám be, hogy milyen lehetőségek is vannak igazából az ifjúságnak Nyíregyházán, vagy hogy hogyan tudunk mi ott működni. Méghozzá arról szeretnék beszélni, hogy a városban ugye különböző típusú iskolák vannak. Vannak szakképzők, vannak gimnáziumok, vannak általános iskoláink. Összesen 25 középiskolánk van a városban, és nagyon vegyes a gyerekeknek az összetétele a különböző iskolatípusokban is, illetve azt, hogy milyen lehetőségekkel érkeznek, és hogy milyen lehetőségeik adódnak majd a gimnáziumi vagy középiskolai évek során, és hogy milyen lehetőségeik lesznek majd tovább lépni. Nagyon fontos az, hogy megyei jogú városként és járási központként azt gondolom, hogy nagyon nagy városnak nevezhető Nyíregyháza, és van 3 egyetemünk is. Tehát, hogy van ifjúsági szereplője a városnak, viszont annyira nem nagy, hogy ne legyen ez átlátható, vagy ne legyen ez összefogható. Nagyon jók a kapcsolatok a városon belül, akár az önkormányzat, akár a civilek, akár a különböző szervezetek között. Nagyon jól működik nálunk az ifjúsági kerekasztal, a kábítószeregyeztető fórum, amelyben ugye nagyon sok szereplője részt vesz a városnak. Közösségi helyszínek és alkalmakat, ha meg akarunk valósítani, lehet tárgyalni akár a civilekkel, akár az oktatás intézményekkel, hogy ki tud erre biztosítani. A fiataloknak a részvétele azt gondolom, hogy most már elmondhatjuk, hogy magas és aktív, tehát hogy van kihez nyúlni és akarnak velünk dolgozni, és hogy a városnak van egy olyan elképzelés, hogy szeretné a fiataljait megtartani, illetve ha el is mennek továbbtanulás céljából, szeretné őket visszavárni. Ehhez viszont egy jó kis közösségi alapot kell, hogy létrehozzanak. A programunk az úgy indult, hogy készítettünk egy felmérést 2021-ben, és a felmérés eredménye az volt, hogy a fiataloknak nincsenek megfelelő kortársaik. Ha visszagondolunk 2021-re, ez a Covid utáni időszak volt, amikor a középiskolások másfél évig nem jártak közösségbe. Teljesen el voltak szeparálva, el voltak zárva egymástól, és hogy ez nagyon mélyen hatott az ő kapcsolódási lehetőségeikre és a mentális állapotukra. Az eredmények egyértelműen kimutatták, hogy nem is tudnak jól kapcsolódni, mert hogy nem tanulták meg a középiskolások, hogy hogyan lehet egy új közegben egyáltalán nyitni a kortársaik felé. Erre volt a mi szakmai válaszunk az, hogy tennünk kell annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságban és egy nyugodt közegben érezhessék magukat, és azon túl, hogy a pedagógusok vagy az iskolák megteszik szakmailag, pedagógiailag, amit tehetnek ezekért a gyerekekért, mi szociális szakemberek is ott vagyunk az intézményben és támogatjuk őket, de hogy valami olyan dolgot kerestünk, amivel bevonhatjuk szabadon a gyerekeket egy újfajta közösségi élmény megszerzésére. A kortárs segítő program az ugye nem egy emberes, ezt már elmondtam, de hogy kell hozzá egy megfelelő közeg, ahol ez megvalósul. Tehát ez nem csak az iskolai szociális munkásokon fog, vagy nem csak az iskolán fog múlni, hogy lehetséges megvalósítani, vagy nem, mert hogy Nálunk nagyon fontos szerepe van az iskolai segítőknek, mivel ők mentorálják az egész programot. Erről is fogok egy kicsit majd részletesebben beszélni, de hogy kellenek hozzá azok a nyitott iskolák, pedagógusok, intézményvezetők, akik ennek helyt adnak és támogatják ezt. Kell hozzá egy önkormányzat, illetve városi partnerek, civilek, akik szintén mögé állnak e mögé a program mögé, és támogatásukkal biztosítanak minket. Kellett hozzá ugye a kábítószer egyeztető fórum által felkért kutatás, és annak az eredményeinek igazából az ismertetése vagy megismerése, és kell hozzá a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ, mint egy szakmai koordinációs háttér. És akkor arról már elkezdtem az előbb beszélni, hogy 21-ben volt a kutatás. Erre reagáltunk úgy, hogy 22-ben egy pilot programon két intézményben beindítottuk a kortárs segítő programot. Első évben 50 diák jelentkezett önkéntesen. Nekik az volt a feladatuk, hogy mérjék fel a saját iskolájukon belül, hogy milyen állapotban vannak a diáktársaik, és találjanak ki valamilyen reakciót erre, hogy ők, mint diákok, mit tudnának ezzel kezdeni. Ezt bemutatták az iskola is, illetve a városvezetés előtt, hogy mi az, amit ők igazából kiterítettek, és hogyan szeretnének erre reagálni, és ez nagyon jól sikerült. És azt láttuk, két különböző típusú iskolát vettünk a pilotba, egy szakképzést, ahol nagyon sok vidéki és hátrányos helyzetű gyerek is volt, és vettünk egy olyan gimnáziumot, ahol hatosztályos gimnázium is működik, és ott nagyon vegyes volt, de hogy ott azért a gyerekeknek a bekerülése az intézményben teljesen más szintről indult el, és hogy jól működött akár szakképzésben, akár erős gimnáziumban ez a program. 23-ban már igazából bevontuk az összes középiskolánkat Nyíregyházán. Ez azt jelenti, hogy a 25 intézményben meghirdettük a kortárs segítő programot, és nagyon nagy érdeklődéssel fogadták egyébként akár az intézményvezetők, akár a diákok. És elkezdtük ugye a városi alkalmakat, amikor már nem csak az iskolákban foglalkoztunk a gyerekekkel saját közösségeikben, hanem próbáltuk őket ugye egy-egy közösségbe bevonni városi szinten is. 24-ben már voltak tematikus képzéseink, táborok, meg mindenféle iskolai aktivitásaink. 25-ben sikerült egy olyan tábort is szerveznünk, ami már kimozdult Nyíregyházáról, tehát a gyerekeket el tudtuk vinni, és ebben az évben már 311 részvételünk volt a programjainkon, illetve 26-ra már elértük a 800 fölötti résztvevőt. Ez azt jelenti, hogy körülbelül van 350 körüli gyerekünk, aki folyamatosan pörög a rendszerben, vagy ebben a programban, és mindjárt arról is fogok beszélni, hogy működik a program. És ezek a gyerekek minél több alkalmon részt vesznek. Van olyan gyerekünk, aki az elmúlt 4 évben minden egyes programunkon szinte ott volt. Van olyan, aki csak egyszer-egyszer jelenik meg egy-egy évben. Teljesen önkéntes alapon jelennek meg a gyerekek, és arra jönnek el igazából, ami hozzájuk közel áll, és érdekli őket a téma.
0: Most zenélünk, majd folytatjuk ezt az előadást.

0: Kovácsné Kecsmár Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa beszél.
1: És akkor kicsit beszélnék arról, hogy a program milyen szakmai modellre épül, mert nem szabad, hogy ezek a fiatalok magukra legyenek hagyva. Nagyon kell, hogy egy konkrét irányt mutassunk nekik, és hogy támogassuk vagy segítsük őket abban, hogy képződjenek. Mert hogy azt szeretnénk elérni, hogy ezek a gyerekek jól legyenek elsősorban. És ez is volt a célja magának a kortárs segítő programnak, hogy a középiskolásaink jól érezzék magukat. Mert azt gondoljuk, hogy ha ők jól vannak, akkor jól tudnak hatni igazából a környezetükre is, és akár a kortársaikra is. Jól tudják lereagálni azokat a helyzeteket, amivel találkoznak nap mint nap az intézményeikben. Ugye nagyon fontos célunk, hogy legyen egy biztonságos kapcsolódási helyszín, vagy pont a gyerekeknek, és az ő nyelvükön legyen ez a kapcsolódási pont. Legyen lehetőség a korai felismerésre. Ugye gondoljunk bele, hogy a fiatalok kinek szólnak, ha baj van? A pedagógusnak? Az iskolai segítőnek, vagy a szülőnek? Hát pont arról a korszakról beszélünk, amikor a gyerekek le akarnak válni a felnőttekről, és önállóan keresik meg a megoldásukat mindenre. Éppen ezért azt is tudjuk, hogy a kortársaik között fognak segítőt keresni, vagy megoldást keresni a problémáikra, de kérdés, hogy megfelelő kortársakat fog-e tudni megszólítani az ő problémájára. Ezért arra gondoltunk, hogy ezt a közeget kell nekünk igazából jól trenírozni, hogy ezek a gyerekek bárhol biztonságban és nyugodt környezetben lehessenek, mert hogy van közöttük olyan kortárs, aki tudja, hogy hova kell tovább fordulni, vagy tudja azt, hogy mi az, amit a következő lépésként meg kell tenni. Nagyon fontos szempont volt számunkra az is, hogy a segítségkérésnek a kultúráját kialakítsuk bennünk. Hogy ez nem hiba, ez nem gyengeség, hanem igenis egy erősség, és az, hogy tudom, hogy mikor kell segítséget kérni, vagy mikor kell egy felnőttet bevonni az én problémámba, az egyfajta tudás, amit kell, hogy a fiatalok ismerjenek és tudjanak. És nagyon fontos az is, hogy egy olyan közösséget tudjunk teremteni, amit meg is tudunk tartani egyébként, és hogy nélkülünk is tud az működni. Azt is tudjuk, hogy a fiatalok úgy szeretnek élni és mozogni, hogy nincs felnőtt kontroll fölöttük. Ez is egy teljesen természetes dolog. Amit mi csinálunk, az, hogy igazából egy keretet adunk, amin belül ők szabadon tudnak mozogni. Hogy mi a feladata, vagy mi a szerepe egy kortárs segítőnek, ugye az sem mindegy. Mert hogy itt nem pszichológusokat, vagy szociális munkásokat képzünk, hanem egyszerűen egészséges értékrendszerrel működő fiatalokat, akik ugyanolyanok, mint a kortársaik, csak lehet, hogy vannak megoldási alternatíváik, amit tudnak közvetíteni a társaik felé. Nagyon fontos, hogy tudjon hallgatni, meghallgatni ez a gyerek. Nagyon fontos az, hogy tudjon kapcsolódni, hogy ki tudjon alakítani bizalmi viszonyt a társaival, hogy informális legyen, tehát legyen valamilyen tudás mögötte, hogyha ő segítséget akar. Tudja azt, hogy mikor kell felnőttet beavatni ebbe a folyamatba, és mikor kell a segítséget kérni. És az, hogy aktív tagja legyen a közösségnek, tehát, hogy vállaljon szerepet, és vállaljon részt abból, hogy ők egy közösséget építenek, vagy egy közösséget alkotnak. És akkor, hogy hol van a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnak a szerepe ebben, hát ott, hogy mi adjuk a szakmai hátteret, mi adjuk a koordinálást. Ugye az iskolai szociális segítők ott vannak az intézményekben. Nekik van közvetlen kapcsolatuk a diákokkal, nekik van közvetlen kapcsolatuk az iskolavezetéssel, a pedagógusokkal, a civilekkel. A mi kezünkben van igazából az az adó, hogy mi valóban a gyerekek között vagyunk, és valóban tudjuk, hogy milyen problémákkal küzdenek nap mint nap, és hogy egyes iskolákban milyen lehetőségek nyílnak arra, hogy ezek a gyerekek jobban legyenek. Mert hogy ugye ez a célunk. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a gyermekvédelmi szemléletünket, tehát az, hogyha valami olyan szintű veszélyeztetettséget mutat, akkor nincs titoktartás, nincs gondolkodási kérdés, azt onnantól jelezni kell. Ezt a gyerekekkel is meg kell, hogy értessük. Mi tudjuk a koordinációját, az egész tematikát kidolgozni, a fenntartani évről évre a programokat. De ehhez kell egy intézményi rendszer, hogy ez megvalósítható legyen. Az iskolai szociális segítő pedig az a szakember lesz, aki össze fogja kötni az iskolát, a fiatalt magával a segítőhálóval. És az a szakember lesz, aki jelen van az iskolában, akihez van személyes kapcsolata a gyerekeknek. Gondoljuk végig, hogy hogyan tudunk fiatalokat programokra bevonni. Hát vagy úgy, hogy az iskola kötelezően előírja, hogy tanítási időben jöhet ugye a térre, vagy a ligetbe, és akkor részt vesz a városi rendezvényen kötelezően, még mindig jobb, mint az iskolába ülni és tanulni, vagy mi az a motiváció, amivel rá tudom venni a gyerekeket, hogy jöjjön el, és dolgozzon saját magáért, vagy építse saját magát. Az iskolai szociális segítőknek ez is a kezükben van, hogy ismerik a gyerekanyagot, ismerik az intézményt és a lehetőségeket. Hiába hirdetek én programot egy olyan napra, amikor mondjuk nincs is gyerek az iskolába. Vagy valami olyan fontos dolga van, ami miatt nem fogja elhagyni az iskolát, vagy nem fog az én programomra eljönni. Ennek a tudásnak a birtokában is kell, hogy legyen egy olyan szakember, aki programot szervez. Ez az iskolai szociális segítőknél ugye ez is megvan. Kell, hogy legyen egy bizalmi kapcsolata a gyerekekkel, azzal, hogy ő folyamatosan jelen van az iskolában, tudják, hogy miért van ott, tudják, hogy milyen keretek között mozog, vagy milyen kompetenciái vannak, ezzel a bizalmat is ki tudja építeni. Kell, hogy mentorálja, tehát támogassa ezeket a fiatalokat ezen a folyamaton. Hogy mikor, hol kell lenni, mit kell csinálni, kinek milyen feladata van, milyen lehetőségek vannak, kitől kell engedélyt kérni, stb. Hogyha jelzésre kerülne a sor, akkor neki tudnia kell, hogy hová kell jelzést tovább küldeni, vagy kinek milyen feladata van ebben a folyamatban. Azt is tudja, és annak is a birtokában van, hogy hogyan kell közösséget építeni. Hogy hogyan kell egy olyan ifjúsági csapatot összerázni, akik mondjuk akkor találkoznak először. Tehát, hogy kell, hogy legyenek valamilyen pedagógiai és tréneri affinitásai ahhoz, hogy egy tömeg gyerekből egy közösséget tudjon alkotni. És mindenképpen vissza kell, hogy csatoljon. Nem csak a saját intézményében, mondjuk a vezetőség felé, hanem vissza kell, hogy tudjon csatolni az intézményekbe, az iskola vezetések felé, hogy miért jó ez a program, és hogy mi történik, illetve városi szinten is muszáj, hogy visszacsatolásokat adjunk. És hogy hogyan történik meg a megvalósítás. Minden újonnan alakuló osztályban meghirdetjük a kortárs segítő programot. A gyerekek kapnak egy osztályfőnöki óra keretén belül egy bemutatót, amiben a kortárs segítő társaik elmondják, hogy miért szeretnek kortárs segítőként működni, és mit szeretnek a mi programjainkon vagy alkalmainkon, és hogy mi mindent értek el, miben fejlődtek, milyen pozitív hozadéka van az ő életükben ennek. Hogyha megkapták ezt a tájékoztatást, ezután van egy toborzás, jelentkezhetnek iskolánként, hogy ki az, aki azt mondja, hogy ő nyitott erre, és szeretné megismerni a kortárs segítő programot. Mert akkor az intézményeken belül, tehát mi mindig az iskolán falain belül vagyunk, akkor tartunk nekik egy ilyen alapozó képzésnek nevezzük, ez legalább egy napos tréning, és attól függ, hogy mennyi jelentkező van, mert hogy kis csoport, tehát ilyen 20 fős csoportokban szoktuk ezt megvalósítani, akkor megmutatjuk nekik, hogy miről is szól maga a kortárs segítő, hogy tudja elkülöníteni mondjuk a kortárs segítést a dökkös feladatoktól, milyen helye lehet, milyen szerepe lehet, mit vállalhat, mit nem vállalhat, hol vannak a kompetencia határai. Ezen az első napon már egy kisebb közösség alakul belőlük igazából, mert hogy együtt dolgoznak, élmény alapú munkát végeznek. Tehát ilyen élménypedagógiai módszerekkel próbáljuk nekik átadni azt, hogy milyen érzés a határainkat túllépni, milyen érzés, mikor nehéz helyzetben kell döntést hoznunk, és hogy hogyan tudjuk egymást ebben segíteni. Amikor ezen is túl vannak utána, elkezdődik, vagy bekapcsolódnak egy olyan felkészítésbe, ami úgy valósul meg már most harmadik éve, hogy minden hónapnak van egy tematikája, a hónapban meghirdetünk legalább, hát most már 3, de hogyha szükséges, akkor több tréning napot, ami azt jelenti, hogy ugyanazzal a tematikával megyünk minden nap, és akkor 20-25 fős csoportokban hozzuk ki a gyerekeket az iskolákból városi tréningekre. Tehát ez azt jelenti, hogy a 20 fős csoportban van szakképzős, van erős gimnáziumból jövő, van 11-es vagy 9-es, tehát hogy nagyon vegyes az összetételük, és hogy itt tudnak találkozni igazából egymással, és megbeszélni azt, hogy a saját intézményeiken belül mi az, ami probléma, mi az, ami működik, vagy mi az, ami már nekik jól bevált. Azon túl, hogy a tréningekre jelentkezhetnek a gyerekek önkéntesen, eljönnek, megkapják ott a kis tudásanyagot, amit arra a napra szántunk, amellett a mentorok folyamatosan kapcsolatban vannak velük, mert hogy az iskolán belül is vállalnak feladatokat, részt vesznek iskolai programokban, amit a mentor támogat, vagy vállalnak prevenciós feladatokat iskolán belül, de most már odaig is eljutottunk, hogy nem csak a saját iskoláikon belül vállalnak prevenciós feladatokat, hanem mondjuk visszamennek a régi iskoláikba, és az alsóbb éveseknek tartanak valamilyen témában prevenciós tájékoztató órát. Nagyon fontos, hogy az iskolában jelen legyenek, tehát hogy tudjanak róluk a többiek, hogy vannak közöttük olyan diákok, akihez fordulhatunk, ha baj van. Ezért azt minden iskolában külön kidolgozzák a gyerekek, hogy hogyan tudják magukat láthatóvá tenni a többiek számára, és hogy azért legalább fél évente jó, ha értékeljük azt, hogy milyen munkát végzünk, akár iskolai, akár városi szinten, és ezt szintén vissza tudjuk csatolni akár a gyerekeknek, akár az intézményvezetőknek. És hogy milyen témákban szoktuk őket képezni, az pedig a önismeret, kommunikáció, konfliktuskezelés, vagy a közösségépítés, de nagyon sok programunk volt a digitális biztonságnak az elmélyítésére, illetve a mentális egészség egy nagyon fontos téma, ami a középiskolásokat, sőt most már az általános iskolásokat is egyre jobban érinti és érdekli.
0: Az elmúlt percekben Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársa beszélt a kortárs segítőhálózat kialakításával kapcsolatban. Nyíregyházi jó gyakorlatokról hallottak. Yeah, Rasta,

0: Észertelenül Kazincbarcikán a Don Bosco sportközpontban lesz a rendezvény, melyről Jaskó Judit, kazincbarcikai rendőrfőhadnaggyal beszélgetünk. Június 16-án egy nagyszabású programmal készültök, mesélj.
1: Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk Kazincbarcikára, Don Bosco sportközpont területére. A tavalyi programunkhoz hasonlóan az Észertelenül elnevezésű kábítószer ellenes világnap alkalmából megtartott rendezvényünket fogjuk egy kicsikét újabb formába alakítani. Megszokott, hogy bűn és baleset megelőzési témákkal jelentkezünk. Emellett kommandós bemutató, kutyás bemutató, illetve a tűzoltóság bemutatója is megrendezésre kerül. Itt megnézhetjük azt, hogy mi történik, hogyha egy lakástűz alakul ki, és hogyan kell nem otthagyni az ételeket a tűzhelyen. És emellett ebben az évben nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az állatvédelemre, hisz kiemelt feladatunk, és két új szervezet csatlakozott hozzánk, a Betty Menedéke Állatmenhely, illetve az Angyalok a Cicáért Alapítvány, akik nagyon nagy segítséget nyújtanak nekünk rendőröknek is a mindennapi munkánkban. Nagyon fontos kiemelni, hogy a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság kollégái egy külön standdal készülnek a rolleres balesetek kapcsán, illetve az elektromos rollerek szabályozása kapcsán. Szórólapokkal várjuk a szülőket, illetve a gyerekeket is. Szerintem nagyon sok olyan információra kaphatnak választ, amit egyébként nem tudnak meg máshonnan, úgyhogy jelentkezzenek nálunk az elektromos rollert használók, illetve feltétlenül a szülők is. Nagyon fontos kiemelni az MBH bankot is, akik Budapestre érkeznek hozzánk, és a kiberbűnözés területére fognak egy nagyon jó kis Kahoot játékot hozni a gyerekeknek, és nyomozós játékot, de ugyanúgy készülnek a felnőtt lakosság számára is. Nagyon fontos kiemelnem, és tényleg minden résztvevő szervezet nagyon-nagyon fontos számunkra, de nagyon jó együttműködő partnerünk a Kazincbarcikai Családsegítő Központ, akik egy játékos kvízzel várják a fiatalokat. Tudomásom szerint már ők a középiskolákkal beszéltek is, és rászerveztek erre a rendezvényre, és nagyon szeretném megköszönni a kazincbarcikai általános és középiskolásoknak az előre jelzést a részvételről. Nagyon nagy öröm és jó visszajelzés számunkra, hogy tavaly annyira élvezték a gyerekek, hogy most, ahogy meglátták a plakátunkat, már jelezték ők a tanárnéniknek, hogy ott szeretnének lenni a rendezvényünkön. Emellett találkozhatunk régi tagjainkkal, az áldozatsegítő központ kollégái, 112-es központ kollégái, ahogy már mondtam, mentők, tűzoltók, Magyar Vörös Kereszt, és mindenki látogasson el hozzánk, és nézze meg, hogy még kik lesznek ott a helyszínen.
0: Mikor kezdődik a program, és pontosan hol lesz?
1: Don Bosco sportközpont területe, ez az Erzsébet sétányon található Kazincbarcikán. 9-kor kezdünk, és egészen 1 óráig várjuk a városlakókat, és nem csak a kicsiket, hanem a nagyokat is, mert a Kazincbarcikai Kórház is nagyon jó együttműködő partnerünk, és számos vizsgálattal várják a lakosságot.
0: Rendszeresen minden évben megszervezitek ezt a programot. Az előző évek tapasztalatai alapján hány embert vártok körülbelül?
1: Tavaly egy 80 fős stáb az egész nap folyamán körülbelül 2500 embert fogadott. Most, ahogy bővült is azoknak a köre, akik csatlakoztak a programunkhoz, 100 fős stáb fogja várni a fiatalokat, és komplett iskolák fognak érkezni. Például a Szalízi Szent Ferenc gimnázium teljes létszámával, aki éppen azon nap nem érettségizik, de a kazincbarcikai általános iskolák is nagy létszámmal kilátogatnak hozzánk. Most egy kicsit koncentráltabb területre terveztük a programot, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek majd a fotókra is, hogy mennyien lesznek jelen a helyszínen.
0: Az elektromos roller mekkora probléma a városban, mit tapasztaltok?
1: Az elektromos rollerekkel, ahogy bejött a jó idő, nagyon-nagyon sok gyermek kivette, mi azt vettük észre, hogy az abból adódik a legnagyobb probléma, hogy a szülők sem tudják, hogy milyen járműveket vásárolnak a gyerekeknek, milyen teljesítményt. Ugyebár tudjuk, hogy 25 km/h felett már jogosítványhoz kötött, mivel segédmotoros kerékpárnak minősül, A gyerekekben pedig abszolút nincsen semmiféle veszélyérzet. Nagy teljesítményű rollerekkel, 50-60-nal is szágúdoznak, akár bukósisak nélkül szállítják a társaikat. Volt olyan baleset Kazincbarcikán, ahol még a gyermek megfelelően jelezni is akarta a kanyarodási szándékát, és emiatt vesztette el az egyensúlyérzékét. A Kazincbarcikai rendőrkapitányság volt az első, akik intézkedtek ezekkel a fiatalokkal szemben. Most is körülbelül 6-7 roller van bent, nagy teljesítményű roller a rendőrkapitányságon, amelyeket kiskorúak használtak jogtalanul. Itt különböző szabálysértési eljárások indulnak, akár a szülőkkel szemben. Én ezért szeretném, hogyha minél több szülő kilátogatna a rendezvényünkre. Kolléganőm Újházi Zsuzsanna nagyon hasznos információkkal készült, és olyan plakátokat szerkesztett, melyeket az iskolák kiküldtek a Kréta rendszeren keresztül a szülőknek, szóval nagyon széles az a kör, ahol mi próbáljuk megvédeni, inkább így fogalmaznék, hogy megvédeni a gyerekeket ezektől a balesetektől, hisz ők fiatalok, felelőtlenebbek még, és itt a szülőkre helyezném a nagyon nagy hangsúlyt, hogy ezekre felkészüljenek.
0: A törvényi szabályozás mennyire megfelelő szerinted?
1: Törvényi szabályozást most mi is már várjuk, az új szabályozást. Nyilván ezek olyan új eszközök is, olyan szinte robbantak be a köztudatba, amire azért egy keresztváltozást nem lehet egy-két hét alatt létrehozni. Nagyon várjuk, hogy egy külön szabályozás legyen a rolleres balesetekkel kapcsolatban. Elsődlegesen azt az információt hallottuk, ugyebár a hírekből is, hogy ez szeptember környékén várható, viszont most már olyan hírek is felrepentek, hogy egy-két-három héten belül ezek bejönnek. Mi nagyon-nagyon várjuk, és nagyon remélem, hogy minden gyermek és főleg minden szülő ezeket nagyon komolyan fogja venni a saját gyerekeik biztonsága érdekében.
0: Így beszélgetésünk végén hívjuk meg még egyszer mindenkit a június 16-ai rendezvényre.
1: Kedves rádióhallgatók! Június 16-án mindenkinek Kazincbarcikán a helye. Mindenkit nagyon nagy szeretettel várunk. Szerintem jó kis felkészülés a nyárra, akár a bűnbaleset megelőzési területek kapcsán, egy kis egészségfelmérés, illetve az egészségügyi segítségnyújtás is nagyon-nagyon fontos téma lesz.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal beszélgettünk, többek között a Kazincbarcika és szertelenül eseményről, amely június 16-án lesz a Don Bosco Sportközpontban.

0: Berec András, Kossuth Díjas énekes mesemondóval beszélgetek, szeretettel köszöntöm.
1: Én is szeretettel köszöntöm.
0: Miről fog szólni a miskolci előadás?
1: Azt most még pontosan nem tudom, de ha az a címe, hogy fel a medvére, a fa nem játék, akkor valószínűleg Hazug Pista bácsinak a tudományából fogok itt valamit előhozni, és mivel ezzel én össze vagyok zárva már több éve éjjel-nappal, ezért sose tudom, hogy hol kezdem, és majd hol fogom befejezni. De az biztos, hogy feje tetejére állítom a világot, mert Pista bácsi ebbe volt jó. Ne rögtön vegye észre az emberiség, hogy igazat mond. Szőr ellenébe simogatott, és úgy beszélt a harmóniáról, hogy csörgő sipkát rázva káoszt csinált.
0: Mit érdemes tudnunk Pista bácsiról? Egy valós személy?
1: Pista bácsi valóságosan elment már közülünk, olyan 5-6 éve. Gyergyóalfalun lakott a határban kint, Gyergyó Szent Miklóson született, és Temesváron hal és vadőr iskolát végzett, és ő volt a Maros patak mellett a féle vadőr, természetért rajongó és csodálatosan mesélő ember. Messze lakott az emberektől, több medve szomszédja volt neki, mint ember. A farkasok is szépen köszöntek neki, és alkalmas időbe tudta utánozni a vágyakozó katona békáknak a hangját, a nőstény katona békák hangját, úgyhogy egy hányt vetett női harisnyába a csődör békák libasorba gyúródtak be. Ezt adta oda a horgászoknak, csali békának. De a legjobb csali békát magának tartotta meg.
0: Sok ihletet adott akkor.
1: Hát egész annyira, hogy a életemnek mondjuk az utóbbi 15-20 évére így szinte rátelepedett. Szelíden, szépen valahogy az árnyékába bekerültem, és mivel nagy a lombja, nem könnyű ebből az árnyékból kiszaladni.
0: Honnan származik még az ihlet?
1: Hát az ihlet sok forrásból érdekelnek a síksági indiánoknak, a fekete lábú indiánoknak a hasonló észjárása. Volt, illetve még ma is van egy hiókának nevezett intézmény, ezt úgy lehet lefordítani, hogy Szent Bohóc, akik fordítva élnek, gondolkoznak, nagy mókamesterek. Mikor úgy tűnik, hogy jól megy a törzsnek, akkor mindent felforgatnak, korommal kenik be az emberek képét, mikor meg nagyon nagy a baj, akkor ők a harmónia, ők azok, akik vigasztalni tudnak. De innentől kezdve Shakespeare udvari bolondjaiig, akik a nagy emberjavító igazságokat bolondosan tudják elmondani, francia udvari bolondok, és egészen Szent Pálig, aki a korintusiakhoz írt levelébe azt írja, hogy el ne bízzátok magatokat, aki bölcs akar lenni, bolond legyen, hogy bölcs lehessen, mert e világ bölcsessége a teremtő előtt úgyis csak bolondság. Az érdekel, hogyan lehet nagyszerű, szent és emberjavító gondolatokat mókásan elmondani.
0: Mekkora az improvizáció az előadásban?
1: Elég nagy.
0: Mi a célja a mesének ön szerint?
1: Ha megmondanám, nagyon kibabrálnék vele, mert a mesemondás nem célirányos tevékenység. A művészet nem nagyon szereti, ha felszólítják, hogy mutassák meg a céljukat. Ezt politikusok jobban szeretik, gyakorlati emberek. Egy mérnök azt mondja, a célja, hogy házat építsen. A művészetben a látszólagos céltalanság az az embernek a fantáziáját tápláló és a játékot ösztönző állapot. Így tehát céltalanul jöttem, hoztam a jó kedvemet, ha valaki talál magának valamit, használja egészségge.
0: Ki a célközönség, akár korban?
1: Aki eljön ide. De azért inkább felnőttek.
0: Mit akar átadni, mit akar üzenni a közönségnek?
1: Beethovent is kérdezték az egyik művéről, hogy mit akar ez mondani, mi a jelentése, mit akar átadni. Elgondolkozott, visszaült a zongorájához, és még egyszer eljátszotta.
0: Tehát mindenkinek más, ugye?
1: Ez ugyanolyan, mint a cél. Hát most előre nem mondom el, hogy mi, hát az kihallatszik, hogy a magyar műveltségért, a magyar tréfáért és anyanyelvünkért rajongó ember hozta el legkedvesebb holmiait, a szavakat, a találó szavakat, a míves tréfát. Azon kívül meg hát ezer minden, de ezt így nem lehet elmondani.
0: Vannak példaképek, akár kortársak?
1: Hát az utóbbi példakép Hazug Pista bácsi volt. Rendesen Köllő Istvánnak hívták, de mivel a leszegett fejű embernek könnyebb azt mondani, hogy ez az ember hazudik, mint hogy talpig költő, nem mindenki vesz észre a szánt suhogást, van, akinek erre semmiféle érzékszerve nincs. Ezért könnyebb ráfogni, hogy hazug. Nos, ez a bizonyos Hazug Pista bácsi, vagy Köllő István, utóbbi időkben ő az egyik színpadi példaképem, ő van a fülemben. Ő adott nekem nem meséket, hanem észjárást. Tehát azt adta, amiből már meg lehet teremteni újra a meséket. Mondok másikat, akivel sok évig, mind a testvérek úgy voltunk, Gergely András, Türei Nótafa, őtőle tanultam a kalotaszegi hajnali énekeket, amikkel én tulajdonképpen énekes lettem. Ő is mesterséget adott nekem.
0: Gyűjti is az énekeket, a népdalokat?
1: Hát azt folyamatosan, és mikor éppen nem gyűjtöm, akkor hallgatom. Tehát népzenében élek, az a mindenem.
0: Van kedvenc, akár műfaj a népzenén belül?
1: Hát például a hajnali az nagyon nagy kedvencem. Az angolokról azt mondják, hogy búcsúzás nélkül szoktak távozni. Ha ez igaz, a magyar emberről el lehet mondani, hogy távozás nélkül szokott búcsúzni. Abban nagyon jók vagyunk. A hajnali éneknek az a szépsége, hogy mikor három napig szakadatlan mulatnak, jön a negyedik nap, amikor elbúcsúznak egymástól, és erre sokszor egy nap rámegy, mert távozás nélkül búcsúznak, és ilyenkor megkezdődnek ezek a hajnali dalok, és ezeknek a szépsége megmérhetetlen, monumentális, és elmúlás ellen védekezni szépséggel is lehet. Hát az egyik fajtája a hajnali.
0: Végezetül mit üzenne a Szent István Rádió hallgatóinak? Akár ilyen élet, tanács, életbölcsességet?
1: Semmi ilyesmit nem tudok. Kis ember vagyok ahhoz, hogy üzenni tudjak. Azt tudom mondani, hogy ha találkoznak olyannal, aki a lógó orrú embert, akinek a bokáját az orra kezdi ki, annak fel tudja csapni az orrát, és aki meg igen fennhordja az orrát, annak egyet rá tud kompintani, az becsüljék meg. Mert a helyes orrtartás a helyes életnek az egyik záloga.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
2: Az elmúlt percekben Beresz Andrást, Kossuth Díjas énekest, mesemondót hallották.

ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb a kábítószer ellenes világnap alkalmából szervezett programon jártunk Miskolcon, a Tudomány és Technika házában. Kovácsné Kecsmer Tímea, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ munkatársának a kortárs segítőhálózat kialakításával kapcsolatos előadásából idéztünk. Majd egy holnapi, június 16-ai Kazincbarcikai programra hívtunk meg mindenkit a Don Bosco Sportközpontba Jaskó Judit rendőrfőhadnaggyal, adásunk végén pedig Berec András, Kossuth Díjas énekessel, mesemondóval beszélgettünk. Én búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: Uram Isten, igaz, hatalmas és türelmes bíró, ki jól tudod, milyen gyarló és álnok az ember, légy erősségem, hogy minden bizalmamat beléd vethessem, mert nem elég biztonság nekem a lelki ismeretem. Te tudod, amit én nem tudok, s ezért illő, hogyha dorgálnak, megalázkodjam, és szelíden mindent elviseljek. Bocsásd meg nekem kegyelmesen, hogy annyiszor nem tettem ezt, és add meg nekem a nagyobb türelem ajándékát. Mert többet ér nekem a te fogyhatatlan irgalmad, amely bocsánatot ígér, mint az én vélt igazságom, amely lelkiismeretem félhomályos titkait védelmezi. S még ha lelkiismeretem egészen tiszta is, akkor sem kereshetem abban önigazolásom, mert irgalmad nélkül semmi élő nem bizonyul igaznak előtted.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Az Ó Muzsika együttes felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödésének együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A legnagyobb ellenzéki párt közleményben reagált a kormányzati bejelentésre. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A Fidesz ezért az árplafon rendszerét javasolja, mégpedig oly módon, hogy a jelenleg érvényes árral maximalizálják az üzemanyagokat. A portfólió szerint a javaslat nem csak a jelenlegi hatósági árak kivezetéséről szól, hanem egy olyan szabályozási keretet is létrehozna, amely rendkívüli piaci helyzetben lehetővé tenné az állami beavatkozást. Kapitány István a jövőben rendeletben állapíthatná meg a benzin és a gázolaj hatósági árát. A tervezet a hatósági árak betartásának ellenőrzését továbbra is az állami adó- és vámhatóság feladatává tenné. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra és a higiéniára vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Az olasz egyház sokat köszönhet Camillo Ruini bíborosnak, mondta 14. Leó pápa, aki személyesen vezette az olasz püspöki kar egykori elnökéért bemutatott gyászmisét a Szent Péter Bazilikában csütörtökön. A katolikus egyházfő bölcspásztornak nevezte a 95 éves korában kedden elhunyt Ruinit. A Szentatya beszédében elmondta, hogy Camillo Ruini 17 éven át vezette a püspöki kar munkáját, és ugyanennyi ideig töltötte be a pápa római helynöke tisztségét is a lateráni Szent János Bazilika főpapjaként. A pápa hangsúlyozta, hogy Ruini bíboros jelentős és kényes időszakokban lelkesedéssel, tudással és bátorsággal szállt szembe a kihívásokkal. Érkezik az év első nagy hőhulláma. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság péntek reggel. A közlemény szerint az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Hazánk időjárásáról. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati, délnyugati határ közelében zápor esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 Celsius fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradással 15 órakor jelentkezünk.
0: 14 óra 4 perc. Következzék a zenepavilon, ahol Marton Árpád várja Önöket.
4: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a zenepavilonban. Marton Árpád vagyok, és ma az opera történet egyik legnagyobb dívája, Montserrat Caballé fölvételeiből válogatunk. Ez a különleges művész különleges módon indult a pályán. 1933-ban született Barcelonában, és a korszak nem kedvezett a művészi tehetség kibontakozásának. Különös tekintettel a Caballé családra, akik a középosztályból származtak, és a Franco diktatúra alatt alaposan megpróbálta őket az élet. Caballé azonban ragaszkodott ahhoz, hogy zenei tanulmányokat folytathasson, és ennek az oltárán arra is hajlandó volt, hogy nappal egy zsebkendő hímző üzemben tevékenykedjen. Talán ettől lett aztán később az opera történet egyik leghíresebb mimije. 21 éves volt, amikor egy kamarazenekar fölkérésére Beethoven 9. szimfóniájának szoprán szerepében bemutatkozott, de ő a színpadra vágyott. Először Olaszországban próbálkozott, méghozzá Nápolyban, a San Carlo színházban. Ott azonban annyi helyi énekes volt, hogy nem kapott megfelelő lehetőségeket. Meglepő fordulatot vett az élete, amikor Bázelben telepedett le, ahol felfedezte őt egy menedzser, és viszonylag jól meg is fizette. 1956-ban pedig abban a szerencsés véletlenben volt része, hogy egy vendégjátékon a Bohém Élet női főszerepére a már említett Mimire kiírt művész megbetegedett, és ő beugrással hatalmas sikert aratott. A későbbi lehetőségek azonban nem váltották be az ő reményeit, éppen ezért 3 Bázelban töltött év után új lehetőségek után nézett. Lehetősége volt bemutatkozni a bécsi Staatsoperben, ahol Salomé szerepében aratott nagy sikert, még az évad Richard Strauss énekesnőjének is megválasztották, a reménykedés azonban továbbra is megmaradt, hiszen újabb nagy szerepekkel egy darabig még itt sem halmozták el. Monserrat Caballé pedig úgy gondolta, hogy nem akar másod szereposztásokban szerepelni, így aztán Brémába költözött, ahol a Traviata Violetta Valerieként épp úgy sikert aratott, mint Toszkaként. 29 éves volt, amikor végre szülővárosában, Barcelonában is bemutatkozhatott a Teatro del Liceo színpadán Strauss Arabellájának főszerepében. Egy évvel később ugyanitt csocsoszánként is bemutatkozhatott. 1965-ben észak-amerikai turnéra indult, ahol többek között az Andrea Senyi Maddalénáját énekelte Franco Corelli oldalán. Emlékezetes volt egy koncert, amelyet Marilyn Horne-nal adott volna 1965-ben, a mezzoszoprán művésznő azonban áldott állapotára hivatkozva visszalépett a koncerttől, a vállalkozás már-már kudarcba fulladt, de a méregdrága jegyekért Monserrat Caballé egyedül parádés alakítást nyújtott a színpadon. Innentől kezdve megnyilatoztak előtt az amerikai színhelyek, a Carnegie Hall, a New York Times úgy fogalmazott, Caballé egy személyben kiteszi Callast és Tebaldit együttvéve. Az első lemeze 75 ezer példányban kelt el mindössze 5 nap leforgása alatt. Hamarosan a Glenburnie Fesztivál színpadán látjuk a Figaro házasságának grófnőjeként, továbbá a Rózsalovag és a Faust főszerepeiben. Különleges dolog, hogy a New Yorki Metropolitanben az egyik olyan művész volt, akinek mindig magának állt lehetősége kiválasztani azokat a szerepeket, amelyekhez kedve van. Innentől kezdve Monserrat Caballé a legnagyobb operaházak ünnepelt sztárja volt, csak néhány a londoni Covent Garden, a párizsi nagyopera, a Teatro Colón Buenos Airesben, a Rio de Janeiro Operaház, a barcelonai Teatro Liceu, a lisszaboni Teatro San Carlo, a milánói Scala, a bécsi Staatsopera, a hamburgi állami opera, a moszkvai Balsoj, és San Francisco, Chicago, Zürich, Genf, valamint Budapest színpadai. Budapesten méghozzá 1971-ben az Erkel Színház trubadúrjának Leonórájaként láthatta a közönség partnerei között Meris Györggyel, Simándi Józseffel és Szirmai Mártával. Ezen a látogatáson egy interjúban azt mondta, nagyon boldog, hogy Magyarországon énekelhet, hiszen a mestere Eugénia Kemény magyar származású művésznő volt. A források szerint néhány nappal később ugyancsak az Erkel Színházban a Bohém Élet Mimi szerepében is bemutatkozott. 1995-ben Budapesten José Carrerasszal adott koncertet, 2003-ban pedig nálunk Szegeden, ahol szerencsém volt a hangosító stáb nevében egy eredeti 100 éves alsóvárosi nagykendővel megajándékozni Monserrat Caballét, aki a nevét érdekesképpen a monszereti apátság, a Fekete Máriával büszkélkedő monszereti apátság nyomán kapta, és mint azt tudva levő, nekünk Szegeden ugyancsak van egy Fekete Máriánk az alsóvárosi Ferences templomban. Ez a csodálatos és kivételes repertoárt magáénak mondható művész ma a barcelonai szimfonikus zenekarral hallható Anton Gadagno vezényletével. Az első 3 részlet mindegyike az anyaságot mutatja fel. Először a Senza Mamma című ária következik az Angelika nővérből, Angelika nővér, akit a családja elszakít a gyermekétől és kolostorba zárja. Angelika nővér innentől kezdve éveken keresztül várja, hogy magához ölelesse a kisfiát, de amikor halálhírét hallja, akkor úgy dönt, hogy csak a túlvilágon ölelheti magához. Monserrat Caballé énekel.

Egy másik anyaszerep ugyancsak Giacomo Puccini tollából, a Csocsoszán nagyária következik a Pillangó kisasszony második felvonásából.

Az anyaság egy harmadik aspektus, a La Mamma Morta, meghalt a mama, Maddalena áriáját halljuk az Andrea Chénier harmadik felvonásából. Ez az opera a francia forradalom vérengzéseinek korában játszódik. Az ária azzal kezdődik, megölték a mamát, meghalt, az ajtóm előtt a halálával mentette meg az én életemet.

Monserrat Cabaye ugyancsak egy Puccini áriával búcsúzik, meglepő volt az ő pályáján, hiszen bár lírai és drámai szerepek sokaságát énekelte el, de hogy valaki, aki Lioként járta be a világot, egyszer Turandotként, sőt nem is egyszer több fölvételen is megtalálható Turandotként mutatkozzon be, az már valóságos artista mutatvány volt. Következik a címszereplő nagy áriája, In Questa Reggia, Monserrat Cabaye énekel, az önök figyelmét Marton Árpád köszöni, a viszonthallás.

0: Johann Sebastian Bach Goldberg variációk című művének részletét Dobozi Borbála játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Gion Nándor, virágos katona. 25. befejező rész.

0: Fényesen ragyog a nap, mire visszaérek a szívhez. Fáradt vagyok, ég a szemem. A hosszú, kimerítő éjjeli séta egy régi nagy futást juttat az eszembe. Akkor tél volt, és Török Ádámmal a befagyott folyón futottunk, hogy megszabaduljunk valamitől. Most semmitől sem szabadultam meg. A fejem zúg, mintha egy nagyon fontos ér megpattant volna benne, és hallom továbbra is az idegesítő imamormolást. A gát mellett, félig a partra vonszolva, ott hever üresen Barzam Gábor halászcsónakja, amelyet az éjjel én loptam el, hogy Török Ádám elszökhessen vele egy levegős búvóhelyre. Török Ádám a fontosabb ügyeit mindig csónakon intézte. Képzeld el, az a hülye Török Ádám elszökött az éjszaka, mondja Rézi bosszusan, amikor bemegyek a malomudvarba. Elszökött? Igen. Azzal a ronda hosszú hajával, hogy a csendőrök már 10 kilométerről észrevegyék. A csendőrök nagyon fognak örülni neki, majdnem 3 éve vadásznak rá. Biztos, hogy elszökött? Átkutattuk az egész padlást. Az apám egészen kétségbe esett miatta. Ő akarta mindenáron itt tartani. Nem hagyott üzenetet, vagy valami mást? Nem hagyott semmit. Szó nélkül ellógott. Megérdemelne, hogy elkapják a csendőrök, és kivágják a frontra. Elvitt valamit?
1: Ugyan.
0: Mit vitt volna el? Nem tudom elképzelni, hogy mi történhetett Török Ádámmal. Hiszen azt mondta, hogy csónakkal szökik. Arra nem is akarok gondolni, hogy esetleg tényleg elkapták a csendőrök. Török Ádám sokkal ravaszabb annál. Sosem bukott le, pedig vadászkutyákkal is üldözték már. Megnyugtatom magam, bizonyára jobb tervet eszelt ki, mint amiről nekem beszélt, és most már valami biztonságos, levegős búvóhelyen lapul. Úgy látszik, Lisztre sem volt szüksége. Biztosan remek helyet talált.
1: Nem kell félteni Török Ádámot, mondom Rézinek is megnyugtatólag.
0: Menjen a fenébe, mondja Rézi. Erőszakkal nem tarthattuk itt. Kész a köpenyed.
1: Megfeledkezik Török Ádámról. Bevezet a konyhába, hogy felpróbáljam az átalakított katonaköpenyt. Az átszabott, kifordított köpeny olyan, mintha új lenne. Rézi élvezettel szemlélgeti minden oldalról, és elégedetten mondja. Ez a legszebb katonaköpeny, amit valaha láttam. Templomba is elmehetsz benne. Jobban örül neki, mint én. Nekem jóformán teljesen mindegy, hogy milyen köpenyt hordok, de azért azt mondom. Köszönöm, biztosan rengeteget kínlódtál vele, de megérte. A zubbonyodat is átalakítom, mondja. A cipődet pedig igazán megpucolhatnád. Csupa sár. Sétáltam az éjszaka.
0: Sétáltál? Egész éjszaka?
1: Igen.
0: Miért nem aludtál?
1: Rettenetesen fáj a fejem.
0: Azért rázott folyton?
1: Igen. Aludd ki magad, akkor majd nem fog fájni.
0: Ki tudja, merre csavarogtál egész éjjel.
1: Majd kialszom magam. Ráncolja a homlokát, összeszűkült szemekkel méreget, aztán megkérdezi.
0: Miért nem borotválkozol?
1: Nem tudok bal kézzel borotválkozni. A jobb kezem pedig nem hajlik. Vesd le a köpenyedet, egy gyámoltalan. Lehúzza rólam a katonaköpenyt, és a fogasra akasztja. Székre ültet, nyakamba köt egy törülközőt.
0: Mit akarsz?
1: Megborotvállak.
0: Te? Te akarsz megborotválni?
1: Az apámat is én szoktam borotválni. Remeg a keze a sok zsákkötözéstől. Már egy éve én borotválom. Kezdetben megvágtam néhányszor, de most már simán lehúzom a szakállát. Elképedve és engedelmesen ülök a széken. Bal kezemmel zavartan simogatom az államat, Rézi meg forgolódik a konyhában, mint egy borbésegéd. Előveszi a borotva szappant és a pamacsot, habot ver, és gondosan fehérre meszeli az arcomat. Aztán a szobából kihozza a borotva kést és egy széles nadrágszíjat. A szíj csatját az egyik szék támlájára akasztja, kifeszíti és feni a borotvát. Biztos, hogy tudsz borotválni? Kérdem még mindig hitetlenkedve.
0: Persze, hogy tudok, mondja, és megvizsgálja a borotvakést. Kicsorbult az éle, alaposan meg kell fenni. Lapámnak erőszakálla van.
1: Szakértelemmel fenni a borotvát, az arca lassan kipirul. Az arca most éppen olyan, mint amikor egyszer régen keringőzni tanított engem a Kálvárián, a kápolna teraszán. Egyszer a Kálvárián nagyon beléd szerettem, mondom.
0: Fiatal gyerek voltál még akkor, mondja. Táncolni se tudtál.
1: De gyorsan megtanultam.
0: Az igaz. Ahhoz képest, hogy milyen ügyetlen vagy.
1: Legyél a felesége.
0: Ne bolondozz, mondja Rézi, és még a fejét se emeli fel. Feni azt az átkozott borotvát. A fogolytáborban, amikor megoperálták a könyökömet, napokig iszonyú fájdalmaim voltak. Nem tudtam aludni, azt hittem, megőrülök. Még egy fejlővéses, haldokló katonát is megvertem, mert állandóan jajgatott mellettem. Lehet, hogy nem kellett volna megvernem azt a haldoklót. De hát magán kívül volt, meg sem érezte. Végül egy injekciót adtak, amitől a fájdalom nem szűnt meg ugyan teljesen, de valamennyire megnyugodtam, és sikerült elaludnom is. Most is szükségem van egy ilyen injekcióra. Legyél a feleségem, mondom ismét. Rézi elengedi a nadrágszíjat, kiegyenesedik, a kezében ott van az éles borotva, én meg beszappanozott képpel ülök előtte, attól félek, hogy mindjárt nevetni kezd.
1: Komolyan mondod?
0: Nagyon komolyan.
1: Ne bolondozz! Legalább 2 évvel idősebb vagyok, mint te.
0: Azt akarom, hogy a feleségem legyél.
1: Te vagy az egyetlen, aki nem változott meg.
0: Sokkal fiatalabb vagy, mint én.
1: Most úgy néz rám, mint amikor a borostás arcomat méregette rosszallóan, aztán szinte dühösen mondja,
0: egész életemben dolgozhatok rád. A feleségem leszel?
1: Ugrok fel.
0: Persze, mondja, és elmosolyodik.
1: Nekem lesz a leggyámoltalanabb férjem az egész faluban.

Pál bátyám kölcsön akarta adni az ünneplő ruháját, hogy abban menjek a községházára az anyakönyvvezetőhöz bejelentkezni, de nekem már nem volt fontos az ünneplő ruha, a fehér ing és a kalap. Teljesen mindegy volt, hogy miben járok. Rézi kifordította és átszabta a köpenyemet és a zubbonyomat is, egészen helyes katona lett belőlem. Alig hasonlítottam katonára, egyenruhában is mehettem nyugodtan a községházára. Minél gyorsabban össze akartunk házasodni. 5 nappal a megérkezésem után, pénteken délelőtt már indultunk is bejelentkezni. A szív melletti vízi malomból indultunk, ahol erre a napra leálltak a malomkövek, krepszék ünnepi ebédhez készültek, és mosolyogva kísértek ki bennünket a kapu elé. Stefán átölelte törékeny feleségét, egymáshoz simulva lépkedtek mellettünk. A két fiú, Steffi és Péter még mindig a katonaruhámat csodálták. Ott volt Kati is a férjével, Gáspár Dezsővel, aki többször kedélyesen megveregette a vállamat. Kint az utcán, mielőtt elbúcsúztunk volna tőlük, meg akartam még mondani valamit Stefánnak. Emlékszik arra a kártyapartira a Vári kastélyban? Kérdeztem. A gyerekek csodálkozva néztek Stefánra. Ők úgy látszik, nem tudtak az apjuk kártyázásáról. Emlékszem, mondta Stefán mosolyogva. Majdnem elnyertem a Vári birtokot. Az utolsó osztásnál vesztettem, és akkor elájultam. Megfogadtam, hogy soha többé nem kártyázom. Én osztottam. Tudom. Pakliztam a lapokat. Stefánnak nyitva maradt a szája. Az arcára fagyott a mosoly. Te csináltad. Megigazítottam a lapokat, hogy 9-szer egymás után nyerjen, a 10. osztásnál pedig veszítsen. Miért? Azért, mert megpofozta Rézit. És azért, mert elküldte Németországba. Mindenki feszülten figyelt bennünket, és Stefán akkor hahotázni kezdett. Szerelmes voltál? Igen. Bitankölyök voltál, mondta nevetve. Nem haragszik? Kérdeztem megkönnyebbülve. Már nem vagyok bitankölyök. Dehogy is haragszom. Megérdemeltem azt a leckét. Nem lett volna szabad kártyáznom. Meg kellett, hogy mondjam. Semmi baj, mondta Stefán. Siessetek, iratkozzatok be a községházán. Várunk benneteket ebédre. Örültem, hogy elmondtam a dolgot Stefánnak, és örültem, hogy nem haragszik. Jókedvűen mentünk a községházára. Rézi belekarolt a sebesült jobb kezembe, amit mereven az oldalamhoz szorítottam, mint egy botot. A péntek piaci nap volt Szent Tamáson. Sok ember járt az utcákon, siettek a piac tér felé. Mi ketten Rézivel nyájasan üdvözöltük az ismerősöket, úgy köszöngettük, mintha már is esküvőre mennénk. Sokan talán ezt is gondolták rólunk. Kisé megilletődve léptem be a községházára. Rézi azonban otthonosan mozgott, ő már járt itt bejelentkezni, amikor férhez akarták adni a nagyfejű Jakobhoz. Az anyakönyvvezetőt is ismerte. Őszhajú öregember volt az anyakönyvvezető. Ő is emlékezett még Rézire. Miután bejegyezte az adatainkat, élcelődve megkérdezte. Most nem fogod meggondolni magad? Nem, mondta Rézi. Biztos, hogy nem. Azután hozzám fordult az anyakönyvvezető. Voltál a fronton? Voltam. Derék fiú vagy, mondta. Sok ellenséget megöltél? Elég sokat. Tehát 2 hét múlva lesz az esküvő? Nem gondoljátok meg magatokat? Kérdezte az anyakönyvvezető újra. 2 hét múlva meg lesz az esküvő, mondtam. Karonfogva hagytuk el az irodáját, végig siettünk a Kongó folyosón, és kiléptünk a főutcára, a tavaszi napsütésbe. Megálltunk a községháza lépcsőjén, és megcsókoltuk egymást. Szép, verőfényes tavaszi nap volt.
Fehér akácvirágok illata érződött a levegőben, és gyors szárnyú apró madarak repültek az ég felé. Egymást átkarolva álltunk a községháza lépcsőjén, mintha már is házasok volnánk. Most még az ismerősökkel sem törődtünk. De egyszer csak harsány doppergés hallatszott a két tornyú görögkeleti templom felől. Riadtan kaptuk arra a fejünket, és akkor megláttuk Török Ádámot, akire hiába várt vasárnap éjjel az a halászcsónak, hogy elmehessen egy levegős búvóhelyre, ahol nem lesznek lidérces álmai. Török Ádámnak nem sikerült elmennie a levegős búvóhelyre. Itt volt a főutcán. A kocsiút közepén lépkedett, hosszú, fekete haja a vállára omlott, a keze hátra volt kötve. Két puskás csendőr kísérte, az egyik előtte, a másik mögötte ment. Előttük vagy 5 méterre a kisbíró haladt, és megállás nélkül verte a hasán ugráló dobot. A községháza felé jöttek. Komoly, majdnem ünnepélyes arccal közeledtek. A doppergés egyre hangosabb lett. Minden irányból emberek sereglettek a főutcára, és kíváncsian bámulták Török Ádámot, a két csendőrt és a dobuló kisbírót. Mire Török Ádámék a községházára értek, még a piacozó kereskedők is ott szorongtak a járdán, a virágzó akácfák között. Hirtelen megszűnt a doppergés. Néhány pillanatig néma csend lett. Akkor a hátulsó csendőr a puskatusával Török Ádám bordái közé vágott. A várakozó síri csendben szinte hallatszott a csontok recsegése. Katona szökevény vagyok, kiáltott a Török Ádám. Doppergés, méltóság teljesen lépkedtek tovább. Azután ismét csend. A hátulsó csendőr lecsapott Török Ádámra puskatussal. Gyáva vagyok, kiáltott a Török Ádám. Újból dobszóra lépkedtek, pár lépést tettek csak meg. A csendőr újból ütött. Kiraboltam, de mién? Az első csendőr keze meglendült, és a puskatussal gyomron vágta Török Ádámot. Elakadt a szava Török Ádámnak. Kissé összegörnyedt, de mindjárt lecsapott rá a hátul lépkedő csendőr, és akkor azt kiáltotta. Áruló vagyok! Megint dobolt a kisbíró, megint ütött a hátul lépkedő csendőr. Elárultam a hazámat, kiáltotta Török Ádám. Lassan, méltóság teljesen mentek végig a főutcán. Török Ádám a vállig érő fekete hajával, a két csendőr kezükben a puskával, és a kisbíró a dobbal. Ha megszűnt a doppergés, a hátulsó csendőr Török Ádám bordái közé vágott a puskatussal, és akkor Török Ádámnak mindig azt kellett kiabálnia, hogy katona szökevény, gyáva, és hogy áruló. Néhány szó megpróbált mást kiáltani. Ki akarta kiabálni, hogy leütötte ólomos botjával Pelt Frigyest, a boltost, Kacsics Kapált, az építési vállalkozót, Demjén Györgyöt, az uzsorást, egy Jaksity nevű szerb parasztot, hogy leszúrta azt a rusnyák kupecot, hogy vasvillával leütötte azt a tanyasi gazdát. De ilyenkor az előtte haladó csendőr a gyomrába vágott a puskatussal, és belé folytotta a szót. Megint csak azt kellett kiabálnia, hogy ő katona szökevény, hogy ő gyáva, hogy ő áruló. Végig a hosszú főutcán. Mi ketten Rézivel onnan fentről, a községháza lépcsőjéről néztük mindezt. Egymáshoz bújtunk, mint két ilyet gyerek. És sokan nézték még. Rengeteg ember csődült össze azon a piaci napon a Szent Tamási főutcán. Oda csalta őket a harsány dobszó. Tülekedtek a járdán, az akácfák között. Fejükön kalap volt, és kigúvat szemekkel bámulták a kiabáló Török Ádámot. Néhányan zavartan vigyorogtak.
Az emberek a kalapok felett meg összeborultak az akácfák fehér koronái. Az ágakról tömött fürtökben lógtak a virágok, és nevettek a napfényben.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serez Zoltán olvasott fel. A 25. befejező rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező Elromán Kata, szerkesztette Varga Andrea. A rádió segénytárt hallották.

0: Joseph Haydn C-dur Gordonka versenyének első tételét Enrico Dindó és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 15 óra. Jó napot kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Az Európai Unió állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napirendi pontját. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. Találkozott és rövid tárgyalást folytatott Robert Fico szlovák miniszterelnök Magyar Péter kormányfővel Brüsszelben az ott zajló EU csúcs előtt csütörtökön, jelentette a szlovák közszolgálati hírügynökség. A szlovák miniszterelnök a sajtónak nyilatkozva adott értékelésében úgy fogalmazott, hogy rövid, ám a kölcsönös együttműködés jó kezdetét mutató találkozót tartottak. Fico elmondta, legközelebb Budapesten a Visegrádi négyek tervezett csúcs találkozóján fog találkozni magyar hivatali partnerével jövő kedden. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Jelentette be sajtótájékoztatóján Lajos Bence, a szervezet alapítója, aki elmondta, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat, azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében. Jelentette be a főpolgármester budapesti sajtótájékoztatóján. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a vízdíjak 2013-as befagyasztása óta több mint 100%-kal emelkedtek az árak Magyarországon, és jelenlegi vízdíjakból nem lehet kigazdálkodni a hosszú távú felelős vízszolgáltatást. Példaként említette, hogy Varsóban a budapestinek a duplája, Pozsonyban a 3-szorosa, Bécsben a 4-szerese, Prágában pedig az 5-szöröse a lakossági vízára. Családközpontú kortermi környezet kiállítását célzó fejlesztés indult a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem és a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának együttműködésében, tudósított az MTI. A program keretében a MOME szakemberei egy helytakarékos többfunkciós bútor prototípusát is megtervezik, amely a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő családtagok komfortját szolgálja. A fejlesztés célja, hogy a gyermekek gyógyulását támogató, a családok igényeit figyelembe vevő kórtermi környezet jöjjön létre. Végül hazánk időjárásáról. Gomoly felhős, napos idő várható. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati, délnyugati határ közelében zápor, esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 Celsius fok között alakul. Késő estére általában 19 és 25 Celsius fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! A következő híradással 16 órakor jelentkezünk. Tisztelt hallgatóink! 15 óra 5 perc van. Péntekenként rendszerint ilyenkor az Aquarell elmúlt heti riportjaiból adunk válogatást. De mint arról bizonyára értesültek már, múlt vasárnap életének 84. évében elhunyt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsy Mihály díjas festőművész, a nemzetművésze, az MMA rendes tagja. Somogyi Győző a magyar és keresztény képi hagyományok éltetőinek egyik legkiválóbb hazai képviselője volt. Mi most egy korábbi sorozatunk, egyik 2017-ben rögzített stúdió beszélgetésével emlékezünk rá.
4: A mikrofon előtt a szerkesztő Liptai Katalin. Köszöntöm hallgatóinkat és üdvözlöm kedves stúdió vendégemet, Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsy díjas festő és grafikus művészt, a Magyar Művészeti Akadémia tagját, Magyar Örökség díjast, hagyományőrző huszárkapitányt és salföldi gazdálkodót. Itt abba hagyom, pedig még sorolhatnám tovább.
5: Kezét csókolom, igen, még van egy pár titulusom.
4: Ön melyik megnevezés szereti a legjobban? Mi áll legközelebb a szívéhez?
5: Hát a kapitány úr, mert a salföldi kopjásoknál ez a rangom, de hogyha Győzőnek hívnak, arra is hallgatok.
4: Rendben van, kedves kapitány úr. Ha egy kulcsszót kellene mondom magáról, alig ha nem a hagyományőrzést választanám, hiszen a festményei, rajzai, de akár a pompás háztáji gazdasága, az otthon tartott állatai, a kecskétől a szamáron át a lóig, és a gyönyörű salföldi háznak a tökéletes felújítása mind arról tanúskodik, hogy a hagyományokat nagyon tiszteli, szereti.
5: Mi azt mondjuk, a hagyományt nem őrizni kell, hanem élni, természetes módon tovább élni. Az és az egy olyan halott dolognak látszik, mint a múzeumban vetett tárgyak.
4: Akkor ezután én is inkább azt fogom mondani, hogy hagyomány élőnek tekintem magát.
5: Meggyökeresedett ez a szó, hogy hagyományőrző, de ilyen kérdőjelekkel.
4: Pillancsunk röviden vissza a salföldi életüknek az előzményeire. Budapesten született Somogyi Viktor és Borzák Róza gyermekeként. A kisképzőben tanult, tehát nyilván a rajztehetsége az elég korán kiderült.
5: Igen, 1960-ban érettségiztem, ez a koromat körülbelül behatárolja.
4: És utána nem vezetett egyenes út a képzőművészeti főiskolára, nem vették föl, így hát nyomdászatot tanult, ki is tanult a mesterséget?
5: Segédmunkás voltam először, aztán szereztem egy nyomdász szakmát, ma már ez a szakma nem létezik, teljesen elavult, ugye nyomdászat megváltozott.
4: Viszont a sokszorosító grafikai eljárások ismeretének a hasznát máig is látja.
5: Igen, tehát én hálát adok a jó Istennek, hogy nem vettek fel a főiskolára, mert a nyomdában többet tanultam, mint a főiskolás kollégáim. Azok az öreg szakik, akik még talán Gutenbergnél tanultak, de minden esetre bőrhengerrel és sima kővel dolgoztak, és német szakkifejezéseket használtak, azok mindent tudtak erről a szakmáról.
4: Jó tanítványuk lehetett, gondolom. De ezek után mégis úgy döntött, hogy nem a művészpálya felé indul el, hanem a papi hivatást választja.
5: Igen, kaptam egy hivatást, amelyet azonban valószínűleg félreértettem, mert ma már visszatekintve azt mondom, hogy nem papként, hanem művészként kell szolgálnom Jézust.
4: De amíg erre rá nem jött, addig elég sok esztendőn keresztül folytatta a papi hivatását, segédlelkészként is,
5: ugye? 7 évig én munkáspap voltam, tehát egy ilyen kísérleti példány. Mi a francia munkáspapok példáját próbáltuk követni néhányan, akik a világháború alatt Németországban voltak kényszermunkán. És azt képzeltem, hogy az egyház előbb-utóbb illegalitásba szorul, tehát a templomi papság teljesen akadályozva lesz.
4: Ez többé-kevésbé bekövetkezett, csak hát nem ennyire.
5: A tapasztalatunk is ez volt, ugye békepapság, titkos rendőrség, az emberre ráállított ügynökök, kihallgatások, stb. Zaklatások, tehát ezt minden pap átélte, és azt gondoltam, hogy ennek én a saját szakállomra elébe megyek. Egyházi elöljáróim inkább tűrték egy darabig, mint sem, hogy jóvá hagyták ezt.
4: A katolikus vallás és a mély hit ugyanúgy kora gyermekségétől a sajátja volt, mint a képzőművészeti érdeklődés és tehetség. Láttam egy filmet a Tihanyi kiállításának a megnyitójáról, amelyen Korzenszky Richárd, a Tihanyi Bencés apátság elöljárója szerint mindkét hivatásában, az egyháziban és a világiban is ugyanazt szolgálja, a kereszténységet és a magyarságot. Mi az, ami miatt ott hagyta a papi pályát?
5: Hát igazából nem hagytam ott, engem kirúgtak. Hála az akkori főpásztoromnak, végtelenített betegállományba helyezett, és hogy igazából milyen állami nyomás volt mögötte, ezt a mai napig sem tudom, de akkor nagyon sok ilyen kísérletező fiatal paptól megvált az egyház. Nem jó szántából, hanem azt mondták nekik, hogy különben más módszereket alkalmazunk. Úgy érzem most, hogy megmentett engem egy sokkal rosszabbtól a főpásztorom azzal, hogy kitett a keretből. Soha föl nem függesztettek, egyházi fenyítékben nem részesültem, a levegőben lógtam évekig, míg aztán a végén pápai engedéllyel házasságot köthettem.
4: Békésen váltak el akkor egymástól az egyházzal.
5: Hát nekem sem papokkal, sem az egyház szervezettel igazából nem volt konfliktusom. Akivel volt, hát az ma már nincs, tehát a kommunista állam és annak a rendőri szervei. Veszélyesebbnek gondoltak bennünket, mint amilyenek voltunk, mert azért rá kellett jönnöm, hogy egy dübörgő gyárban, ahol mérgező vegyszerek vannak és bömbölnek a gépek, olyan nagy igehirdetést nem lehet kifejteni, inkább példával és szolidaritással
4: lehet segíteni. Igen. Egy portréfilmjében úgy foglalta össze a tevékenységének alapját, hogy egész életében és munkásságában a kereszténység és a hazaszeretet vezérli, és ebben nincs semmi csodálatos, hiszen a magyar embernek kivált a művész és értelmiségi, ez kutya kötelessége, de mondhatjuk úgy is, hogy szent feladata, ami viszont egyben nagyon sok örömet szerez és tartást is ad az embernek.
5: A szépség és az öröm az a két iránytű, ami engem tulajdonképpen az életemben vezetett, tehát ezek az eszmik, amiket most említünk, igen, ezt így visszatekintve talán elmondhatom, de engem mindig az esztétikum, a szépség, a gyönyörűség és az életöröm mozgatott.
4: Ez kutya kötelesség és egy képzőművésznek, hát és igen, egy igazi embernek.
5: Eléggé hedonistán hangzik, és az is.
4: Egyáltalán nem baj, hogyha olyan dolgokkal jár együtt, amiket maga megalkot, és amilyen művekkel segít bennünket. Ez a kettőség egyébként nem csupán önt, hanem a hagyományőrző huszártársait is jellemzi, és talán engem is, bár én huszár sajnos nem lehetek, mivel nő vagyok, de mint műélvezőt, mint gyönyörködőt, mert örömöt ad nekem, és tartást ad.
5: A ló, a bajtársak, a huszárruha, a lobogó zászlók, az átélt játékcsaták és lovasbemutatók. Ez mind egy olyan kirobbanó gyönyörűség a magyar ember számára, ami 50-60 évig vissza volt folytva. Abból a nemzedékből a rendszerváltás előtti egy pár évben szinte kirobbant ez a mozgalom, ugyanúgy, mint a táncház mozgalom. Abban is nyakig benne voltam és vagyok. Ez a huszár lovas hagyományőrző mozgalom a másik olyan közeg, amelyben teljes egészében boldogan lubickolok.
4: 1975 óta már szabad foglalkozású képzőművész. Az, hogy a tematikájának a köre és a festészetének a módszere milyen lett és mi lett, az gondolom elsősorban az előbb említett alapvető érdeklődéséből következik. Mit, miért és hogyan fest?
5: Grafikával kell kezdeni, mert először fekete-fehér grafikákat készítettem. Proletár környezetben laktam, különböző albérletekben segédmunkásként dolgoztam. Csepel külső, akkor a Illatos út környéke, a Dzsumbúj, ezek voltak az én
4: arcidőjében.
5: Igen, lakhelyeim. Végtelenül szerettem ezt a közeget, és ez volt az első, amit elkezdtem ábrázolni. Valahogy úgy, hogy Jézus ebben a szocialista proletár környezetben. Ez volt körülbelül a témája az első 10 év grafikáinak, amik nagyon nagy sikert arattak egyébként, és a szakmába rögtön belépő jegyet
4: jelentettek.
5: És utána 1980-ban, tehát én már akkor nem voltam aktív pap, egy görögországi út hatására kezdtem el főleg festeni. Addig is festettem, de azok az élénk színek...
4: Akkor jöttek
5: be. Kontrasztos, igen. Olyan színélményeim itthon addig nem voltak. Utána már itthon is. Hozzá kell tennem, hogy nekem gyerekkorom óta egy állandó mozi megy a szemem előtt. Tehát most is, ha lehunyom a szemem, megy a folytatásos film.
4: És mennyire zavarja ez a kommunikáció? Tud így kétfelé figyelni egyszerre?
5: Hát ezen a szinten, ahogy most beszélek, most igyekszem nyitva tartani a szemeimet, de este is még le se hunyom a szemem, már elindul egy film, és a feleségemnek szoktam is mesélni, hogy mit látok, de nagyon élesen.
4: Illetve meg is festi ezeket némelyikor,
5: hát ezek
4: gondolom.
5: Segítenek a festésben, igen.
4: Az, hogy bibliai témák, a magyar történelem témái, aztán hadtörténeti érdekességek, zászlók, címerek, ezek a jellemző tárgyai az ábrázolásának, az hogyan alakult ki? Gyerekkorától érdekelte már ez a világ?
5: Hát a katonásdi az gyerekkoromtól fogva a papírkatonákat készítettem, kis hadseregeim vannak, mind a mai napig ezekkel játszom, lövöldözök, most már az unokáimmal, egy katonazene, vagy egy gyönyörűen felvonuló lovas csapat, porfelhő, ellenfény, naplemente, ez gyönyörűség.
4: Ezt Jókai regényeiből, vagy Csehov drámájából is tudhatjuk.
5: Igen, mert sokan fölteszik, hogy egy jámbor ember, egy katolikus pap, az hogy lehet ennyire militarista, mint én. Hát így körülbelül.
4: Egyébként, ez is a szépség bűvöletében inkább, igen, nem hát azért,
5: egyébként
4: mert annyira
5: élet,
4: katonás.
5: Halál egyaránt az élet része, tehát ne legyünk álszentek ebben a dologban. El kell fogadnunk a valóságot úgy, ahogy van, és annak a szépségét kell ábrázolni.
4: Hát ismervén a magyar történelmet, erre elég sok lehetősége
5: hát
4: van a
5: egész
4: művésznek.
5: Történelmünk egy háború, minden ősünk akár akart, akar nem katona volt, és ebből egy csodálatos kultúra keletkezett. Tárgyi kultúra, hadiviseletek, táncok, énekek, és így tovább. Na most ez a csodálatos kultúra nagyrészt megsemmisült a háborúkban. Boldogabb népeknél érintetlen várkastélyok vannak, főúri fegyvergyűjtemények, arcképgalériák, stb. Nálunk ezt mind elpusztították. Na most ennek a pótlása, újrateremtése, rekonstrukciója, ez az, ami engem mozgat.
4: Nem fegyvere, teljesen korhű. Ugyanígy a zászlók, címerek, egyenruhák.
5: Hát én történelemből doktoráltam, tehát a tudományos módszert, mint szakmát megtanultam, hogy hogy kell kikutatni az eredeti forrásokat, és mik a rekonstrukciónak a tudományos szabályai, ezt tudom. És ehhez társult némi művészi fantázia, mert azért, ha 80%-ban tudok egy zászlót, akkor azt a 20%-ot már hozzá merem tenni, ismerve az egész környezetet és a párhuzamokat. Tehát ez a rekonstrukciós munka az lényegében, amiről most beszélünk.
4: Bár Salföldön él, hetenként egyszer azért ellátogat Budapestre, hogy az itteni dolgait is intézni tudja. Kap még levegőt szmogos fővárosunkban, vagy alig várja, hogy visszatérhessen szüket
5: pátriájába? Hát mindig annak visszamegyek, és nem is jövök minden héten.
4: Hanem amikor valamilyen munka vagy kötelessége ide szólítja.
5: Így van, vagy családi ok. De én nem utálom Budapestet, hiszen itt éltem életemnek majdnem a felét. Nagyon szeretem, de azért a vidéki élet az ég és föld különbség. A növények, az állatok társasága, közege, érintése, szaga.
4: Semmivel nem pótolható.
5: Így van. Nem az az érdekes, hogy az ember vidéken él, mert ma nagyon sok értelmiségi kiköltözik az agglomerációba, ahol városi életet él. Én a falusi életformát választottam, az állattartás az nem hobbi, hanem azokat minden reggel meg kell letetni, meg kell itatni.
4: És az része az önellátásnak, nem csak valami romantikus gesztus?
5: Hát most például tojást árulunk, mert túltermelésben vagyunk, de általában csak az önellátás szintjén, igen. Nem gazdasági tevékenység ez, én erre ráfizetek. Tehát a művészetből onzorálom a
4: gazdaságból gazdálkodik. Igen. Amikor kiállítása van itt, vagy könyve jelenik meg, akkor nyilván azért Budapesten is többször fordul meg. Most eszembe jut, hogy volt az a nagy vállalkozása 1986 és 96 között a Magyar Hősök Arcképcsarnoka. Ez kiállításban és könyvformában is megjelent.
5: Igen, három kiadásban is.
4: 100 magyar hadtörténelmi személyiség portréja, Attila Hun királytól, ha jól emlékszem, Maléter pár ezredesét.
5: Igen, így van.
4: Mi volt a szándéka ezzel a nagyszabású vállalkozással?
5: Nem indult ez 100-nak. A célom az volt, hogy a kisfiam, aki Svájcban élt a mamájával, amikor Salföldön nyaral, akkor bajuszos magyar hősök nézzenek le rá a falakról. És elkezdtem egyet, kettőt, hármat, tizet, és amikor már közel volt a honfoglalás 1100. évfordulója, akkor döntöttem el, hogy 100-at festek meg, és ezt kiállítom. Nagy durranás volt, mert hatalmas botrányt váltott ki a kiállított 100 hős.
4: És miért?
5: Hát azért, mert Horthy Miklós és második világháborús katonák is szerepeltek köztük, és az akkori kormány ezt nem nézte jó szemmel. Nem nyíltan tiltotta be, hanem sugalmazta a múzeum igazgatójának, aki levet 8 képet a megnyitó után önhatalmulag, és utána rá akart beszélni, hogy én ebbe egyezek bele. több mint 50 cikket őrzök azóta is, és hála Istennek az egész sajtó mellé állt az ügynek, mondván, hogy ha nem is értenek egyet, a művész bármit megfesthet, abban nem szabad belenyúlni. Utána következett a csata második fejezete, alapítottunk Makovecz Imre indítatására egy egyesületet, és előadás sorozatokat kezdtünk tartani ezeknek a hősöknek az életéről. Kiderült, hogy még a művelt értelmiség is se tudja háromnegyed részéről, hogy kicsoda. Például azok a második világháborús katonák, akiket fasisztaként levettek a falról, az egyik már akkor a nevét viselte egy magyar repülőezred, Szent Györgyi Dezsőit, egy másik német koncentrációs táborban halt meg, mint ellenálló, és így tovább. Ezeket a képeket én nem hasból festettem, hanem szaktörténészekkel konzultálva.
4: Sokszor nem a politikai erőszak, hanem a mélységes tudatlanság
5: így
4: az,
5: van, így van, valamint ideológiai idő.
4: Keserű Katalin művészettörténész egyszer azt mondta egy kiállításán, hogy az eredeti tehetségen és az alapos mesterségbeli tudáson kívül csak a mélységes szeretetet tudja elképzelni, megnevezni, mint inspiráló erőt, ami a művész ecsetét vezeti. A Magyar Örökség díj átadásakor pedig Kovács István költő, történész, polonista mondta a laudációját, és ő azt emelte ki, hogy Somogyi Győzőt elsősorban a lélek érdekli és vezérli, ennek a munkájának és érdeklődésének pedig az alapja az emlékezés, a hűség.
5: Tudja, ilyenkor mindig zavarba jövök, mert én egy érzéki és gyönyörhajhászó ember vagyok. A mély gondolatok azok nyilván ott vannak valahol, de amikor festek, akkor eszembe sincs.
4: Tehát akkor... a lélek testben van, abban nyilvánul meg, úgyhogy semmi baj nincs ezzel.
5: Nem, olyan szépségek vesznek körül a természet, amit Isten teremtett, csodálatos. Akár esik a hó, akár süt a nap. Az mind gyönyörű, maga a pusztulás is csodálatos a maga természetes formájában, és én ezt próbálom visszaadni. Hogyan festek? Tojás temperával. Ez egy középkori festőtechnika, a lényege a hófehér alapozás. Ha az az alap nem tükörséma és hófehér, akkor meghalhat a festő, akármennyi festéket kell rá, az
4: döglött lesz. Nem így mutatnak a színek.
5: Tehát igen. Vékonyan kell a színeket felhorrani, mindegyiket a maga törvénye szerint. Ehhez középkori festőrecepteket is használtam, és kollégáktól is tanultam. Az ember innen-onnan felszedi a tudományát.
4: A friss tojás ugye adva van a gazdaságból, és a festékporok?
5: Hát azokat
4: honnan jönnek?
5: Lehet kapni őket, nagyipar is gyártja, de ezeknek a fele használhatatlan, mert nem színtartó. Mm-hmm. Tehát csak 500 éve kipróbált anyagokkal szabad dolgozni, és ezeket részben tudom már, hogy melyik cégnek melyik festéke az, ami természetes pigment és valódi ásványokból készült, és melyik az, ami bármilyen ragyogó színű kerülendő, mert 5 év múlva elkezd halványolni.
4: Megkopik,
5: bedöglik.
4: Ezek szerint az örökké valóságnak kíván dolgozni, hogy azt mondja, hogy 500 évre előre gondolkodik, hogy még akkor is láthassák majd a ragyogó
5: színeit? Hát igen, mert ugye a középkor színei azok ilyenek. Még sokszor tényleg? Több száz éves mészréteg alul lekaparva is ott ragyognak, mert az a falusi mester pontosan tudta, hogy milyen anyagokat kell használnia. Ugye a farost lemez, vagy a olcsó tubusos festék, az már 2-3 év múlva is döglött, sőt van, amelyik frissen is az. Nem csak a kollégák, de a műélvezők egy része is félig vak. Tehát nem lát, hanem az eszével közelíti meg a képet, és az eszmei mondani valót keresi, hogy mit üzen a festő.
4: Nem lát, csak néz, ahogy Szörényi Levente énekel.
5: Tehát nem lehet ezért az embereket hibáztatni, mert nem mindenki vizuális típus. Ezt el kell fogadni. Én azonban ösztön lény vagyok, és legfeljebb utólag gondolkodom. Mindig előbb cselekszem, és utána gondolkodom, vagy utána se.
4: A múlt év őszén az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóját ünnepeltük, és ön is hozzátette a magáit ehhez.
5: Nekem van egy grafikai sorozatom 56-ról, amit ugye én akkor gyerek voltam még, 20 év után kezdtem el apránként rajzolgatni, és aztán abból felgyűlt egy anyag, és azt állítottam ki. Ezek mind fekete-fehér képek, és még folytatom őket.
4: Azt jól tudom, hogy maga az 1848-as hősök egyeneságig leszármazott a barátainak tekinti a pesti srácokat és lányokat 1956-ban?
5: Igen, és ők maguk is annak tekintették. Én jól emlékszem 1948-ra, akkor kezdtem el iskolába járni, hogy Rákosi akkor vette át a hatalmat, és ő a saját legitimációjára használta fel 1848-at. Úgy adták elő, hogy amiért 48-ban harcoltak a honvédek, azt íme most Rákosi elvtárs megvalósítja. Na most hát ez olyan jó sikerült, történt, hogy 56-ban ezt a fiúk készpénzre váltották.
4: Korrigálták ezt az egész történelmi baklövést.
5: Itt én szerintem a természetes isteni rend helyreállítása.
4: Arra történt egy hősies kísérlet.
5: Igen, mindegyik mögött ott volt a 48-as kis honvédeknek az ideália.
4: Haza szeretete.
5: És a piros-fehér-zöld szín.
4: Nem engedünk a 48-ból.
5: Igen, akár török, akár labanc, két pogány közt egy hazáért.
4: Van ez idő szerint kiállítása valahol, hogy akit akár a mostani beszélgetésünk kíváncsivá tesz, az hol nézheti meg a képet?
5: Székesfehérváron az István Király Múzeumban van egy érdekes kiállítás, az a címe, hogy Döntés, és valójában a képeim felhasználásával és modern fény, sőt illat technikákkal és világítással egy nagyon érdekes kiállítás. Tóth Norbert kurátor rakta össze, 160 képem az összes hős és az Árpádház szentjei.
4: És meddig lesz
5: ilyen világításban? Azt hiszem, hogy e hónap végéig nyitva van, de nézze meg inkább mindenki az interneten, mert nem vagyok sosem biztos benne.
4: Tudni, igen. Nagyon jó, így március 15-e tájéken egy remek
5: azt mondják,
4: kirándulást
5: hogy emberek imádkoztak a képek előtt.
4: Most mind dolgozik, mi készül a műhelyében, arról, ha mondana még búcsúzóul pár szót.
5: 16 kötetben rajzolom a magyar hadiviselet történetét. Most már 6 éve még 4 könyv van hátra, Zrínyi kiadónál, de 12 már megjelent. Korszakonként a csodálatos magyar hadiviseletek, zászlók, fegyverek, sok-sok ezer rajzról van szó, nem beszélve a kutatásról és az anyaggyűjtésről,
4: amit már
5: 40 éve tulajdonképpen erre készülök.
4: Igen jó példát mutat nekünk, és ahogy maga szokta mondani, részünkről is csak elszánás kérdése a dolog, hiszen mindenki teremthet maga körül egy kis szigetet. Ebben a munkálkodásában hűtársa a felesége, Korényi Dalma szobrászművész, ugye együtt állították helyre a Salföldi házat is, és a nyári táborokat is együtt csinálják, szóval azt hiszem, hogy méltó társra akadt ebben a nemes küzdelemben.
5: Igen, én azt szoktam mondani, hogy nekem első számú egyházi elöljárom, és mi egy koedukált kolostor vagyunk, amelyben ő a főnök asszony, én pedig a laikus testvér. De az élet kereteit, formáját és ízlését ő szabja meg.
4: Azt mindig a nők szokták. Igen. Egyébként egy családban, optimális esetben.
5: Mint művész is nekem példa, mert az ő színei úgy a szobrászatban, mint a textilben az én vászlaimon újra megjelennek. Én nem egy keserű, összeszorított fogú küzdelemnek érzem ezt, hanem egy boldog viháncolás múltunkban és jelenünkben és országunk csodálatos szépségeiben, és ez szinte, mint ahogy a virágok maguktól tavasszal kipattannak, nem kell nekünk ezért erőlködni, ugyanígy az alkotások is, mint egy maguktól, nem mi hozzuk létre, Isten hozza létre, nekünk csak engedni kell, át kell engedni magunkon.

0: Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok továbbra is jeles munkálkodásában, és jó egészséget mindenhez.
1: Köszönöm.
0: Mai műsorunkban Somogyi Győző képzőművésszel beszélgettünk. Munkatársai Mári Szabó Eszter zenei szerkesztő, Molnár Dénes hangtechnikus és Werner Nagy Eszter gyártásvezető nevében is elköszön a szerkesztő. A pályám emlékezetében Liptai Katalint hallották.

Kedves hallgatóink, a múlt vasárnap elhunyt Somogyi Győző, Kossuth és Munkácsy Mihály díjas festőművészre, a Nemzet művészére emlékeztünk egy 2017-ben vele rögzített beszélgetésünkkel.

0: Liszt Ferenc Ez-dur zongora versenyét hallották. 1938-as felvételünkön Emil Sauer, valamint a párizsi konzervatoár zenekara játszott. Vezényelt Felix Weingartner. 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gróh Gáspár, Pető Sándor díjas irodalomtörténészt, kritikust, aki az idei 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren június 12-én dedikált a legújabb Nemzet és baloldal I. és Gyuláról című könyvét az érdeklődő olvasók számára. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, miért tekinti mesterének I. és Gyulát.
2: Nekem a mestereim, vagy inkább azt mondom, hogy egy világ volt a mesterem, az a közeg, amiben fölnőttem, ahol nagyon kiváló emberek voltak, mindenféle változatos műveltségi háttérrel, de mindegyik magas műveltséggel, csak az iránya volt az egyiknek művészibb, a másiknak irodalmibb, a harmadiknak politológiai, vagy egyéb tapasztalatai voltak, a negyedik mérnök vagy orvos volt, tehát elég széles spektrum volt így amúgy, de a világképük, a társadalomról, a magyar történelmről alkotott véleményük az egyforma volt. Tehát tulajdonképpen ez a közeg volt a nagyon idézőjelben mondható mesterem, és nagyon nehezen találtam olyanokat, akik ezeket a gondolatokat egy személyben képviselték volna. Ugye egy mester az valamilyen formában tanárt is jelent, tehát a tanárjaim közt is voltak nagyon kiváló és szeretetre méltó emberek, akik ezt közvetítették, de azok váltak, ahogy láttam az irodalomban meg máshol, azok váltak igazán valakiknek a mestereivé, akiknek a gondolkozásával való találkozása számukra revelációt jelentett. Na most nekem revelációt nem nagyon jelentett az a gondolkodás, ami másoknak igen, mert én ezt már ismertem, és hiányzott is ez a fajta mester az életemből, mert jól esett volna, hogyha ezt személyekben, a közelemből is megtapasztalhatom, tehát hogy van egyfajta szemtől szembe való kisugárzás is. De az olvasmányaimon keresztül jöttek a mesterek, akik azt az aurát, amit a család és az említett baráti kör, rokoni kör jelentett, azt megfogalmazták, megerősítették és tudatosították bennem. Ebből a szempontból Csészabó Lászlót, Németh Lászlót és I. és Gyulát tartottam igazából mesteremnek, tehát ők hárman jelentették az atyai mesterek pótlását.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a ma délután 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Az Akkord Kvártett szólaltatta meg Joseph Haydn opusz 20, numeró 6-os, A-dur vonós négyesének első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Alaptörvény módosítás keretében az országgyűlés arról döntött, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt, már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény módosítását, és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését. Közölték az államfő Facebook oldalán pénteken. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt, nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Olvasható a közleményben. Az Európai Uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Bejegyzésében a miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a tagállamok vezetői 4 órás intenzív vita után tudták lezárni az Európai Tanács ülésének első napi rendi pontját. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászóruló állatvédelmi szervezeteknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Jelentette be sajtótájékoztatóján Lajos Bence, a szervezet alapítója, aki elmondta, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatmentők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt. Küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjukat azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért. A szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvízbázis megőrzése érdekében, jelentette be a főpolgármester budapesti sajtótájékoztatóján. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a vízdíjak 2013-as befagyasztása óta több mint 100%-kal emelkedtek az árak Magyarországon, és a jelenlegi vízdíjakból nem lehet kigazdálkodni a hosszú távú felelős vízszolgáltatást. Példaként említette, hogy Varsóban a Budapestinek a duplája, Pozsonyban a 3-szorosa, Bécsben a 4-szerese, Prágában pedig az 5-szöröse a lakossági vízára. Mintegy 20 jobboldali és középpárti képviselő tett feljelentést a párizsi ügyészségen a tavasz óta húzódó, a francia szocialista pártot közvetlenül érintő pedofil botrány ügyében. Az elmúlt napokban több párizsi gyermekintézménynél is tiltakoztak a szülők a tömeges gyermekzaklatási ügy elhúzódása és az érdemi intézkedések elmaradása miatt. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: Budapesten balesetben sérült jármű vesztege el a Vámház körúton a Fővám térnél a Szabadság híd felé. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál. Lassú a haladása a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, valamint erős a forgalom a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál és az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcánál. Hétvégén az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt, a Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár, a Szent Imre tér és Csepel végállomás között a 2. Rákóczi-Ferenc úton és a Kossuth-Lajos utcában közlekedő autóbuszokkal lehet utazni. Kovács Botond, BKK Info.
0: Végül hazánk időjárásáról. Gomoly felhős napos idő várható. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, de az északkeleti és a nyugati, délnyugati határ közelében zápor esetleg egy-egy zivatar kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, késő estére pedig általában 19 és 25 fok közé hűl le a levegő. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradással 17 órakor jelentkezünk. 16 óra 5 perc. Következik a Blende.
4: Szinte ember nélküli városi tájakat látunk a késő Kádár korszak időszakából. Az akkori Budapest egy sajátos arcát. A korszakról, az abban alkotó fotográfusokról, lehetőségeikről Zsoldos Emese művészettörténésszel beszélgetünk. A Kiscelli Múzeum amúgy városból kirepítő milliójében, a városi táj 1974-1989 Progresszív Fotók Budapestről címet viselő kiállítás kapcsán. Önök fotós magazinunkat, a Blendét hallják. Zsoldos Szilvia vagyok, jöjjenek velünk egy kis időutazásra.
5: A kiállítás Budapest városához kapcsolódik oly módon, hogy a késő kádárkori másfél évtizedet, tehát a 70-es évek második felét és a 80-as években készült fotomunkákat mutatja be, és ezáltal, hogy a városhoz kapcsolódik, és a városi teret láthatjuk a képeken, olyan nagyobb egységekről lehet esetleg beszélni, ami nyilván rögtön adja magát a kádárkori városképről a szovjet típusú lakótelepek, de természetesen a pesti belváros, vagy a pesti bérházak belső és külső tereiről, folyósokról, gangról, Lichthofról, az utcai terekről oly módon, hogy a falragaszok, a plakátok, a lépcsők, a budapesti hidak mutatkoznak meg. De ami feltűnő egyébként, hogy nincsenek azok a terek, vagy nagyon kismértékben reprezentálva, amelyek például a korszakban Budapestet bemutató turisztikai albumokban megjelennek. Tehát ha olyan városi teret látunk, mint a Hősök tere, itt az az izgalmas, hogy a Hősök terét például Szilágyi Lenke, Kerekes Gábor és Halas István látásmódjában szemlélhetjük a képeken egy-egy politikai eseményhez vagy más ábrázoláshoz kötve.
4: Tehát például az 1989. június 16-i eseményről is teljesen hátulról fényképezték. Csak az oszlopok látszódnak és a fekete zászlók, tehát semmi más, és mégis tudjuk, hogy milyen eseményről van szó.
5: Halas Istvánnak ez a kép elég sokszor volt reprodukálva. Ő ezen a napon számos képet csinál, de ezt a képet választotta ki, mint amiben belesűrűsödik az, amit ő gondol erről a látványról, ami ott megjelenik. A műcsarnok előtt láthatóak a koporsók. A kép egyébként a Szép Művészeti Múzeum oszlop sora mögül lett fényképezve, és valóban a kép előterében ezek a oszlopok látható, és a belógatott fekete drapériák, és ez uralja a képet, és maga az újratemetéshez kapcsolódó szenárió, tehát az abban résztvevő emberek, a közönség, az kis mozzanatként jelenik meg csak a képen, és maga a gyásznak, meg ennek az eseménynek a súlya, ami megjelenik ezen a képen, tehát a dolognak a fájdalmassága és tragikus éppen a fekete drapériák hangsúlya miatt.
4: A képek hangulatát szövegrészletek, illetve filmrészletek is kiegészítik.
5: Természetesen ezek a szövegek és filmek is ehhez a városi tematikához kapcsolódnak, a korszakban készültek, ugyanakkor meg nagyon jól mutatják azt a szellemi és vizuális közeget, amiben ezek a fotók készültek. Miről van szó? Petri Györgynek néhány vers soráról, például amit a lakótelepekről írt, amit úgy is értékeltek bizonyos látogatók, hogy akár ez ezért a két Petri sor miatt lett a kiállítás kezdőpontja 1974, de ez igazándiból utólagos összekapcsolása a dolognak. Még szövegként Konrád Győrnek a Városalapító regényéből szerepel egy-egy szövegrészlet, illetve Tar Sándornak a Gyár, ahol élünk novellája olvasható. A filmek tekintetében meg két kísérleti filmet említenék, Szirtes Andrásnak a 70-es években készült Hajnal és Bisztró című két kisfilmjét, illetve Jeles Andrásnak a Kis Valentino és Tar Bélának a Panelkapcsolat filmjéből vetítünk néhány pár perces részletet, ami a Tar esetében természetesen a lakótelepi léthez kapcsolódnak, a Jeles film pedig a városban való céltalan bolyongást mutatja meg, és azt a hangulatot és azt az érzetet kelti, ahogy itt akár a városmutató fotók között bolyonghat az ember, talán kevésbé céltalanul.
4: Szekre hogy talált rá?
5: A Tar és a Jeles film az elég ismert alkotások. A Szirtes András két kísérleti filmjét pedig a múzeum egyik munkatársa, Páldi Lívia hívta föl a figyelmemet. Nagyon jól kapcsolódnak ahhoz a kiállításban bemutatott Kerekes Gábor Gyár című sorozathoz, ami az egyik kis teremben látható.
4: A kiállításnak a kezdő időpontja az 1974, és akkor azt írták, hogy a fiatal nemzedék megjelenéséhez is kapcsolódik ez a dátum. Kik képviselik ezt az akkori fiatal nemzedéket?
5: Fontos megjegyezni, hogy itt nem egy csoportról van szó. Tehát ez nem a szó képzőművészeti értelme, vagy bármilyen művészeti vonatkozásában csoportos kiállítás, mert legalább két generáció jelenik itt meg a falakon. 74 nem egy olyan dátum, ami bármiféle korszakfordulót jelentene. Annyiban lehet egy kiállításhoz is kötni, például a Szentendrei Vajda Lajos stúdióban. Itt a kiállításon szereplő néhány fotósnak a munkái akkor jelennek meg nagyobb közönség előtt, mert igazándiból a művelődési házak, egyetemi aulák és ilyen néhány évig nyitva tartó kisebb galériákban vannak bemutatkozási lehetőségeik. Amikor már a képeket valamennyire kiválogattuk Surányi Mihállyal, aki a fotoművészet szakfolyó újratnak a főszerkesztője. Tehát amikor nagyjából már kiválogattuk a képeket, akkor tudatosult igazán, hogy mi az a kezdődátum, amikortól megjelölhetjük ezt a határvonalat. Hogyha arról beszélünk, hogy a fotoművészetben megjelenő olyan új szemléletmód vagy látásmód, amit a szakirodalom is progresszívként tárgyal, elsősorban Miltényi Tibor művészeti író és Beke László művészettörténész használta ezt a progresszív fotó kifejezést arra az időszakra, ami lényegében a 60-as évek végétől kezdődött, és azt jelenti, hogy a standard fotós látásmódtól mást képviseltek.
4: Újítók, vagy haladók, vagy a nemzetközi trendekhez kapcsolódók?
5: Az újító és haladó kifejezést én annyira nem használnám ebbe az esetbe, különösen a 60-as, 70-es években. Nagyon nehéz volt követni és számon tartani, hogy Nyugat-Európában, akár a művészeti szcénában mit jelenik meg. Korlátozottak voltak az utazási lehetőségek. De volt itt néhány olyan hely, ahol kurrens fotoművészeti folyóiratokhoz és kiadványokhoz hozzájutottak, és forgatták is ez a fiatalabb nemzedék. Mindenki számára egy fontos igazodási pont volt a Kamera című svájci szaklap, aztán volt a londoni kiadású Kreatív Kamera, ami szintén abszolút betekintést engedett ezekbe a nyugat-európai új kreatív fotós megjelenésekben. Tehát ez mindenképpen egy igazodási pont volt, és itt természetesen nem arról van szó, hogy a magyar fotósok másolták volna ezeket a képeket, helyzet, hanem megerősítés is, hogy az a látásmód, amit ők a saját elgondolásuk szerint követtek, azok mindenképpen tudnak kapcsolódni a nyugat-európai fotoművészeti munkákhoz is. Fölismerült mostani fiatal látogatóban, amikor meglátta ezt a címbeli megnevezést, hogy progresszív fotó, hogy akkor most ez mihez képest progresszív. Az elején könnyebben meg tudtam azt határozni, hogy mi az, amit nem szeretnék kirakni, és lényegében ez lefedi azt, hogy mihez képest más ez. Tehát amit nem láthat itt a látogató, az a riportfotó, a sajtófotó, a szigorúan vett épületfotó, illetve ami a látásmódot jelenti, az pedig a korszakban egy ilyen közművelődési támogatottsággal és iránymutatással a Népművelési Intézet által folyamatosan képzett és támogatott amatőr mozgalomnak a szép kép, tökéletes kép, elvárás szerint készített fotók. Ha definiálni akarjuk ezt a más látásmódot, akkor az egyik ilyen sarokpontja pontosan ez. Ennek az elvárástól való elszakadás, az fontos megjegyezni egyébként, hogy hiába akartak volna a fiatalok továbbképezni magukat. Nem volt ekkoriban Magyarországon felsőfokú fotós művészképzés. Ugye a képzőművészeknek a 19. század 80-as éveitől rendelkezésre állt a képzőművészeti főiskola, utána egyetem. A fotósoknak nem volt ilyen, 1985-ig kellett várni, amíg az iparművészeti főiskolán létesült ilyen jellegű képzés. Ezt áthidaló mozzanatként jött létre a Fiatalok Fotoművészeti Stúdiója 1977-ben, hogy lehetőséget teremtsen az akkori fiatal fotósoknak gyakorlatilag főiskola szintű több éves képzésről. Gyakorlatilag a kiállításon résztvevő fotósok majdnem mindegyike tag volt bizonyos évekig ebben a stúdióban, és körülbelül egykorúak voltak, és nagyon kritikusan tudtak egymás munkáihoz hozzászólni, és kiemelik, hogy ez nagyon fontos volt az alkotó munka során.

0: valamilyen szinten akkor kaptak lehetőséget tanulni, alkotni. Fekete-fehérek ezek a képek, és ami így kirajzolódik, az ugye nem vidám, nem festettek azért olyan nagyon jó képet a szocializmusról. Volt-e nekik akkoriban megmutatkozási lehetőségük?
1: Volt kisebb terekbe természetesen, illetve az, mikor már ez a bizonyos fiatal fotoművészeti stúdiója létrejött, ők rendezhettek kiállítást az akkori Munkásmozgalmi Múzeumban, ami ugye a Várban van, és ami később a Ludwig Múzeum lett. És hát azért érdemes megemlíteni, hogy a korszakban a fotoművészet szaklap is időnként publikálta egyikük másikuk képeit, valamint az akkori régi mozgóvilág, ami számos fotósnak itt gyakorlatilag első bemutatkozási lehetőséget biztosított az írott sajtóban. Amit az előbb említett, hogy milyen lehangoló képet jelenítenek meg ezek a fotók az akkori Budapestről, viszonylag kevés az olyan fotó, amelyen a városlakók megjelennek. Valóban nem a pezsgő városi életet mutatják, és többen arról számoltak be, például a legutóbbi tárlatvezetés során Halas István fotóművész, akinek a képei szintén itt láthatók, hogy számára ez a teljes szürkességet jelentette. Elsősorban a 70-es évek vége elhatatlan időszakát, és tulajdonképpen ő ezt prezentálja ezen a Körút összes kirakata című munkáján is, ami kontakt másolatban látható, műtárgyként jelenítjük meg.
0: Ha jól emlékszem, ez egy olyan kép, hogy egy nagy képen kicsi kockákban látható az összes kirakat.
1: Ez az a bizonyos kontaktmásolat, amikor láthatóvá válik a fotó számára, hogy mit is készített. Ebben az időszakban kizárólag analógra dolgoztak, és a kontaktmásolatok azért készültek, hogy végignézze kockákon a fotós, hogy mi az, amit lefotózott, mi az, ami látható, és kijelölje, szelektálhasson, hogy mik azok a képek, amik szerinte jól sikerültek. Ezen a kiállításon éppen Halastól van egy úgynevezett rontott felvétel. Azóta már van egy külön mozgalom a kortárs fotoművészetben, a hibaista képek és a hibás képeknek az értelmezése. Az is nagyon érdekes és nagyon fontos, hogy olyan dolgok is megjelennek, amiket most is érzékelhetünk a kortárs fotográfiában. Fontosnak tartom megemlíteni, hogy számos itt bemutatott fotós munkánál ezek a képek nem egy lezárt folyamatnak a produktumai. Úgy kell ezt érteni, hogy ugyan elkészültek a fotók a 70-es, 80-as években, de több alkotónál is ezek nem lettek lenagyítva akár. Például Hámos Gusztáv fotói, vagy Jókes Antal Felszabadulás téri sorozatából is. Tehát hónapokig készült a sorozat, kiválasztott néhány képet, és akkor csak azt a néhány képet a több százból nagyította le. Hámos Gusztáv a 2000-es évek közepén vette elő a 70-es években készült budapesti képeket, és a 2000-es évek közepén Katya Pracskéval, a feleségével fotóarchívumként és különalkotásokként kezelve úgynevezett fotófilmekbe, egy Cities városok nagyobb projektbe építette be a Budapesten készült képeket, és ezekből a fotófilmekből a Budapestre vonatkozó részeket vetítjük a kiállításban. Tehát itt arról van szó, hogy ezeket az állóképeket kinematográfiai eszközökkel és kontextusba emelve fotófilmekké alakították, és a budapesti felvételek mellé barcelonai, berlini, párizsi képekkel kiegészítve alakítják ki ezeket a Cities sorozatokat, zenei betétekkel, narrációval és különféle városi zajokkal is összekapcsolódva, tehát a várost úgy jelenítve meg, mint egy élő organizmust. Az említett Jókes Antalnál felszabadulást éri sorozatnál, pedig arról van szó, hogy ő 84-ben elkészítette ezt a sorozatát, és a 2000-es évek elején készített bizonyos képekből jóval nagyobb nagyításokat, kézzel vagy digitálisan kiszínezve a képeket, illetve erre a kiállításra alakított ki egy egyéni installációban, konstrukcióban egy elgondolást, amihez már olyan képeket is hozzákapcsolt, amiket lényegében most több évtizeddel később vette elő a negatívokat, és az ő elmondása szerint most szembesült ezekkel a képekkel. Ezeket a momentumokat nagyon fontosnak és érdekesnek tartom. Ennek megvan a maga dinamikája, és maguk a fotósok is tudnak ezekkel az anyagokkal dolgozni, és beleilleszteni más munkák közé. És hogy a 2000-es években is a képszemlélők számára is tudnak újat mondani, és új értelmezéseket is kaphatnak.
0: Tehát akkor vannak ezek az újra gondolt dolgok, de vannak eredetiek is.
1: Mindegyik eredeti. A technikai vonatkozására vonatkozik a kérdés, hogy vintage kópiák is vannak. Természetesen elsősorban talán a Kerekes Gábornak a Budapestről készült képeit említeném vintage kópiaként, amit a Kerekes Gábor archívumtól és a Fotográfiai Múzeumtól kölcsönöztünk. Ezek oly módon is érdekesek, hogy természetesen, mivel már Kerekes Gábor nem él, ezért nincs is mód arra, hogy mostani kópiák készüljenek, hanem ezek mind a művész által készített egyedi kópiák. Olyannyira, hogy a Kerekes Gábor képeinél ismert is az a tény, hogy ő a nagyítás során is manipulálta a képeket, tehát ha még akarnánk, se tudnánk ezt rekonstruálni.
0: 89-el zárul az itt látható képek készítésének a dátuma. Ez több szempontból is egy fordulópont vagy lezárás.
1: Azt semmiképpen sem mondanám, hogy 89-90-ben a magyar fotóművészet valamiféle korszakhatárhoz jutott. Technikai értelemben a 90-es évektől már megjelenik a digitális kamera, a digitális fényképezőgép, és ez valamiféle határvonalat jelent mindenképpen. Magyarországon ugye a 89-es dátum és a 90-es határvonal az a politika-történeti határvonal. Hogyha az lenne a kérdés, hogy mennyire érzékelhető a kultúrakritikai, vagy társadalomkritikai, vagy az akkori politikai struktúrát, vagy állapotokat kritizáló jellege, vannak olyan munkák, ahol az egyértelműbben megnyilvánul, van, ahol tulajdonképpen az alkotóknak nem feltétlenül volt a fejükben, és nem ez szerint dolgoztak, de azt kell, hogy mondjam, hogy most, amikor 2026-ban megtekintjük a képeket, természetesen más szemmel nézzünk, mert a képek jelentése, értelmezése folyamatosan változik, és hozzáadódik egyrészt az azóta látott vizuális anyagok, és nem csak a fotóművészeti munkák, és az, amit a mai képnéző számára ez az időszak jelent, és ez a határvonal természetesen mindenkinek a maga értelmezése szerint.
0: Itt magukat, az alkotókat is kinagyított portrékon láthatjuk, abban az időszakból származó portrékon, amikor ők ugye fiatalok voltak és készültek ezek a képeik. Miért is gondolták, hogy jó, ha ők is megjelennek itt?
1: Mert a kiállításon résztvevő fotóművészek 13-an vannak egyébként. Ebből a társaságból talán két művész az, akit a nagy közönség jobban ismerhet. Szilágyi Lenke nevét említeném, meg Benkő Imréjét, és éppen azért, hogy a fotók mellett megjelenő képfeliratokon ne csak neveket lássunk, hanem lássuk magukat, a fotósokat is, arcokhoz lehessen kötni. Én azt gondoltam, hogy ez egy fontos pluszt jelenthet, és olyan arcokhoz, ahogy akkor megjelentek. és ezért volt fontos az, hogy nagyjából ebben a másfél évtizedben készült önarcképek, vagy más fotós által készített portrék. Gyakorlatilag életnagyságnál nagyobb molinókon láthatók, amik hát vizuálisan is hozzáadnak ehhez a kiállításhoz.
0: És akkor így egy kicsit az alkotók is közel kerülnek hozzánk.
1: Igen, hát pontosan erről van szó.
2: Az elmúlt percekben Zsoldos Emese művészettörténészt, a Városi Táj 1974-1989 Progresszív Fotók Budapestről kiállítás kurátorát hallották. A Kiscelli Múzeum fényképtárlata még június 30-áig megtekinthető. Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és a technikus Bólyás János nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő riportert Zsoldos Szilviát hallották. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.
3: Elhangzott a blende.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra 30 perc.
3: Következik színházművészeti magazinunk, az Olvasópróba.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 12. adását hallják. Hangos periodikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádió hallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk a pünkösdi ünnepkör játékai. A műsorban megszólal Kaszta Mónika énektanár, az erdélyi gyülekezet kántora, és dr. Fazekasné Kummeradél református lelkész, az erdélyi gyülekezet lelkipásztora. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Pünkösd a keresztény ünnepkör egyik legnehezebben megragadható eseménye. Míg karácsonykor a testet töltött Isten gyermekének képe, húsvétkor pedig a szenvedés és a feltámadás drámai története kínál erős vizuális és narratív kapaszkodót, addig pünkös középpontjában valami láthatatlan áll, a lélek kiáradása. Talán éppen ezért alakult ki körülötte olyan gazdag népi és teátrális hagyomány, amely a megfoghatatlant mozdulatokban, játékokban, szimbólumokban és közösségi cselekvésekben igyekezett érzékelhetővé tenni. A pünkösöz kapcsolódó népszokások, a pünkösdi királyválasztás, a pünkösdi királyné járás, a zöld ágazás vagy a különféle köszöntő játékok első pillantásra a tavasz ünnepek archaikus rétegeit idézik. A természet újjászületése, a termékenység reménye és a közösségi együttlét öröme egyszerre van jelen bennük. Mégis e szokások mélyén olyan színházi szerkezetek fedezhetők fel, amelyek túlmutatnak a folklór esztétikáján. A pünkösdi királyválasztás például világosan hordozza a rituális színház alapvonásait. Van kijelölt idő, kijelölt tér, vannak szereplők és nézők, van próbatétel, győztes és ideiglenes hatalom. A kiválasztott király uralma azonban átmeneti. A közösség néhány napra, vagy maximum egy évre kiemeli őt a hétköznapi rendből, hogy aztán visszavezesse a mindennapokba. Ez a rövid időre felfüggesztett társadalmi rend a színház lényegére emlékeztet. A színpadon sem végleges átváltozás történik, hanem ideiglenes szerepcsere. A pünkösdi király alakja ezért különösen izgalmas színházi figura. Egyszerre hős és esendő ember, egyszerre uralkodó és közösségi játék résztvevője. Hatalma nem birtoklásból, hanem a közösség elfogadásából fakad. Ebben a törékeny tekintélyben valami lényeges mutatkozik meg a pünkösd teológiájából is. A pünkösd eseményében ugyanis nem egyetlen kiválasztott kapja meg a lélek ajándékát, hanem egy egész közösség. A lélek nem hierarchiát épít, hanem kapcsolatokat teremt. Nem elválaszt, hanem összeköt. A bibliai történet szerint a különböző nyelvű emberek megértik egymást. Ez a pillanat nem pusztán nyelvi csoda, hanem a közösség újjászületésének drámája. A színház egyik alapvető kérdése ugyanez. Miként lehetséges, hogy egymástól különböző emberek egy közös jelenlétben részesüljenek? Hogyan válhat a sokféle tapasztalat közös élményé? A színpadi esemény mindig a megértés kockázatára épül. A nézők eltérő élethelyzetből érkeznek, mégis ugyanazt a gesztust, ugyanazt a csendet, vagy ugyanazt a történetet élik át. Ebben az értelemben minden valódi színházi eseménynek van egy bizonyos pünkösdi dimenziója is. Nem azért, mert vallásos témát dolgoz fel, hanem azért, mert létrehozza a közösségi jelenlét ritka tapasztalatát. A színházban idegen emberek lélegeznek együtt, figyelmük egy irányba fordul, és átmenetileg közös nyelvet találnak. A pünkösdi népszokások éppen ezt a közös nyelvet teremtették meg. A játékok ismert szabályai, az ismétlődő énekek, a szerepek és mozdulatok lehetővé tették, hogy az egyéni élethelyzetek közösségi tapasztalattá alakuljanak. A résztvevők nem pusztán szemlélői, hanem alakítói voltak az eseménynek. A népi rítusban nincs éles határ előadó és néző között, mindenki részese a történésnek. A modern színpad gyakran keresi azokat a formákat, amelyek újra építhetik a közösségi élményt ebben az individualizált világban. A pünkösdi hagyományok arra emlékeztetnek, hogy a színház eredendően nem csupán reprezentáció, hanem közösségi cselekvés.
Pünkös ünnepe végső soron nem látványos fordulatokról szól, hanem a jelenlét átalakulásáról. Az apostolok ugyanazok maradnak, mégis másként kezdenek beszélni, másként kezdenek figyelni és cselekedni. A lélek nem új szerepet oszt rájuk, hanem képessé teszi őket arra, hogy önmaguk legmélyebb igazságát éljék meg. Talán ez a pünkösdi játékok és a színház közös titka is. Nem menekülést kínálnak a valóságból, hanem annak intenzív megélését. Nem elfedik a hétköznapit, hanem ünnepi fénybe állítják. A játék nem a valóság ellentéte, hanem annak kiteljesítése. A közösségi játékban megszületik a közös figyelem, ahol a különböző hangok nem kioltják, hanem erősítik egymást, ahol a közösség többé válik részeinek összességénél. Igen, a közösségi játékban mindig megsejthető valami abból, amit a pünkösd ünnepe hirdet, s mindez a színház szentségéhez is közelebb visz bennünket.

0: A pünkösd az egyház egyik legfontosabb ünnepe, amely nem csak teológiai értelemben bír kiemelkedő jelentőséggel, hanem a liturgikus és közösségi életben is meghatározó szerepet tölt be. A pünkösdi ünnepkörhöz számos helyi hagyomány kapcsolódik. Az ünnepi istentiszteletek mellett gyakran helyet kapnak teátrális előadások, énekkari szolgálatok, zenés programok és közösségi rendezvények is. Mai beszélgetéseinkben arról lesz szó, miként élnek tovább ezek a hagyományok napjaink gyülekezeteiben, és hogyan járulnak hozzá a közösségépítéshez és az ünnep üzenetének átéléséhez. Elsőként Kaszta Mónika énektanárt, az erdélyi gyülekezet kántorát kérdezem. Vannak-e még az óvodákban, az iskolákban, a gyülekezetekben pünkösdi hagyományok?
1: Számomra a pünkösdi ünnepkörnek nem csak az egyházi üzenete fontos, hanem gazdag népi hagyományokkal is rendelkezik, amelyekben az iskolákban, óvodákban foglalkoztam. Úgyhogy a válaszom igen, vannak. Néhány éve, amikor magánóvodában tanítottam zenei foglalkozást délutánonként, a gyerekekkel több ilyen pünkösdi népszokást és játékot is megismertettem. Nagy örömmel játszottuk a pünkösdi király választását, sor került a pünkösdi királyné járásra is, ügyességi versenyekre és körjátékokkal is megismerkedtünk. Ezeken a foglalkozásokon több népdalt is énekeltünk, például Kétszál pünkösd rózsa, mi van ma piros pünkösd napja, vagy elhozta az Isten a piros pünkösd napját, és így játékos formában ismerték meg a gyerekek a pünkösdi hagyományokat. És itt zárójelben megemlíteném, hogy a legkedveltebb kis daluk, ez a Kétszál pünkösd rózsa, ezt rengetegszer eljátszottuk.
0: Nemrégiben jelent meg Tövisi Mihálynak, az erdélyi gyülekezet tagjának a nótáskönyve, a Szeretem a Magyar Nótát című nótagyűjtemény, amely tulajdonképpen 7 évtizednek a gyűjtő munkája. Ebben is találhatóak pünkösdi énekek, és úgy tudom, hogy az előbb említett ének is megtalálható, illetve ennek az egyik formája. Az idén az erdélyi gyülekezet énekkara hogyan készült a pünkösdre?
1: Az erdélyi gyülekezet énekkarának ez a pünkösdi készülődés is épp ugyanolyan fontos volt, mint a karácsony vagy a húsvét ünnepe, és ugyanúgy örömmel, lelkesedéssel vettek részt a próbákon. Az idén főként az énekeskönyvből választottunk énekeket, és ezeket tanultunk meg 2-3 szólamban, illetve voltak olyan darabok is, amit hangszerkísérettel énekeltünk. Úgy gondolom, hogy a közösségi szolgálatnak, legyen az énekkar, versmondás, tehát hogy bármilyen jellegű szolgálat, ez felerősíti a pünkösnek az üzenetét.
0: Dr. Fazekasné Kummer Adél, református lelkész.
2: Az idei pünkösdi ünnepkörben az erdélyi gyülekezet liturgiájához szervesen kapcsolódó teátrális események is helyet kaptak. Szent Háromság vasárnapját követő vasárnapunkon olyan emlékező istentiszteletet tartottunk, amelyben az igehirdetés, a közös imádság és a művészi megszólalások egymást erősítve közvetítették a pünkösdi üzenetet. Az apostolok cselekedetei második részének 17. illetve 18. verse alapján elhangzott igehirdetés középpontjában a Szentlélek közösség formáló ereje állt, az a felismerés, hogy Isten minden embernek ad talentumokat, amelyeket a közösség javára és az evangélium szolgálatába állíthatunk. Igehirdetőnk dr. Kis Boáz református lelkipásztor volt. Ehhez a gondolathoz kapcsolódva emlékeztünk Csurka László Jászai Mari díjas színművészre, rendezőre, valamint Urbán Gyula költőre, drámaíróra, bábrendezőre, gyülekezetünk hűséges presbiterére. Az ige hirdetést követően ráfelelő imádságként hangfelvételről hangzott el Juhász Gyula Trianon című verse Csurka László megrendítő előadásában, amely a történelmi emlékezés mellett közös nemzeti könyörgésként is megszólalt. Az úrvacsorai közösséget követően Gregor Bernadett, Jászai Mari díjas színművész idézte fel Csurka László művészi örökségét, emberségét és azt a különleges szolgálatot, amelyet a versek tolmácsolásával végzett. Urbán Gyula testvérünket tavaly márciusban hívta haza a mi úrunk Istenünk, Gregor Bernadett művésznő szavai után rá emlékeztünk. Az emlékezés Horváth László színművész felolvasásával teljesedett ki, aki Urbán Gyula verseiből adott egy válogatást. A művészi megszólalások nem önálló előadásként, hanem a liturgia szerves részeként jelentek meg. A versek, az emlékező szavak és a színművészi interpretációk a pünkösdi üzenetet mélyítették el, és azt erősítették meg, hogy a lélek ajándékai ma is a közösség építését szolgálják.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnereim voltak Kaszta Mónika, énektanár, az erdélyi gyülekezet kántora, és dr. Fazekasné Kummeradél, református lelkész, az erdélyi gyülekezet lelkipásztora. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!

0: Johann Sebastian Bach 1049-es jegyzékszámú numero 4-es G-dur brandenburgi versenyének első tételét hallották. Előadta a Capella Savaria, a művészeti vezető Kalló Zsolt volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: Az Akinoi Szent Tamás Akadémia 10 hónapos bentlakásos képzést ajánl 18 és 35 év közötti, a közélet iránt érdeklődő és élményekben gazdag, tudásra vágyó keresztény fiatalok számára. A program tematikus tanulmányi moduljai a Kárpát-medencét bejáró tanulmányutak és a közösségi kollégiumi élet révén különleges tanulási környezetet teremt. A részt

0: vevők keresztény és hazafias értékek mentén fejlődhetnek. A neves oktatókkal, személyes támogatással megvalósuló képzés díjmentes, ugyanakkor ösztöndíjas. Jelentkezési határidő 2026. június 30-a. További részletek és jelentkezés a www.szenttamásakadémia.hu weboldalon. Készült az Akinói Szent Tamás Közéleti Egyesület megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 17 óra. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó napot kívánok! Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. A hőségben is az egyik legfontosabb fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI megkeresésére. Az ivókutak pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. Alaptörvény módosítás keretében az országgyűlés arról döntött, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt, már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Sulyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény módosítását, és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését. Közölték az államfő Facebook oldalán pénteken. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt. Nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Olvasható a közleményben. Pócs János és Panyi Miklós fideszes országgyűlési képviselők "Válaszokat várunk Magyar Mártontól" címmel tartottak sajtótájékoztatót pénteken. Pócs János azt állította, hogy új bizonyítékok kerültek elő a Szőlő utcai ügyben, amelyek szerint az ügy egy politikai lejárató kampány része lehetett, ezért újabb feljelentést tesz. Pócs János szerint a koronatanú Bangó Sándor pénzt kapott azért, hogy bizonyos személyeket megnevezzen az ügyben. Mintegy 20 jobboldali és középpárti képviselő tett feljelentést a párizsi ügyészségen a tavasz óta húzódó, a francia szocialista pártot közvetlenül érintő pedofil botrány ügyében. Az elmúlt napokban több párizsi gyermekintézménynél is tiltakoztak a szülők a tömeges gyermekzaklatási ügy elhúzódása és az érdemi intézkedések elmaradása miatt. Utat csinálok a pusztában mottóval a görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a fiatal felnőttek a 22-től 35 éves korig tartó korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. Az utat görögkatolikus szertartások, vecsernyék, útrenye és szent liturgia, valamint közös imádságok és énekek kísérik, a mindennapi rohanásból való kiszakadást, a délutáni csendes szakaszok, az útközbeni elmélkedések és az egyéni imaórák segítik. A tokai ismerkedési esttől kezdve a közös étkezéseken át, a fáradtságos zarándok útig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során, írja a Magyar Kurír. Közlekedési hírek következnek. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán az erős teherforgalom miatt Bicske, illetve Biatorbágy térségében szakaszos lassulások alakulhatnak ki a külső sávon. Tata térségében a tehergépjárművek torlódnak, 3-4 kilométeres a kamionsor. Ugyancsak a Budapest felé vezető oldalon Óbarok térségében az átterelt belső sávban 4 gépjármű ütközött össze. A 41-es kilométernél a sérült járművek miatt közel 10 kilométeres torlódás alakult ki. A Hegyeshalom felé vezető oldalon csak egy sáv járható, ott is 5 kilométer hosszan akadozik az előrejutás. Az M3-as autópályán a Vásáros-Namény felé vezető oldalon, Bak térségében a terelt szakaszon négy személyautó ütközött össze. A 44-es kilométernél a műszaki mentés idejére a forgalmat megállították, a torlódás 7-8 kilométeres. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Az 1-es főúton Győr határában a 813-as főúti csomópont közelében személyautó és egy busz ütközött össze. A 119-es kilométernél a főutat lezárták, a forgalmat megállították. A 4-es főúton Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa szabályozza a forgalmat, mindkét irányban torlódnak a járművek. Jelentős a torlódás az 52-es főúton is, Fülöpszállás és Solt között, ahol több szakaszon útépítők dolgoznak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban lassú az előrejutás. Végül hazánk időjárásáról. Gomoly felhős napos idő várható, csapadék az ország döntő részén nem lesz. A hőmérséklet késő este 19 és 25 fok között alakul. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
0: 2026. június 19-e péntek van, 17 óra 5 perc. A kerengő következik.

0: Megjelent a Balatonfüredi és Balatonalmádi járás építészeti topográfiája. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A műsor vendége a két szerkesztő, Galamb Zsuzsanna és Jankovics Norbert, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusai. Mit is jelent az építészeti topográfia?
1: Az építészeti topográfia célja, hogy területi alapon gyűjtse össze az adott területnek az építészeti emlékeit, ezt valamilyen sorrendben közéadja, rangsorolja, bemutassa a legfőbb építési történeti adatokkal, leírja az épületeket, ha van értékes berendezés, akkor azokról is említést tegyen, de tulajdonképpen egy leltárról van szó.
0: A Magyar Építészet Topográfia kiadás múltjáról mit lehet elmondani?
2: Nagyon korán megkezdődött a műemléki topográfia Magyarországon, tehát a nyugati nemzetekkel együtt. Ipoly Arnold volt az első, aki kiadott első topográfiát. Értelemszerűen ez még elsősorban a középkori és a római kori emlékekre fókuszált. És ezután volt egy nagyobb cezúra, majd aztán a 60-as években lendült föl a topográfia műfaja, amikor több megyei topográfiai kötet készült el. Mindenképpen megemlíteni, ezek ambiciózus vállalkozás volt, nagy topográfiák készültek, tehát a teljes megyének, a teljes műemlék állományáról a teljes levéltári feldolgozást tűzték ki célul. Éppen pont ezért, mivel hogy ez olyan nagymértékű feladat volt, sajnos ez a 80-as évekre leállt, ez a nagy topográfiai, a műfaj majd tulajdonképpen el is halt, és utána már csak pár, egy-két Székesfehérvár topográfiája készült el a 2000-es években, majd aztán a mi intézményünk vette fel a fonalat a Veszprémváros építészeti topográfiájából, ami az LKF keretében tudott megjelenni.
0: Sokan úgy vélik, hogy az építészeti topográfia az megegyezik a műemlékvédelemmel. Igaz ez?
1: Ezeken a szavakon nagyon sok, meg címeken nagyon sok vita volt. Ugye mi építészeti topográfiának hívjuk ezt a munkát. Valójában a műemléki topográfiát folytatja. Azért neveztük építészetinek, mert mi nem csak a műemlékekkel foglalkozunk, hanem minden olyan épülettel, amit valamilyen szempontból érdekesnek vagy értékesnek tartunk, akár az adott település, akár a magyar építészet történet szempontjából, de mondjuk nem rendelkezik műemléki védettséggel. Tehát a hagyományos műemlék jegyzékbe se kerülne be, tehát teljes egyenlőséget nem lehet tenni a két dolog közé. Az biztos, hogy a jövőbeli például műemléki nyilvánításoknál mondjuk egy ilyen adatfeltárást már figyelembe lehet venni, amikor a modern épületek közül kell kijelölni a műemlékeket.
2: Csak annyival levegészteném ki, amit a kollega elmondott, hogy ebben azért óriási elmaradásunk van. De példaként mondjuk megemlíteném Ausztriát, ahol mondjuk 33 ezer műemlék van, de van egy háttér adatbázisuk, amiben 90 ezer objektumot vettek föl, amik potenciális a műemlékek. Tehát ez az építészeti topográfia, ennek is lehetne egy alapja, amit, hogy mik azok potenciális épületek, amik műemléki, vagy akár helyi védettséget érvezhetnek a jövőben.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy hazánkban hány műemlék van? Van egy feltérképezése?
2: Hát van egy hivatalos műemléki adatbázis, ami sajnos nem nyilvánosan elérhető. Pontos számot most nem tudnék megmondani. Körülbelül olyan 12 és 15 ezer közötti műemlék van.
1: Tehát ez egy nagyon fura helyzet, hogy gyakorlatilag nincs egy olyan nyilvántartás, amiben darabszámra meg tudjuk mondani, hogy hány templomkastély, kert, népi lakóház, stb. Védett műemlékileg. Ez a műemléki nyilvántartásnak a sajátosságaiból adódik, és mindenképpen egy rendbe teendő kérdés.
0: Tehát tulajdonképpen ez lenne majd az építészeti topográfiák célja?
1: Egyik célja.
0: Hiszen csak a kezdeteknél tartanak.
1: Ezen kívül arra is jó a topográfia, hogy mivel települési szinten dolgozza föl az épületeket, mi mindig gondolunk a helyi lokálpatriótákra, akiknek az anyagai számukra nem biztos, hogy elérhetőek, ők helyben olyan helyismerettel rendelkeznek, amit nehéz pótolni. Ha ezek be tudnak aportálódni ebbe a munkába, akkor teljesen más lesz a helyi kötődés egy ilyen anyaghoz. Tehát gyakorlatilag oktatási segédanyag, sőt döntés előkészítő segédanyag is egy helyi építészeti hatóság számára. Tehát a cél nem csak a műemlékvédelem kiszolgálása, hanem tulajdonképpen egy nagyobb, szélesebb közönségigény kiszolgálása.
0: Gondolom a hallgatókat is nagyon érdekli, hogyan készül vagy készülhet egy építészeti topográfia. Mi a teendő?
2: Hát mindenképpen jár egy előzetes forrásfeltárással, amit még elsősorban íróasztal mellett végzünk, tehát átolvassuk az elérhető szakirodalmakat, megnézzük az elérhető térképeket, és hát ennek a legizgalmasabb része a terepi munka, amikor a kutató lemegy a adott településre, és természetesen nem így szabadon, hanem egy előzetes lista alapján, tehát amit mindenképpen megnézzük az településen az összes műemléket és a helyi védett épületállományt, de ezen kívül nyilvánvalóan a kutató nyitott szemmel jár, és feltérképezi azokat az értékeket is, amiket eddig se a helyi védelem, se a műemléki védelem nem vett számba, és ezután készül róla egy fotódokumentáció, jellemzően, mivel hogy ugye nem vagyunk hatóság, ezért nincs jogunk az épületekbe bemenni, sőt a kertekbe sem mehetünk be, ezért olyan fotók készülnek, amik az utcáról elérhetőek mindenki számára. Tehát egy ilyen fotódokumentáció, egy történeti leírása az épületnek, és egy építészeti leírása az épületnek. És ezt beviszük egy által kifejlesztett adatlapba, amit bemappázunk a fotókkal együtt. És aztán ebből készül majd a kézirat.
0: A kutatómunka vagy a terepmunka előtt meghatározták, hogy milyen elvek, módszertanok alapján készülnek a felmérések?
2: Igen, ha már azért azt el kell mondani, hogy ez nagyon nagy fokú rugalmasságot vár el az embertől. Már nagyon régóta nagyon régen elkészültek azok az alapelvek, amik alapján egy épületet mondjuk leírunk, vagy akár egy épületet számba veszünk. Műfaj sajátosságát tekintve, hogy ez nagyon-nagyon rugalmas tud lenni. Tehát előfordulhat egy olyan épület, ami mondjuk, most akkor beszélünk konkrétan, mondjuk, hogy Balatonfüreden nem kerülne be a műemléki topográfiába, az mondjuk egy kisebb településen, ahol jóval kevesebb építészeti érték van, ott fölvesszük. Tehát ilyen szempontból az elvek is nagyfokú rugalmasságot várnak el a kutatótól. Például Csajágon egy kis település a második világháborúban eléggé sok kár érte, ezért éppen ott olyan épületet is fölvesz a kutató, amit mondjuk például Füreden nem fog fölvenni.
1: Ráadásul ugye vannak olyan épülettípusok, amiknek nincs komoly művészettörténeti szakirodalma. Ez lehet régi épület is, például a szőlőműveléshez kapcsolódó épületek, amikkel jellemzően a néprajz foglalkozott, és a művészettörténet homlokterébe akkor kerülnek, amikor mondjuk kicsit komolyabb épületek, vagy lakóépületek is, és azzal vannak kombinálva, de ezeket nagyon nehéz elválasztani egymástól. És akkor vannak azok a 20. századi, főleg második felében keletkezett épületek, nagy szállodák a Balatonparton, vagy strandépületek, amiknek egyértelműen építészeti értéke van, de mondjuk még nem alakult ki a módszertan a leírásukra, néha nem azonosítható a tervezőjük, pedig nyilvánvalóan időben nagyon közel vannak, és ezeket még el lehet érni, vagy meg lehet találni, mielőtt ezek végleg eltűnnek. Ugye ezek nagyon sérülékeny emlékek. 60-as, 70-es években épült épületek most kerülnek abba az állapotba, hogy vagy teljesen elbontsák őket, vagy pedig a felismerhetetlenségig átalakítsák őket, és mi erre a emlékállományra is kifejezetten odafigyeltünk.
2: 22 település található Balatonfüredi járásban. Tehát az volt a cél, hogy minden egyes település bekerüljön. Az az elvünk, hogy nincs olyan település Magyarországon, ahol nincsen semmilyen érték, építészeti érték. Ilyen nem létezik. A Balaton-Almádi járásban volt olyan település, ahol sem műemlék, sem helyi védett épület nem szerepelt semmilyen listában. Ennek ellenére egy nagyon komoly anyag állt össze a településről.
1: Tehát pont egy ilyen járási típusú feldolgozás során jönnek ki olyan dolgok, amiket az ember talán korábban is sejtett, de így válik világossá. Nekünk az volt az eredeti tervünk, hogy a két járás, tehát a füredi és az almádi, az egy kötetben fog megjelenni. Most ehhez képest hamar felismertük, hogy ez már két kötet, Almádi és Füred, és aztán a füredi járásnak a teljes lejárása után vettük tudomásul, hogy a füredi nyomdatechnikailag nem fér egy kötetbe, tehát azért lett két kötet. És biztos lesz még ilyen a jövőben is, hogy lesznek olyan járások, amik tele vannak épített emlékekkel, és lesznek kevésbé gazdagnak tűnő járások, amikben kevesebb lesz a felvendő emlék. Ez egyszerűen a bizonyos területi egyenetlenségekből, meg történeti adottságokból magyarázható, még nem biztos, hogy elsőre látszanak. Tehát, hogy ez is az értelme egy ilyen típusú munkának, hogy ez gyakorlatilag kvantitatív módon megjeleníthetővé teszi azt, hogy egy település egységben mennyi az, ami védendő érték, mert gyakorlatilag nem tudjuk megmondani százalékosan sem.
0: Én kiírtam magamnak olyan település neveket, hogy Szent Jakabfa, Tagyon, Lovas. Kisebb, nem annyira ismert települések történetét is bemutatják.
2: Ezek most picike települések, de sokszor ezek okozzák a legnagyobb meglepetést, különösen a már említett szőlőhegyi épületek nagyszávú jelenlétével és komoly értékével. Nem hagyhatunk ki települést a topográfiából. Legalábbis számomra sokszor ezek voltak tényleg a legmeglepőbb települések, hogy számon tartottuk a katolikus templomot, hogyha volt egy református templom, és esetleg a tájházat. Ennyi volt, ami mondjuk a műemléki listában, vagy a helyi védett listán szerepelt, és akkor kiderült, hogy mondjuk minimum 20, de inkább 30 olyan épület van, ami mondjuk védelemre lenne méltó, vagy említésre méltó, vagy építészeti értéket képvisel.
0: Hogyan fogadta a település a szakembereket?
1: Változóan. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat ez is, hogy vannak olyan települések, és nem feltétlenül csak nagyok, hanem néha kicsik, ahol elképesztően kedvesek, előzékenyek, sőt, készanyagokat tolnak oda át nekünk, hogy használjuk, hogyha ebben van valami hasznos a számunkra, és vannak olyanok, akik elzárkoznak, valószínűleg egyfajta bizalmatlanság van bennük. A Balaton környékének az ingatlan hát problémáiról azért sokan hallottak a hallgatók közül is, ez lehet az oka ennek a bizalmatlanságnak, és mindig el kell mondanunk, hogy mi nem településfejlesztők, meg ingatlan befektetők vagyunk, és gyakorlatilag inkább helyi identitást szeretnénk építeni, nem pedig rombolni, de ez nem mindig egyértelmű. És nyilvánvalóan, hogy egy ilyen program felfut, és ismertebbé válik, akkor teljesen más lesz a hozzáállás is. Egyelőre értjük a bizalmatlanságokat.
0: Zsuzsánának milyen tapasztalatai voltak?
2: Hát én csak az akarnám kiegészülni, hogy azt is el kell mondanunk, hogy nem vagyunk hatóság, mert sokszor ezért sem szeretne minket beengedni, hogy majd akkor jön a hatóság, és megmondja, hogy ezt így kellett volna felújítani, vagy ez most illegálisan csinálta, és ezt így el kell bontani. Sokan ettől félnek. Ugyanaz a fotós kolléganővel történt meg. Tehát volt egy település, ahol ráhívták a polgárőröket, hogy miért fotózza az épületeket. Jóval nagyobb településen viszont behívták a magánházakba, hogy megmutatom, hogy mi van nekem. És akkor ott viszont be is hívták. Tehát nagyon-nagyon változó, hogy hogyan állnak hozzá a kutatóhoz. Volt, ahol elkergették a kutatót, volt, ahol szintén behívták, és kávéval, süteménnyel fogadták.
0: Mit mesél egy utca, vagy egy középület a Balaton múltjáról, jelenéről, identitásáról?
1: A Balaton egy nagyon sajátos régió Magyarországon, nem csak a víz miatt, hanem azért, mert valahogy ott mindig hullámokat vetett a történelem, és ennek egy olyan sajátos rétegzettség alakult ki a tóparton, ami azért máshol Magyarországon nem jellemző. Tehát ennek a legkorábbi rétegei a ma is látható épület állományban esetleg rómaiak, tehát hogy ugye komoly római villagazdaság hálózat volt első, második században, egészen a Római Birodalom összeomlásáig. Aztán jön egy hiátus, és akkor jön egy középkori fellendülés, ami már a magyar történelem része, ami egy nagyon sajátos virágzó időszaka a Balatonnak. Aztán jön egy nagyon durva visszaesés, amikor ugye határterületté válik Habsburg Birodalom, és az Oszmán-Török Birodalom határává válik, ami nem tesz jót a terület infrastruktúrájának, és aztán jön egy nagyon lassú újjáéledés a koraújkorban, és ez például nagyon sajátos volt, hogy, és néprajzilag is megfogható, hogy a Balatonnak a népi kultúrája és egy nagyon-nagyon kevert, és nagyon későn kialakuló népi kultúra. A Balaton egy kicsit ilyen senki földje a koraújkorban. Egészen addig még meg nem jelenik a fürdőkultúra a területen, és aztán a 20. századi fürdőkultúra alakítja át a települések életét teljes egészében. Ez a 20. század elejétől datálható, amikor egyáltalán a fürdőzés, a napfürdőzés és a mai strandkultúra kialakul, és gyakorlatilag ezek azok, amik ilyen hullámokat vetnek, és ennek az építészeti hagyatéka így egymás mellett látszik most ezeken a településeken.
0: Önök írták az építészet történetét a két járásnak. Mit emelnének ki ebből?
2: Minden kötetben 5 bevezető tanulmány van. Mi az építészet történeti összefoglalását adtuk. Itt mi azért tényleg egy általános képet próbáltunk nyújtani a járásoktól. Tehát nem szeretnék így épületet kiemelni, mert az igazságtalan lenne nagyon sok más épülettel szemben. A két járásnak az építészet történetét általánosan bemutatni, ami egy nagyon fontos tanulság, ezt már korábbi kutatók is felvetették, hogy ami jellemző egész a Balaton felvidékre, hogy nem alakult ki nagy birtok. Éppen ezért, és ez az építészetre is, és sem a középkorban sem volt komoly nagy birtok, és az újkorban pedig már semennyire nem volt nagy birtok, vagy ha volt is, nem itt fejtett ki építési tevékenységet, hanem inkább a déli parton. Tehát, hogy ez az építészetre is rányomta a bélyegét, tehát nem lehet megfogni esetleg egy-egy ilyen nagyobb uradalmi építkezésnek a nyomát, sem a középkorban, sem már az újkorban.
1: Nincsenek nagy kastélyok, tehát ugye ez gyakorlatilag ezt jelenti, nincsenek nagy kastélykertek, nincsenek komoly gazdasági központok. Veszprém az egyetlen, ami többé-kevésbé annak számít, de ugye ez viszonylag távol van, és egy püspöki székhely, ennek pedig mindig voltak komoly birtokai a Balatonparton, de nem a kizárólagos birtokosa volt ennek a területnek, tehát hogy még onnan sem feltétlenül jött egyértelműen hatás.
0: A könyvekben viszont szó van régészeti emlékekről, népi emlékekről.
2: Népi emlékek azt adta magát, a Balaton felvidéken nem lehet elmenni a népi építészet mellett, habár terveink szerint minden egyes kötetben lesz népi bevezető tanulmány, mindenhol volt valamilyen népi építészet, Balatonon ez sokkal karakteresebb, megfogható, nyilván lesznek olyan járások, ahol ez kevésbé lesz majd ennyire szembeszökő. a régészetnek hát valahol el kell kezdeni a térség bemutatását. Tehát nem lehet az, hogy rögtön a épp álló épületeket, be kell mutatni az előzményt is. A régészeti tanulmány az, ami bemutatja azt, ami nem látszik most jelenleg. Csak olyan műemlék és objektum állománnyal foglalkoztunk, ami föld felett van. Viszont nyilvánvalóan a múltunk egy része a föld alatt van, és ezt a régészeti tanulmány tudta bemutatni.
1: Ugyanakkor mindenképpen hozzájárul a régészet is ahhoz, hogy az időbeli távolságát ennek az egésznek megpróbálja érzékeltetni. Hajlamos az ember azt gondolni, hogy a jelen, amiben él, az úgy valaminek a csúcspontja. És hajlamos elfelejteni, hogy ez a történet ez jóval korábban elkezdődött, és valószínűleg jó sokáig fog tartani utánunk is. És a régészet az egy ilyen nagy, elég messzi távlatot tud nyitni. Ráadásul ugye például olyan objektumokról van szó, amik a mai napig meghatározzák a településeknek az elhelyezkedését. Tehát a római út az akkor is ott volt, ahol most a Balatonon megyünk, egyszerűen természetföldrajz így teszi alkalmassá, meg így határozza meg a területet, de ott vannak a bronzkori földvárak, amik szintén egy településnek egyszerűen az arculatát a mai napig képesek befolyásolni, mert igazodik hozzá a későbbi kor is. Ugye olyan Tihanyban is az apátság mindig alakítója volt a saját környezetének, egyszerűen a legrégebbi épület a környéken, ami mindig is állt és mindig is állni fog, úgyhogy ezért van benne ez az időtávlat, ami a régészetet illeti.
0: Tulajdonképpen tehát a kutatás, a vizsgálatok, azok a magyar kultúra fejlettségi szintjére is rávilágítottak, vagy rávilágítanak.
1: Ez is egy kiemelt cél, hogy vezető tanulmányok két nyelvűek. A leltári rész nem, szerintem, hogyha valaki meg akarja azt érteni, akármilyen nyelven is, de már meg tudja érteni különböző fordító programoknak a segítségével, a bevezető tanulmányok azok, amik megjelentek angolul is. Ennek kifejezetten az a szándéka, hogy gyakorlatilag összefoglaljuk az új tudományos eredményeket régészetben, néprajzban, művészettörténetben, és ezt a külföldiek számára is elérhetővé tegyük. Próbáltunk olyan hangsúlyokat teremteni vagy keresni benne, külföldi számára egyértelműen értékelhető, kívülről nézve is fontos dolgok. Vannak országosan jelentős dolgok, és vannak regionális szinten jelentős dolgok, és mondjuk ezt a három réteget megkülönböztettük, vagy megpróbáljuk megkülönböztetni ezekben a szövegekben, hogyha valaki kívülről jön, akkor pontosan értse azt, hogy mik azok, amik számára is európai szinten is fontosak, és mi az, ami az országos szempontból fontos, és mi az, ami helyi, egyedi szín.
0: A beszélgetésben többször utaltak arra, hogy lesz folytatás.
2: Van is már folytatás, tehát jelenleg is dolgozunk Dunaújvárosi járás kiadásán. A tavaly évben elkészült a lejárás, illetve most még utána munkátok zajlanak, úgyhogy reményeink szerint idén évvégre megjelenik egy újabb járási kötet, most egy teljesen más terület, egy nagyon-nagyon más kötet. Dunaújváros erősen rányomja a bélyegét magára a járásra, illetve egy nagyon-nagyon más történeti fejlődésbe járt járásról van szó. Még a Balatonfelvidék nagyon gazdag épületállományban.
0: Miért esett a választás Dunaújvárosra?
2: Alapvetően szerettünk volna olyan területeken dolgozni, ahol valamilyen szinten van már előkutatás, hogy mivel hogy rövid a határidő, ezért, hogy ne semmibe ugorjunk bele. Korábban készült egy Fejér megyei topográfia, egy nagyon hasznos, de egy nagyon szűkszavú. Tehát volt valami előzetes tudásunk, tehát így tudtunk már támaszkodni előzet előkutatásokra. Úgyhogy ezért választottuk a Dunaújvárosi járást. Emellett a Mémemlékem munkatársai dolgoznak a Tapolcai járáson, ennek is most jelenleg a lejárása zajlik, illetve több járásban jelen vagyunk, így a Tokai járásban és a Sárospataki járásban is már zajlanak kutatások.
1: Esztergom, Komárom Esztergom megyében.
0: Feltérképeznék az egész országot.
1: A cél igen.
2: Cél igen. Hát 173 járáson, úgyhogy ezzel még lesz dolgunk. Most egyelőre 5-6 járás, ahol kutatás zajlik.
0: Miért fontos az épített örökségünk szisztematikus feltárása?
2: Ha nem ismerjük, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Épített örökségünk rólunk is sok mindent elmond, identitásképző ereje is van, és ha nem tudjuk, hogy mink van, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt hozzáállni, hogyan kezeljük, hogyan óvjuk meg őket. Illetve, amit a beszélgetés ellen is elmondtuk, hogy ebben óriási elmaradásban vagyunk, nem ismerjük azt az épületállományt, amit az elődeink alkottak, és amit meg kéne még továbbra is őrizni a jövőnek is.
1: És akkor van még egy ilyen távlati, tehát hogy nagyon sokat panaszkodunk a vizuális környezet minősége, a különböző építészeti beavatkozásoknak a negatív hatásai ellen. Amíg nincs egy kialakult szilárd kép az emberek fejében, vagy valamennyire szilárd kép, hogy mi a jó épület, hogy néz ki a jó építészet, mik azok a példák, amiket követni kell. Tehát nincs egy olyan minta vagy példa sorozat, amihez hozzá lehet nyúlni, addig nagyon nehéz elvárni a közvéleménytől, hogy ennek megfelelően viselkedjen. És ezt az építészek egyedül nem tudják megoldani, a művészettörténészek sem tudják megoldani, de mondjuk egy 178 vagy 3, nem tudom hány járás van pontosan, kötetből álló sorozat, az azért valószínűleg elég súlyosan meg tudná legalább a farsúlyát megadná ennek a történetnek, és lenne mihez fordulni ahhoz, hogyha mondjuk az épített környezetről kell valamit mondani, azért most mindenki sötétben tapogatózik.
0: Tehát maga a beszélgetés is talán arra helyezte a hangsúlyt, hogy műemlékvédelemről nem is lehet beszélni, ha topográfiáról nem beszélünk.
2: Így van, nem véletlen, hogy a topográfia az egyidős a műemlékvédelem létrejöttével. Tehát amikor a műemlékvédelem gondolat így Európában megfogant, rögtön az első lépés az volt, hogy meg kell nézni, hogy mi van, milyen épületállomány van. És nyilván aztán a topográfia fogalma, meg a műemlékvédelem fogalma is az évszázadok folyamán kitágult, mert még a hőskorszakban még csak a középkori és a római kori emlékekkel foglalkoztak, ma már egészen mi a topográfia 2000-et húztuk meg határnak, tehát 2000-es évekig vizsgáljuk az épületállományt. Tehát a topográfia, mint ugye a kollega is legelején mondta, leltárba vétele az épületeknek. Tehát a műemlékvédelem épületekkel foglalkozik, épített objektumokkal foglalkozik. Ha nincs meg a leltár az épített objektumokról, akkor nem tudjuk a műemlékvédelmet művelni.
1: Annyi még, hogy a szomszédos országokban azért ebben a történetben előreléptek, nagyon komolyan előreléptek. Van, ahol másodjára járják le az egész országot, szóval nekünk legalább az elsőt be kellene fejeznünk.
0: Akit érdekel, az hol juthat hozzá a könyvhöz?
2: Könyvet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ honlapján keresztül lehet megnézni, illetve kiállítóhelyünkön a Walter Ruzsi villában lehet nyitvatartási időben személyesen átvenni.
0: Kedves hallgatóink, Galamb Zsuzsannával és Jankovics Norberttel a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusaival beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gró Gáspár, Pető Sándor díjas irodalomtörténészt, kritikust, a Magyar Szemle korábbi főszerkesztőjét, aki az idei 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren június 12-én dedikált a legújabb Nemzet és baloldal I. és Gyuláról című könyvét az érdeklődő olvasók számára. Az izgalmas Esszétanulmányok elöljáróban című bevezetőjében ön így fogalmaz, idézem, hogy miért lett virtuális mestereim közül számomra a legfontosabb I. és Gyula? Alig, hanem életművének összetettsége miatt. Mesterként tisztelve sem gondolom, hogy mindenben egyedül ő lett volna a legnagyobb, pedig nyugodtan sorolhatnám a legnagyobbaknak kiáró elismerés szavait. Idézet vége. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, miért tekinti mesterének I. és Gyulát, akivel személyesen csak pár szót váltott, és a művein keresztül szerette meg.
2: A pár szó az teljesen jelentéktelen volt, mert az gyakorlatilag egy köszönésben kimerült, egy sajátos pillanatban, amiről írok is egyébként ebben a könyvben, a 80. születésnapjára rendezett ünnepi köszöntésre nem tudtam bejutni, de nekem a mestereim, vagy inkább azt mondom, hogy egy világ volt a mesterem, az a közeg, amiben fölnőttem, ahol nagyon kiváló emberek voltak, mindenféle változatos műveltségi háttérrel, de mindegyik magas műveltséggel, csak az iránya volt az egyiknek művészibb, a másiknak irodalmibb, a harmadiknak politológiai, vagy egyéb tapasztalatai voltak, a negyedik mérnök vagy orvos volt, tehát elég széles spektrum volt így amúgy, de a világképük, a társadalomról, a magyar történelemről alkotott véleményük az egyforma volt. Tehát tulajdonképpen ez a közeg volt a nagyon idézőjelben mondható mesterem, és nagyon nehezen találtam olyanokat, akik ezeket a gondolatokat egy személyben képviselték volna. Ugye egy mester az valamilyen formában tanárt is jelent, tehát a tanárjaim közt is voltak nagyon kiváló és szeretetre méltó emberek, akik ezt közvetítették, de azok váltak, ahogy láttam az irodalomban, meg máshol, azok váltak igazán valakiknek a mestereivé, akiknek a gondolkozásával való találkozás a számunkra revelációt jelentett. Na most nekem revelációt nem nagyon jelentett az a gondolkodás, ami másoknak igen, mert én ezt már ismertem, tehát tulajdonképpen behozhatatlan előnyem volt sok kortársammal szemben, és hiányzott is ez a fajta mester az életemből, mert jól esett volna, hogyha ezt személyekben, a közelemből is megtapasztalhatom, tehát hogy van egyfajta szemtől szembe való kisugárzás is. Akikkel találkoztam, azok elsősorban megerősítettek, nem korszakos újdonságot jelentettek számomra, de az olvasmányaimon keresztül jöttek a mesterek, akik azt az aurát, amit a család és az említett baráti kör, rokoni kör jelentett, azt megfogalmazták, megerősítették és tudatosították bennem. Ebből a szempontból Csészabó Lászlót, Németh Lászlót és I. és Gyulát tartottam igazából mesteremnek. Sok mindenki más kisebb, de nagyon hasonló, felvilágosító erejű gondolkodóval, irodalmáról, íróval, költővel szemben. Tehát ők hárman jelentették az atyai mesterek pótlását.
1: Miért tartotta fontosnak esszékkel és életrajzi adatokkal összegezni I. és Gyula helyét a magyar irodalomban?
2: Talán azzal kezdeném, hogy az igazságérzetem lázadozott sokszor az ellen, a negatív beállítás ellen, amit I. és Gyulának el kellett szenvednie, akár az én életemben, ugye I. és Gyula 83-ban halt meg, tehát elég sokáig követhettem én is még ifjú koromban, hogy milyen lefigymáló, becsmérlő megjegyzések hallatszanak róla, és később is évtizedeken keresztül ezek a standard ócsárlások, hogy két kulacsos, hogy ravaszparaszt, hogy Acél György uszájában követi az irányvonalat, hogy helyezkedik, stb. De amikor egy kicsit is a szűkebb környezetemnek a társaságát, baráti kört, rokonságot, tanáraimat, írótársaimat hallgattam, ennek nyomát se találtam, persze nyilván azért, mert a társaságom is így alakult, de a helyzet mégiscsak az volt, hogy valójában így és egy nemzeti idól volt. Tehát ő volt ilyen értelemben a nemzeti gondolat legitim, legális képviselője, mind a két szó fontos. Ugyanis maga a pártállami rendszer szinten minden ponton folyamatosan tiltakozott a nemzeti gondolat ellen, bármilyen is volt az, mert Az 56-os forradalom alapvetően egy nemzeti felkelés volt. Egy szabadságharc kezdete, vagy egy sajátos megnyilvánulása. Következésképp, hogyha a nemzet nem szereti a kommunista rezsimet, akkor a kommunista rezsim sem fogja szeretni a nemzetet. Így és helyzet ebből a szempontból speciális volt, mert ő tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy született baloldali volt, hiszen abba a közegbe, amibe érkezett, abba a pusztai világba, a zsellérek közé, noha ő nem volt sem paraszt, sem zsellér, egy lényegesen magasabb társadalmi szinten állt, de nem az úri osztály szintjén, a kettő közt, a legelnyomottabbak és a legföntebb valók közt volt valahol, tulajdonképpen egy meghatározatlan helyzetben, hát az apja uradalmi gépészként nem volt se itt, se ott, de ugyanabban a közegben élt. Következésképp megismerte azt, hogy micsoda nyomorúságban tudnak élni emberek. A társadalmi háttere amúgy inkább gazdag paraszti lehetett, de az sem igazán paraszti volt, ugye a sokat emlegetett számadó juhász, nagyapa és az egész családi kör, papleány, felmenők, és mindenképpen egy magasabb gazdasági és társadalmi nívó álló közeg volt a családi háttér, közben mégis egy olyan szűkebb környezetet láttak, ahol mindebből a polgáriasult vagy polgárosodás felé haladó közösségből semmi nem érződött. Tehát egy teljesen kiszolgáltatott, nyomorúságos környezet volt, ami körülvette, és ez a, ha úgy teszik a keresztény, ha úgy teszik a polgári, ha úgy teszik az 1848-49-es gondolat átörökítéséből adódóan, őt baloldalra a szociális tudata által baloldalra sorolta, és ennek semmi köze nincs ahhoz az antidemokratikus kommunista kvázi vagy álbaloldalhoz, amit ezen a baloldaliság kifejezésen sajnos túlságosan gyakran értenek.
1: Ön Nemzet és baloldal I.S. Gyuláról című könyvében több izgalmas kérdést is felvet. Az egyik ilyen a népi írók és az urbánusok vitája, a másik a hatalom harca I.S. Gyuláért és I.S. Gyulával. És ha visszatekintünk könyve bevezetőjére, ebben ön külön is hangsúlyozza, hogy utólag ezt az időszakot I.S. kornak lehetne nevezni. Miért?
2: Ez tulajdonképpen három kérdés volt. Kezdjük az elsővel. Népi urbánus vita. Én ezt a kifejezést nagyon nem szeretem, mert ilyen vita valójában nem volt. Volt egy nagy széles sodrású mozgalom, amit lehet úgy mondani, hogy népi, de hát ez egy alapvetően nemzeti demokrata mozgalom volt, és volt egy szélső baloldali, alapvetően kommunista, bizonyos polgári szimpatizásokkal, akiknek lapjaik voltak, és akik legálisan működhettek a két háború között. Ezeket a polgári hátterük miatt urbánusnak nevezték, de elsősorban önmaguk, nem kívülről. Ez a kör nem tudta elfogadni azt, hogy van rajtuk kívül más, nem kommunista, baloldali gondolkodású ellenzéke is a fennálló rendszernek. Mivel kizárólagos hatalmat szeretett volna, hiszen ez a proletár diktatúra elméletéből és a bolsevizmusból következik, ezért megtámadta a vele szemben álló csoportot, és ezt nevezte népieknek, még inkább népieseknek. Én úgy gondolom, hogy ettől a megnevezéstől el kellene szakadnunk, bár kizártnak tartom, hogy ez az elkövetkező 50 évben megvalósuljon, mert itt egy nemzeti demokrata és egy bolsevik típusú autokrata gondolkodásmód ütközött. Világos, hogy ez nem fogadhatta el így és gondolkodását a 30-as években. Ez az egyik része a történetnek. A következő kérdés az a hatalom harca Így és Gyuláért. És Így és Gyulával. Ez az 1951-es írókongresszuson hangzott el Révai József szájából, aki mellesleg régi ismerőse kapcsolata volt Így ésnek is, de hát természetesen egyikük kommunista volt, a másikuk nem. És a kommunista hatalomátvétel a totális diktatúra megvalósulása után Így és hátra húzódott. Megpróbált visszavonulni, már a kezdet-kezdetén még talán 46-ban a földosztás végeztével lemondott az országgyűlési képviselőségről, pontosan látta, hogy a kommunista nyomulás milyen eredménnyel fog járni. Hiszen ő volt az, akit a moszkvai írókongresszusra meghívtak annak idején Nagy Lajossal együtt, tehát ismerte a Szovjetunióban kialakult gyakorlatot, és tudta, hogy hogy működik az a hatalmi rendszer. Személyes tapasztalatai is voltak róla, nem csak olvasmány élményei. Következésképp a fennálló hatalommal szemben egyfajta rezisztenciát mutatott, mégpedig azért, mert az egész rendszer totálisan antidemokratikus volt mindenek előtt. Ez volt az egyik, de közben annyira azért ott volt a lába az ajtórésben, hogy amikor megkeresték, bizonyos nemzeti ügyeket képviselni tudott. Ennek nagyon látványos példája volt a Föltámadott a tenger című film, amit Révai a szovjet mintára kialakított doktrína szellemében úgy kellett volna igazítani, hogy az összes nemzeti szabadság küzdelmet az osztályharc és a forradalmi mozgalmak megnyilvánulásának kell tekinteni. Lásd Rákóczi Hadnagy a című film, a 48-49-es forradalmat és szabadságharcot, ugye a Föltámadott a tengerben, és tulajdonképpen ilyen irányba akarták mozdítani a magyar történelemhez való viszonyt. Na most Ijésnek egy kis jelenetéből nőtt ki ez a film, és folyamatosan zajlott a harc Révai és Ijés között. Révai állítólag 20-valahányszor iratta át a forgatókönyvet, ami ugye úgy hangzik, mintha Ijés kollaboráns lett volna, ha az lett volna, akkor egyszer se kell átiratni. Tehát a Révai elégedetlensége bizonyítéka annak, hogy így és milyen mértékig ellenállt. De ugyanakkor mégis egy nagyobb ügy érdekében azért vállalta a nevével ezt a filmet, és nagyon is jól tette. Ugyanis a nézők, azok tódultak erre a filmre, nem azt látták, hogy most ez milyen mértékben felel meg a marxista osztályharc elméletnek, hanem azt látták, hogy ott van Kossuth apánk, ott van Petőfi, és a nemzeti ellenállás, a nemzeti egység, az győzhet az elnyomás ellen. Tehát egészen más irányba hatott a film, mint ahogy azt elképzelt a megrendelői. Ha belegondolok abban, hogy a Ludas Matyi film, ami szintén egy népi hősnek a felmagasztalását jelentette volna, tehát miről szólt a film? Arról, hogy van egy önkényúr, sejthetjük, hogy ki, illetve kiket szimbolizált Döbrögi, ott vannak a pantúrjai, akiket nyugodtan tekinthetünk az ávós privékeknek, akik végrehajtják a szegény parasztok kifosztását, elveszik Matyi libáit, ott volt párhuzamnak a padláslesöprés és a beszolgáltatási rendszer. Tehát ez is hihetetlen mértékig kontraproduktív volt a hatalmi rendszer szempontjából. Na most Ijés viszont egyetlen percig sem volt hajlandó beállni a rendszer propagandistái közé. Pontosan érzékelte a hatalmi rendszert, ezek nem voltak buta emberek, hogy Ijés nincs velük. Ugyanakkor, amikor hazatértek Moszkvából, ez a moszkovita kommunista elit, akkor meg voltak győződve, és úgy gondolták, hogy Ijés a legnagyobb élő magyar költő. És nagyon szerették volna emiatt megnyerni támogatónak. És ezt az elvárást nem teljesítette. Ezért fogalmazott ezen a bizonyos írókongresszuson úgy Révai, hogy mi harcolunk Ijés Gyuláért. És én ezt értelmezem úgy, hogy egy csodát Ijés Gyuláért harcoltak, Ijés Gyulával harcoltak, mert ellenállt. Tehát ez volt a második kérdésre adható válasz. A harmadik, hogy miért tartom én ezt Ijés kornak a magam részéről. Azért, mert ő volt az, aki a nemzeti gondolkodást képviselni tudta ekkor. Hozzá kell tennem, hogy nyilván tudta volna más is, meg próbálták is, hát Csóri Sándortól Fekete Gyuláig lehetne sorolni, hogy kik még, de igazán reprezentatív módon erre csak Ijés Gyulának volt módja, és ő volt az, aki ezt a mozgásteret ki tudta tágítani. Lásd az akár a Révai korszakból eredeztethető kapcsolatot a hatalommal, ami meglehetősen egyoldalú volt, mert a hatalom mondta meg, hogy Ijés mit mondhat. Tehát ezen a mozgástéren belül kellett Ijés Gyulának elmondani azt, amit akart, nemzetről, hazáról, történelemről, szabadságról, demokráciáról, függetlenségről, és ezt minden közreadott művében meg is tette. És ugye volt egy informális kapcsolat is, ami mi a számtalan vád érte, az Acél Györggyel való kapcsolat. Na most Acél Györggyel valóban sokszor találkozott, és ezeket a találkozókat többnyire Acél György kezdeményezte, így és nagyon ritkán akkor fordult hozzá, ha valamilyen nemzeti ügyben, erdélyi magyarok megsegítése ügyében, vagy a szlovákiai magyarság ügyében, a magyar iskolák bezárása ügyében valamilyen módon, valamilyen akciót szeretett volna végrehajtani, vagy őt keresték meg onnan, tehát a nemzeti oldalról keresték meg közvetítőnek, és ő ezeket a kéréseket például Kallós Zoltán letartóztatása után, vagy Durai Miklós pere idején például így és közben járt Acélnál, hogy a hatalom is próbáljon ebben segíteni valamit. És Acélnak volt olyan fontos az Ijéssel való kapcsolat, hogy ezekben az ügyekben segített is. Tehát az a gondolkodásmód, ami a nemzeti oldalt jellemezte, az Illyés személyében nyilvánult meg. Az ő személye jelképesen is képviselte ezt a gondolatot, és ilyen formán értem én ezt, hogy ezt Illyéskornak tudom érteni, mert számomra, nem csak számomra, hanem a környezetem számára is, ő volt az iránytű, ő volt az ilyen irányú gondolkodásnak a sarcsillaga, amihez igazodni lehetett.
1: Könyvében ön Illyés Gyula életútját összekapcsolja írásaival, művei közül külön is hangsúlyozza a Puszták népe és a Hunok Párizsban című írását. Viszont a magyar irodalomban Illyés Gyula főleg költőként szerepel, talán legismertebb műve az Egymondat a zsarnokságról.
2: Egyrészt nem szégyellem magam, de van valami fenntartásom saját magammal szemben ennek a kötetnek az írásaival kapcsolatosan, mert ebből szinte kiesik Illyés Gyula a költő. És ő mégiscsak elsősorban költő volt, és a saját életművéből is a költészetét tekintette a legfontosabbnak, de az olvasók számára sokkal többet jelentettek a gondolkodásukat befolyásoló esszék, tanulmányok, rengeteg interjú, nagyon sok interjú volt, de hát a drámái is, és ezeket úgy értelmezték, ahogy így és szerette volna, hogy értelmezzék, tehát azért volt a konkrét szövegen és a konkrét megjelenítésen kívül valami másfajta párbeszéd is ebben az időben minden író és minden olvasó közt, tehát ez nem csak így ésre volt jellemző, hogy az összekacsintás nyelve volt a magyar, és a Koszorú című versében írja így és, hogy a magyar nyelv egy olyan szolidaritást jelentett, egy olyan közösséget jelentett, amiben sokszor úgy is értettük egymást, hogy az a szó nem feltétlenül az elsődleges jelentését tartalmazta és hordozta. És egy nagyon fontos része volt ennek a korszaknak és ennek az időszaknak az ilyenfajta párbeszéd, a sugallt jelentések. Hiszen valamilyen módon mindig ott volt a cenzúra, és az mindig meghatározta, hogy mennyit lehet elmondani abból, amit gondolunk nyilvánosan. És hát ott volt természetesen emögött a szóbeliség kultúrája, tehát ahogy kialakult a termelőszövetkezetek mellett a háztáji, kialakult a nagyipar mellett a második gazdaság, ugye a szellemi életben először alakult ki a második gazdaság, az tulajdonképpen folyamatosan fennállt a legnehezebb időkben is, és ez a hivatalos vonaltól való eltérés, és ez a fajta a szóbeliségben és az irodalomban megjelenő szabadság, ez volt az, ami az Illyés életművet is elhelyezte az akkori közgondolkodásban. És ha ezeket a bizonyos acéllal való találkozásokat fölhánytorgatják, akkor sajátos módon ebben azok, akik acélhoz azért mentek, mert valamit akartak tőle karrier szempontból, megbízás szempontból, kitüntetés szempontból és hasonló egyéni célokat tekintve, és itt lehetne sorolni filmrendezőket, építészeket, szobrászokat, nem is tudom, hogy megtegyem-e vagy ne tegyem, azért nem teszem, mert mindegyik egy külön történet. De így és soha magánügyben nem fordult acélhoz, mindig közügyekben fordult, és óriási teljesítménye volt, hogy a tökéletesen nemzetietlen, sőt nemzetellenesen gondolkodó, a nemzeti gondolatot ellenségnek tekintő hatalmi rendszerbe be tudta vinni a nemzeti szempontot. Nem tudom elképzelni, amikor 1968 körül megvalósult az a tulajdonképpen szörnyű, hogy meg kellett valósulnia, és nem volt természetes fordulat, hogy a határon túli, az elszakított nemzetrészek irodalmát is magyar irodalomként lehetett emlegetni. Odáig és a párt vezetés körében az elszakított nemzetrészek az adott utódállam polgáraiként annak a fennhatósága alá tartoztak, és semmiféle védelmet Magyarország részéről nem kaptak. Tehát az erdélyi magyarok azok román állampolgárként hivatalosan románnak számítottak, még akkor is, hogyha másként érzett nagyon sok mindenki. Sajnos ennek a nyomai máig érezhetőek, de elfogadták azt a román koncepciót, hogy az erdélyi magyar irodalom az magyarul született román irodalom. Ez volt a bukaresti koncepció. Na most ez 68-tól kezdődően változott meg, és tudomásul kellett vennie a hatalomnak, hogyha a gazdasági problémákat meg akarja oldani, akkor valamilyen módon a társadalmat is maga mögé kell állítani, legalábbis, hogy úgy mondjam, pacifikálni kell, és ennek volt része az, hogy megjelentek, ugye elsőként Sütő András, aki 68-ban vagy 69-ben az Anyám könnyű álmot ígérre megkapta az év könyve díjat, és ez mondjuk egy zöld lámpa volt abban az irányban, hogy jöhessenek ezek az írók. Tobos László is akkor, és a csehszlovákiai magyar irodalom is akkor jelenhetett meg Magyarországon. Nem könnyen, de meg lehetett szerezni az ott Romániában, Jugoszláviában megjelenő lapokat. Tehát az, hogy ez a zsilip kinyílt, az így és nélkül szerintem elképzelhetetlen, mert a pártvezetésben egyetlen egy olyan ember nem volt, aki számára ez fontos lett volna. Tehát az, hogy ez a gondolat megjelenhetett azon a szinten, az valószínűleg részben talán bizonyíthatóan is az Íj és Acél párbeszéd eredménye volt. És a későbbiekben is hasonlóan zajlott ez a dolog, és hogy Íj és mennyire nem volt a rendszer kedvence, most függetlenül a protokolláris kapcsolaton túl, ami elég intenzív volt, és nem ellenséges, mert Íj és föl tudta mérni, hogy milyen különbség van az egyéni képességek közt, írja is a naplójában, hogy Acél megértette azt, amit Kádárral nem tudott megértetni. Ezért volt számára is fontos Acél, hogy tulajdonképpen a nemzeti vonal vagy nemzeti gondolat képviseletében egyfajta nem létező parlamentáris kapcsolatot tudott kialakítani, és ez a másik oldalról is fontos volt, mert hiszen a nemzeti oldalnak, ha így veszük ezt és elfogadjuk ezt, tegyük fel, hogy ez használható kifejezés, vagy jobbat most hirtelen nem tudunk mondani, tehát a nemzeti oldallal való kapcsolattartásban a hatalom számára is fontos volt így is, mert a vele való érintkezés az egyfajta igazolása volt annak, hogy mégiscsak valamilyen módon szeretne kapcsolatot építeni magával a nemzettel. És ezért volt olyan fontos 1977 karácsonyán a Válasz Herdernek és Adinak című írás, amelyikben először jelent meg a magyar sajtóban az, hogy a magyarság milyen sérelmeket szenved el, milyen üldöztetést szenved el a nacionálkommunista román vezetés asszimilációs politikája miatt.
1: A Nemzet és Baloldal Íj és Gyuláról című kötetben megjelent esszéiben ön hangsúlyozza Íj és Gyula ösztönös politikai tudását, emberismeretét is.
2: Itt nem csak erről a korszakról van szó, hanem a két háború közti világról is, ahol a markánsan és határozottan jobboldali politikusokkal is termékeny kapcsolatot tudott kialakítani, és ott is tudott eredményeket elérni ezeken a személyes kapcsolatokon keresztül. Nyilvánvaló, hogy kitűnő kapcsolatteremtő készségkel, tehát egy olyan személyiség, ami meggyőző a tárgyaló partnerekre. Ezért volt ő célszemélye, most idézőjelben mondom, a megnyerés szempontjából célszemélye az akkori vezető politikai köröknek is, ugye a nevetes Gömbössel való találkozás is így alakult, de ennél sokkal fontosabb volt a Kozma Miklóssal és másokkal való kapcsolata. Ezekkel akkor is szót tudott érteni, és tudott segíteni még a félig illegális, vagy nehezebben kezelt baloldali ismeretségi körének is. Tehát ez a fajta diplomáciai képesség, ez nem csak az Acéllal, hanem bárkivel, bármilyen szituációban működtethető adománya volt, és a politikában mégiscsak nem csak az erők, meg az osztályok, meg a gondolkodási ideológiai tömbök számítanak, hanem a személyes kapcsolatok is.
1: Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, kritikussal, Nemzet és Baloldal Íj és Gyuláról című legújabb, a Napkiadó gondozásában megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

Elhangzott a kerengő. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Dohnányi Ernő opusz 44 numerú 3-as Perpetuum mobile című szerzeményét előadta Lajos Judit.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra.

0: Jó estét kívánok, híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított hetes cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. A folyamatot azért indították el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon az európai intézmények. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tisza párti elnöke, az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Az új szabályok szerint a jövőben a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödése együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A legnagyobb ellenzéki párt közleményben reagált a kormányzati bejelentésre. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A Fidesz ezért az árplafon rendszerét javasolja, mégpedig oly módon, hogy a jelenleg érvényes árral maximalizálják az üzemanyagokat. Svájc közölte, hogy az Egyesült Államok tárgyalásokat folytat iráni tárgyalófelekkel egy közel-keleti konfliktus lezárását célzó paktumról, ami végül pénteken elmaradt, mivel J.D. Vance alelnök letett az országba tervezett utazásról. A bejelentés tovább növelte a bizonytalanságot a tartós fegyverszünet lehetőségével kapcsolatban. Utat csinálok a pusztában mottóval a görögkatolikus metropólia idén is megszervezi a 22 plusz zarándoklatot a fiatal felnőttek a 22-től 35 éves korig tartó korosztály számára július 16-a és 19-e között. Az út során Tokajtól egészen a Mária Pócsi illésnapi búcsúig együtt járhatják végig a résztvevők a lelki és fizikai utat. Az utat görögkatolikus szertartások, vecsernyék, útrenye és szent liturgia, valamint közös imádságok és énekek kísérik. A mindennapi rohanásból való kiszakadást a délutáni csendes szakaszok, az útközbeni elmélkedések és az egyéni imaórák segítik. A tokai ismerkedési estől kezdve a közös étkezéseken át a fáradtságos zarándokútig egy egymást támogató testvéri közösség formálódik a napok során, írja a Magyar Kurír. Hazánk időjárásáról. Estére a gomoly felhők feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég, csak a keleti észak-keleti tájakra érkezhet némi felhő. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, de a vízpartok mentén és a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet. Híreink végén megköszönöm figyelmüket. 18 óra 30 perckor hírmagazinunkkal jelentkezünk. 18 óra 4 perc. Következik a világújság. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról. A keret megállapodás végrehajtását pénteken kezdi meg a perzsa állam. Egy 60 napos tűzszüneti időszak keretében pedig ennél átfogóbb megállapodást dolgoznak majd ki a felek. Dr. Szejfó Omárral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
1: Megállapodott az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról. Az egyesség megszületése nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. A Hormuzi szoroson újra helyreállhat a hajóforgalom, a nemzetközi piacok megnyugodhatnak, az olajárak alacsonyabb szinten stabilizálódhatnak. Teherán következetesen azt hangoztatta, hogy a Washingtonnal kötendő megállapodásnak a libanoni harcok leállítására is ki kell terjednie, és a Hezbollah és Izrael közötti tűzszünetet a rendezés egyik feltételének tekintette. Bár Izrael és Libanon június elején amerikai közvetítéssel megállapodott egy tűzszünet végrehajtásáról, a Hezbollah elutasította az egyességet, Izrael pedig közölte, hogy nem vonja ki erőit Dél-Libanonból. A harcok ezt követően is folytatódtak, vasárnap pedig izraeli légicsapás érte Beirut déli elővárosait, miután a Hezbollah lövedékeket indított észak-izraeli célpontok felé. Feltételezhetjük, hogy Donald Trump amerikai elnöknek van elég nagy befolyása ahhoz, hogy elejét vegye annak, hogy újabb közvetlen izraeli támadás érje Iránt, amire Irán válaszolhat.
2: Kazim Gharibabadi iráni külügyminiszter helyettes hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal sikerült a keretmegállapodás szövegét véglegesítenie Iránnak, de a végrehajtását ennek a keretmegállapodásnak csak pénteken kezdi meg Irán. Azt is elmondta, hogy egy 60 napos tűzszüneti időszak keretében egy ennél átfogóbb megállapodást fognak kidolgozni. Mi az, ami most a legsürgetőbb módon előre került a keretmegállapodás szövegében? Nyilván ez érinti a Hormuzi szoros sorsát, amelyre már többek között Keir Starmer brit miniszterelnök is, és több európai vezető is reagált, és mi az, ami a 60 napos tűzszüneti időszak alatt kötendő átfogóbb megállapodástárgyát fogja majd képezni?
3: A legfontosabb pontok a jelenlegi egyességben azok, hogy gyakorlatilag mint Irán, mint az Egyesült Államok felhagy a Hormuzi szorosnak a blokkolásával. Pontosabban az Egyesült Államok az iráni kikötőkbe ki- és beáramló hajóforgalomnak a blokkolásával hagy fel. Emellett van egy pénzügyi része is a megállapodásoknak. Neves sincs, hogy az Egyesült Államok addig nem léptet életbe szankciókat Iránnal szemben, gazdasági szankciókat, ameddig meg nem születik ez a megállapodás. Illetve Washington abba is beleegyezett, hogy 25 milliárdnyi befagyasztott iráni vagyont fel fognak oldani. Természetesen az atomprogramról is szó van ebben a megállapodásban, ott azonban jelentősebb előrelépés nem történt. Tehát Teherán ígéretet tett arra, hogy a jövőben nem próbál atomfegyvert előállítani, de tegyük hozzá, hogy Teherán eddig is következetesen tagadta azt, hogy neki ilyen célja lenne, ragaszkodott ahhoz a narratívához, hogy számára kizárólag a polgári célú atomprogram érdekes, és csak ezt folytatja. Ugyanakkor Irán most arra is ígéretet tett, hogy addig felhagy bármiféle atomprogrammal, még a békés célúval is, ameddig megállapodást nem köttetik, de tegyük hozzá, hogy ez sem feltétlenül egy túl nagy engedmény Irán részéről, hiszen a mostani helyzetben, a háborús helyzetben az atomprogram nem haladt előre egyébként sem. Ami tehát a legfontosabb, az az, hogy a Hormuzi szoroson újra helyreállhat a hajóforgalom, és ezáltal a nemzetközi piacok megnyugodhatnak, az olajárak valamennyire stabilizálódhatnak egy alacsonyabb szinten. Emellett Irán tehát levegőhöz jut gazdaságilag is. Itt összességében a formalitása fontos, hiszen az április 8-án megkötött tűzszünet óta egyébként sem volt átfogó harc az Egyesült Államok és Irán között, természetesen több mint 10 alkalommal megsértették ezt a tűzszünetet. Ami most változott, az, hogy ebben a 60 napos időkeretben formalizálva lesz a folyamatnak az elkövetkező része, tehát az Egyesült Államok és Irán tudnak tárgyalni egymással.
2: Azonnal Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország vezetői közös nyilatkozatot adtak ki, és ők is elmondták, úgy mint az Egyesült Államok, hogy készek enyhíteni az Iránnal szembeni szankciókat, amennyiben Teherán ellenőrizhető lépéseket tesz a nukleáris programjának korlátozására. Egy közös védelmi misszió felállítására tettek javaslatot a Hormuzi szoros vonatkozásában. Viszont Irán pár nappal korábban a megállapodás előtt Sőt, leszögezte, hogy úgy juthatna nyugvó pontra a hormuzi szoros ügye, hogyha a hajóktól áthaladási díjat szedne, és ez nyilván Teheránt illetni ez az áthaladási díj. Milyen módon követhetőek nyomon a megállapodásnak a pénzügyi következményei Teherán vonatkozásában, illetve a többi ország vonatkozásában, és hát azt is tudjuk, hogy az elmúlt napokban, a megállapodást megelőző napokban azért még eléggé sűrű események zajlottak a hormuzi szoros körül, illetve az iráni háborúban. Mennyire tud mindez nyugvó pontra jutni? Tehát elképzelhető az, hogyha a világgazdaságra nézve jelentős megállapodás születik, az nyugvó pontra juttatja ezáltal a katonai feszültségeket is.
3: A háború előtt gyakorlatilag szabad volt a hajóforgalom a hormuzi szoroson keresztül, volt ott ománi felségvíz, iráni felségvíz, és volt a középső járat, ahol végső soron szabadon tudtak a hajók közlekedni. Már a háború első részében is közölte Irán, hogy a jövőben ezt megkívánja változtatni, és ragaszkodik ahhoz, hogy beleszólása legyen az áthajladó hajóforgalomban. Az Egyesült Államok nem tiltakozott ez ellen. Tegyük azért hozzá, hogy erre azért van precedens bőven. A Panama csatorna esetében, a Szuezi csatorna esetében, tehát a különböző országok valamilyen szolgáltatásért fejébe, vagy valamilyen egyéb jogalapon megámolják, vagy hát különböző pénzösszegeket kérnek a hajóknak az átengedésért, ilyen van gyakorlatilag a világon bárhol, számos helyen. Az Egyesült Államok itt alapvetően azt nem engedte volna meg Iránnak szíve szerint, hogy teljes hatalmat gyakoroljon a hormuzi szoros felett. Éppen ezért amerikai részről olyan típusú javaslatok voltak, hogy itt például ománi részvétellel, valamiféle amerikai felügyelet alatt a hajók vámját dollárban beszedve esetleg Irán is gyakorolhat valamiféle befolyást. Tehát gyakorlatilag itt valami hasonló forgatókönyv várható az elkövetkező időszakban, tehát az biztos, hogy Irán egyedül nem fog hatalmat gyakorolni a hormuzi szoros forgalma felett, mert ez nem elfogadható más országok számára sem. Ugyanakkor befolyása biztos, hogy lesz. A többi ország, itt az európai országokra gondolunk elsősorban, ők már kezdetektől ajánlották, hogy amennyiben a fegyverek elhallgatnak, akkor ők hajlandóak lennének és részt vennének a hajóforgalomnak a biztosításában. Ennek azonban a béke a feltétele első körben. A blokkádnak a fenntartása egyébként sem állt érdekében sem az Egyesült Államoknak, sem Iránnak. Az Egyesült Államokban a közelgő félidős választások miatt kellett Donald Trumpnak megfontolnia azt, hogy végső soron ő feloldja ezt a blokkádot, mert a olaj magas világpiaci ára számára sem volt kedvező, Irán számára pedig jelentős kihívásokat jelentett az, hogy megugrott az élelmiszerár. Az országon belül a háború kezdete óta egyes élelmiszerek gyakorlatilag megduplázódott az ára, ami társadalmi nyomást eredményez, amivel hosszú távon számolnia kellett volna a kormányzatnak. Tehát számukra mindenképpen kívánatos valamiféle megoldás.
2: Ursula von der Leyen és António Costa múlt héten közös bejelentést tett arról, hogy hétfőn megnyitnák Ukrajna és egyéb országok EU csatlakozásának első fejezet csoportját. Tehát itt ugye még Moldova és korábban Grúzia volt érintett, tehát most jelenleg Ukrajna és Moldova. Emellett pedig nagy esemény még a G7 hétfőn kezdődött, a francia Alpokban, Évianban kezdődött csúcs találkozója, hiszen az Egyesült Államok és Izrael, mielőtt az iráni háború elkezdődött volna, mielőtt az iráni háborút az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megkezdte volna, az előtt volt csak ehhez hasonló jelentős nemzetközi találkozó. Ennek a találkozónak most az is az egyik sarokpontja, hogy a közel-keleti kérdésről tárgyaljon. A jelen megállapodás fényében milyen közel-keleti problémák, világgazdasági problémák kerülhetnek terítékre, tekintettel arra, hogy a G7 csúcs találkozóra keddi napon meghívást kapott az egyiptomi elnök, a katari emír és az Egyesült Arab Emírségek elnöke is, és az is szóba került, hogy közvetlen tárgyalások megindulását is forszírozhatja ez a találkozó Oroszország és Ukrajna között. Az iráni megállapodás milyen hatással lehet az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges majdani béke megállapodásra?
3: Mindenképpen egy fontos fórum a G7, ahol mégiscsak a legnagyobb gazdaságoknak a vezetői találkoznak. Ami közel-keleti vonatkozása van ennek, az most annyi, hogy Franciaország, Nagy-Britannia, Németország jelezték azt előre, hogy katonailag is biztosítanák a hormuzi szorost. Összességében azonban ennek a gyűlésnek kevés ráhatása van a közel-keleti folyamatokra, hiszen ott végső soron egyébként sincs jelentős befolyása Franciaországnak, például Németországnak, az Egyesült Királyságnak, legalábbis sokkal kisebb a befolyásuk és a ráhatásuk az eseményekre, mint amennyire szeretnék. Emmanuel Macron francia elnök részéről folyamatosan érezhető a törekvés arra, hogy valamelyest visszaszerezze hazájának a befolyását, ha máshogy nem diplomáciailag a térségben, de próbálkozásainak sokkal inkább nagyobb a füstje, mint a lángja, tehát gyakorlatilag nagyon kevés hatása van. Ami igazából fontos lesz az elkövetkező időszakban, az az, hogy Izrael is, mely ugyebár szövetséges az Egyesült Államoknak az Irán elleni háborúban, meg egyébként is katonailag, hogy Izrael miképpen fog reagálni erre a tűzszünetre. Hivatalosan ez a megállapodás most az Egyesült Államok és Irán között történik. Az elmúlt időszakban azonban újra megindultak a közvetlen támadások Irán és Izrael között is. Itt azért feltételezhetjük azt, hogy Donald Trumpnak kellőképpen nagy a befolyása ahhoz, hogy visszafogja Benjamin Netanyahut, és elejét vegye annak, hogy újabb közvetlen izraeli támadások érjék Iránt, amire aztán persze Irán válaszolhatna. Látszik az, hogy Irán is a kommunikációjában elismeri azt, illetve méltányolja azt, hogy Donald Trump próbálja visszafogni Izraelt. Általánosságban elmondható, hogy amikor az Egyesült Államok Irán eddig valamiféle megállapodás kötött, legalábbis kilátásba került valamiféle megállapodás, akkor Benjamin Netanyahu mindig kihasználta az utolsó pillanatokat arra, hogy végrehajtson olyan katonai hadműveleteket, amelyek Izrael biztonsága szempontjából fontosak, ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy a későbbiekben nem tudják végrehajtani. Tehát alapvetően a korábbi gázai tűzszünetet megelőzően, különböző libanoni tűzszüneteket megelőzően Izrael általában kihasználta ezt a lehetőséget, és még fontos precíziós támadásokat hajtott végre. Feltételezhetjük, hogy ez most sem lesz feltétlenül másként, de Donald Trumpnak kellőképpen nagy a befolyása ahhoz, hogy visszafogja Izraelt, és hogy a tűzszünet kiterjedjen a Hezbollahra és Izraelre is, még akkor is, hogyha ez a két szereplő nem része hivatalosan ennek a megállapodásnak.
2: Az iráni nemzetbiztonsági tanács, legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács arról is értekezett, hogy a háborús és katonai műveletek a libanoni frontra is vonatkoznak. A gyakorlatban hogy valósulhat meg mindez? Tehát abból, amit elmondott, az érzékelhető, hogy Izrael eszkalálhatja a jelenlegi helyzetet, az izraeli ambíciók és a Hezbollahhal folytatott háborús katonai műveletek mindezt eszkalálhatják. A libanoni Hezbollahhal folytatott hadművelet milyen mértékben szólhat bele ennek a megállapodásnak a tartóságába, a kivitelezésébe, és milyen mértékben áshatja esetleg alá ennek a megállapodásnak a valódi életbelépését?
3: Mind a Hezbollah, mind Izrael alapvetően egy önálló entitás a közel-keleten, tehát noha Irán alapvetően úgy tekint Izraelre, mint amely kötődik az Egyesült Államokhoz, és nem tud önállóan cselekedni, az Egyesült Államok, illetve a nyugati megfigyelők pedig sokszor hasonlóképpen tekintenek a Hezbollahra, mint amely Iránnak egyfajta meghosszabbított karja, valójában itt mind a két szereplőnek van egyfajta autonómiája, és van egy saját érdekrendszere, ami alapján eldönti a politikáját. Izrael számára mindenképpen az fontos, hogy olyan stratégiai előnyökre tegyen szert, amelyek utána későbbiekben megalapozzák az ő pozícióját, és mondhatni visszaszoríthatatlanok. Ennek megfelelően az elmúlt hetekben Izrael előlen nyomult Dél-Libanonban, elfoglalt stratégiai helyeket, és folytatta a támadásokat, likvidálásokat az országnak különböző pontjain, legutóbb éppen Beirutban is. Ezzel együtt az Egyesült Államoknak kellőképpen nagy a befolyás arra, hogy Izraelt visszafogja, legalábbis mérsékelje az ő akcióikat Libanonon belül, mint ahogy eddig is látszott az, hogy az Egyesült Államok azt el tudta érni, hogy Izrael Dél-Libanonra korlátozza bizonyos időszakaszokban a katonai hadműveleteit. A libanoni Hezbollah jelenleg ki van véreztetve, tehát az ő helyzetükben egyáltalán nem érdekük az, hogy most ezt a harcot folytassák, hiszen ez súlyos veszteségekkel járhat minden bizonnyal a számukra, és Iránnak sem érdeke az, hogy a Hezbollahot most aktívabb cselekvésre, Izrael elleni támadásokra bírja rá, hiszen ezzel egyrészt a tűzszünetet is kockáztatja, másrészt pedig erodálja a szövetségesének a helyzetét. Tehát a Hezbollah számára elsősorban most a túlélés számít katonailag, gazdaságilag, Libanonon belül belpolitikailag is. Kevés esély van arra, hogy ők önmaguktól megsértenék a tűzszünetet. Természetesen, hogyha valamiféle izraeli akció következik be, akkor ők szükségszerűen erre válaszolni fognak azért, hogy bizonyítsák a saját támogatóik előtt is, hogy ők továbbra is potens szereplői ennek a konfliktusnak és Libanon életének, de önmaguktól alig ha fognak kezdeményezni bármit.
2: Az NSBT 5 állandó tagjából 2 tag meglehetősen fajsúlyosan Irán mögött állt az iráni háborúban, tehát Oroszország és Kína, hiszen nagy mennyiségű fegyvert szállított a Kaszpi-tengeren keresztül Irán részére. Hogyha ebből az aspektusból megvizsgáljuk, tehát Oroszország és Kína szemüvegén, szempontrendszerén keresztül, akkor az ő érdekük jelenleg mi az iráni megállapodás teljesülését, illetően, vagy az iráni háború befejeződését, illetően, és az iráni iszlám forradalmi gárda milyen szinten erősödött meg ebben a helyzetben, tehát mennyire tett szert, úgymond versenyelőnyre az iráni politikai rendszeren belül, és hogy írta át az iráni háború, az iráni politikai rendszert ez alatt a néhány hónap alatt.
3: Oroszország számára nem járt jelentős kárral, finoman szólva ez a konfliktus. Gondoljunk arra, hogy az olajvilágpiaci árának a megemelkedése gazdasági előnyöz jutatta Oroszországot, aminek igazából meglett a haszna számára az ukrajnai fronton is, hiszen ez erőt adott meg számára a háború folytatásához. Emellett azzal, hogy Oroszország közvetítő partnerként próbált fellépni, és alapvetően nem szállt be olyan mértékben a konfliktusba Irán mellett, mint azt Teherán szerette volna, ezzel Donald Trump irányába is tudott Moszkva egy gesztust gyakorolni, amitől azt reméli, hogy ezt a későbbiekben majd Ukrajna témájában hasznosíthatja, pontosabban arathatja le ennek a gyümölcseit. Kína számára kifejezetten rosszul jött ez a konfliktus. Nem arról van szó, hogy Peking ne nézné örömmel azt, hogy a legnagyobb geopolitikai riválisa az Egyesült Államok beleragad egy konfliktusban, amiből nem tud kijönni, és gazdaságilag, katonailag is emészti ott az erőforrásait. Sokkal inkább az volt a probléma Peking számára, hogy az egyik legnagyobb kőolajfogyasztóként sokkal mélyebben a zsebébe kellett nyúlni a Kínának az iráni konfliktus miatt, hiszen korábban $70 alatt volt az olajnak a világpiaci ára, most pedig ez jelentősen megnőtt, tehát $100-$110 emelkedett. A különbözetet az gyakorlatilag a kínai gazdaság is nyögte. Tehát ilyen módon ennek a két országnak, mondhatjuk, hogy érdekében áll szintén a konfliktusnak a lezárása, azzal együtt is, hogy van bizonyos hasznuk abból, hogyha az Egyesült Államokat emészti az erőforrásait. Ami a forradalmi gárdát illeti, Teheránban jelentős átrendeződés zajlott. Tehát a konfliktus során a klérusnak meggyengült a pozíciója, és megerősödött a forradalmi gárdái. Ezt már abból kiindulva is láthatjuk, hogy az iráni forradalmi gárda lett az, amely gyakorlatilag király csinálóként pozícióba helyezte az új legfelsőbb vezetőt. Emellett a forradalmi gárda gazdaságilag is megerősödött ebben a konfliktusban, hiszen felértékelődtek azok a különböző mechanizmusok, amelyeken keresztül ő a korábbi évtizedes gyakorlatait és tapasztalatát kihasználva meg tudta kerülni a szankciókat, amelyek Iránnal szemben érvényesültek. A forradalmi gárda tudott nagy részt profitálni azokból az alternatív útvonalakból is, amelyeken keresztül északról, a Kaszpi-tengeren keresztül, illetve Pakisztán felől érkezett élelmiszer utánpótlás és egyéb áru utánpótlás az országba a Hormuz-szoros blokádját követően. Tehát itt végső soron az látszik, hogy Iránban egyre jelentősen csökkent az elmúlt időszakban a vírusnak a befolyása, és növekedett a forradalmi gárdái, és ők lettek a legerősebb erőcsoport az országon belül.
0: Elhangzott a Világújság. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról. A keret megállapodás végrehajtását pénteken kezdi meg a perzsa állam. Dr. Szejfó Omárral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: A mezzoforte felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 2026. június 19-e, 18 óra 30 perc van.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Bójás János, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország egész területén szombattól kedd éjfélig. Súlyog Tamás aláírta, 8 évben maximalizálják a miniszterelnöki ciklust. A kormány kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Érkezik az év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére, szombattól kedd éjfélig. A hőségben fontos fővárosi szolgáltatás az ivókutak biztosítása. Budapest forgalmas közterületein, valamint sűrűn lakott részein 300-500 méterenként elérhető ivókút, emellett különböző intézkedésekkel készülnek a fővárosi cégek és intézmények a hőségriadóra, közölte a főpolgármesteri hivatal az MTI megkeresésére. Az ivókutak pontos helyét már a Budapest Go alkalmazásban és a budapest.hu oldalon is meg lehet nézni. Súlyog Tamás aláírta, 8 évben maximalizálják a miniszterelnöki ciklust Magyarországon. Reichlin Krisztinát hallják.
3: Súlyog Tamás az alaptörvény 16. módosításának a miniszterelnök megválasztását korlátozó rendelkezéseivel összefüggésben a Sándor Palota honlapján azt írta. A köztársasági elnök az alaptörvény módosítását kizárólag a megalkotására vonatkozó, az alaptörvényben foglalt eljárási követelményekre tekintettel vizsgálhatja. A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása e követelményeknek megfelelt. Nem állnak fenn az előzetes normakontroll eljárás kezdeményezésének feltételei. Az országgyűlés döntött arról, hogy nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen, megszakításokkal együtt már legalább 8 évig miniszterelnöki megbízatást töltött be. Az alaptörvénymódosítás indoklása értelmében e módosítást az alkotmányozó a jogállamiság és a demokrácia alkotmányos elveinek védelme érdekében tartotta szükségesnek. A választott szabályozási megoldás ugyanakkor európai és világviszonylatban is szinte egyedülállónak tekinthető, olvashatjuk a hivatalos bejegyzésben. A köztársasági elnök az alábbiakat rögzítette. A parlamentáris kormányforma alapja, hogy a miniszterelnök és a kormány megbízatása az országgyűlés bizalmának függvénye, amely a kormány országgyűlés irányába fennálló felelősségével párosul. Az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Ami a demokrácia alkotmányos elvét illeti, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb, közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. A közhivatalviseléshez való jog alkotmányosan nem korlátozhatatlan. Az alaptörvénymódosítás hivatalban lévő miniszterelnök fennálló hivatali idejét nem befolyásolja, a miniszterelnök kiválasztás feltételeit a jövőre nézve változtatja meg, kizárólag e korlátozás szempontjával bír jelentőséggel a rendszerváltás óta betöltött miniszterelnöki megbízatások időtartama. Végezetül leszögezte. Mindezek figyelembevételével a köztársasági elnök az alaptörvényben foglalt kötelezettségének megfelelően az alaptörvény módosítását aláírta, és elrendelte a Magyar Közlönyben való kihirdetését.
0: Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödésének együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A legnagyobb ellenzéki párt közleményben reagálta a kormányzati bejelentésre. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt 4 hónapban. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. A Fidesz ezért az árplafon rendszerét javasolja, mégpedig oly módon, hogy a jelenleg érvényes árral maximalizálják az üzemanyagokat. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt, amelyet azért indítottak el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Az Európai Uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. ...2017 óta folyamatosan végzi az egészségügyi szűréseket a Katolikus Caritas orvos missziója Kárpátalján. Legutóbb a Nagydobronyi gyermekotthonba látogattak, ahol 2 nap alatt az intézmény közel 170 lakóját és az ott dolgozó személyzet szűrését végezték el. Nyíri Kata jelenti.
4: Takács Emőke a Semmelweis Egyetem fogpótlástani klinikáján dolgozik. A többi orvoshoz és munkatárshoz hasonlóan ő is szabadidejében önkéntesként vesz részt a Katolikus Caritas orvos missziós munkájában. A Nagydobronyi gyermekotthonban lakó összes fiatal fogazatát megvizsgálta. Az adatokat átadja a helyi fogorvosnak. Ezzel nagyban megkönnyíti és meggyorsítja kollégája munkáját.
5: Szerencsére örömteli módon látunk teljesen épp fogazatot is, de valóban a legtöbb gyereknek szüksége lesz kezelésre. Hát eddig kisebb gyerekeket láttunk, főleg tejfogakat, azt is el kell látni. Tehát ugye a szuvas tejfogat ugyanúgy el kell látni, mint a maradót, mert ugyan kiesik egy idő után, de addig, amíg a helyén van, addig a benne levő baktériumoktól a maradó fogak is, amik ott mellette nőnek, kiukadhatnak, és ezért fontos azoknak is az ellátása.
4: Katkó Andrea, a Nagydobronyi Református Gyermekotthon igazgatója elmondta, eredetileg 60 főre tervezték az intézményt, ez a szám már 170 körül mozog. Sokszor olyan gyerekeket is be kell fogadniuk, akiknek nincs semmilyen egészségügyi irata.
6: Az orvosi szűrések azok elengedhetetlenek egy ilyen intézmény életében, mint a miénk. Azon túl, hogy sérült gyerekekkel foglalkozunk, az egészséges gyerekek is folyamatosan kerülnek be az intézménybe, és elég sok minden orvosi dolog van, amit ki kell szűrni, amit vagy érkezünk időben, vagy nem. Nemrég érkezett 7 gyerek, őket csak a mi orvosunk vizsgálta meg. Az ilyen szűrések alkalmával több minden is felszínre kerül. Például a fogorvosi szűrések alkalmával is sikerül kiszűrni a gyerekeknek a nagyon nagy részét, aminek majd később kezelések lesznek az eredmény. Ugyanezen a személyzetnél vagy az ortopédiánál is. Ez egy nagyon komoly hiánypótló dolog, és így állunk majd neki a nyári vizsgálatoknak is, vagy azoknak a kezeléseknek, amit az ilyen szűrések után kerülnek sorra. Tapasztalatunk már van ebből, többször is részt vettünk, a Caritas sem először jár nálunk. Igaz, egy kicsit ők is meglepődtek a létszám miatt, illetve most először látnak el fiatal embereket is. A Katolikus Caritas segédeszközökkel az év folyamán több alkalommal is jelentkezik, illetve speciális segédeszközöket is tudnak majd küldeni a mostani szűrés után.
0: Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra és a higiéniára vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Megkezdte működését az Európában is egyedülálló Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, azzal a céllal, hogy állati élelmezésre szolgáló termékeket mentsen meg, majd rászoruló állatvédelmi szervezeteknek, önkormányzatoknak adományozva, menhelyeken, gyepmesteri telepeken vagy magánszemélyeknél visszaszorítsa az állatok éhezését. Jelentette be sajtótájékoztatóján Lajos Bence, a szervezet alapítója, aki elmondta, több mint 10 éve dolgozik az állatvédelemben, és megtapasztalta, az elhivatottan küzdő menhelyek és állatvédők számára sokszor nem a szándék, hanem az erőforrások hiánya jelenti a legnagyobb akadályt. Ezért hozták létre a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank alapítványt, küldetésük, hogy egyetlen állat se szenvedjen hiányt azért, mert nincs elegendő eledel. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tisza párti elnöke, az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Az új szabályok szerint a jövőben a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. A főváros levélben kérte az élő környezetért felelős minisztert, hogy a jövőben az önkormányzatok saját hatáskörben határozhassák meg a vízdíjakat azon a területen, ahol felelősek a vízszolgáltatásért, a szükséges karbantartások finanszírozása és az ivóvíz bázis megőrzése érdekében. Jelentette be a főpolgármester budapesti sajtótájékoztatóján. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy a vízdíjak 2013-as befagyasztása óta több mint 100%-kal emelkedtek az árak Magyarországon, és a jelenlegi vízdíjakból nem lehet kigazdálkodni a hosszú távú, felelős vízszolgáltatást. Példaként említette, hogy Varsóban a budapestinek a duplája, Pozsonyban a 3-szorosa, Bécsben a 4-szerese, Prágában pedig az 5-szöröse a lakossági vízára. Kolozsvári egyetemisták tüntettek a Romániában elfogadott oktatási megszorítások ellen. Gáspár Sándor tudósít.
7: Egyetemisták tiltakoztak Kolozsváron szerda este a prefektúra épülete előtt, szolidaritást vállalva a Bukarestben szintén utcára vonuló 20 000 pedagógussal, akik a 300 000 fős romániai pedagógus társadalom érdekeinek képviseletében, lényegében az úgynevezett Bolozsán törvény oktatást érintő rendelkezéseinek visszavonását kérték. Az oktatási megszorítások ellen elfogadása 2025. szeptembere óta folyamatosan tiltakoznak a pedagógusok. A diákok szerint ezek az intézkedések megnehezítik az iskolák és az egyetemek működését is. Úgy vélik, minden olyan intézkedést el kell törölni, amely rontja az oktatásban dolgozók és a tanulók helyzetét. Hangoztatták, hogy amíg a Bolozsán törvényt nem vonják vissza, nem számít hány kormány váltja egymást, mert annak a törvénynek a káros hatásai továbbra is fennmaradnak. Határozottan elítéljük a megszorításokat, valamint az oktatástól elvont forrásokat, közölte közleményében a Kolozsvári Diákbizottság. Az egyetemisták a teljes kolozsvári akadémiai közösséget kérik, hogy csatlakozzanak és támogassák a közoktatásban dolgozó tanárok követeléseit, többek között, hogy csökkentsék a kötelező heti óraszámot a korábbi éveknek megfelelő szintre. Szerdán Bukarestben 3 tanügyi szakszervezeti szövetség is elsősorban az új közalkalmazotti bértörvény ellen rendezett tüntetést, mert a korábbi igazságtalanságok korrekciója helyett tovább rontja a pedagógus társadalom életszínvonalát. Kolozsváron az egyik szakszervezeti vezető, Luciákozsó Káruki is jelentette, naponta tiltakozni fogunk a parlament előtt, amíg szükséges. A Szabad Oktatási Szakszervezetek Szövetségében a közeledő országos vizsgák bojkottját akarják meghirdetni, amennyiben nem kapnak hamar megfelelő választ követeléseikre.
8: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Veszélyben Nagybánya ikonikus természeti kulturális öröksége, lakóparkot terveznek a Kereszthegyre, írta a Krónika. A lap információi szerint egy ingatlan fejlesztő több mint egy tucat társasházból álló új lakópark építését tervezi a Nagybányai Kereszthegyen, ami a környékbeli tőzsgyökeres lakosok, város- és műemlékvédők ellenkezését váltotta ki. A Kereszthegy a máramarosi megyeszékhely egyik legfontosabb természeti jelképe, egyben az idén 130 éves Nagybányai festőiskola emblematikus motívuma, de a kulturális örökség iránt érzett aggodalom mellett biztonsági aggályokat is felvet a tervezett beruházás. Városvédők a Krónikának kifejtették, egy folyamat része a történelmi városkép elleni újabb merénylet, a lakosok a nyugalmuk és biztonságuk miatt aggódnak. Pap Zsolt István alpolgármester szerint azonban egyelőre csak tervről van szó, döntés nem született az ügyben. A 22. Interfest nemzetközi borfesztivál június 18-a és 20-a között várja az érdeklődőket az Újvidéki Szabadság téren, olvasható a Vajdasági Magyar Szóban. A háromnapos esemény borászokat, szakembereket és a borkultúra kedvelőit gyűjti össze Szerbiából és a régióból, lehetőséget teremtve a látogatóknak arra, hogy megismerjék a különböző borvidékek kínálatát és új ízeket fedezzenek fel. Az Interfest több egy fesztiválnál találkozási pont, ahol a hagyomány, a kultúra és a modern életstílus összekapcsolódik, üzenik a szervezők. A látogatók betekinthetnek a borkészítés világába és a palack sor mögött rejlő történetekbe. Szakmai műhelyfoglalkozásokat és vezetett borkóstolókat is szerveznek az Újvidéki Idegenforgalmi Szervezet helyiségeiben. A résztvevők megismerhetik az organikus bortermelés alapjait, a habzó és pezsgőborok különböző stílusait, valamint az olasz Riesling eltérő borászati megközelítéseit három neves pincészet bemutatásában. A borok mellett zenés programok is segítik a kikapcsolódást az Interfesten. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: Hazánk időjárásáról. Estére a gomoly felhők feloszlanak, az előttünk álló éjszaka nagyrészt derült lesz az ég, csak a keleti észak-keleti tájakra érkezhet némi felhő. Csapadék nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul, de a vízpartok mentén és a magasabban fekvő helyeken ennél kissé melegebb is lehet. Szombaton napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarokat erős, esetleg viharos széllökés is kísérheti. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Másodfokú hőségriasztás lesz érvényben az ország egész területén, szombattól keddéj félig. Súlyog Tamás aláírta, 8 évben maximalizálják a miniszterelnöki ciklust. A kormány kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a technikai munkatárs Bójás János, a bemondó Harcsik Róbert volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Multidéző, Hámori Kingát hallják.
9: 2026. június 19-e péntek van. Isten éltesse Gyárfás nevű kedves hallgatóinkat. A gyárfás a gerváz régi magyar formája. Valószínűleg a görög eredetű Gervasius névből ered, aminek jelentése idős férfi, aggastyán, illetve akire hosszú élet vár. 1991-ben ezen a napon hagyták el Magyarországot a megszálló szovjet csapatok. Az országgyűlés 2001. május 8-án fogadta el a törvényt az ország szabadsága visszaszerzésének jelentőségéről és a Magyar Szabadság napjáról. Ennek értelmében a szovjet csapatok Magyarországról való kivonulásának emlékére június 19-ét nemzeti emléknappá, a független Magyarország napjává nyilvánította. Az Attila lakomája A jelenet az Ónodi Országgyűlésből, a Mátyás király tudósai körében, valamint a Vitéz János a latin nyelvre tanítja Hunyadi János című festmények, mind-mind a 19. századi magyar történeti festészet jelentős alakja, Tán Mór alkotásai, aki 1828-ban ezen a napon született Óbecsén. Pesten filozófiát és jogot tanult, de mindemellett Barabás Miklós festőnövendéke is volt. Tanulmányait félbeszakította, és az 1848-49-es szabadságharc alatt Görgei Artúr mellett lett hadifestő. A szabadságharc után határozta el, hogy művészi pályára lép. Bécsben, Párizsban és Olaszországban képezte magát, majd az 1860-as évek elején tért haza és műtermet nyitott. 1864-től Locz Károly mellett dolgozott a pesti vigadó falképein, majd vele együtt készítette a Magyar Nemzeti Múzeum lépcsőházának falfestményeit, 1890 és 1896 között a Nemzeti Múzeum képtárának őre volt, majd 1896-ban rövid ideig az országos képtár igazgatója lett. Az emberek sohasem pontosan olyanok, mint amilyennek elképzeljük őket. Az 1954-ben megjelent A legyek ura című regényben olvashatjuk az emberismeretről tett megállapítását William Golding, Nobel-díjas angol írónak, aki 1993-ban ezen a napon hunyt el. A második világháborúban a haditengerészetnél szolgált, egy ideig színházban, majd tanárként dolgozott. Első sikere az imént említett ifjúsági regény volt, melyből világsikerű film is készült. A Nobel-díjat 1983-ban kapta, regényeiért, melyekben mitosz és valóság ábrázolásával fejezi ki az emberi lét feltételeit napjainkban. 1988-ban pedig II. Erzsébet lovaggá ütötte, így kijárt neki a szőr megszólítás. 1913-ban ezen a napon született a múlt századi magyar operajátszás kiemelkedő koloratúr szopránja, Gyurkovics Mária, Kossuth Díjas operaénekes. Különleges hangjára már középiskolás korában felfigyeltek, mégsem akart énekes lenni, pedig felvették a fővárosi felső zeneiskolába. Olyannyira nem bízott magában, hogy énektanulmányait, sőt még az opera tanszak első évét is munka mellett végezte. 2 évig tanult a Zeneakadémia növendékeként. 1937-ben lett az operaház tagja, ahol Verdi Rigoletto című operájában Gildaként mutatkozott be. E szerep élete végéig az egyik legkedvesebb maradt számára. Bécsben olyan óriási sikerrel énekelte, hogy 3 éves szerződést ajánlottak neki, amit visszautasított, mert nem akart külföldre telepedni. Hollywoodba is hívták, de a Metro-Goldwyn-Mayer filmstúdió által felajánlott szerződést sem fogadta el. 3 évtizedig volt tagja a Magyar Állami Operaháznak olyan karmesterek dirigálásával, mint Ferencsik János és Otto Klemperer. A hazai mellett az európai közönséget is meghódította. 2013-ban születésének centenáriuma alkalmából lépcsőt neveztek el róla Budapest 2. kerületében, egykori lakóhelye közelében.
0: A mai múltidézőt Hámori Kinga készítette.

Enya felvételét hallották. Kedves hallgatóink! Az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. Áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, ki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket,

0: szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja,
1: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk megostoroztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi atyán, ki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe,
1: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, kit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk, a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket,
1: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most is halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, kit értünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk. Úristen, te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát, add meg kérjük, hogy a titokról megemlékezzen, megértsük, amit magukba foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, rózsafűzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 30 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben. Olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Az Európai Unió állam, illetve kormányfőinek csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított hetes cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. A folyamatot azért indították el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon az európai intézmények. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság Tisza párti elnöke, az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Az új szabályok szerint a jövőben a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. Alig néhány nappal az amerikai-iráni békemegállapodás aláírása után már is veszélybe került a törékeny tűzszünet, írja a Magyar Nemzet. Bár a hormózi szoros hivatalosan újra nyílt, az iráni forradalmi gárda váratlanul bejelentette a stratégiai víziút újabb teljes lezárását. A katonai szervezet nyíltan szembefordult a teheráni diplomáciával, ami azonnali láncreakciót indított el. Összeomlottak a svájci béketárgyalások, az európai haditengerészetek megindultak a térségbe, a logisztikai szakértők pedig súlyos globális ellátási káoszra figyelmeztetnek. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka nagyrészt derült lesz az ég, csak a keleti észak-keleti tájakra érkezhet némi felhő. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Szombaton napos idő várható, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: Sebők Zsigmond. Dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. Ötödik rész.

0: Reggelre megérkezett a rendőr, akinek akkora bajusza volt, mint egy hős cincérnek, és a kardja félelmetesen csörgött. Bevezették a kamrába.
1: – Hol a betörő? – kérdezte a rendnek őre. – Nem látok ebben a kamrában senkit. – Hopp! – De mi ez? – Ebben a ládában. – Szuszog valaki.
0: Abban aludt a tekintetes úr. Fölrázták.
1: – Mit keres ebben a ládában? – dörgött rája a rendőr. – Mit keresek? Micsoda beszédrész ez? Még a saját ládámban se alhatnám. – A saját ládája? A betörő nem szokott ládát hozni magával?
0: – A betörő? Gyűjjön nagy bajszúságod velem, majd megmutatom, hol a betörő.
1: Tessenek velem fáradni!
0: A tekintetes úr bevezette a társaságot a 13-as szobába, melynek ajtaja nyitva volt. A dörmögő úr ágya üres volt.
1: Ebben az ágyban aludt a betörő, amíg engem a kamrába zártak, szólt a ténys úr.
0: Aztán megrántotta az alvó Zebike fülét. Ordítva ébredt föl a kicsike.
1: Ki vagyok én?
0: Dörgött rája a ténys úr.
2: Dörmögő bácsi maga, jaj, jaj,
0: zengte Zebike a füléhez kapva.
1: Nos, tisztelt uraim, önök az éjjel bakot lőttek. A betörő,
0: a ténys úr füttyentett,
1: sütj, a betörő elinalt. Üdvözlöm nagy bajszúságtokat és baklövőségteket.
0: A rendőr, a fogadós, a pincér ezer bocsánat kérés közt távozott a szobából, dörmögő úr pedig mérgesen járt fel alá.
1: Hú, de haragszom! Mit csinál a mackó, ha haragszik? Elmegy reggelizni. Gyerünk reggelizni!
0: Perc alatt felöltözött, Zebi fél perc alatt, és csak hamar a fogadó éttermében ült a nagy és kis mackó.
1: 100 pár debreceni kolbászt, 100 debreceni vajas perecet ide, kiáltotta mérgesen a ténys úr.
0: Csak hamar két hegy magaslott a vendégek előtt. Az egyik hegy párolgott, ez volt a 100 pár kolbász, a másik mosolygott. Ez volt a 100 vajas perec.
1: Nagyon finom, mondotta a ténys úr, mikor az első 3 pár kolbászt bekapta, 3-at egyszerre.
0: Volt itt ma egy úr, aki 5 pár kolbászt nyelt el egyszerre, mondotta a pincér.
1: Tisztelem a nyeldeklőjét, hogy hívják? Kérdezte a ténys úr.
0: Dörmögő Dömötörnek, itt lakik a Bikában.
1: Hát ez szerint Dörmögő Dömötör úr már egyszer megreggelizett? Kérdezte a tekintetes úr. Hogy az a bizonyos Dörmögő Dömötör már megreggelizett itt helyben? Mi?
0: Megám, 2-szer akkor a kolbászhegyet bekebelezett, s azt mondta, hogy érjük a számlájára, felelte a pincér.
1: A dörmögő úr számlájára? Rettenetes!
0: A ténys úr mérgében szintén 5 pár kolbászt csúsztatott le egyszerre a gyomrába.
1: Ez a hasonmásom volt, suttogta. Zebike, a hasonmásom volt.
0: A kolbász után 5 perec korcsolyázott lefelé a torkán.
1: Utánam jött Debrecenbe. Ez az ember kitúr az ágyamból, mindent eleszik előlem.
0: Ismét eltűnik néhány kolbász a nagy fogak közt.
1: Én éhen veszek.
0: Egy csomó perec alászolgálja.
1: Én szomjan veszek.
0: A kulacs tartalma kotyogva szaladt le a kolbász és perec után. Zebike, ezt én ki nem állom sokáig. Én nagyon szeretem Debrecent, de ha itt is bosszant a hasonmásom, én hátat fordítok ennek a szép városnak, akárhogy megharagszanak is a debreceni gyerekek.
1: De legalább nézzük meg Debrecent, mondotta Zebike.
0: Igazad van, bocs, megnézzük. Csak bekapom a reggelit. Kutya meg a mája, hát hol a reggeli?
1: A tányér és kosár üresen bámult a két mackóra.
0: Ennek a kis kolbásznak, perecnek gyorsan végére jártunk. Hát gyerünk, Zebi! Pincér, írja a számlámra a reggelit. Itt lakom a Bikában. Nevem Dörmögő Dömötör.
1: De kérem, az lehetetlen. Uraságod nem lehet Dörmögő Dömötör úr, mert az már régen eltávozott.
0: Csak írja a számlájára a tartozásomat. Gondolja, hogy én az ő vendége, a magam vendége vagyok. De annyit ajánlok, hogyha az az úr még egyszer beteszi magukhoz a lábát, fogja galléron és adja át egy rendőrnek, mert az közönséges csaló. Gyere, Zebi!
1: Kiléptek az utcára. Zebi azonnal fölkiáltott.
2: Nini, milyen nagy templom!
1: Hatalmas két tornyú templom nézett velük szembe, mely egy szép tér közepét foglalta el. Nagyám, szólalt meg mellettük egy jóképű népies alak.
0: Ez Debrecen híres nagy temploma. Ebben kiáltották ki Magyarország függetlenségét, ebben választották Kossuth Lajost kormányzónak.
1: Hát ez miféle nagy tér? Ez a piac. Más néven egyháztér, mert ezen van a református egyház, vagyis a nagy templom, a református püspökilak és a kollégium. Ott van mi? Az a rengeteg nagy épület. Híres nevezetes iskola az.
2: Már láttuk, csak ne beszéljünk mindig róla, szólt türelmetlenül a bocs. Eleget hallottam már róla.
1: A debreceni sértődötten nézett Zebikére. Minden debreceni ember megsértődik, ha valaki kicsinylően beszél a főiskolájáról.
0: Na jó, hogy az úrfi nem járt a régi időben a debreceni kollégiumba.
1: Miért? Kérdezte a ténsúr.
0: Mert a kollégium repet harangja búcsúztatta volna el.
1: Hogy?
0: Hát csak úgy, hogy amikor egy diákot kicsaptak a kollégiumból, meghúzták a repet harangot.
1: Na, az úrfinak is meghúzták volna, mert amint látom, nem kedveli az iskolát.
0: Nem ám a léhűtő, morgott Dörmögő úr. Szerencséje Debrecennek, hogy nem itt jár Zebi iskolába, mert senki sem tudna aludni a repet harangtól. Zebike tiszteletére folyton szólna, mert minden iskolából kicsapnák.
1: Zebike dühös tekintetet vetett a ténysúrra, aki belenyúlt a mellénye zsebébe, s így szólt.
0: Köszönöm, atyafia, felvilágosítást, és szívesen meghálálom egy kis borravalóval.
1: A debreceni ember büszkén nézett végig a ténysúron.
0: Nem szoktunk borravalóért beszélgetni, mondotta megvető hangon, s hátat fordított Dörmögő úrnak.
2: Csí, de büszke magyar, kiáltott föl ez. Debreceni cív is be,
1: szólt egy bégető hang.
2: Kés jó napot kívánok a tekintetes úrnak, be.
1: Egy birkafejű jámbor bácsi állt előttük.
0: Mit jelent az, hogy cív is? Kérdezte a ténysúr.
2: Nem tudom, be, csak annyit tudok, hogy minden cív is olyan büszke, mint egy be, mint egy kis király.
1: Mi azonban tudjuk, hogy a cív is magyarul polgárt jelent.
0: Minden debreceni ember büszke arra, hogy ő ennek a híres, nagy, művelt városnak a polgára, vagyis cívise.
1: Kendis cívis?
2: Nem, könyörgöm, én csak be vagyok, én csak Birka vagyok, a nevem is be, azaz Birka Jeremiás, az én lakásom a be, a Hortobágyi puszta, lakik ott még kívülem 100 000, be.
1: A Hortobágyi puszta? Kiáltott fel a ténysúr. Hallottam a hírét annak a gyönyörű nagy pusztának. Na, én oda kimegyek. Oda csak nem jön utánam a hasonmásom.
0: Jeremiás bácsi, hogy jutunk ki a Hortobágyra?
2: Hát a bén, a Hortobágyi vasúton, üljenek föl erre a kis bére, erre a kis vonatra, majd az kiviszi a bére az állomásra, én csak később megyek haza be.
0: Egy kis lokomotív futott végig az utcán, két apró vasúti kocsival. Debrecenben ugyanis akkor gőzvasút vitte egyik utcából a másikba az embereket. De már elkészült a villamos. A kis vonat megállt, Dörmögő úr elbúcsúzott Jeremiás gazdától.
2: Istennek ajánlom a tekintetes bent, hangzott ennek bégetése.
0: Aztán Zebikével felszállt az egyik kocsi szakaszba. Amíg a kis vonat végig robogott a szép piac utcán, utasainknak volt alkalmuk gyönyörködni a csinos épületekben és a sürgőforgó népben, melynek szájából a magyar szónál egyéb nem lebbent ki.

0: A hortobágyi vasúton kigőzöltek a pusztába, melynek csárdája előtt bodorfüstöt fújva pipázott a korcsmáros.
1: Adj Isten, gazduram, kiáltotta a ténysúr. Üres a kulacsom, nem töltené meg borral?
0: Nincs, felelt a csárdás gazda, a pipát sem véve ki a szájából.
1: Nincs, riadt fel a ténysúr. A híres hortobágyi csárdában nincs bor, a híres hortobágyi csárdából szomjan eresztik el az utast.
0: Dünnyögött a korcsmáros.
1: Hát ebéd van-e?
0: Nincs.
1: Az sincs. A hortobágyi csárdában éhen eresztik el az utast.
0: Utasa válogatja. Morgott a pipa mellől a korcsmáros.
1: Hát minket nem számít a válogatottak közé?
0: Nem.
1: Egyen meg a macska a szűk szavúságát, tört ki a ténysúr. Beszéljen érthetőbben. Miért fogad minket ilyen barátságtalanul?
0: Nem tetszik a fizimiskájuk. A fizimiska alatt a jövevények arcát értette a korcsmáros, mert tréfásan így is mondják az emberi ábrázatot.
1: Hát miért nem tetszik az én kedves ábrázatom?
0: Kérdezte a ténysúr.
1: Mert olyan lókötő ábrázat. Az én arcom? Kiáltott föl dörmögő úr elképedve. Ezt még sohasem mondták nekem, hanem hát, ha úgy is lenne. Én mindig azt hallottam, hogy a lókötő betyárok kedves vendégek a hortobágyi csárdában.
0: Na most már nem, felelte a csárdás.
1: Most a hortobágyon csak a jóra való embernek van becsülete.
0: Hát én nagyon is jóra való vagyok,
1: mert csárdás uram, engem sem a hortobágyi gólya költött. Tudja meg hát, kit tisztel jelenleg a hortobágy a határain. Én, tekintetes, nemzetes és vitézlő, fogvári és körömhegyi, dörmögő, dömötör, mármarosi erdőbirtokos, méztermelő, automobil tulajdonos, volt képviselőjelölt, és majdnem képviselő, híres neves utazó, barlangkutató, kötélen úszó bajnok, bugdácsoló korcsolyaművész, mászó, futó és szuszogó bajnok, táncmester, utolérhetetlen alvó, evő, birkózó, mormogó és gyermekkedvelő úr vagyok.
0: A csárdás rábámult a sok című, bokros foglalkozású úrra, aztán levette a kalapját.
1: Hé, teringette, szólt. Nem is tudtam, hogy ilyen jeles urat tisztelünk a hortobágyon. No, ha befér ezzel a sok címmel a csárdámba, hát csak bújjon be. Akad oda bent kulacsba, meg fogra való.
0: A csárdából énekszó hallatszott. Valaki ezt énekelte.
2: Debrecenbe kéne menni, kokinkakast kéne venni, lassan kocsis likasakas, kiesik a kokinkakas.
1: Ki mulat odaben? Kérdezte a ténysúr.
0: Egy csúkász.
1: Mindjárt gondoltam, mert nagyon alkalmatos a nótája. Adjon Isten, csúkász gazda, szólt a ténysúr, hogy benyitott az ivóba.
0: A tyúkász a sarokban ült. Amint meglátta a belépőt, az orrára rántotta a széles karimájú kalapját, s felelet helyett folytatta a nótát, megverte az asztalt.
2: Lassan kocsis likas a kas, kiesik a kokin kakas.
0: A csárdás hozta az ételt meg az italt. A ténysúr falatozás közben egyre a duhajkodó tyúkász kalapjára bámult.
1: Te Zebulon, szólt. Nekem nagyon keskenynek tetszik annak a tyúkásznak az orra hegye, ami kilátszik a kalap alól.
3: Azám, bácsi,
1: vékony, hegyes, meg vörös. Vörös bizaz. Aztán te, úgy látom, nagyon tetszik neki a kokinkakas, mert egyre arról kornyikál.
3: Bácsi, talán csak nem.
1: Rókamiska, ugye? Na megállj, majd felhajtom kissé a kalapot az orráról. De hol van? Az asztalnál hűlt helye volt a tyúkásznak.
3: Ez bizony elinalt, mondotta Zebi. Megérezte a mackó szagot.
1: Meg mancsot, mert ez bizony csak a Miska lehet. Nézd az imposztorját, nem is elég neki a közönséges csirke, neki kokinkakas kell. Ebéd után fölkerekedtek az utasok. Elbúcsúztak a szűkszavú csárdástól.

0: Sebők Zsigmond, dörmögő Dömötör utazása a Vaskapuhoz. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta Pap János. Hangmérnök Horváth János. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte E. Román Kata.
1: Kezed közé leteszem, elmúlt napom, Istenem. Minden munkám örömöm, a mai napom köszönöm. Ígérem, még jobb leszek. Őrizd, Uram, gyermekedet. Amen.
0: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Antonio Vivaldi szerzeményét előadta a La Serenissima, valamint Adrian Chandler.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra. Híreket mondunk, a szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Jó estét kívánok! A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben. Olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott pénteki közleményében. A Fidesz reagálva a brüsszeli EU csúcsra azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Az Európai Unió állam, illetve kormányfőinek csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás.

0: Közölte Magyar Péter miniszterelnök, pénteken délután az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával folytatott eredményes tárgyalásainak legfontosabb célja ennek az eljárásnak a lezárása volt. A folyamatot azért indították el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon az európai intézmények. Magyar Péter hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. A főpolgármester és a polgármesterek fizetésének befagyasztását, havi költségtérítési jogosultságuk megszüntetését, valamint a vármegyei közgyűlési elnökök fizetésének csökkentését kezdeményezi Szabó Tibor, a Vidék és Településfejlesztési Bizottság tiszapárti elnöke, az országgyűlésnek pénteken benyújtott törvényjavaslatában. Az új szabályok szerint a jövőben a 2024. évre vonatkozó nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni. Alig néhány nappal az amerikai-iráni békemegállapodás aláírása után már is veszélybe került a törékeny tűzszünet, írja a Magyar Nemzet. Bár a hormózi szoros hivatalosan újra nyílt, az iráni forradalmi gárda váratlanul bejelentette a stratégiai víziút újabb teljes lezárását. A katonai szervezet nyíltan szembefordult a teheráni diplomáciával, ami azonnali láncreakciót indított el. Összeomlottak a svájci béketárgyalások, az európai haditengerészetek megindultak a térségbe, a logisztikai szakértők pedig súlyos globális ellátási káoszra figyelmeztetnek. Hazánk időjárásáról. Az előttünk álló éjszaka nagyrészt derült lesz az ég, csak a keleti észak-keleti tájakra érkezhet némi felhő. Csapadék nem valószínű. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között alakul. Szombaton napos idő várható, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották? Köszönjük figyelmüket! 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a Rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Thomas Mann, a nagy német író, 1937. január 14-én jár Budapesten, az akkori Magyar Színházban. Bálint György, a két világháború közötti tragikus körülmények között elhunyt író, újságíró is ott szorong a közönség soraiban, és a következőképpen emlékezik meg erről a jelentős eseményről. Most, hogy az előadó emelvénnyé átalakított színpadon ismét megszólalt Thomas Mann, kissé tanáros, de mégis mély, emberi érzéseket ébresztő hangja, eszembe jut egy szó, amelyet mostanában oly gyakran használnak, és oly önkényesen. Humanizmus. Úgy érzem, sokan élnek ma vissza ezzel a szóval. Mind elvontabban használják, mind jobban szűkítik értelmét, míg végül az vész el belőle, ami kezdettől fogva lényege volt, a homo, az ember. Thomas Mann és még néhány kiváltságos társa sohasem felejtette el, és napjainkban különösen szem előtt tartja, hogy a humanizmus az ember és az emberség szellemének kultusza. Milyen más értelmet ad a humanizmusnak? Milyen őszinte elmélyüléssel és szeretettel hajlik a szó eredeti és egyedüli tartalma az ember felé? Önként ment számüzetésbe 4 esztendővel ezelőtt, pedig könnyen otthon maradhatott volna, háborítatlanul üzve a politikamentes szellemkultuszt. Ma este mindamellett közéletmentesen olvasott fel a Magyar Színház színpadán. Készülő Goethe novellájából olvasott, precíz és mégis bájos, germánul szabatos és mégis latinosan élénk modorában. Az előadás tehát közéletmentes volt, és nem túlságosan hosszú. mégis maradandó élmény, mint minden találkozás Thomas Mann mondataival vagy személyével. Ennél a Goethe ilyen univerzális zseninél nem lehet elkülönítve nézni munkájának vagy életének egyes mozzanatait. Minden beletartozik az életműbe. Bármit mond, és bármit ír, mögötte is körülötte ott van a Varázshegy, a Halál velencében, a József, a politikai nyilatkozatok, az önként vállalt, és ma már hivatalosan megerősített számkivetés. És így világszemléleti, szinte kultúrtörténeti jelentősége van, ha ez a nagy író valahová elutazik, és valamit felolvas. Eddig idéztem, kedves hallgatóink, hosszabb ez az írás, de a lényege ez volt. Azt is tudjuk valamennyien, akik hallgatjuk ezt a műsort, hallgatják ezt a műsort, hogy József Attila egy nagy versben, a Thomas Mann Üdvözlése című költeményében emlékezik meg erről a felolvasásról, illetve Thomas Mannról. A hatalom azonban megtiltja József Attilának a vers felolvasását, de azt nem akadályozhatja meg, hogy Thomas Mann kezébe ne tartsa és el ne olvassa a vers német fordítását. Valamennyiünk előtt ott a kép, nagyon szép a kép, Thomas Mann kezében tartja a vers kézirattát, József Attila fölé hajol, ekkor még nyoma sincs József Attila arcán a fáradtságnak, a közeli halálnak, hiszen 1937-et írunk. Ez József Attila halálának esztendeje, bár az év végén hal meg, de egy rendkívül kiegyensúlyozott, rendkívül szimpatikus, fiatal férfi arc tekint a kéziratra. Nos, hát hallgassuk meg Thomas Mann Üdvözlése című ismert József Attila verset. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj. S még kis szíve nagyon szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk, és mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, s együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít, az igazat mond, ne csak a valódit, a fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt ez estén. Párnás szavadon át nem üt a zaj, mesélj arról, mi a szép, mi a baj. Emelvén szívünk a gyásztól, a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rág. S mi borzadozva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fője új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol fölolvashatol. Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nők, szabadok, kedvesek, s mind ember, mert az egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged, mert örül, hogy lát ma itt, fehérek közt, egy európait. Állítólag az utolsó sor miatt nem jelenhetett meg ez a vers, illetve nem olvashatta fel József Attila, és hát rendkívül sok az utalás benne, a kor történeti utalás. Ugye 1936. november 3-án hal meg Kosztolányi. Most temettük el szegény Kosztolányit, írja József Attila. És az embersége, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyata rág. És a Varázshegyre való utalás, ahogy Hans Castorp madám sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt az estén. Kevesen tudják, kedves hallgatóink, hogy Thomas Mann reagált József Attila halálára. Hatvani Lajos még decemberben, december 6-án értesíti Thomas Mann József Attila haláláról. A következő a levél, Thomas Mann levele. Kedves Hatvani úr, szívélyesen köszönöm folyóhó 6-án kelt levelét, melyben József Attila halálának szomorú, megrázó hírét közli velem. Ez a hír igazán nagyon közelről érint, s kérem adja át a halott körének, a szép szó fiatal íróinak mély részvétem kifejezését a veszteség fölött, amely Attila halálával őket s az ifjú magyar irodalmat érte. Már azért is fájdalmasan érint ez a gyászeset, mert hiszen annak idején személyesen megismerkedtem a fiatal költővel, s értesültem tervéről, hogy hozzám intézett üdvözlő költeményét a színházban olvassa fel, amit a rendőrség nem egészen érthető módon meggátolt. Én azonban és pedig jó német fordításban olvashattam a költeményt, és nagy örömömet találtam benne. Művészi örömet és személyeset is a barátságos érzületért. Baráti üdvözlettel híve Thomas Mann. Kedves hallgatóink, igen vázlatosan az 1937-es Thomas Mann budapesti felolvasásáról beszéltem önöknek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.

0: A berlini filharmonikusok előadásában csendült fel Wolfgang Amadeus Mozart numero 35-ös D-dur Hafner szimfóniájának első tétele. Vezényelt Karl Böhm. A következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A Szentatya június 12-én fejezte be egy hetes spanyolországi látogatását, amely komoly mérföldkőnek számít. Az út során Madridot, Barcelonát, a Montserrati apátságot és a Kanári-szigeteket kereste fel. A pápák történetében először 14. Leó mondott beszédet a spanyol képviselőházban, ahol a politikai döntéshozókat az emberi méltóság feltétel nélküli védelmére és a megosztottság leküzdésére sürgette. Barcelonában a pápa ünnepélyes szentmisét mutatott be, és hivatalosan is felavatta a monumentális bazilika új központi elemét, a Jézus Krisztus tornyot. Az út utolsó állomásán a Kanári-szigeteken a pápa az afrikai menekültekkel és az őket segítő szervezetekkel találkozott. Kiemelte, hogy a migráció kérdése globális és összetett, amely a kultúrák közötti testvéri párbeszédet és összehangolt cselekvést igényel. A szerdai napon megtartott általános kihallgatáson a Szentatya összefoglalta a spanyolországi utazás tapasztalatait. Kiemelte, hogy a mély szociális változásokon átmenő európai országban rendkívül melegséggel és nyitottsággal fogadták. Emlékeztetett a kortárs kultúra és a katolikus hagyomány találkozásának fontosságára. Ugyanakkor utalt legutóbbi Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájára is, amely az emberi személy megóvását sürgeti a mesterséges intelligencia korában. Végül köszönetet mondott mindazoknak, akik imádkoztak ezen apostoli utazás sikeréért, különösen a kontemplatív apácák közösségeinek, akik Spanyolországban, Istennek hála, nagyon sokan vannak. Imádkozzatok továbbra is, hogy a szűzanya közbenjárására az elvetett magok bőséges gyümölcsöt teremjenek, mondta a pápa. A szentszék kiemelt programjai között szerepelt a héten, hogy a pápa fogadta a kiskorúak védelmével foglalkozó latin-amerikai kutató és képzőközpont küldöttségét. Beszédében nyomatékosította, hogy a visszaélések súlyos traumát okoznak, amelyek visszavetik a lelki és az emberi fejlődést. Kijelentette, hogy az egyháznak kötelező feladata, hogy védelmezze és biztonságos teret biztosítson a legsebezhetőbbek számára. A Vatikán az elmúlt napokban több fontos pápai dokumentumot és üzenetet is közzétett. A Világiak Család és Élet Dikasztériuma által szervezett római találkozóra küldött üzenetében a pápa hangsúlyozta, hogy a törékenység és az öregség valójában tanítómester. Arra figyelmeztetett, hogy a létezés értékét nem a modern világ hatékonysági mutatói, hanem a szeretetre való képesség adja meg. A nagyszülők világnapja és a szegények világnapja is kiemelt szerepet kapott. A Szentatya üzenete ezen a világnapon az elmagányosodás elleni küzdelemre, az idősebb generációk megbecsülésére, valamint a társadalom peremére szorultak felé való odafordulásra szólít fel. Az üzenetben a pápa erőteljes képpel írja le azt az elszemeitelenedést, amellyel sok idős ember szembesül a mindennapokban vagy az intézményekben. Sok idős ember egzisztenciájára, mintha egy fátyol borulna, amely elmossa az arconásokat és feledésbe burkolja őket. Ez történik azokban az otthonokban, ahol a magány uralkodik, és azokban a gondozási központokban is, ahol fennáll a veszélye annak, hogy az egyén egyediségét egy ágyszámra vagy egy patológiára redukálják, üzente a pápa. A Szentatya dokumentumban közvetlenül idézi a mesterséges intelligenciáról és az emberi méltóságról szóló enciklikáját, rávilágítva a technológia korlátaira. Egy olyan korszakban élünk, amely hajlamos a felgyorsulásra és a töredezettségre. Az emberi húsvér valóság továbbra is igényli, hogy gyengétségre képes kezek gondozzák, írta a pápa. Emlékeztetett, hogy bár a digitális kultúra megsokszorozza a kapcsolódásokat és az új találkozási lehetőségeket, az emberi szív azonban megőrzi a közelség iránti igényét. A Szentatya végül arra biztatja az időseket, hogy ne féljenek a fizikai gyengeségtől, mert az valami mélyebbet nyithat meg a társadalomban. Pontosan ez a gyengeség rejt magában egy új látásmódot, amely az élet többi korszakát is megvilágítja. Ugyanis ha elfogadjuk és elismerjük, akkor a törékenység megnyitja a szívet a kölcsönös támogatás felé. Aki meg tudja adni azt, amit semmilyen emberi hatalom nem képes garantálni, a szívek mély megbékélését és ezzel együtt az igazi békét, bátorította pápa. Az üzenet lezárásakor emlékeztetett arra, hogy az időskor egyben a spirituális újjászületés ideje is lehet Isten gyengétségének felfedezése. A pápa Szent Ágostont idézte, aki úgy fogalmazott, hogy az öregséghez vezető úton fel lehet ismerni Istent, aki mint egy anya felmelegít, táplál és megőriz. Ez egy olyan felismerés, amely segít abban, hogy ne érezzünk szégyent a felszínre törő törékenység miatt, és megértsük, hogy mindannyian mindig rászorulunk egymásra, és hogy a figyelem és a gondoskodás koldusai vagyunk, bátorította üzenetében az időseket 14. Leó pápa.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. János idalmát hallották Rómából.

0: Domenico Scarlatti 209-es jegyzékszámú A-dur szonátáját előadta Peter Jan Belder.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 20 óra 30 perc. Hangoló. 1898. június 19-én született Eizeman Mihály zeneszerző. Összeállításunkban Sebő Miklós, majd a Hard Jazz Band felvételeit hallják a szerző műveiből.

Van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt. Apám is azt mondta, jó vagyunk havonta, de legjobb naponta, sőt. Én is ezt csinálom 10 éve, maga is rájön még az ízére, arra, hogy van, aki bevallja, van, aki tagadja, de az is akarja, sőt.

Ejzeman Mihály műveiből hallottak részleteket Sebő Miklós majd a Hard Jazz Band előadásában. Elhangzott a hangoló.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Huszonegy óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Érkezik az év első nagy hőhulláma. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Az Európai Unió állam, illetve kormányfői csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott közleményében. A Fidesz, reagálva a brüsszeli EU csúcsra, azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödésének együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt négy hónapban,

Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, amelyet azért indítottak el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon, közölte Magyar Péter az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök elmondta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra és a higiéniára vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett, délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, a tolvajok meg kiássák és ellopják. Gyűjtsetek inkább kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda meg nem emészti, sem a tolvajok ki nem ássák és el nem lopják. Mert ahol a kincsed van, ott van a szíved is. A test világossága a szem. Ha szemed ép, egész tested világosságban lesz, de ha a szemed elhomályosodik, egész tested elsötétedik. Ha tehát a világosság benned sötétség, maga a sötétség mekkora? Ezek az evangélium igéi.

Szent Máté evangéliumának 6. fejezetéből a 19-től a 23. versig tartó részletet Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc. Most a Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Pénteki adásunk témái: 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén, Szent II. János Pál életpéldájából merített. A Szent Atya: meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. 44 éve szentelték pappá Rómában Leó pápát. Isten áldja péteri szolgálatát. 1981. szeptember 10-én Thomas Gambleton püspök diákonussá szentelte Robert Francis Prevost augustorrendi szerzetest a michigani Grosse Pointe Parkban található Montefalcói Szent Klára plébánián. Ugyanebben az évben fejezte be tanulmányait a Katolikus Teológiai Unión, majd felsőbb tanulmányok végzésére Rómába küldték. 1982. június 19-én, éppen 44 éve, Jean Jadot érsek szentelte a pappá Rómában Robert Francis Prevost diákonust az augustorrendi Szent Mónika kápolnában. Leó pápa homíliája Ruini bíboros gyászmiséjén. Szent II. János Pál pápa élet példájából merített. A Szent Péter Bazilika katedra oltáránál csütörtök délután 14. Leó pápa engesztelő szentmisét mutatott be a kedden, június 16-án 95 éves korában elhunyt Camillo Ruini bíboros lelki üdvéért, majd elvégezte a búcsúvétel és a végső ajánlás temetési szertartását. Ruini bíboros közel 17 éven át volt az olasz püspöki konferencia elnöke, és ugyancsak 17 éven át szolgált a pápa római általános helynökeként. Amikor bemutatjuk ezt a szentmisét, az Úr irgalmára bízzuk Camillo Ruini bíboros testvérünket, Krisztus nájának bölcs és gondoskodó pásztorát, kezdte homíliáját a Szent Atya. Sok éven át szolgálta az egyházat,
1: per molti anni ha servito la chiesa,
0: ugyanazzal az odaadottsággal végezve az úrtól rábízott legszerényebb és legnehezebb felelősséget is, amelyet papként, püspökként és bíborosként folytatott a tanításban, a teológiai tanulmányokban, a lelkipásztori szolgálatban, az ifjúsági munkában, a kulturális életben, a laikusok és a hivatások gondozásában, valamint hivatásának gyakorlásában. Az olasz egyház sokat köszönhet neki, mivel közel 17 évig szolgált a püspöki konferencia elnökeként, akár csak a római egyházmegye, ahol ugyanennyi ideig a Szent Atya vikáriusaként működött. Fontos és kényes pillanatokban tudta vezetni Isten népét és testvéreit a püspöki karban, miközben lelkesedéssel, belátással és bátorsággal nézett szembe a számos kihívással. Ruini bíboros olyan meglátásokat és kezdeményezéseket hagyott ránk, amelyek mély nyomot hagytak az egyházi és polgári közösségekben. Leó pápa először is a kulturális projektre gondol, továbbá bíboros mély elkötelezettségére, amellyel a katolikus világ hozzájárult az olasz vallási, polgári és politikai élet legkülönbözőbb területeinek előmozdításához. Ide tartozik az egyházmegyei zsinat nagyszerű munkája és annak római megvalósítása, továbbá aktív párbeszédért folytató jelenléte az egyház, valamint a világi polgári és társadalmi élet különböző szintjein. Az első olvasmány Pál apostol eleven szavait visszhangozta. Sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény el nem szakíthat minket Isten szeretetétől. Ez az igazság inspirálta Ruini bíborost is szolgálatában. Isten szeretete hűséges, szögezte le a Szent Atya, semmi nem győzheti le, és semmi sem választhat el tőle, mert a szeretet az ő ajándéka. Tőle származik, és érdemeinken és gyengeségeinken felül árad ki ránk. Szeretett testvérünk hosszú szolgálata során számos viszontagságon át kísérte a rábízott hívőket és közösségeket, és pontosan az Úr legyőzhetetlen szeretetében és a hitnek erre az adományra adott válaszában kell keresnünk annak az erőnek a gyökerét, amellyel szembesült velük. Lelki végrendeletében a sok emberről szólva, aki iránt hálát érzett a tőlük kapott jóért, Ruini bíboros ezt írta: nem kaptam kevesebbet tőlük, mint amennyit adni próbáltam. Úgy hiszem, olyan szavak ezek, hangsúlyozta Leó pápa, amelyek nekünk is segíthetnek abban, hogy ugyanilyen alázattal és Istenbe vetett bizalommal éljük meg felelősségünket és különféle szolgálatainkat. Egyébként pedig ő vallotta, hogy az az erőforrás, amely leginkább elkísérte őt hosszú élete során, gyermekkora óta az ima volt. Beszéde második felében Leó pápa Szentmise evangéliumát idézte, amely segíthet gyümölcsözően megélni ezt a kegyelmi pillanatot. Jézus így imádkozik: Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek, ahol én vagyok. Ez egyúttal összefoglalja életének a tervét, irányát és végső célját, amelyet Ruini bíboros testvérei javára fordított, és amely állandóan kereste Istennek a saját és az ő üdvösségükre vonatkozó terveit. Ruini bíboros ezzel kapcsolatban írta:
1: Spero, Signore.
0: Remélem, Uram, hogy nem személyes haszonért, hanem a rám bízott és teljes szívből osztott célokért cselekedtem. Camillo Ruini bíborosnak megadatott a kegyelem, hogy személyesen ismerhette és együtt dolgozhatott a közelmúlt néhány nagy szentjével, mint például Szent VI. Pál és Szent II. János Pál. Wojtyla pápáról, akivel évekig együttműködött, ezt írta: Második János Pálban megtapasztaltam a jelenlétedet, Uram. Első kézből tapinthatta meg az imádságban való egységet, az ima, az élet és az apostolkodás elválaszthatatlanságát, a történelmet irányító hit bátorságát, a szeretet és a megbocsátás képességét. Úgy hiszem, hogy a bíboros sokat meríthetett a nagypápa élet egységének példájából, mert benne is megtalálhatjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek a Szent Pápát jellemzik.
1: Descrive il Santo Papa.
0: És hiszem, hogy ezen érzések egybecsengése minket is inspirálhat a saját utunkon. Közismert Ruini bíboros püspöki elmondata János evangéliumból: Veritas liberabit nos. Az igazság szabaddá tesz minket. Ezek a szavak összefoglalják a személyiség és a szabadság mély fogalmát, amelyet Krisztus kinyilatkoztatott nekünk, és amelyet az egyház tanít, igazságra és jóságra teremtettünk, és csak ebben találunk egységet, békét és teljes beteljesülést a földi életben és az örökké valóságban is. Usan emlékeztetnek minket egy különösen jelentős üzenetre korunk számára, amelyben a relativista tendenciák és a valóságról és az emberiségről alkotott teljesen képlékeny látásmódok megtéveszthetnek minket. Ruini bíboros életében megdagadhatjuk ennek az erőnek és szilárdságnak a jelét, amellyel az ember növekszik és érlelődik, amikor létezésének középpontját és fordulópontját az Istentől származó igazságban találja meg.
1: Il centro, il perno della propria esistenza.
0: Végezetül Leó pápa köszönetet mondott mindazoknak, akik elkísérték, segítették és támogatták a bíboros munkájában, lelkipásztori szolgálatában, különösen is idős korában és gyengeségében. Főként azoknak szeretnék köszönetet mondani, akik odaadása mindvégig mellette álltak. Az Úr fizesse meg mindenkinek, adjon vigasz rokonainak és szeretteinek, és adja meg neki a soha véget nem érő béke jutalmát.
1: Il premio della sua pace che non ha fine.
0: Zárta a gyászmise homíliáját Leó pápa.
2: Leó pápa, Meg kell őrizni a keleti keresztényeket a háború és a bizonytalanság csapásától. Csütörtökön fogadta a Szent Atya Ruáko a keleti egyházakat segítő mű plenáris ülésének tagjait a Vatikánban. A háború szülte bizonytalanság felemészti a társadalmak jövőjét. Föl kell ébreszteni a lelkiismeretet, az emberség és a civilizált élet iránt, figyelmeztetett a pápa, aki elismerően szólt a papi és szerzetesi képzésben nyújtott segítségről, ami hozzájárulhat a keleti testvérek elvándorlásának visszaszorításához. Leó pápa örömmel köszöntötte Claudio Guggerotti bíborost, a keleti egyházak kongregáció prefektusát és annak tisztviselőit, valamint a Ruáko valamennyi tagját, majd megállapította. Nagyon időszerű, hogy a keleti katolikus egyházakat segítő projekteken túl a keleti szemináriumokban és kollégiumokban történő papi és szerzetesi képzés támogatásáról cseréltek eszmét plenáris ülésükön. Egy egyház segítése nem pusztán az anyagi eszközök biztosítására terjed ki, hanem magában foglalja az identitás és az evangelizáló erő növekedését is, mely a papok képzésén alapul, akik a lelki javakat terjesztik. A keleti katolikus egyházak nagyon sok kincset őriznek, ortodox testvéreikkel együtt, ami nagy ajándék az egész katolikus világ számára, mely gyakran nem is vesz tudomást ezekről a különböző egyházi hagyományokról.
1: Our mother, the church is therefore united.
2: Anya Szent Egyházunk egységes, de nem egyforma, jelentette ki a pápa, hiszen számos spirituális és teológiai hagyománynak adott otthont, különféle rítusoknak és szokásoknak, melyek kölcsönösen gazdagítják egymást. Javunkra válik, ha ezeket a kincseket elmélyítjük keleti katolikus testvéreink millióival, miközben azt kívánjuk, hogy haladjunk előre a teljes egység felé valamennyi keleti egyházzal együtt. Minden ősi keleti egyház a hit eredetéhez vezet vissza minket. A szakrális liturgiáikon keresztül megmutatják Isten misztériumának dicséretét, tanúskodnak a közben járó ima erejéről, lelki tartalmakat nyújtva csodálattal töltik meg a szívet a benne rejlő szépségek iránt. A híveket pedig a különböző teológiai és antropológiai jegyek szerint imára indítják, olyannyira, hogy a II. Vatikáni zsinat a keleti és nyugati keresztényekkel kapcsolatban megállapította. Ezért nem csoda, hogy a kinyilatkoztatott misztérium egy-egy szempontját az egyik jobban fölfogta és jobban ki tudta fejezni, mint a másik. Ennél fogva a különböző teológiai formulák nem ritkán inkább kiegészítik egymást, mint hogy ellenkeznének egymással. A keleti kereszténységet viszont csak akkor tudjuk megőrizni, ha ismerjük, enélkül szegényebb lenne az egyház. Ahhoz, hogy megértsük és szeressük, megfelelő képzésre van szükség, ahogy erre már több mint 30 évvel ezelőtt Szent II. János Pál rámutatott. A Ruáko döntése, hogy segítsék a keleti papképzést, ennek a konkrét figyelemnek a szép jele. Az ismeret és a cselekvő szeretet, valamint a nyitott elme és a dolgos kéz közötti kapcsolat azonban megfelelő lelki hozzáállást is kíván. Nem csak nagy lelkű szívre van szükség, hanem arra, hogy ebben a szívben kegyelem lakjék, és lángra lobbanjon a Szentlélek által. Leó pápa ezért azt kérte, hogy mindig ápolják a lelki életüket az imádságon és a szentségi életen keresztül. Az irgalmas cselekedetek csak akkor hoznak tartós gyümölcsöket, ha a jó forrásából táplálkoznak, ami pedig Isten. Ha igaz, amit Jakab levelében olvasunk, vagyis, hogy a hit tettek nélkül halott, akkor az is igaz, hogy a tettek élő hit nélkül meddők maradnak. A keleti egyházakat segítő mű csöndes és jótékony szolgálata, a számos jótevő, akik rajtuk keresztül anyagilag segítik a rászorulókat, éles ellentétben áll azzal, milyen sok pénzt pazarolnak ma el gyilkolásra, dobnak ki háborúk szítására. Amíg ti életet teremtetek, ők halált osztanak. Mi alatt ti kinyújtjátok a kezeteket a testvérek felé, ők eltaposni való ellenségeket látnak. Míg ti párbeszédet indítotok, ők csak a monológot keresik.
1: While you create dialogue, They seek monologues.
2: Ti a remény útjait nyitjátok meg, ők félelembe zárják a népeket. Míg ti a jövőt építitek, ők lerombolják a jelent, sorolta a pápa. A keleti keresztények fájdalmas vérveszteségét, az elvándorlást elsősorban a háború okozza, ami nem oldja meg a problémákat, hanem tragédiákat okoz, melyekről gyakran elfeledkezünk. A háború szüli azt a csapást, ami továbbra is kivérezteti a keleti egyházakat, és amelyet a pápa egyetlen szóban határozott meg, bizonytalanság. Ha valaki ma fölkeres egy olyan országot, ahol korábban fegyveres konfliktus dúlt, de most csönd borul rá, akkor látszólag nyugodtnak tűnhetnek a dolgok, még ha a múlt drámája erősen nyomot is hagyott az ottaniak életén. Ezeket a társadalmakat azonban meggyengíti az intézmények instabilitása, a fegyveres bandák jelenléte, amelyek felosztják egymás között a területet. A külső érdekek mentén manipulált politika, mely nem szabadon működik, hanem ezer és ezer rejtek úton, titkos megállapodások és részérdekek között lavírozva. Ez pedig állandó bizonytalanságot kelt, ami megfojtja a fejlődés lehetőségét, ez pedig mindig a szegényeken csattan leginkább. Emiatt sok országban félelem és bizonytalanság uralkodik, a munka kiszámíthatatlan, a fizetések akadoznak, az egészségügy hol működik, hol nem, az oktatás átmeneti. Ennek az emberek isszák meg a levét, a családok, a gyermekek és a fiatalok, az idősek és a betegek. Ez a dráma mindenki szívére nehezedik, felemészti a reményt, és megakadályozza a jövő építését. Inkább az elvándorlásra sarkal, ahogy az sok hittestvérünkkel történik, különösen a Közel-Keleten. 14. Leó pápa újból felhívást intézett azért, hogy gondolkodjunk el a háború és az instabilitás következményein. Okosan és felelősen előzzük meg azokat, mert mindez nem az elkerülhetetlen sors gyümölcse, hanem szabad döntések, tehát felróható erkölcsi felelősség kérdése. A történelem azt bizonyítja, hogy az erőszak és az elnyomás, a hatalom és az uralkodás, az igazságtalanul és gátlástalanul szerzett vagyon szálai nem csak az elszenvedőket sújtják, hanem visszaütnek azokra is, aki elköveti őket. Imádkozzunk Jézushoz, a béke urához, és rázzuk föl az emberek lelkiismeretét, hogy fogékonyak legyenek a megbotránkozásra, és újra tisztelet ébredjen bennük az emberség és egy kellő civilizált érzék iránt, fohászkodott a pápa, majd szívből jövő köszönetet mondott azoknak, akik az evangélium nevében támogatják keleti testvéreinket. XIV. Leó pápa megerősítette és újabb 5 évre meghosszabbította Erdő Péter bíboros tagságát a keleti egyházak dikasztériumában. Pietro Parolin bíboros szentszéki államtitkár május 4-én írta alá kinevezést. Ennek értelmében Erdő Péter bíboros az apostoli szentszék 7 dikasztériumának tagja. A keleti egyházak kongregációja a római kúria szerve, 9. Pius pápa 1862-ben alapította a Propaganda Fide kongregáció keretében. 15. Benedek pápa 1917-ben önállósította. Hatáskörét 11. Pius 1938-ban jelentősen megnövelte. A dikasztérium szerkezeti sajátossága, hogy tagjai az összes keleti katolikus pátriárkák és nagyérsekek, valamint a keresztény egység törekvés dikasztériumának elnöke. Illetékessége nem csak bizonyos ügyekre, hanem bizonyos személyek és területek minden ügyére szól.
0: Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pénteki műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.
3: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Johann Sebastian Bach 24. Goldberg variációját Elena Bársály játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Gion Nándor, Virágos katona. 25. befejező rész.

0: Fényesen ragyog a nap, mire visszaérek a szívhez. Fáradt vagyok, ég a szemem. A hosszú, kimerítő éjjeli séta egy régi nagy futást juttat az eszembe. Akkor tél volt, és Török Ádámmal a befagyott folyón futottunk, hogy megszabaduljunk valamitől. Most semmitől sem szabadultam meg. A fejem zúg, mintha egy nagyon fontos ér megpattant volna benne, és hallom továbbra is az idegesítő imamormolást. A gát mellett, félig a partra vonszolva, ott hever üresen Barzam Gábor halászcsónakja, amelyet az éjjel én loptam el, hogy Török Ádám elszökhessen vele egy levegős búvóhelyre. Török Ádám a fontosabb ügyeit mindig csónakon intézte. Képzeld el, az a hülye Török Ádám elszökött az éjszaka, mondja Rézi bosszusan, amikor bemegyek a malomudvarba. Elszökött? Igen. Azzal a ronda hosszú hajával, hogy a csendőrök már 10 kilométerről észrevegyék. A csendőrök nagyon fognak örülni neki, majdnem 3 éve vadásznak rá. Biztos, hogy elszökött? Átkutattuk az egész padlást. Az apám egészen kétségbe esett miatta. Ő akarta mindenáron itt tartani. Nem hagyott üzenetet, vagy valami mást? Nem hagyott semmit. Szó nélkül ellógott. Megérdemelni, hogy elkapják a csendőrök, és kivágják a frontra. Elvitt valamit?
1: Ugyan.
0: Mit vitt volna el? Nem tudom elképzelni, hogy mi történhetett Török Ádámmal. Hiszen azt mondta, hogy csónakkal szökik. Arra nem is akarok gondolni, hogy esetleg tényleg elkapták a csendőrök. Török Ádám sokkal ravaszabb annál. Sosem bukott le, pedig vadászkutyákkal is üldözték már. Megnyugtatom magam, bizonyára jobb tervet eszelt ki, mint amiről nekem beszélt, és most már valami biztonságos, levegős búvóhelyen lapul. Úgy látszik, Lisztre sem volt szüksége. Biztosan remek helyet talált. Nem kell félteni Török Ádámot, mondom Rézinek is megnyugtatólag. Menjen a fenébe, mondja Rézi. Erőszakkal nem tarthattuk itt. Kész a köpenyed. Megfeledkezik Török Ádámról. Bevezet a konyhába, hogy felpróbáljam az átalakított katonaköpenyt. Az átszabott, kifordított köpeny olyan, mintha új lenne. Rézi élvezettel szemlélgeti minden oldalról, és elégedetten mondja. Ez a legszebb katonaköpeny, amit valaha láttam. Templomba is elmehetsz benne. Jobban örül neki, mint én. Nekem jóformán teljesen mindegy, hogy milyen köpenyt hordok, de azért azt mondom. Köszönöm, biztosan rengeteget kínlódtál vele, de megérte. A zubbonyodat is átalakítom, mondja. A cipődet pedig igazán megpucolhatnád. Csupa sár. Sétáltam az éjszaka. Sétáltál? Egész éjszaka? Igen. Miért nem aludtál? Rettenetesen fáj a fejem. Azért rázott folyton? Igen. Aludd ki magad, akkor majd nem fog fájni. Ki tudja, merre csavarogtál egész éjjel. Majd kialszom magam. Ráncolja a homlokát, összeszűkült szemekkel méreget, aztán megkérdezi. Miért nem borotválkozol? Nem tudok bal kézzel borotválkozni. A jobb kezem pedig nem hajlik. Vesd le a köpenyedet, te gyámoltalan. Lehúzza rólam a katonaköpenyt, és a fogasra akasztja. Székre ültet, nyakamba köt egy törülközőt. Mit akarsz? Megborotvállak. Te? Te akarsz megborotválni? Az apámat is én szoktam borotválni. Remeg a keze a sok zsákkötözéstől. Már egy éve én borotválom. Kezdetben megvágtam néhányszor, de most már simán lehúzom a szakállát. Elképedve és engedelmesen ülök a széken. Bal kezemmel zavartan simogatom az államat, Rézi meg forgolódik a konyhában, mint egy borbésegéd. Előveszi a borotva szappant és a pamacsot, habot ver, és gondosan fehérre meszeli az arcomat. Aztán a szobából kihozza a borotva kést és egy széles nadrágszíjat. A szíj csattyát az egyik szék támlájára akasztja, kifeszíti és feni a borotvát. Biztos, hogy tudsz borotválni? Kérdem még mindig hitetlenkedve. Persze, hogy tudok, mondja, és megvizsgálja a borotvakést. Kicsorbult az éle, alaposan meg kell fenni. A lapának erőszakálla van. Szakértelemmel fenni a borotvát, az arca lassan kipirul. Az arca most éppen olyan, mint amikor egyszer régen keringőzni tanított engem a Kálvárián, a kápolna teraszán. Egyszer a Kálvárián nagyon beléd szerettem, mondom. Fiatal gyerek voltál még akkor, mondja. Táncolni se tudtál, de gyorsan megtanultam. Az igaz, ahhoz képest, hogy milyen ügyetlen vagy. Legyél a feleségem. Ne bolondozz, mondja Rézi, és még a fejét se emeli fel. Feni azt az átkozott borotvát. A fogolytáborban, amikor megoperálták a könyökömet, napokig iszonyú fájdalmaim voltak. Nem tudtam aludni, azt hittem, megőrülök. Még egy fejlövéses, haldokló katonát is megvertem, mert állandóan jajgatott mellettem. Lehet, hogy nem kellett volna megvernem azt a haldoklót. De hát magán kívül volt, meg sem érezte. Végül egy injekciót adtak, amitől a fájdalom nem szűnt meg ugyan teljesen, de valamennyire megnyugodtam, és sikerült elaludnom is. Most is szükségem van egy ilyen injekcióra. Legyél a feleségem, mondom ismét. Rézi elengedi a nadrágszíjat, kiegyenesedik. A kezében ott van az éles borotva, én meg beszappanozott képpel ülök előtte. Attól félek, hogy mindjárt nevetni kezd. Komolyan mondod? Nagyon komolyan. Ne bolondozz! Legalább 2 évvel idősebb vagyok, mint te. Azt akarom, hogy a feleségem legyél. Te vagy az egyetlen, aki nem változott meg. Sokkal fiatalabb vagy, mint én. Most úgy néz rám, mint amikor a borostás arcomat méregette rosszallóan, aztán szinte dühösen mondja, egész életemben dolgozhatok rád. A feleségem leszel? Ugrok fel. Persze, mondja, és elmosolyodik. Nekem lesz a leggyámoltalanabb férjem az egész faluban.

Pál bátyám kölcsön akarta adni az ünneplő ruháját, hogy abban menjek a községházára az anyakönyvvezetőhöz bejelentkezni, de nekem már nem volt fontos az ünneplő ruha, a fehér ing és a kalap. Teljesen mindegy volt, hogy miben járok. Rézi kifordított és átszabta a köpenyemet és a zubbonyomat is, egészen helyes katona lett belőlem. Alig hasonlítottam katonára, egyenruhában is mehettem nyugodtan a községházára. Minél gyorsabban össze akartunk házasodni. 5 nappal a megérkezésem után pénteken délelőtt már indultunk is bejelentkezni. A szív melletti vízi malomból indultunk, ahol erre a napra leálltak a malomkövek, Krepszék ünnepébédhez készültek, és mosolyogva kísértek ki bennünket a kapu elé. Stefán átölelte törékeny feleségét, egymáshoz simulva lépkedtek mellettünk. A két fiú, Steffi és Péter még mindig a katonaruhámat csodálták. Ott volt Kati is a férjével, Gáspár Dezsővel, aki többször kedélyesen megveregette a vállamat. Kint az utcán, mielőtt elbúcsúztunk volna tőlük, meg akartam még mondani valamit Stefánnak. Emlékszik arra a kártyapartira a Vári kastélyban? Kérdeztem. A gyerekek csodálkozva néztek Stefánra. Ők úgy látszik nem tudtak az apjuk kártyázásáról. Emlékszem, mondta Stefán mosolyogva. Majdnem elnyertem a Vári birtokot. Az utolsó osztásnál vesztettem, és akkor elájultam. Megfogadtam, hogy soha többé nem kártyázom. Én osztottam. Tudom. Pakliztam a lapokat. Stefánnak nyitva maradt a szája. Az arcára fagyott a mosoly. Te csináltad. Megigazítottam a lapokat, hogy 9-szer egymás után nyerjen, a 10. osztásnál pedig veszítsen. Miért? Azért, mert megpofozta Rézit. És azért, mert elküldte Németországba. Mindenki feszülten figyelt bennünket, és Stefán akkor hahotázni kezdett. Szerelmes voltál? Igen. Bitankölyök voltál, mondta nevetve. Nem haragszik? Kérdeztem megkönnyebbülve. Már nem vagyok bitankölyök. Dehogy is haragszom. Megérdemeltem azt a leckét. Nem lett volna szabad kártyáznom. Meg kellett, hogy mondjam. Semmi baj, mondta Stefán. Siessetek, iratkozzatok be a községházán. Várunk benneteket ebédre. Örültem, hogy elmondtam a dolgot Stefánnak, és örültem, hogy nem haragszik. Jókedvűen mentünk a községházára. Rézi belekarolt a sebesült jobb kezembe, amit mereven az oldalamhoz szorítottam, mint egy botot. A péntek piaci nap volt Szent Tamáson. Sok ember járt az utcákon, siettek a piac tér felé. Mi ketten Rézivel nyájasan üdvözöltük az ismerősöket, úgy köszöngettük, mintha már is esküvőre mennénk. Sokan talán ezt is gondolták rólunk. Kisé megilletődve léptem be a községházára. Rézi azonban otthonosan mozgott, ő már járt itt bejelentkezni, amikor férhez akarták adni a nagyfejű Jakobhoz. Az anyakönyvvezetőt is ismerte. Őszhajú öregember volt az anyakönyvvezető. Ő is emlékezett még Rézire. Miután bejegyezte az adatainkat, élcelődve megkérdezte. Most nem fogod meggondolni magad? Nem, mondta Rézi. Biztos, hogy nem. Azután hozzám fordult az anyakönyvvezető. Voltál a fronton? Voltam. Derék fiú vagy, mondta. Sok ellenséget megöltél? Elég sokat. Tehát 2 hét múlva lesz az esküvő? Nem gondoljátok meg magatokat? Kérdezte az anyakönyvvezető újra. 2 hét múlva meg lesz az esküvő, mondtam. Karonfogva hagytuk el az irodáját, végig siettünk a Kongó folyosón, és kiléptünk a főutcára, a tavaszi napsütésbe. Megálltunk a községháza lépcsőjén, és megcsókoltuk egymást. Szép, verőfényes tavaszi nap volt.
Fehér akácvirágok illata érződött a levegőben, és gyors szárnyú apró madarak repültek az ég felé. Egymást átkarolva álltunk a községháza lépcsőjén, mintha már is házasok volnánk. Most még az ismerősökkel sem törődtünk. De egyszer csak harsány doppergés hallatszott a két tornyú görögkeleti templom felől. Riadtan kaptuk arra fejünket, és akkor megláttuk Török Ádámot, akire hiába várt vasárnap éjjel az a halászcsónak, hogy elmehessen egy levegős búvóhelyre, ahol nem lesznek lidérces álmai. Török Ádámnak nem sikerült elmennie a levegős búvóhelyre. Itt volt a főutcán. A kocsi út közepén lépkedett, hosszú, fekete haja a vállára omlott, a keze hátra volt kötve. Két puskás csendőr kísérte, az egyik előtte, a másik mögötte ment. Előttük vagy 5 méterre a kisbíró haladt, és megállás nélkül verte a hasán ugráló dobot. A községháza felé jöttek. Komoly, majdnem ünnepélyes arccal közeledtek. A doppergés egyre hangosabb lett. Minden irányból emberek sereglettek a főutcára, és kíváncsian bámulták Török Ádámot, a két csendőrt és a doboló kisbírót. Mire Török Ádámék a községházára értek, még a piacozó kereskedők is ott szorongtak a járdán, a virágzó akácfák között. Hirtelen megszűnt a doppergés. Néhány pillanatig néma csend lett. Akkor a hátulsó csendőr a puskatusával Török Ádám bordái közé vágott. A várakozó síri csendben szinte hallatszott a csontok recsegése. Katona szökevény vagyok, kiáltotta Török Ádám. Doppergés, méltóság teljesen lépkedtek tovább. Azután ismét csend. A hátulsó csendőr lecsapott Török Ádámra puskatussal. Gyáva vagyok, kiáltotta Török Ádám. Újból dobszóra lépkedtek. Pár lépést tettek csak meg. A csendőr újból ütött. Kiraboltam, de mién? Az első csendőr keze meglendült, és a puskatussal gyomron vágta Török Ádámot. Elakadt a szava Török Ádámnak. Kissé összegörnyedt, de mindjárt lecsapott rá a hátul lépkedő csendőr, és akkor azt kiáltotta. Áruló vagyok! Megint dobolt a kisbíró, megint ütött a hátul lépkedő csendőr. Elárultam a hazámat, kiáltotta Török Ádám. Lassan, méltóság teljesen mentek végig a főutcán. Török Ádám a vállig érő fekete hajával, a két csendőr kezükben a puskával, és a kisbíró a dobbal. Ha megszűnt a doppergés, a hátulsó csendőr Török Ádám bordái közé vágott a puskatussal, és akkor Török Ádámnak mindig azt kellett kiabálnia, hogy katona szökevény, gyáva, és hogy áruló. Néhányszor megpróbált mást kiáltani. Ki akarta kiabálni, hogy leütötte ólomos botjával Pelt Frigyest, a boltost, Kacsics Kapált, az építési vállalkozót, Demjén Györgyöt, az uzsorást, egy Jaksity nevű szerb parasztot, hogy leszúrta azt a rusnyák kupecot, hogy vasvillával leütötte azt a tanyasi gazdát. De ilyenkor az előtte haladó csendőr a gyomrába vágott a puskatussal, és belé folytotta a szót. Megint csak azt kellett kiabálnia, hogy ő katona szökevény, hogy ő gyáva, hogy ő áruló. Végig a hosszú főutcán. Mi ketten Rézivel onnan fentről, a községháza lépcsőjéről néztük mindezt. Egymáshoz bújtunk, mint két ilyet gyerek. És sokan nézték még. Rengeteg ember csődült össze azon a piaci napon a Szent Tamási főutcán. Oda csalta őket a harsány dobszó. Tülekedtek a járdán, az akácfák között. Fejükön kalap volt, és kigúvat szemekkel bámulták a kiabáló Török Ádámot. Néhányan zavartan vigyorogtak.
Az emberek a kalapok felett meg összeborultak az akácfák fehér koronái. Az ágakról tömött fürtökben lógtak a virágok, és nevettek a napfényben.

Virágos katona. Gion Nándor regényéből Serer Zoltán olvasott fel. A 25. befejező rész hangzott el. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, dramaturg Sáros Pataki Zsuzsanna, rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Enrico Dindo és a Liszt Ferenc Kamara zenekar szólaltatta meg Joseph Haydn C-dur Gordonka versenyének első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Huszonkét óra. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Reifin Krisztina, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Érkezik az év első nagy hőhulláma. Szombattól másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Az országos tiszti főorvos a Hungaromet előrejelzése alapján másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombattól kedd éjfélig. Az Európai Unió állam, illetve kormányfői csúcsértekezletének záró dokumentumából Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A kormányfő ezt csütörtök késő éjjel közölte a Facebook oldalán. Kiemelte, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. A dokumentumba Ukrajna kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A Fidesz szerint Magyar Péter miniszterelnök néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben, olvasható az ellenzéki párt MTI-hez eljuttatott közleményében. A Fidesz, reagálva a brüsszeli EU csúcsra, azt írta, a kormányfő feladta Magyarország semlegességét az orosz-ukrán háborúban, és csatlakozott az Ukrajnát támogató országok csoportjához. Feladta Magyarország migrációs álláspontját, és nem jelentette be, hogy Magyarország nem hajtja végre a migrációs paktumot. Hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Magyar Péter a közösségi médiában jelentette be, hogy kormánya kivezeti a védett üzemanyagárak rendszerét. A miniszterelnök szerint a nemzetközi olajárak csökkenése és a forint árfolyamának erősödésének együttes hatásaként a magyarországi töltőállomásokon akár már ezen a héten is olcsóbb lehet a benzin és a gázolaj, mint a rögzített védett ár. A Fidesz frakciója szerint a védett üzemanyagár több millió magyar családot jelentős kiadásoktól óvott meg az elmúlt négy hónapban. Semmilyen garancia nincs arra, hogy ebben a törékeny világgazdasági helyzetben az üzemanyagár nem fog gyorsan újra megemelkedni. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve a Sargentini jelentés alapján indított 7-es cikkely szerinti eljárás, amelyet azért indítottak el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak Magyarországon, közölte Magyar Péter az Európai Tanács kétnapos brüsszeli ülését követő sajtótájékoztatóján. A miniszterelnök elmondta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat által tett antikorrupciós és egyéb intézkedések elegendőek az eljárás lezárásához. Nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít június 22-től augusztus 20-áig

a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. A vizsgálatok kiemelten érintik a közkedvelt nyári élelmiszereket, különösen a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagylaltokat előállító létesítményeket. Ezekben az üzemekben higiéniai és nyomonkövetési ellenőrzést végeznek a szakemberek. A gyermektáborokban az élelmiszerbiztonságra és a higiéniára vonatkozó előírások betartását ellenőrzi a hatóság. Hazánk időjárásáról. Szombaton napos idő várható a fátyol és a képződő gomoly felhők mellett. Délután helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. A délutáni kerengő ismétlése következik.

0: Megjelent a Balatonfüredi és Balatonalmádi járás építészeti topográfiája. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A műsor vendége a két szerkesztő, Galamb Zsuzsanna és Jankovics Norbert, a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusai. Mit is jelent az építészeti topográfia?
1: Az építészeti topográfia célja, hogy területi alapon gyűjtse össze az adott területnek az építészeti emlékeit, ezt valamilyen sorrendben közéadja, rangsorolja, bemutassa a legfőbb építési történeti adatokkal, leírja az épületeket, ha van értékes berendezés, akkor azokról is említést tegyen, de tulajdonképpen egy leltáról van szó.
0: A Magyar Építészet Topográfia kiadás múltjáról mit lehet elmondani?
2: Nagyon korán megkezdődött a műemléki topográfia Magyarországon, tehát a nyugati nemzetekkel együtt. Ipolyi Arnold volt az első, aki kiadott első topográfiát. Értelemszerűen ez még elsősorban a középkori és a római kori emlékekre fókuszált. És ezután volt egy nagyobb cezúra, majd aztán a 60-as években lendült föl a topográfia műfaja, amikor több megyei topográfiai kötet készült el. Mindenképpen megemlíteni, ezek ambiciózus vállalkozás volt, nagy topográfiák készültek, tehát a teljes megyének, a teljes műemlék állományáról teljes levéltári feldolgozást tűzték ki célul. Éppen pont ezért, mivel hogy ez olyan nagymértékű feladat volt, sajnos ez a 80-as évekre leállt, ez a nagy topográfiai, a műfaj majd tulajdonképpen el is halt, és utána már csak pár, egy-két Székesfehérvár topográfiája készült el a 2000-es években, majd aztán a mi intézményünk vette fel a fonalat a Veszprémváros építészeti topográfiájából, ami az LKF keretében tudott megjelenni.
0: Sokan úgy vélik, hogy az építészeti topográfia az megegyezik a műemlékvédelemmel. Igaz ez?
1: Ezeken a szavakon nagyon sok, meg címeken nagyon sok vita volt. Ugye mi építészeti topográfiának hívjuk ezt a munkát. Valójában a műemléki topográfiát folytatja. Azért neveztük építészetinek, mert mi nem csak a műemlékekkel foglalkozunk, hanem minden olyan épülettel, amit valamilyen szempontból érdekesnek vagy értékesnek tartunk, akár az adott település, akár a magyar építészet történet szempontjából, de mondjuk nem rendelkezik műemléki védettséggel. Tehát a hagyományos műemlék jegyzékbe se kerülne be, tehát teljes egyenlőséget nem lehet tenni a két dolog közé. Az biztos, hogy a jövőbeli például műemléki nyilvánításoknál mondjuk egy ilyen adatfeltárást már figyelembe lehet venni, amikor a modern épületek közül kell kijelölni a műemlékeket.
2: Csak annyival elégíteném ki, amit a kollega elmondott, hogy ebben azért óriási elmaradásunk van. Tehát példaként mondjuk megemlíteném Ausztriát, ahol mondjuk 33 ezer műemlék van, de van egy háttér adatbázisuk, amiben 90 ezer objektumot vettek föl, amik potenciális a műemlékek. Tehát ez az építészeti topográfia, ennek is lehetne egy alapja, amit, hogy mik azok potenciális épületek, amik műemléki, vagy akár helyi védettséget élvezhetnek a jövőben.
0: Azt viszont lehet tudni, hogy hazánkban hány műemlék van? Van egy feltérképezése?
2: Hát van egy hivatalos műemléki adatbázis, ami sajnos nem nyilvánosan elérhető. Pontos számot most nem tudnék megmondani. Körülbelül olyan 12 és 15 ezer közötti műemlék van.
1: Tehát ez egy nagyon fura helyzet, hogy gyakorlatilag nincs egy olyan nyilvántartás, amiben darabszámra meg tudjuk mondani, hogy hány templomkastély, kert, népi lakóház, stb. Védett műemlékileg. Ez a műemléki nyilvántartásnak a sajátosságaiból adódik, és mindenképpen egy rendbe teendő kérdés.
0: Tehát tulajdonképpen ez lenne majd az építészeti topográfiák célja?
1: Egyik célja.
0: Hiszen csak a kezdeteknél tartanak.
1: Ezen kívül arra is jó a topográfia, hogy mivel települési szinten dolgozza föl az épületeket, mi mindig gondolunk a helyi lokálpatriótákra, akiknek az anyagai számunkra nem biztos, hogy elérhetőek, ők helyben olyan helyismerettel rendelkeznek, amit nehéz pótolni. Ha ezek be tudnak aportálódni ebbe a munkába, akkor teljesen más lesz a helyi kötődés egy ilyen anyaghoz. Tehát gyakorlatilag oktatási segédanyag, sőt döntés előkészítő segédanyag is egy helyi építészeti hatóság számára. Tehát a cél nem csak a műemlékvédelem kiszolgálása, hanem tulajdonképpen egy nagyobb, szélesebb közönségigény kiszolgálása.
0: Gondolom a hallgatókat is nagyon érdekli, hogyan készül vagy készülhet egy építészeti topográfia. Mi a teendő?
2: Hát mindenképpen jár egy előzetes forrásfeltárással, amit még elsősorban íróasztal mellett végzünk, tehát átolvassuk az elérhető szakirodalmakat, megnézzük az elérhető térképeket, és hát ennek a legizgalmasabb része a terepi munka, amikor a kutató lemegy a adott településre, és természetesen nem így szabadon, hanem egy előzetes lista alapján, tehát amit mindenképpen megnézzük az településen az összes műemléket és a helyi védett épületállományt, de ezen kívül nyilvánvalóan a kutató nyitott szemmel jár, és feltérképezi azokat az értékeket is, amiket eddig se a helyi védelem, se a műemléki védelem nem vett számba, és ezután készül róla egy fotódokumentáció, jellemzően, mivel hogy ugye nem vagyunk hatóság, ezért nincs jogunk az épületekbe bemenni, sőt a kertekbe sem mehetünk be, ezért olyan fotók készülnek, amik az utcáról elérhetőek mindenki számára. Készül egy ilyen fotódokumentáció, egy történeti leírása az épületnek, és egy építészeti leírása az épületnek. És ezt bevisszük egy általunk kifejlesztetett adatlapba, amit bemappázunk a fotókkal együtt. És aztán ebből készül majd a kézirat.
0: A kutatómunka vagy a terepmunka előtt meghatározták, hogy milyen elvek, módszertanok alapján készülnek a felmérések?
2: Igen, ha már azért ezt el kell mondani, hogy ez nagyon nagy fokú rugalmasságot vár el az embertől. Már nagyon régen elkészültek azok az alapelvek, amik alapján egy épületet mondjuk leírunk, vagy akár egy épületet számba veszünk. Műfaj sajátosságát tekintve, hogy ez nagyon-nagyon rugalmas tud lenni. Tehát előfordulhat egy olyan épület, ami mondjuk, most akkor beszélünk konkrétan, hogy Balatonfüreden nem kerülne be a műemléki topográfiába, az mondjuk egy kisebb településen, ahol jóval kevesebb építészeti érték van, ott fölvesszük. Tehát ilyen szempontból az elvek is nagy fokú rugalmasságot várnak el a kutatótól. Például Csajágon egy kis település a második világháborúban eléggé sok kár érte, ezért éppen ott olyan épületet is fölvesz a kutató, amit mondjuk például Füreden nem fog fölvenni.
1: Ráadásul ugye vannak olyan épület típusok, amiknek nincs komoly művészettörténeti szakirodalma. Ez lehet régi épület is, például a szőlőműveléshez kapcsolódó épületek, amikkel jellemzően a néprajz foglalkozott, és a művészettörténet homlokterébe akkor kerülnek, amikor mondjuk kicsit komolyabb épületek, vagy lakóépületek is, és azzal vannak kombinálva, de ezeket nagyon nehéz elválasztani egymástól. És akkor vannak azok a 20. századi, főleg második felében keletkezett épületek, nagy szállodák a Balatonparton, vagy strandépületek, amiknek egyértelműen építészeti értéke van, de mondjuk még nem alakult ki a módszertan a leírásukra, néha nem azonosítható a tervezőjük, pedig nyilvánvalóan időben nagyon közel vannak, és ezeket még el lehet érni, vagy meg lehet találni, mielőtt ezek végleg eltűnnek. Ugye ezek nagyon sérülékeny emlékek. 60-as, 70-es években épült épületek most kerülnek abba az állapotba, hogy vagy teljesen elbontsák őket, vagy pedig a felismerhetetlenségig átalakítsák őket, és mi erre a emlékállományra is kifejezetten odafigyeltünk.
2: 22 település található Balatonfüredi járásban. Tehát az volt a cél, hogy minden egyes település bekerüljön. Az az elvünk, hogy nincs olyan település Magyarországon, ahol nincsen semmilyen érték, építészeti érték. Ilyen nem létezik. A Balaton-Almádi járásban volt olyan település, ahol sem műemlék, sem helyi védett épület nem szerepelt semmilyen listában. Ennek ellenére egy nagyon komoly anyag állt össze a településről.
1: Tehát pont egy ilyen járási típusú feldolgozás során jönnek ki olyan dolgok, amiket az ember talán korábban is sejtett, de így válik világossá. Nekünk az volt az eredeti tervünk, hogy a két járás, tehát a füredi és az almádi, az egy kötetben fog megjelenni. Most ehhez képest hamar felismertük, hogy ez már két kötet, Almádi és Füred, és aztán a füredi járásnak a teljes lejárása után vettük tudomásul, hogy a füredi nyomdatechnikailag nem fér egy kötetbe, tehát azért lett két kötet. És biztos lesz még ilyen a jövőben is, hogy lesznek olyan járások, amik tele vannak épített emlékekkel, és lesznek kevésbé gazdagnak tűnő járások, amikben kevesebb lesz a felvendő emlék. Ez egyszerűen bizonyos területi egyenetlenségekből, meg történeti adottságokból magyarázható, amik nem biztos, hogy elsőre látszanak. Tehát, hogy ez is az értelme egy ilyen típusú munkának, hogy ez gyakorlatilag kvantitatív módon megjeleníthetővé teszi azt, hogy egy település egységben mennyi az, ami védendő érték, mert gyakorlatilag nem tudjuk megmondani százalékosan sem.
0: Én kiírtam magamnak olyan település neveket, hogy Szent Jakabfa, Tagyon, Lovas. Kisebb, nem annyira ismert települések történetét is bemutatják.
2: Ezek most picike települések, de sokszor ezek okozzák a legnagyobb meglepetést, különösen a már említett szőlőhegyi épületek nagyszávú jelenlétével és komoly értékével. Nem hagyhatunk ki települést a topográfiából. Legalábbis számomra sokszor ezek voltak tényleg a legmeglepőbb települések, hogy számon tartottuk a katolikus templomot, hogyha volt egy református templom, és esetleg a tájházat. Ennyi volt, ami mondjuk a műemléki listában, vagy a helyi védett listán szerepelt, és akkor kiderült, hogy mondjuk minimum 20, de inkább 30 olyan épület van, ami mondjuk védelemre lenne méltó, vagy említésre méltó, vagy építészeti értéket képvisel.
0: Hogyan fogadta a település a szakembereket?
1: Változóan. Ez egy nagyon érdekes tapasztalat ez is, hogy vannak olyan települések, és nem feltétlenül csak nagyok, hanem néha kicsik, ahol elképesztően kedvesek, előzékenyek, sőt, készanyagokat tolnak oda át nekünk, hogy használjuk, hogyha ebben van valami hasznos a számunkra, és vannak olyanok, akik elzárkoznak, valószínűleg egyfajta bizalmatlanság van bennük. A Balaton környékének az ingatlan hát problémáiról azért sokan hallottak a hallgatók közül is, ez lehet az oka ennek a bizalmatlanságnak, és mindig el kell mondanunk, hogy mi nem településfejlesztők, meg ingatlan befektetők vagyunk, és gyakorlatilag inkább helyi identitást szeretnénk építeni, nem pedig rombolni, de ez nem mindig egyértelmű. És nyilvánvalóan, hogy egy ilyen program felfut, és ismertebbé válik, akkor teljesen más lesz a hozzáállás is. Egyelőre értjük a bizalmatlanságokat.
0: Zsuzsánának milyen tapasztalatai voltak?
2: Hát én csak az akarnám kiegészülni, hogy azt is el kell mondanunk, hogy nem vagyunk hatóság, mert sokszor ezért sem szeretne minket beengedni, hogy majd akkor jön a hatóság, és megmondja, hogy ezt így kellett volna felújítani, vagy ez most illegálisan csinálta, és ezt így el kell bontani. Sokan ettől félnek. Ugyanaz a fotós kolléganővel történt meg. Tehát volt egy település, ahol ráhívták a polgárőröket, hogy miért fotózza az épületeket. Jól nagyobb településen viszont behívták a magánházakba, hogy megmutatom, hogy min van nekem, és akkor ott viszont be is hívták. Tehát nagyon-nagyon változó, hogy hogyan állnak hozzá a kutatóhoz. Volt, ahol elkergették a kutatót, volt, ahol szintén behívták, és kávéval, süteménnyel fogadták.
0: Mit mesél egy utca, vagy egy középület a Balaton múltjáról, jelenéről, identitásáról?
1: A Balaton egy nagyon sajátos régió Magyarországon, nem csak a víz miatt, hanem azért, mert valahogy ott mindig hullámokat vetett a történelem, és ennek egy olyan sajátos rétegzettség alakult ki a tóparton, ami azért máshol Magyarországon nem jellemző. Tehát ennek a legkorábbi rétegei a ma is látható épület állományban esetleg rómaiak, tehát hogy ugye komoly római villagazdaság hálózat volt első, második században, egészen a római birodalom összeomlásáig. Aztán jön egy hiátus, és akkor jön egy középkori fellendülés, ami már a magyar történelem része, ami egy nagyon sajátos virágzó időszaka a Balatonnak. Aztán jön egy nagyon durva visszaesés, amikor ugye határterületté válik Habsburg birodalom, és az oszmán-török birodalom határává válik, ami nem tesz jót a terület infrastruktúrájának. És aztán jön egy nagyon lassú újjáéledés a koraújkorban, és ez például nagyon sajátos volt, hogy és néprajzilag is megfogható, hogy a Balatonnak a népi kultúrája és egy nagyon-nagyon kevert, és nagyon későn kialakuló népi kultúra. A Balaton egy kicsit ilyen senki földje a koraújkorban. Egészen addig még meg nem jelenik a fürdőkultúra a területen, és aztán a 20. századi fürdőkultúra alakítja át a települések életét teljes egészében. Ez a 20. század elejétől datálható, amikor egyáltalán a fürdőzés, a napfürdőzés és a mai strandkultúra kialakul, és gyakorlatilag ezek azok, amik ilyen hullámokat vetnek, és ennek az építészeti hagyatéka így egymás mellett látszik most ezeken a településeken.
0: Önök írták az építészet történetét a két járásnak. Mit emelnének ki ebből?
2: Minden kötetben 5 bevezető tanulmány van. Mi az építészet történeti összefoglalását adtuk. Itt mi azért tényleg egy általános képet próbáltunk nyújtani a járásoktól. Tehát nem szeretnék így épületet kiemelni, mert az igazságtalan lenne nagyon sok más épülettel szemben. A két járásnak az építészet történetét általánosan bemutatni, ami egy nagyon fontos tanulság, ezt már korábbi kutatók is felvetették, hogy ami jellemző egész a Balaton felvidékre, hogy nem alakult ki nagy birtok. Éppen ezért, és ez az építészetre is, és sem a középkorban sem volt komoly nagy birtok, és az újkorban pedig már semmennyire nem volt nagy birtok, vagy ha volt is, nem itt fejtett ki építészeti, építési tevékenységet, hanem inkább a déli parton. Tehát, hogy ez az építészetre is rányomta a bélyegét, tehát nem lehet megfogni esetleg egy-egy ilyen nagyobb uradalmi építkezésnek nyomát sem a középkorban, sem már az újkorban.
1: Nincsenek nagy kastélyok, tehát ugye ez gyakorlatilag ezt jelenti, nincsenek nagy kastélykertek, nincsenek komoly gazdasági központok. Veszprém az egyetlen, ami többé-kevésbé annak számít, de ugye ez viszonylag távol van, és egy püspöki székhely, ennek pedig mindig voltak komoly birtokai a Balatonparton, de nem a kizárólagos birtokosa volt ennek a területnek, tehát hogy még onnan sem feltétlenül jött egyértelmű hatás.
0: A könyvekben viszont szó van régészeti emlékekről, népi emlékekről.
2: Népi emlékek azt adta magát, a Balaton felvidéken nem lehet elmenni a népi építészet mellett, habár terveink szerint minden egyes kötetben lesz népi bevezető tanulmány, mindenhol volt valamilyen népi építészet, Balatonon ez sokkal karakteresebb, megfogható, nyilván lesznek olyan járások, ahol ez kevésbé lesz majd ennyire szembeszökő. a régészetnek hát valahol el kell kezdeni a térség bemutatását. Tehát nem lehet az, hogy rögtön a épp álló épületeket, be kell mutatni az előzményt is. A régészeti tanulmány az, ami bemutatja azt, ami nem látszik most jelenleg. Csak olyan műemlék és objektum állománnyal foglalkoztunk, ami föld felett van. Viszont nyilvánvalóan a múltunk egy része a föld alatt van, és ezt a régészeti tanulmány tudta bemutatni.
1: Ugyanakkor mindenképpen hozzájárul a régészet is ahhoz, hogy az időbeli távolságát ennek az egésznek megpróbálja érzékeltetni. Hajlamos az ember azt gondolni, hogy a jelen, amiben él, az úgy valaminek a csúcspontja. És hajlamos elfelejteni, hogy ez a történet ez jóval korábban elkezdődött, és valószínűleg jó sokáig fog tartani utánunk is. És a régészet az egy ilyen nagy, elég messzi távlatot tud nyitni. Ráadásul ugye például olyan objektumokról van szó, amik a mai napig meghatározzák a településeknek az elhelyezkedését. Tehát a római út az akkor is ott volt, ahol most a Balatonon megyünk, egyszerűen a természetföldrajz így teszi alkalmassá, meg így határozza meg a területet, de ott vannak a bronzkori földvárak, amik szintén egy településnek egyszerűen az arculatát a mai napig képesek befolyásolni, mert igazodik hozzá a későbbi kor is. Ugye ahogyan Tihanyban is az apátság mindig alakítója volt a saját környezetének, egyszerűen a legrégebbi épület a környéken, ami mindig is állt és mindig is állni fog. Úgyhogy ezért van benne ez az időtávlat, már ami a régészetet illeti.
0: Tulajdonképpen tehát a kutatás, a vizsgálatok, azok a magyar kultúra fejlettségi szintjére is rávilágítottak, vagy rávilágítanak.
1: Ez is egy kiemelt cél, hogy vezető tanulmányok két nyelvűek. A leltári rész nem, szerintem, hogyha valaki meg akarja azt érteni, akármilyen nyelven is, de már meg tudja érteni különböző fordító programoknak a segítségével, a bevezető tanulmányok azok, amik megjelentek angolul is. Ennek kifejezetten az a szándéka, hogy gyakorlatilag összefoglaljuk az új tudományos eredményeket régészetben, néprajzban, művészettörténetben, és ezt a külföldiek számára is elérhetővé tegyük. Próbáltunk olyan hangsúlyokat teremteni vagy keresni benne, külföldi számára egyértelműen értékelhető, kívülről nézve is fontos dolgok. Vannak országosan jelentős dolgok, és vannak regionális szinten jelentős dolgok, és mondjuk ezt a három réteget megkülönböztettük, vagy megpróbáljuk megkülönböztetni ezekben a szövegekben, hogyha valaki kívülről jön, akkor pontosan értse azt, hogy mik azok, amik számára is európai szinten is fontosak, és mi az, ami az országos szempontból fontos, és mi az, ami helyi, egyedi szín.
0: A beszélgetésben többször utaltak arra, hogy lesz folytatás.
2: Van is már folytatás, tehát jelenleg is dolgozunk Dunaújvárosi járás kiadásán. A tavalyi évben elkészült a lejárás, illetve most még utána munkátok zajlanak, úgyhogy reményeink szerint idén évvégre megjelenik egy újabb járási kötet, most teljesen más terület, egy nagyon-nagyon más kötet. Dunaújváros erősen rányomja a bélyegét magára a járásra, illetve egy nagyon-nagyon más történeti fejlődésbe járt járásról van szó. Még a Balaton felvidék nagyon gazdag épületállományban.
0: Miért esett a választás Dunaújvárosra?
2: Alapvetően szerettünk volna olyan területeken dolgozni, ahol valamilyen szinten van már előkutatás, hogy mivel hogy rövid a határidő, ezért, hogy ne a semmibe ugorjunk bele. Korábban készült egy Fejér megyei topográfia, egy nagyon hasznos, de egy nagyon szűkszavú. Tehát volt valami előzetes tudásunk, tehát így tudtunk már támaszkodni előzet előkutatásokra. Úgyhogy ezért választottuk a Dunaújvárosi járást. Emellett a Mémemléken munkatársai dolgoznak a Tapolcai járáson, ennek is most jelenleg a lejárása zajlik, illetve több járásban jelen vagyunk, így a Tokai járásban és a Sárospataki járásban is már zajlanak kutatások.
1: Esztergom, Komárom Esztergom megyében.
0: Feltérképeznék az egész országot.
1: A cél, igen.
2: Cél, igen. Hát 173 járáson, úgyhogy ezzel még lesz dolgunk. Most egyelőre 5-6 járás, ahol kutatás zajlik.
0: Miért fontos az épített örökségünk szisztematikus feltárása?
2: Ha nem ismerjük, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kezeljük. Épített örökségünk rólunk is sok mindent elmond, identitásképző ereje is van, és ha nem tudjuk, hogy mink van, akkor nem tudjuk, hogy hogyan kell ezt hozzáállni, hogyan kezeljük, hogyan óvjuk meg őket. Illetve amit a beszélgetés ellen is elmondtuk, hogy ebben óriási elmaradásban vagyunk, nem ismerjük azt az épületállományt, amit az elődeink alkottak, és amit meg kéne még továbbra is őrizni a jövőnek is.
1: És akkor van még egy ilyen távlati, tehát hogy nagyon sokat panaszkodunk a vizuális környezet minősége, a különböző építészeti beavatkozásoknak a negatív hatásai ellen. Amíg nincs egy kialakult szilárd kép az emberek fejében, vagy valamennyire szilárd kép, hogy mi a jó épület, hogy néz ki a jó építészet, mik azok a példák, amiket követni kell. Tehát nincs egy olyan minta vagy példa sorozat, amihez hozzá lehet nyúlni, addig nagyon nehéz elvárni a közvéleménytől, hogy ennek megfelelően viselkedjen. És ezt az építészek egyedül nem tudják megoldani, a művészettörténészek sem tudják megoldani, de mondjuk egy 178 vagy 3, nem tudom hány járás van pontosan, kötetből álló sorozat, az azért valószínűleg elég súlyosan meg tudná legalább a farsúlyát megadná ennek a történetnek, és lenne mihez fordulni ahhoz, hogyha mondjuk az épített környezetről kell valamit mondani, azért most mindenki sötétben tapogatózik.
0: Tehát maga a beszélgetés is talán arra helyezte a hangsúlyt, hogy műemlékvédelemről nem is lehet beszélni, ha topográfiáról nem beszélünk.
2: Így van, nem véletlen, hogy a topográfia az egyidős a műemlékvédelem létrejöttével. Tehát amikor a műemlékvédelem gondolat így Európában megfogant, rögtön az első lépés az volt, hogy meg kell nézni, hogy mi van, milyen épület állomány van. És nyilván aztán a topográfia fogalma, meg a műemlékvédelem fogalma is az évszázadok folyamán kitágult, mert még a hőskorszakban még csak a középkor és a római kori emlékekkel foglalkoztak, ma már egészen mi a topográfia 2000-et húztuk meg határnak, tehát 2000-es évekig vizsgáljuk az épületállományt. Tehát a topográfia, mint ugye a kollega is legelején mondta, leltárban vétele az épületeknek. Tehát a műemlékvédelem épületekkel foglalkozik, épített objektumokkal foglalkozik. Ha nincs meg a leltár az épített objektumokról, akkor nem tudjuk a műemlékvédelmet művelni.
1: Annyi még, hogy a szomszédos országokban azért ebben a történetben előreléptek, nagyon komolyan előreléptek. Van, ahol másodjára járják le az egész országot, szóval nekünk legalább az elsőt be kellene fejeznünk.
0: Akit érdekel, az hol juthat hozzá a könyvhöz?
2: Könyvet a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ honlapján keresztül lehet megnézni, illetve kiállítóhelyünkön a Walter Ruzsi villában lehet nyitvatartási időben személyesen átvenni.
0: Kedves hallgatóink, Galamb Zsuzsannával és Jankovics Norberttel a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ fő muzeológusaival beszélgettünk. A technikai munkatárs Fülöp Csaba nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Gróh Gáspár, Pető Sándor díjas irodalomtörténészt, kritikust, a Magyar Szemle korábbi főszerkesztőjét, aki az idei 97. ünnepi könyvhéten a Vörösmarty téren június 12-én dedikált a legújabb Nemzet és baloldal I. és Gyuláról című könyvét az érdeklődő olvasók számára. Az izgalmas eszétanulmányok elöljáróban című bevezetőjében ön így fogalmaz, idézem, hogy miért lett virtuális mestereim közül számomra a legfontosabb I. és Gyula? Alig, hanem életművének összetettsége miatt. Mesterként tisztelve sem gondolom, hogy mindenben egyedül ő lett volna a legnagyobb, pedig nyugodtan sorolhatnám a legnagyobbaknak kiáró elismerés szavait. Idézet vége. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, miért tekinti mesterének I. és Gyulát, akivel személyesen csak pár szót váltott, és a művein keresztül szerette meg.
2: A pár szó az teljesen jelentéktelen volt, mert az gyakorlatilag egy köszönésben kimerült egy sajátos pillanatban, amiről írok is egyébként ebben a könyvben. A 80. születésnapjára rendezett ünnepi köszöntésre nem tudtam bejutni, de nekem a mestereim, vagy inkább azt mondom, hogy egy világ volt a mesterem, az a közeg, amiben fölnőttem, ahol nagyon kiváló emberek voltak, mindenféle változatos műveltségi háttérrel, de mindegyik magas műveltséggel, csak az iránya volt az egyiknek művészibb, a másiknak irodalmibb, a harmadiknak politológiai, vagy egyéb tapasztalatai voltak, a negyedik mérnök, vagy orvos volt, tehát elég széles spektrum volt így amúgy, de a világképük, a társadalomról, a magyar történelmről alkotott véleményük az egyforma volt. Tehát tulajdonképpen ez a közeg volt a nagyon idézőjelben mondható mesterem, és nagyon nehezen találtam olyanokat, akik ezeket a gondolatokat egy személyben képviselték volna. Ugye egy mester az valamilyen formában tanárt is jelent, hát a tanárjaim közt is voltak nagyon kiváló és szeretetre méltó emberek, akik ezt közvetítették, de azok váltak, ahogy láttam az irodalomban, meg máshol, azok váltak igazán valakiknek a mestereivé, akiknek a gondolkozásával való találkozása számukra revelációt jelentett. Na most nekem revelációt nem nagyon jelentett az a gondolkodás, ami másoknak igen, mert én ezt már ismertem, tehát tulajdonképpen behozhatatlan előnyem volt sok kortársammal szemben, és hiányzott is ez a fajta mester az életemből, mert jól esett volna, hogyha ezt személyekben, a közelemből is megtapasztalhatom, tehát hogy van egyfajta szemtől szembe való kisugárzás is. Akikkel találkoztam, azok elsősorban megerősítettek, nem korszakos újdonságot jelentettek számomra, de az olvasmányaimon keresztül jöttek a mesterek, akik azt az aurát, amit a család és az említett baráti kör, rokoni kör jelentett, azt megfogalmazták, megerősítették és tudatosították bennem. Ebből a szempontból Csészabó Lászlót, Németh Lászlót és I. és Gyulát tartottam igazából mesteremnek. Sok mindenki más kisebb, de nagyon hasonló felvilágosító erejű gondolkodóval, irodalmáról, íróval, költővel szemben. Tehát ők hárman jelentették az atyai mesterek pótlását.
1: Miért tartotta fontosnak eszékkel és életrajzi adatokkal összegezni I. és Gyula helyét a magyar irodalomban?
2: Talán azzal kezdeném, hogy az igazságérzetem lázadozott sokszor az ellen, a negatív beállítás ellen, amit I. és Gyulának el kellett szenvednie, akár az én életemben. Ugye I. és Gyula 83-ban halt meg, tehát elég sokáig követhettem én is még ifjú koromban, hogy milyen lefitymáló, besmérlő megjegyzések hallatszanak róla, és később is évtizedeken keresztül ezek a standard ócsárlások, hogy két kulacsos, hogy ravaszparaszt, hogy Acél György uszájában követi az irányvonalat, hogy helyezkedik, stb. Stb. De amikor egy kicsit is a szűkebb környezetemnek a társaságát, baráti kört, rokonságot, tanáraimat, írótársaimat hallgattam, ennek nyomát se találtam, persze nyilván azért, mert a társaságom is így alakult, de a helyzet mégiscsak az volt, hogy valójában így és egy nemzeti idol volt. Tehát ő volt ilyen értelemben a nemzeti gondolat legitim, legális képviselője, mind a két szó fontos. Ugyanis maga a pártállami rendszer szinten minden ponton folyamatosan tiltakozott a nemzeti gondolat ellen, bármilyen is volt az, mert az 56-os forradalom alapvetően egy nemzeti felkelés volt. Egy szabadságharc kezdete, vagy egy sajátos megnyilvánulása. Következésképp, hogyha a nemzet nem szereti a kommunista rezsimet, akkor a kommunista rezsim sem fogja szeretni a nemzetet. Így és helyzet ebből a szempontból speciális volt, mert ő tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy született baloldali volt, hiszen abban a közegbe, amibe érkezett, abba a pusztai világba, a zsellérek közé, noha ő nem volt sem paraszt, sem zsellér, egy lényegesen magasabb társadalmi szinten állt, de nem az úri osztály szintjén, a kettő közt, a legelnyomottabbak és a legföntebb valók közt volt valahol, tulajdonképpen egy meghatározatlan helyzetben, hát az apja uradalmi gépészként nem volt se itt, se ott, de ugyanabban a közegben élt. Következésképp megismerte azt, hogy micsoda nyomorúságban tudnak élni emberek. A társadalmi háttere amúgy inkább gazdag paraszti lehetett, de az sem igazán paraszti volt, ugye a sokat emlegetett számadó juhász, nagyapa és az egész családi kör, papleány, felmenők, és mindenképpen egy magasabb gazdasági és társadalmi nívó álló közeg volt a családi háttér. Közben mégis egy olyan szűkebb környezetet láttak, ahol mindebből a polgáriasult vagy polgárosodás felé haladó közösségből semmi nem érződött. Tehát egy teljesen kiszolgáltatott, nyomorúságos környezet volt, ami körülvette, és ez a, ha úgy teszik a keresztény, ha úgy teszik a polgári, ha úgy teszik az 1848-49-es gondolat átörökítéséből adódóan, őt baloldalra a szociális tudata által baloldalra sorolta, és ennek semmi köze nincs ahhoz az antidemokratikus kommunista kvázi vagy álbaloldalhoz, amit ezen a baloldaliság kifejezésen sajnos túlságosan gyakran értenek.
1: Ön Nemzet és baloldal I. és Gyuláról című könyvében több izgalmas kérdést is felvet. Az egyik ilyen a népi írók és az urbánusok vitája, a másik a hatalom harca I. és Gyuláért és I. és Gyulával. És ha visszatekintünk könyve bevezetőjére, ebben ön külön is hangsúlyozza, hogy utólag ezt az időszakot I. és kornak lehetne nevezni. Miért?
2: Ez tulajdonképpen három kérdés volt. Kezdjük az elsővel. Népi urbánus vita. Én ezt a kifejezést nagyon nem szeretem, mert ilyen vita valójában nem volt. Volt egy nagy széles sodrású mozgalom, amit lehet úgy mondani, hogy népi, de hát ez egy alapvetően nemzeti demokrata mozgalom volt, és volt egy szélső baloldali, alapvetően kommunista, bizonyos polgári szimpatizásokkal, akiknek lapjaik voltak, és akik legálisan működhettek a két háború között. Ezeket a polgári hátterük miatt urbánusnak nevezték, de elsősorban önmaguk, nem kívülről. Ez a kör nem tudta elfogadni azt, hogy van rajtuk kívül más, nem kommunista, baloldali gondolkodású ellenzéke is a fennálló rendszernek. Mivel kizárólagos hatalmat szeretett volna, hiszen ez a proletár diktatúra elméletéből és a bolsevizmusból következik, ezért megtámadta a vele szemben álló csoportot, és ezt nevezte népieknek, még inkább népieseknek. Én úgy gondolom, hogy ettől a megnevezéstől el kellene szakadnunk, bár kizártnak tartom, hogy ez az elkövetkező 50 évben megvalósuljon, mert itt egy nemzeti demokrata és egy bolsevik típusú autokrata gondolkodásmód ütközött. Világos, hogy ez nem fogadhatta el így és gondolkodását a 30-as években. Ez az egyik része a történetnek. A következő kérdés az a hatalom harca Így és Gyuláért. És Így és Gyulával. Ez az 1951-es írókongresszuson hangzott el Révai József szájából, aki mellesleg régi ismerőse kapcsolata volt Így ésnek is, de hát természetesen egyikük kommunista volt, a másikuk nem. És a kommunista hatalomátvétel a totális diktatúra megvalósulása után Így és hátrahúzódott. Megpróbált visszavonulni, tanulni. Már a kezdet-kezdetén, még talán 46-ban a földosztás végeztével lemondott az országgyűlési képviselőségről, pontosan látta, hogy a kommunista nyomulás milyen eredménnyel fog járni. Hiszen ő volt az, akit a moszkvai írókongresszusra meghívtak annak idején Nagy Lajossal együtt, tehát ismerte a Szovjetunióban kialakult gyakorlatot, és tudta, hogy hogy működik az a hatalmi rendszer. Személyes tapasztalatai is voltak róla, nem csak olvasmány élményei. Következésképp a fennálló hatalommal szemben egyfajta rezisztenciát mutatott, mégpedig azért, mert az egész rendszer totálisan antidemokratikus volt mindenek előtt. Ez volt az egyik, de közben annyira azért ott volt a lába az ajtórésben, hogy amikor megkeresték, bizonyos nemzeti ügyeket képviselni tudott. Ennek nagyon látványos példája volt a Föltámadott a tenger című film, amit Révai a szovjet mintára kialakított doktrína szellemében úgy kellett volna igazítani, hogy az összes nemzeti szabadság küzdelmet az osztályharc és a forradalmi mozgalmak megnyilvánulásának kell tekinteni. Lásd Rákóczi hadnagy a című film, a 48-49-es forradalmat és szabadságharcot, ugye a Föltámadott a tengerben, és tulajdonképpen ilyen irányba akarták mozdítani a magyar történelemhez való viszonyt. Na most Ijésnek egy kis jelenetéből nőtt ki ez a film, és folyamatosan zajlott a harc Révai és Ijés között. Révai állítólag 20-valahányszor iratta át a forgatókönyvet, ami ugye úgy hangzik, mintha Ijés kollaboráns lett volna, ha az lett volna, akkor egyszer se kell átiratni. Tehát a Révai elégedetlensége bizonyítéka annak, hogy így és milyen mértékig ellenállt. De ugyanakkor mégis egy nagyobb ügy érdekében azért vállalta a nevével ezt a filmet, és nagyon is jól tette, ugyanis a nézők azok tódultak erre a filmre, nem azt látták, hogy most ez milyen mértékben felel meg a marxista osztályharc elméletnek, hanem azt látták, hogy ott van Kossuth apánk, ott van Petőfi, és a nemzeti ellenállás, a nemzeti egység az győzhet az elnyomás ellen. Tehát egészen más irányba hatott a film, mint ahogy azt elképzelt a megrendelői. Ha belegondolok abban, hogy a Ludas Matyi film, ami szintén egy népi hősnek a felmagasztalását jelentette volna, tehát miről szólt a film? Arról, hogy van egy önkényúr, sejthetjük, hogy ki, illetve kiket szimbolizált Döbrögi, ott vannak a pantúrjai, akiket nyugodtan tekinthetünk az ávós privékeknek, akik végrehajtják a szegény parasztok kifosztását, elveszik Matyi libáit, ott volt párhuzamnak a padláslesöprés és a beszolgáltatási rendszer. De ez is hihetetlen mértékig kontraproduktív volt a hatalmi rendszer szempontjából. Na most Ijés viszont egyetlen percig sem volt hajlandó beállni a rendszer propagandistái közé. Pontosan érzékelte a hatalmi rendszer, hát ezek nem voltak buta emberek, hogy Ijés nincs velük. Ugyanakkor, amikor hazatértek Moszkvából, ez a moszkovita kommunista elit, akkor meg voltak győződve, és úgy gondolták, hogy Ijés a legnagyobb élő magyar költő, és nagyon szerették volna emiatt megnyerni támogatást. És ezt az elvárást nem teljesítette. Ezért fogalmazott ezen a bizonyos írókongresszuson úgy Révai, hogy mi harcolunk Ijés Gyuláért. És én ezt értelmezem úgy, hogy egy csodát Ijés Gyuláért harcoltak, Ijés Gyulával harcoltak, mert ellenállt. Tehát ez volt a második kérdésre adható válasz. A harmadik, hogy miért tartom én ezt Ijés kornak a magam részéről. Azért, mert ő volt az, aki a nemzeti gondolkodást képviselni tudta ekkor. Hozzá kell tennem, hogy nyilván tudta volna más is, meg próbálták is, hát Csóri Sándortól Fekete Gyuláig lehetne sorolni, hogy kik még, de igazán reprezentatív módon erre csak Ijés Gyulának volt módja, és ő volt az, aki ezt a mozgásteret ki tudta tágítani. Lásd az akár a Révai korszakból eredeztethető kapcsolatot a hatalommal, ami meglehetősen egyoldalú volt, mert a hatalom mondta meg, hogy Ijés mit mondhat. Tehát ezen a mozgástéren belül kellett Ijés Gyulának elmondani azt, amit akart, nemzetről, hazáról, történelemről, szabadságról, demokráciáról, függetlenségről, és ezt minden közreadott művében meg is tette. És ugye volt egy informális kapcsolat is, ami miatt számtalan vád érte, az Acél Györggyel való kapcsolat. Na most Acél Györggyel valóban sokszor találkozott, és ezeket a találkozókat többnyire Acél György kezdeményezte, így és nagyon ritkán akkor fordult hozzá, ha valamilyen nemzeti ügyben, erdélyi magyarok megsegítése ügyében, vagy a szlovákiai magyarság ügyében, a magyar iskolák bezárása ügyében valamilyen módon, valamilyen akciót szeretett volna végrehajtani, vagy őt keresték meg onnan, tehát a nemzeti oldalról keresték meg közvetítőnek, és ő ezeket a kéréseket például Kallós Zoltán letartóztatása után, vagy Durai Miklós pere idején például, és közben járt acélnál, hogy a hatalom is próbáljon ebben segíteni valamit. És acélnak volt olyan fontos az ígyéssel való kapcsolat, hogy ezekben az ügyekben segített is. Tehát az a gondolkodásmód, ami a nemzeti oldalt jellemezte, az Illyés személyében nyilvánult meg. Az ő személye jelképesen is képviselte ezt a gondolatot, és ilyen formán értem én ezt, hogy ezt Illyéskornak tudom érteni, mert számomra, nem csak számomra, hanem a környezetem számára is, ő volt az iránytű, ő volt az ilyen irányú gondolkodásnak a sarcsillaga, amihez igazodni lehetett.
1: Könyvében ön Illyés Gyula életútját összekapcsolja írásaival, művei közül külön is hangsúlyozza a Puszták népe és a Hunok Párizsban című írását. Viszont a magyar irodalomban Illyés Gyula főleg költőként szerepel, talán legismertebb műve az Egymondat a zsarnokságról.
2: Egyrészt nem szégyellem magam, de van valami fenntartásom saját magammal szemben ennek a kötetnek az írásaival kapcsolatosan, mert ebből szinte kiesik Illyés Gyula a költő. És ő mégiscsak elsősorban költő volt, és a saját életművéből is a költészetét tekintette a legfontosabbnak, de az olvasók számára sokkal többet jelentettek a gondolkodásukat befolyásoló esszék, tanulmányok, rengeteg interjú, nagyon sok interjú volt, de hát a drámái is, és ezeket úgy értelmezték, ahogy így és szerette volna, hogy értelmezzék, tehát azért volt a konkrét szövegen és a konkrét megjelenítésen kívül valami másfajta párbeszéd is ebben az időben minden író és minden olvasó közt, tehát ez nem csak így ésre volt jellemző, hogy az összekacsintás nyelve volt a magyar, és a Koszorú című versében írja így és, hogy a magyar nyelv egy olyan szolidaritást jelentett, egy olyan közösséget jelentett, amiben sokszor úgy is értettük egymást, hogy az a szó nem feltétlenül az elsődleges jelentését tartalmazta és hordozta. Ez egy nagyon fontos része volt ennek a korszaknak és ennek az időszaknak, az ilyenfajta párbeszéd, a sugallt jelentések. Hiszen valamilyen módon mindig ott volt a cenzúra, és az mindig meghatározta, hogy mennyit lehet elmondani abból, amit gondolunk nyilvánosan. És hát ott volt természetesen emögött a szóbeliség kultúrája, tehát ahogy kialakult a termelőszövetkezetek mellett a háztáji, kialakult a nagyipar mellett a második gazdaság, ugye a szellemi életben először alakult ki a második gazdaság, az tulajdonképpen folyamatosan fennállt a legnehezebb időkben is, és ez a hivatalos vonaltól való eltérés, és ez a fajta a szóbeliségben és az irodalomban megjelenő szabadság, ez volt az, ami az Illyés életművet is elhelyezte az akkori közgondolkodásban. És ha ezeket a bizonyos acéllal való találkozásokat fölhánytorgatják, akkor sajátos módon ebben azok, akik acélhoz azért mentek, mert valamit akartak tőle karrier szempontból, megbízás szempontból, kitüntetés szempontból és hasonló egyéni célokat tekintve, és itt lehetne sorolni filmrendezőket, építészeket, szobrászokat, nem is tudom, hogy megtegyem-e vagy ne tegyem, azért nem teszem, mert mindegyik egy külön történet. De így és soha magánügyben nem fordult acélhoz, mindig közügyekben fordult, és óriási teljesítménye volt, hogy a tökéletesen nemzetietlen, sőt nemzetellenesen gondolkodó, a nemzeti gondolatot ellenségnek tekintő hatalmi rendszerbe be tudta vinni a nemzeti szempontot. Nem tudom elképzelni, amikor 1968 körül megvalósult az a tulajdonképpen szörnyű, hogy meg kellett valósulnia, és nem volt természetes fordulat, hogy a határon túli, az elszakított nemzetrészek irodalmát is magyar irodalomként lehetett emlegetni. Odáig és a párt vezetés körében az elszakított nemzetrészek az adott utódállam polgáraiként annak a fennhatósága alá tartoztak, és semmiféle védelmet Magyarország részéről nem kaptak, tehát az erdélyi magyarok azok román állampolgárként hivatalosan románnak számítottak, még akkor is, hogyha másként érzett nagyon sok mindenki, sajnos ennek a nyomai máig érezhetőek, de elfogadták azt a román koncepciót, hogy az erdélyi magyar irodalom irodalom az magyarul született román irodalom. Ez volt a bukaresti koncepció. Na most ez 68-tól kezdődően változott meg, és tudomásul kellett vennie a hatalomnak, hogyha a gazdasági problémákat meg akarja oldani, akkor valamilyen módon a társadalmat is maga mögé kell állítani, legalábbis, hogy úgy mondjam, pacifikálni kell, és ennek volt része az, hogy megjelentek. Ugye elsőként Sütő András, aki 68-ban vagy 69-ben az Anyám könnyű álmot ígérre megkapta az év könyve díjat, és ez mondjuk egy zöld lámpa volt abban az irányban, hogy jöhessenek ezek az írók. Dobos László is akkor, és a csehszlovákiai magyar irodalom is akkor jelenhetett meg Magyarországon. Nem könnyen, de meg lehetett szerezni az ott Romániában, Jugoszláviában megjelenő lapokat. Tehát az, hogy ez a zsilip kinyílt, az így és nélkül szerintem elképzelhetetlen, mert a pártvezetésben egyetlen egy olyan ember nem volt, aki számára ez fontos lett volna. Tehát az, hogy ez a gondolat megjelenhetett azon a szinten, az valószínűleg részben talán bizonyítható is az I és Acél párbeszéd eredménye volt. És a későbbiekben is hasonlóan zajlott ez a dolog, és hogy I és mennyire nem volt a rendszer kedvence, most függetlenül a protokolláris kapcsolaton túl, ami elég intenzív volt, és nem ellenséges, mert I és föl tudta mérni, hogy milyen különbség van az egyéni képességek közt, írja is a naplójában, hogy Acél megértette azt, amit Kádárral nem tudott megértetni. Ezért volt számára is fontos Acél, hogy tulajdonképpen a nemzeti vonal vagy nemzeti gondolat képviseletében egyfajta nem létező parlamentáris kapcsolatot tudott kialakítani, és ez a másik oldalról is fontos volt, mert hiszen a nemzeti oldalnak, ha így vesszük ezt és elfogadjuk ezt, tegyük fel, hogy ez használható kifejezés, vagy jobbat most hirtelen nem tudunk mondani, tehát a nemzeti oldallal való kapcsolattartásban a hatalom számára is fontos volt így is, mert a vele való érintkezés az egyfajta igazolása volt annak, hogy mégiscsak valamilyen módon szeretne kapcsolatot építeni magával a nemzettel. És ezért volt olyan fontos 1977 karácsonyán a Válasz Herdernek és Adinak című írás, amelyikben először jelent meg a magyar sajtóban az, hogy a magyarság milyen sérelmeket szenved el, milyen üldöztetést szenved el a nacionálkommunista román vezetés asszimilációs politikája miatt.
1: A Nemzet és Baloldal I. és Gyuláról című kötetben megjelent esszéiben ön hangsúlyozza I. és Gyula ösztönös politikai tudását, emberismeretét is.
2: Itt nem csak erről a korszakról van szó, hanem a két háború közti világról is, ahol a markánsan és határozottan jobboldali politikusokkal is termékeny kapcsolatot tudott kialakítani, és ott is tudott eredményeket elérni ezeken a személyes kapcsolatokon keresztül. Nyilvánvaló, hogy kitűnő kapcsolatteremtő készségkel, tehát egy olyan személyiség, ami meggyőzően a tárgyaló partnerekre. Ezért volt ő célszemélye, most idézőjelben mondom, a megnyerés szempontjából célszemélye az akkori vezető politikai köröknek is, ugye a nevetes Gömbössel való találkozás is így alakult, de ennél sokkal fontosabb volt a Kozma Miklóssal és másokkal való kapcsolata. Ezekkel akkor is szót tudott érteni, és tudott segíteni még a félig illegális vagy nehezebben kezelt baloldali ismeretségi körének is. Tehát ez a fajta diplomáciai képesség, ez nem csak az Acéllal, hanem bárkivel, bármilyen szituációban működtethető adománya volt, és a politikában mégiscsak nem csak az erők, meg az osztályok, meg a gondolkodási ideológiai tömbök számítanak, hanem a személyes kapcsolatok is.
1: Kedves hallgatóink, Gró Gáspár irodalomtörténésszel, kritikussal, Nemzet és Baloldal, I. és Gyuláról című legújabb, a Napkiadó gondozásában megjelent könyve kapcsán beszélgettünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: Elhangzott Doknányi Ernő, opusz 44-es Három zongoradarab című szerzeményének második tétele Prunyi Ilona előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra. Következik a világújság. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról. A keret megállapodás végrehajtását pénteken kezdi meg a perzsa állam. Egy 60 napos tűzszüneti időszak keretében pedig ennél átfogóbb megállapodást dolgoznak majd ki a felek. Dr. Szejfó Omárral, a Migráció Kutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Megállapodott az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról. Az egyesség megszületése nyomán megnyílik a Hormuzi szoros, és az Egyesült Államok véget vet az iráni kikötők tengeri blokkádjának. A Hormuzi szoroson újra helyreállhat a hajóforgalom, a nemzetközi piacok megnyugodhatnak, az olajárak alacsonyabb szinten stabilizálódhatnak. Teherán következetesen azt hangoztatta, hogy a Washingtonnal kötendő megállapodásnak a libanoni harcok leállítására is ki kell terjednie, és a Hezbollah és Izrael közötti tűzszünetet a rendezés egyik feltételének tekintette. Bár Izrael és Libanon június elején amerikai közvetítéssel megállapodott egy tűzszünet végrehajtásáról, a Hezbollah elutasította az egyességet, Izrael pedig közölte, hogy nem vonja ki erőit Dél-Libanonból. A harcok ezt követően is folytatódtak, vasárnap pedig izraeli légicsapás érte Beirut déli elővárosait, miután a Hezbollah lövedékeket indított észak-izraeli célpontok felé. Feltételezhetjük, hogy Donald Trump amerikai elnöknek van elég nagy befolyása ahhoz, hogy elejét vegye annak, hogy újabb közvetlen izraeli támadás érje Iránt, amire Irán válaszolhat.
4: Kazim Gharibabadi iráni külügyminiszter helyettes hétfőn jelentette be, hogy az Egyesült Államokkal sikerült a keretmegállapodás szövegét véglegesítenie Iránnak, de a végrehajtását ennek a keretmegállapodásnak csak pénteken kezdi meg Irán. Azt is elmondta, hogy egy 60 napos tűzszüneti időszak keretében egy ennél átfogóbb megállapodást fognak kidolgozni. Mi az, ami most a legsürgetőbb módon előre került a keretmegállapodás szövegében? Nyilván ez érinti a Hormuzi szoros sorsát, amelyre már többek között Keir Starmer brit miniszterelnök is, és több európai vezető is reagált, és mi az, ami a 60 napos tűzszüneti időszak alatt kötendő átfogóbb megállapodástárgyát fogja majd képezni?
5: A legfontosabb pontok a jelenlegi egyességben azok, hogy gyakorlatilag mint Irán, mint az Egyesült Államok felhagy a Hormuzi szorosnak a blokkolásával. Pontosabban az Egyesült Államok az iráni kikötőkbe ki- és beáramló hajóforgalomnak a blokkolásával hagy fel. Emellett van egy pénzügyi része is a megállapodásoknak. Nevesint, hogy az Egyesült Államok addig nem léptet életbe szankciókat Iránnal szemben, gazdasági szankciókat, ameddig meg nem születik ez a megállapodás, illetve Washington abba is beleegyezett, hogy 25 milliárdnyi befagyasztott iráni vagyont fel fognak oldani. Természetesen az atomprogramról is szó van ebben a megállapodásban, ott azonban jelentősebb előrelépés nem történt. Tehát Teherán ígéretet tett arra, hogy a jövőben nem próbál atomfegyvert előállítani, de tegyük hozzá, hogy Teherán eddig is következetesen tagadta azt, hogy neki ilyen célja lenne, ragaszkodott ahhoz a narratívához, hogy számára kizárólag a polgári célú atomprogram érdekes, és csak ezt folytatja. Ugyanakkor Irán most arra is ígéretet tett, hogy addig felhagy bármiféle atomprogrammal, még a békés célúval is, amely

0: eddig megállapodást nem köttetik, de tegyük hozzá, hogy ez sem feltétlenül egy túl nagy engedmény Irán részéről, hiszen a mostani helyzetben, a háborús helyzetben az atomprogram nem haladt előre egyébként sem. Ami tehát a legfontosabb, az az, hogy a Hormuzi szoroson újra helyreállhat a hajóforgalom, és ezáltal a nemzetközi piacok megnyugodhatnak, az olajárak valamennyire stabilizálódhatnak egy alacsonyabb szinten. Emellett Irán tehát levegőhöz jut gazdaságilag is. Itt összességében a formalitása fontos, hiszen az április 8-án megkötött tűzszünet óta egyébként sem volt átfogó harc az Egyesült Államok és Irán között, természetesen több mint 10 alkalommal megsértették ezt a tűzszünetet. Ami most változott, az az, hogy ebben a 60 napos időkeretben formalizálva lesz a folyamatnak az elkövetkező része, tehát az Egyesült Államok és Irán tudnak tárgyalni egymással.
1: Azonnal Nagy-Britannia, Franciaország, Németország és Olaszország vezetői közös nyilatkozatot adtak ki, és ők is elmondták, úgy mint az Egyesült Államok, hogy készek enyhíteni az Iránnal szembeni szankciókat, amennyiben Teherán ellenőrizhető lépéseket tesz a nukleáris programjának korlátozására. Egy közös védelmi misszió felállítására tettek javaslatot a Hormuzi szoros vonatkozásában. Viszont Irán pár nappal korábban a megállapodás előtt leszögezte, hogy úgy juthatna nyugvó pontra a Hormuzi szoros ügye, hogyha a hajóktól áthaladási díjat szedne, és ez nyilván Teheránt illetni ez az áthaladási díj. Milyen módon követhetőek nyomon a megállapodásnak a pénzügyi következményei Teherán vonatkozásában, illetve a többi ország vonatkozásában, és hát azt is tudjuk, hogy az elmúlt napokban, a megállapodást megelőző napokban azért még eléggé sűrű események zajlottak a Hormuzi szoros körül, illetve az iráni háborúban. Mennyire tud mindez nyugvó pontra jutni? Tehát elképzelhető az, hogyha a világgazdaságra nézve jelentős megállapodás születik, az nyugvó pontra juttatja ezáltal a katonai feszültségeket is.
0: A háború előtt gyakorlatilag szabad volt a hajóforgalom a Hormuzi szoroson keresztül, volt ott ománi felségvíz, iráni felségvíz, és volt a középső járat, ahol végső soron szabadon tudtak a hajók közlekedni. Már a háború első részében is közölte Irán, hogy a jövőben ezt megkívánja változtatni, és ragaszkodik ahhoz, hogy beleszólása legyen az áthajadó hajóforgalomban. Az Egyesült Államok nem tiltakozott ez ellen. Tegyük azért hozzá, hogy erre azért van precedens bőven. A Panama csatorna esetében, a Szuezi csatorna esetében, tehát a különböző országok valamilyen szolgáltatásért fejébe, vagy valamilyen egyéb jogalapon megámolják, vagy hát különböző pénzösszegeket kérnek a hajóknak az átengedésért, ilyen van gyakorlatilag a világon bárhol, számos helyen. Az Egyesült Államok itt alapvetően azt nem engedte volna meg Iránnak szíve szerint, hogy teljes hatalmat gyakoroljon a Hormuzi szoros felett. Éppen ezért amerikai részről olyan típusú javaslatok voltak, hogy itt például ománi részvétellel, valamiféle amerikai felügyelet alatt a hajók vámját dollárban beszedve esetleg Irán is gyakorolhat valamiféle befolyást. Tehát gyakorlatilag itt valami hasonló forgatókönyv várható az elkövetkező időszakban, tehát az biztos, hogy Irán egyedül nem fog hatalmat gyakorolni a Hormuzi szoros forgalma felett, mert ez nem elfogadható más országok számára sem. Ugyanakkor befolyása biztos, hogy lesz. A többi ország, itt az európai országokra gondolunk elsősorban, ők már kezdetektől ajánlották, hogy amennyiben a fegyverek elhallgatnak, akkor ők hajlandóak lennének és részt vennének a hajóforgalomnak a biztosításában. Ennek azonban a béke a feltétele első körben. A blokádnak a fenntartása egyébként sem állt érdekében sem az Egyesült Államoknak, sem Iránnak. Az Egyesült Államokban a közelgő félidős választások miatt kellett Donald Trumpnak megfontolnia azt, hogy végső soron ő feloldja ezt a blokádot, mert a olaj magas világpiaci ára számára sem volt kedvező. Irán számára pedig jelentős kihívásokat jelentett az, hogy megugrott az élelmiszerár. Az országon belül a háború kezdete óta egyes élelmiszerek gyakorlatilag megduplázódott az ára, ami társadalmi nyomást eredményez, amivel hosszú távon számolnia kellett volna a kormányzatnak. Tehát számukra mindenképpen kívánatos valamiféle megoldás.
1: Ursula von der Leyen és António Costa múlt héten közös bejelentést tett arról, hogy hétfőn megnyitnák Ukrajna és egyéb országok EU csatlakozásának első fejezet csoportját. Tehát itt ugye még Moldova és korábban Grúzia volt érintett, tehát most jelenleg Ukrajna és Moldova. Emellett pedig nagy esemény még a G7 hétfőn kezdődött, a francia Alpokban, Évianban kezdődött csúcs találkozója, hiszen az Egyesült Államok és Izrael, mielőtt az iráni háború elkezdődött volna, mielőtt az iráni háborút az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megkezdte volna, az előtt volt csak ehhez hasonló jelentős nemzetközi találkozó. Ennek a találkozónak most az is az egyik sarokpontja, hogy a közel-keleti kérdésről tárgyaljon. A jelen megállapodás fényében milyen közel-keleti problémák, világgazdasági problémák kerülhetnek terítékre, tekintettel arra, hogy a G7 csúcs találkozóra keddi napon meghívást kapott az egyiptomi elnök, a katari emír és az Egyesült Arab Emírségek elnöke is, és az is szóba került, hogy közvetlen tárgyalások megindulását is forszírozhatja ez a találkozó Oroszország és Ukrajna között. Az iráni megállapodás milyen hatással lehet az Oroszország és Ukrajna közötti esetleges majdani béke megállapodásra?
0: Mindenképpen egy fontos fórum a G7, ahol mégiscsak a legnagyobb gazdaságoknak a vezetői találkoznak. Ami közel-keleti vonatkozása van ennek, az most annyi, hogy Franciaország, Nagy-Britannia, Németország jelezték azt előre, hogy katonailag is biztosítanák a hormuzi szorost. Összességében azonban ennek a gyűlésnek kevés ráhatása van a közel-keleti folyamatokra, hiszen ott végső soron egyébként sincs jelentős befolyása Franciaországnak, például Németországnak, az Egyesült Királyságnak, legalábbis sokkal kisebb a befolyásuk és a ráhatásuk az eseményekre, mint amennyire szeretnék. Emmanuel Macron francia elnök részéről folyamatosan érezhető a törekvés arra, hogy valamelyest visszaszerezze hazájának a befolyását, ha máshogy nem diplomáciailag a térségben, de próbálkozásainak sokkal inkább nagyobb a füstje, mint a lángja, tehát gyakorlatilag nagyon kevés hatása van. Ami igazából fontos lesz az elkövetkező időszakban, az az, hogy Izrael is, mely ugyebár szövetséges az Egyesült Államoknak az Irán elleni háborúban, meg egyébként is katonailag, hogy Izrael miképpen fog reagálni erre a tűzszünetre. Hivatalosan ez a megállapodás most az Egyesült Államok és Irán között történik. Az elmúlt időszakban azonban újra megindultak a közvetlen támadások Irán és Izrael között is. Itt azért feltételezhetjük azt, hogy Donald Trumpnak kellőképpen nagy a befolyása ahhoz, hogy visszafogja Benjamin Netanyahut, és elejét vegye annak, hogy újabb közvetlen izraeli támadások érjék Iránt, amire aztán persze Irán válaszolhatna. Látszik az, hogy Irán is a kommunikációjában elismeri azt, illetve méltányolja azt, hogy Donald Trump próbálja visszafogni Izraelt. Általánosságban elmondható, hogy amikor az Egyesült Államok Irán eddig valamiféle megállapodás kötött, legalábbis kilátásba került valamiféle megállapodás, akkor Benjamin Netanyahu mindig kihasználta az utolsó pillanatokat arra, hogy végrehajtson olyan katonai hadműveleteket, amelyek Izrael biztonsága szempontjából fontosak, ugyanakkor fennáll a veszélye, hogy a későbbiekben nem tudják végrehajtani. Tehát alapvetően a korábbi gázai tűzszünetet megelőzően, különböző libanoni tűzszüneteket megelőzően Izrael általában kihasználta ezt a lehetőséget, és még fontos precíziós támadásokat hajtott végre. Feltételezhetjük, hogy ez most sem lesz feltétlenül másként, de Donald Trumpnak kellőképpen nagy a befolyása ahhoz, hogy visszafogja Izraelt, és hogy a tűzszünet kiterjedjen a Hezbollahra és Izraelre is, még akkor is, hogyha ez a két szereplő nem része hivatalosan ennek a megállapodásnak.
1: Az iráni nemzetbiztonsági tanács, legfelsőbb nemzetbiztonsági tanács arról is értekezett, hogy a háborús és katonai műveletek a libanoni frontra is vonatkoznak. A gyakorlatban hogy valósulhat meg mindez? Tehát abból, amit elmondott, az érzékelhető, hogy Izrael eszkalálhatja a jelenlegi helyzetet, az izraeli ambíciók és a Hezbollah-hal folytatott háborús katonai műveletek mindezt eszkalálhatják. A libanoni Hezbollah-hal folytatott hadművelet milyen mértékben szólhat bele ennek a megállapodásnak a tartóságába, a kivitelezésébe, és milyen mértékben áshatja esetleg alá ennek a megállapodásnak a valódi életbelépését?
0: Mind a Hezbollah, mind Izrael alapvetően egy önálló entitás a Közel-Keleten, tehát noha Irán alapvetően úgy tekint Izraelre, mint amely kötődik az Egyesült Államokhoz, és nem tud önállóan cselekedni, az Egyesült Államok, illetve a nyugati megfigyelők pedig sokszor hasonlóképpen tekintenek a Hezbollahra, mint amely Iránnak egyfajta meghosszabbított karja. Valójában itt mind a két szereplőnek van egyfajta autonómiája, és van egy saját érdekrendszere, ami alapján eldönti a politikáját. Izrael számára mindenképpen az fontos, hogy olyan stratégiai előnyökre tegyen szert, amelyek után a későbbiekben megalapozzák az ő pozícióját, és mondhatni visszaszoríthatatlanok. Ennek megfelelően az elmúlt hetekben Izrael előlen nyomult Dél-Libanonban, elfoglalt stratégiai helyeket, és folytatta a támadásokat, likvidálásokat az országnak különböző pontjain, legutóbb éppen Beirutban is. Ezzel együtt az Egyesült Államoknak kellőképpen nagy a befolyás arra, hogy Izraelt visszafogja, legalábbis mérsékelje az ő akcióikat Libanonon belül, mint ahogy eddig is látszott az, hogy az Egyesült Államok azt el tudta érni, hogy Izrael Dél-Libanonra korlátozza bizonyos időszakaszokban a katonai hadműveleteit. A libanoni Hezbollah jelenleg ki van véreztetve, tehát az ő helyzetükben egyáltalán nem érdekük az, hogy most ezt a harcot folytassák, hiszen ez súlyos veszteségekkel járhat minden bizonnyal a számukra, és Iránnak sem érdeke az, hogy a Hezbollahot most aktívabb cselekvésre, Izrael elleni támadásokra bírja rá, hiszen ezzel egyrészt a tűzszünetet is kockáztatja, másrészt pedig erodálja a szövetségesének a helyzetét. Tehát a Hezbollah számára elsősorban most a túlélés számít katonailag, gazdaságilag, Libanonon belül belpolitikailag is. Kevés esély van arra, hogy ők önmaguktól megsértenék a tűzszünetet. Természetesen, hogyha valamiféle izraeli akció következik be, akkor ők szükségszerűen erre válaszolni fognak azért, hogy bizonyítsák a saját támogatóik előtt is, hogy ők továbbra is potens szereplői ennek a konfliktusnak és Libanon életének, de önmaguktól alig ha fognak kezdeményezni bármit.
1: Az NSBT 5 állandó tagjából 2 tag meglehetősen fajsúlyosan Irán mögött állt az iráni háborúban, tehát Oroszország és Kína, hiszen nagy mennyiségű fegyvert szállított a Kaszpi-tengeren keresztül Irán részére. Hogyha ebből az aspektusból megvizsgáljuk, tehát Oroszország és Kína szemüvegén, szempontrendszerén keresztül, akkor az ő érdekük jelenleg mi az iráni megállapodás teljesülését, illetően, vagy az iráni háború befejeződését, illetően, és az iráni iszlám forradalmi gárda milyen szinten erősödött meg ebben a helyzetben, tehát mennyire tett szert, úgymond versenyelőnyre az iráni politikai rendszeren belül, és hogy írta át az iráni háború, az iráni politikai rendszert ez alatt a néhány hónap alatt.
0: Oroszország számára nem járt jelentős kárral, finoman szólva ez a konfliktus. Gondoljunk arra, hogy az olajvilágpiaci árának a megemelkedése gazdasági előnyhöz jutatta Oroszországot, aminek igazából meglett a haszna számára az ukrajnai fronton is, hiszen ez erőt adott meg számára a háború folytatásához. Emellett azzal, hogy Oroszország közvetítő partnerként próbált fellépni, és alapvetően nem szállt be olyan mértékben a konfliktusba Irán mellett, mint az Teherán szerette volna, ezzel Donald Trump irányába is tudott Moszkva egy gesztust gyakorolni, amitől azt reméli, hogy ezt a későbbiekben majd Ukrajna témájában hasznosíthatja, pontosabban arathatja le ennek a gyümölcseit. Kína számára kifejezetten rosszul jött ez a konfliktus. Nem arról van szó, hogy Peking ne nézné örömmel azt, hogy a legnagyobb geopolitikai riválisa az Egyesült Államok beleragad egy konfliktusban, amiből nem tud kijönni, és gazdaságilag, katonailag is emészti ott az erőforrásait. Sokkal inkább az volt a probléma Peking számára, hogy az egyik legnagyobb kőolajfogyasztóként sokkal mélyebben a zsebébe kellett nyúlni a Kínának az iráni konfliktus miatt, hiszen korábban 70 dollár alatt volt az olajnak a világpiaci ára, most pedig ez jelentősen megnőtt, tehát 100-110 dollárra emelkedett. A különbözetet az gyakorlatilag a kínai gazdaság is nyögte. Tehát ilyen módon ennek a két országnak, mondhatjuk, hogy érdekében áll szintén a konfliktusnak a lezárása, azzal együtt is, hogy van bizonyos hasznuk abból, hogyha az Egyesült Államok ott emészti az erőforrásait. Ami a forradalmi gárdát illeti, Teheránban jelentős átrendeződés zajlott. Tehát a konfliktus során a klérusnak meggyengült a pozíciója, és megerősödött a forradalmi gárdái. Ezt már abból kiindulva is láthatjuk, hogy az iráni forradalmi gárda lett az, amely gyakorlatilag király csinálóként pozícióba helyezte az új legfelsőbb vezetőt. Emellett a forradalmi gárda gazdaságilag is megerősödött ebben a konfliktusban, hiszen felértékelődtek azok a különböző mechanizmusok, amelyeken keresztül ő a korábbi évtizedes gyakorlatait és tapasztalatát kihasználva meg tudta kerülni a szankciókat, amelyek Iránnal szemben érvényesültek. A forradalmi gárda tudott nagy részt profitálni azokból az alternatív útvonalakból is, amelyeken keresztül északról, a Kaszpi-tengeren keresztül, illetve Pakisztán felől érkezett élelmiszer utánpótlás és egyéb áru utánpótlás az országba a Hormuzi-szoros blokádját követően. Tehát itt végső soron az látszik, hogy Iránban egyre jelentősen csökkent az elmúlt időszakban a vírusnak a befolyása, és növekedett a forradalmi gárdái, és ők lettek a legerősebb erőcsoport az országon belül.
2: Elhangzott a Világújság. Megállapodott az Egyesült Államok és Irán a konfliktus lezárásáról. A keret megállapodás végrehajtását pénteken kezdi meg a perzsa állam. Dr. Szejfó Omárral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével, az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézetének kutatójával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc.
3: Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallják.

hírszerkesztő Reichling Krisztina, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a bemondó Ungvári Judit és Harcsik Róbert. A pihennétérőknek nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Köszönjük, hogy a Magyar Katolikus Rádiót hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

Kedves hallgatóink, 2026. június 20-a szombat van. Kellemes éjszakai rádiózást kíván a hangtechnikus Bójás János nevében is a bemondó Harcsik Róbert. Éjfél múlt 3 perccel.

Georg Philipp Telemann G-dur szvittjének részletét előadta Németh Pál és a Capella Savaria. 0 óra 5 perc. Romano Guardini az Imádság iskolájában című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

A szemlélődő ima megerősíti a már sokszorosan elernyedt keresztény lelkiismeretet. Többnyire csak azt a tudatot értik ezen, hogy az erkölcsi parancsokat teljesíteni kell. Azt a döntést, hogy miképpen kell azokat alkalmazni az egyedi esetekben. De ha az élet felét nem vesszük figyelembe, egyfajta érzék az addig ismeretlen dolgok által támasztott követelések iránt, az a képesség, mely felismeri a fejlődést, a bátorságnak annak véghezvételére, amire nincs kész minta, mindezek szintén a lelkiismeret alkotó elemei. Ha lényegének csak egyik felét nézzük, valami furcsaság történik az ember erkölcsi életével. Unalmas, egyhangú lesz, és épp a tevékenyebb emberekben ébreszt ellenállást. Nem is beszélve arról, hogy nagyon sok jó nem valósul meg, és nagyon sok nemes erő kihasználatlan marad. A gondviselés tanítása, sőt, ezen túlmenően a gondviselésben hívő élet a lelkiismeretnek épp ezt az oldalát teszi éberré és erőssé. De egyúttal szilárd tartást is képes adni, mert a lelkiismeret elrejti az egyébként nyilvánvaló hamis vonásokat, az önhatalmúság, önkényesség veszélyét. Ezekkel a megfontolásokkal összefüggésben az imádság azt a kérést jelenti, hogy érvényesítse az Úr az imádkozó ember életében gondviselő szeretetének szánt uralmát. Legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a földön is, mondjuk a mi atyánkban. Isten akarata az, hogy megvalósuljon az ő országa, felnövekedjen az eljövendő új világ bennünk. Így az Istennel egyetértésben lévő ember egy azon gondot vesz magára az Istennel, hogy teljesedjék az ő akarata. Nem csak a történelem általános menetében, hanem ott, ahol őt érinti, saját életének keretében is. Ha komoly ez az imádság, akkor feltételezi azt, hogy az így imádkozó ember rendelkezésre is áll ehhez a szent történéshez, és kész megtenni azt, ami az ő helyzetében megtehető. Felvállal mindent, ami ehhez a megvalósításhoz szükséges, ha kell, a nehézségeket is. Isten akarata, mely az ő országára irányul, nem úgy valósul meg, mint a csillagok járása, vagy a fák növekedése. Ezt a természet törvényei irányítják. Az Isten országának felnövekedése azonban a szabadság birodalmában történik. Ezért az embernek akarni kell azt, legalábbis azoknak, akiknek van valami közük hozzá, például annak, aki imádkozik. Ebben tárul fel a keresztény komolyság, kikerülhetetlen elhivatottságban, melyben senki a másikat nem helyettesítheti, s mindenkinek a maga helyén kell megfelelnie. Ebből szinte önkéntelenül fakad a kérés. Mutassa meg az Úr, hogy mit vár tőlünk. Nem előírásokról van szó, amelyeket meg kell ismernünk, és végre kell hajtanunk, hanem sokkal inkább konkrét valóságokról, melyeket az isteni működés összefüggéseiből kell megértenünk, amíg létre nem jött valóságról, melyet az embernek kell síkra szállnia. Ezért kérni kell az Urat, hogy látószemeket adjon nekünk. Egy költő mondta, kimondhatatlan kegyelem, hogy meglássuk azt, ami van, s ez igaz. A dolgok előttünk vannak, és kinyilvánítják Isten akaratát. De az ember nem látja, mert szeme elhomályosult. Elhomályosult a szív lustasága, elpuhultsága, gyávasága és önzése miatt. S megnyílni csak belülről képesek egy olyan belső indítás erejéből, mely csak Isten számára hozzáférhető. De épp oly kimondhatatlan kegyelem azt látni, ami még nincs. Nem valami fantasztikumra gondolunk, vagy valami önkényes képzelődésre, hanem olyan dolgokra, amely minket illet, amelynek megvalósulása tőlünk függ. Ez lehet akár egészen kicsi dolog, akár valami nagyon fontos. Lehet egy ránk bízott embernek a java, vagy egy gondolat, amely arra hivatott, hogy egyszer a történelem folyamán szebbé tegye az emberi létet.
Ezért kérnünk kell az Urat, hogy a még megvalósulatlan dolgok halk kopogtatására figyelmessé tegyen bennünket. A felismerés kegyelménél még nagyobb adomány a megvalósításhoz nyert kegyelem, mely által az akarat erős és kitartó lesz, és képes lesz végrehajtani azt, amit megkezdett, az idők folyamán felmerülő nehézségek ellenére. A gondviselésbe vetett hit, hitünk tűzpróbája, s az imádság adja a legmegfelelőbb lehetőséget arra, hogy ezt megtanuljuk a nehézségek, a fájdalom, a szenvedés elfogadása által. Mindaddig könnyű hinni, még a dolgok a mi kívánságaink szerint alakulnak. A kellemetlenségek, nehézségek csak erőpróbának tűnnek, és mindent Isten gondviselő szeretete vesz körül. A követelmény nagysága akkor mutatkozik meg, ha látásunk és akaratunk nem bír az eseményekkel, s szívünk úgy érzi, nincs már értelme az egész történésnek. Ekkor jött el a pillanat, hogy a mi hitünk diadalmaskodjék a világ felett. Ez a hit biztosít Isten szava alapján, hogy minden, ami csak történik, az egyedül az ő gondviselésében történhet meg, akkor is, ha ezt pillanatnyilag nem érezzük át.

0: Erkel Ferenc művét Szecsődi Ferenc és Kassai István szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Következik a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Marton Árpád vagyok, és ma az opera történet egyik legnagyobb dívája, Montserrat Caballé fölvételeiből válogatunk. Ez a különleges művész különleges módon indult a pályán. 1933-ban született Barcelonában, és a korszak nem kedvezett a művészi tehetség kibontakozásának. Különös tekintettel a Caballé családra, akik a középosztályból származtak, és a Franco diktatúra alatt alaposan megpróbálta őket az élet. Caballé azonban ragaszkodott ahhoz, hogy zenei tanulmányokat folytathasson, és ennek az oltárán arra is hajlandó volt, hogy nappal egy zsebkendő hímző üzemben tevékenykedjen, talán ettől lett aztán később az opera történet egyik leghíresebb mimije. 21 éves volt, amikor egy kamarazenekar fölkérésére Beethoven 9. szimfóniájának szoprán szerepében bemutatkozott, de ő a színpadra vágyott. Először Olaszországban próbálkozott, méghozzá Nápolyban, a San Carlo színházban, ott azonban annyi helyi énekes volt, hogy nem kapott megfelelő lehetőségeket. Meglepő fordulatot vett az élete, amikor Bázelben telepedett le, ahol felfedezte őt egy menedzser, és viszonylag jól meg is fizette. 1956-ban pedig abban a szerencsés véletlenben volt része, hogy egy vendégjátékon a Bohém Élet női főszerepére a már említett Mimire kiírt művész megbetegedett, és ő beugrással hatalmas sikert aratott. A későbbi lehetőségek azonban nem váltották be az ő reményeit, éppen ezért 3 Bázelban töltött év után új lehetőségek után nézett. Lehetősége volt bemutatkozni a bécsi Staatsoperben, ahol Salomé szerepében aratott nagy sikert, még az évad Richard Strauss énekesnőjének is megválasztották, a reménykedés azonban továbbra is megmaradt, hiszen újabb nagy szerepekkel egy darabig még itt sem halmozták el. Montserrat Caballé pedig úgy gondolta, hogy nem akar másod szereposztásokban szerepelni, így aztán Brémába költözött, ahol a Traviata Violetta Valeriaként épp úgy sikert aratott, mint Toszkaként. 29 éves volt, amikor végre szülővárosában, Barcelonában is bemutatkozhatott a Teatro del Liceo színpadán Strauss Arabellájának főszerepében. Egy évvel később ugyanitt csocsoszánként is bemutatkozhatott. 1965-ben észak-amerikai turnéra indult, ahol többek között az Andrea Senyi Maddalénáját énekelte Franco Corelli oldalán. Emlékezetes volt egy koncert, amelyet Marilyn Horne-nal adott volna 1965-ben, a mezzoszoprán művésznő azonban áldott állapotára hivatkozva visszalépett a koncerttől. A vállalkozás már-már kudarcba fulladt, de a méregdrága jegyekért Montserrat Caballé egyedül parádés alakítást nyújtott a színpadon. Innentől kezdve megnyilatoztak előtt az amerikai színhelyek, a Carnegie Hall. A New York Times úgy fogalmazott, Caballé egy személyben kiteszi Callast és Tebaldit együttvéve. Az első lemeze 75 ezer példányban kelt el mindössze 5 nap leforgása alatt. Hamarosan a Glenburn-i Fesztivál színpadán látjuk a Figaro házasságának grófnőjeként, továbbá a Rózsalovag és a Faust főszerepeiben. Különleges dolog, hogy a New York-i Metropolitanben az egyik olyan művész volt, akinek mindig magának állt lehetősége kiválasztani azokat a szerepeket, amelyekhez kedve van. Innentől kezdve Montserrat Caballé a legnagyobb operaházak ünnepelt sztárja volt, csak néhány a londoni Covent Garden, a párizsi nagyopera, a Teatro Colón Buenos Airesben, a Rio de Janeiro Operaház, a barcelonai Teatro Liceu, a lisszaboni Teatro San Carlo, a milánói Scala, a bécsi Staatsopera, a hamburgi állami opera, a moszkvai Bolshoi, és San Francisco, Chicago, Zürich, Genf, valamint Budapest színpadai. Budapesten méghozzá 1971-ben az Erkel Színház trubadúrjának Leonórájaként láthatta a közönség partnerei között Melis Györggyel, Simándi Józseffel és Szirmai Mártával. Ezen a látogatáson egy interjúban azt mondta, nagyon boldog, hogy Magyarországon énekelhet, hiszen a mestere Eugénia Kemény magyar származású művésznő volt. A források szerint néhány nappal később ugyancsak az Erkel Színházban a Bohém Élet Mimi szerepében is bemutatkozott. 1995-ben Budapesten José Carreras-szal adott koncertet, 2003-ban pedig nálunk Szegeden, ahol szerencsém volt a hangosító stáb nevében egy eredeti 100 éves alsóvárosi nagykendővel megajándékozni Montserrat Caballét, aki a nevét érdekesképpen a Montserrati apátság, a Fekete Máriával büszkélkedő Montserrati apátság nyomán kapta, és mint azt tudva levő, nekünk Szegeden ugyancsak van egy Fekete Máriánk az alsóvárosi Ferences templomban. Ez a csodálatos és kivételes repertoárt magáénak mondható művész ma a barcelonai szimfonikus zenekarral hallható Anton Gadagno vezényletével. Az első három részlet mindegyike az anyaságot mutatja fel. Először a Senza Mamma című ária következik az Angelika nővérből, Angelika nővér, akit a családja elszakít a gyermekétől és kolostorba zárja. Angelika nővér innentől kezdve éveken keresztül várja, hogy magához ölelesse a kisfiát, de amikor halálhírét hallja, akkor úgy dönt, hogy csak a túlvilágon ölelheti magához. Montserrat Caballé énekel.

Az anyaság egy harmadik aspektus, a La Mamma Morta, meghalt a mama, Madalena áriáját halljuk az Andrea Sényé harmadik felvonásából, ez az opera a francia forradalom vérengzéseinek korában játszódik. Az ária azzal kezdődik, megölték a mamát, meghalt, az ajtóm előtt a halálával mentette meg az én életemet.

Monserrat Caballé ugyancsak egy Puccini áriával búcsúzik, meglepő volt az ő pályáján, hiszen bár lírai és drámai szerepek sokkoságát énekelte el, de hogy valaki, aki Liuként járta be a világot, egyszer Turandotként, sőt nem is egyszer több fölvételen is megtalálható Turandotként mutatkozzon be, az már valóságos artista mutatvány volt. Következik a címszereplő nagy áriája, In Questa Regia, Monserrat Caballé énekel, az önök figyelmét Marton Árpád köszöni, a viszonthallás.

Georg Friedrich Händel, 290-es jegyzékszámú, opus 4, numero 2-es, B-dur orgonaversenyének második tételét hallották. Előadta

0: Egy vár, mely számos legendát és az ország legnagyobb opál tömbjét is őrzi. Tövében kékre és fehérre meszelt szlovák házikó fogadja a látogatókat. A hegyoldalban 10 méter mély dácittufa kanyon és a zubogó vízű ördögvájú patak látványa varázsolja el a kirándulókat. Műsorunk első felében a Heves megyei Kisnánára látogatunk. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszöntöm Önöket. Szent Irmai Ágnes vagyok. A település a keleti Mátra lábánál Gyöngyöstől és Egertől nagyjából azonos távolságra fekszik. Erődre emlékeztető kővára hívogatóan magasodik a község központjában. Várbejárás előtt érdemes bekukkantani a tájházba, mely a településen élő népcsoport múltjába enged betekintést, és a várba szóló belépőjegyeket is itt vásárolhatjuk meg. Csabai András lokálpatrióta kalauzol.
1: A Tojszlovák tájház a hagyományos magyar háromosztatú házat látjuk, beérkeztünk az úgynevezett középső házba vagy konyhába. Az utcafronton van az úgynevezett tiszta szoba vagy hideg szoba, hiszen azt általában nem fűtötték, mert nem is lakták. És itt az úgynevezett hátsó ház, a hátsó szoba, ez volt a lakótere a családnak. Itt találjuk a kemencepatkát, amit innen kívülről tudtak fűteni, ugye a kemencét.
2: Szabad belépni valameddig?
1: Persze, természetesen. Ruházati elemek, bölcső, az ágyak, illetve az úgynevezett eszváta, tehát a szövőszék, rokka.
2: És akkor itt a konyha és a hideg szoba. Ezt a megfogalmazást még nem hallottam. Általában tiszta szobát használjuk.
1: Tiszta szoba, de hideg szoba is egy elfogadott elnevezése az ilyen szobáknak, hiszen nem fűtötték, mert nem lakták.
2: Döngölt padló.
1: Így van. Egyrészt döngölt padló, másrészt ezeket a padlókat minden tavasszal tisztasági mázolással látták el, ami nem más, mint tehéntrágya és földkeveréke.
2: Most le van házi szőttessel
1: Sőt,
2: fedve.
1: A legutolsó felújítás előtt még, úgy körülbelül ez a 150 centis magasságig ez a rész, itt belül a konyha részben, enciánkékre volt festve.
0: Elsétálva a valamikori gazdasági épületek mellett egyre közelebb kerülünk a várhoz, mely meglepően nagy és több épületrészből álló erődítmény. Jelenleg szépen felújított állapotban, pincétől a padlásig bejárható, látogatható.
2: Ugye a várakat általában hegytetőre építik, dombtetőre építik, tehát valamilyen magaslatra.
1: Igen.
2: És itt a Kisnánai vár pedig jóformán völgyben helyezkedik el. Ennek gondolom, hogy kitér az okára, hogy mi miatt, csak kicsit olyan furcsa volt, hogy szinte mélyedésben van ez a nagyvár, és
1: igen,
2: a teteje sem éri el a környező domboknak a magasságát.
1: Hát ez azért van, mert ez nem várnak készült. Most a Mátra alján vagyunk, ami a honfoglalás után a Kabar törzsekkel bejött Aba nemzetség törzsi területe volt, szállás területe, nekik osztották ki a honfoglalás után. Ugye tudjuk, Aba Sáron volt eltemetve Aba Sámul, aki az Aba nemzetség leghíresebb tagja, és ez a család települt le itt, és ennek egyik ága a Csobánkák, itt a kisnánai területen, vagy itt is települt le egy családjuk. És ez az ő nemzetségi szállás területük volt. Majd fogjuk bent látni, hogy van egy szép nagy öreg torony, vagy vastag torony. Ez most egyfajta belső kaputoronyként is funkcionál. Valószínű, hogy a Csobánkák csináltak itt egy két vagy háromszintes lakótornyot maguknak, tehát ennyiben gazdagok lehettek, az is mutatja, hogy nekik már az Árpádok korában volt egy saját templomuk itt a faluban. Jól tudjuk, hogy már István király arra kötelezte a falvakat, hogy legalább 10 falu egy templomot építsen, itt meg majdnem minden faluban volt ennek a nemzetségnek, ez egy olyan gazdag nemzetség volt, majdnem minden családjának saját temploma volt.
2: Vizesárok volt itt a vár körül? Ez az a mélyedés, vagy ez egész más feladattal?
1: Látszik, hogy egy dombtetőn vagyunk, tehát mondjuk úgy, hogy várárok, lehet, hogy száraz árok volt, azt nehezen tudnám elképzelni, hogy ide a víz felfolyt volna, de hát egy árok mindenképpen védi a kapu környezetét.
2: És egy hídon megyünk föl tulajdonképpen, mehetnénk föl, nem tudom, hogy használható, szabad használni?
1: Természetesen fogunk felmenni a várba. Szóval ott tartottam, hogy a Csobánkák építették valószínűleg azt a lakótornyot, nem ilyen magasságban, hanem alacsonyabban, két vagy háromszintes lehetett, és körülötte települt le a falu. Meg itt volt ugye a nemzetségnek a kört.

0: temploma. Igen. Aztán, amikor az Árpádház kihalt, és Károly Róbert lett az új uralkodó, akkor tudjuk jól, hogy az Aba nemzetség úgy általában teljes egészében Csák Mátéék oldalán harcolt. Akkoriban már 27 ágra szakadt az Aba nemzetség, és ebből egy volt a Kompolton lakó kompolti család, mert akkor még ők Kompolton laktak, és a kompoltiak voltak az egyedüliek az Aba nemzetségből, akik Károly Róbert oldalára álltak. És így került Nána birtok is a csobánkáktól, akik Aba nemzetségbeli család voltak, a kompoltiakhoz, akik szintén Aba nemzetségbeli család voltak. És még ekkor sem volt vár, amikor hozzájuk került, csak 12 év múlva, az akkori családfő halála után a három fia közül az egyik, Kompolti István volt az első kompolti, aki ide költözött Nánára, és ő neki már akkor Károly Róbert idejében kevés volt a lakótorony, és ő megépítetett ott, ahol az a sátor van, egy anzsukori udvarházat.
1: A torony, amiről mesél, ez a torony, ami most is látható?
0: Nem, az a nagy torony, az öreg, az úgynevezett öreg torony vagy nagy torony.
1: Igen.
0: Most belső kaputorony, miután a vár kialakult, az egy belső kaputoronnyá lett átalakítva. És csak az 1400-as évek elejétől kezdték igazán körülkeríteni, először palánkkal, aztán később kőfal gyűrűvel, és aztán a belső vár is kialakult. Az 1400-as évek elején bekerültek a kompoltiak a sárkányos lovagrendbe, méghozzá a belső körbe, amit az bizonyít, hogy bárói rangot kaptak.
1: Hát akkor a toronnyal kezdődött, és kifelé haladtak, mint bővülés.
0: Amikor már így meggazdagodtak, már főúri rangra emelkedtek, kibővítették a templomot, kapott egy gótikus tornyot, kiépült a kaputorony is, a falak, paloták épültek bent, az északi palota épült meg legelőször az 1400-as évek elején, aztán valahol a közepe táján, amikor két testvér uralta együtt a várat, akkor megépítették a keleti palota szárnyat a másik testvér kedvéért, és így alakult ki ez fokozatosan várra, és az 1443-as országgyűlés fogadta el, úgymond Kompolti János újonnan épült nánai várát.
1: Ez volt valamikor talán a templom bejárata a torony
0: így van,
1: alatt.
0: Így van, és menjünk.
1: Be is léphetünk akkor. Vaskapun lépünk át, itt volt a bejárat. Fölöttünk a torony, egész a kupolán keresztül egy ilyen kürtön föllátunk. Jó magas. És akkor belépünk a templom belső terébe, ami valamikor a belső terem volt, és ez a szentély.
0: És itt láthatjuk gyakorlatilag a szentélyt, az eredetit, a kicsi szentélyt, és ez volt hozzá a körtemplom. És utána látszik ugye a külső kontúr, az pedig már a nagy szentély, akkor már egy sekrestje is mellé épült, illetve hátul egy a féle főúri stallum hozzáépítődött az egész templomhoz.
1: Kicsit olyan gótikára emlékeztet a stílus.
0: Gótikus, tehát amikor ezt újjáépítették, akkor éppen a gótika dívott. Maga a templom minden szentek tiszteletére lett felavatva eredetileg, és minden szentek akkor még nem novemberben volt, hanem valamikor május végén, ha jól tudom, és úgy volt mindig az ablak beállítva kelet irányba, hogy amikor a templom titulusa van, aznap reggel, ha éppen tiszta az ég, akkor a kelőnap első sugara az az oltárra essen. Megépítették az egész vár tömegét, meg az épületeket, megépítették az itt található pataki andezit kövekből, görgetek kövekből, de nyilván jobban tart az épület, hogyha a sarkokon átfedésben, kötésben vannak faragott kövek, és ezek olyan puhább faragott kövek, és látszik is, és ezt nevezik armírozásnak, megerősítésnek.
1: Igen, és egy nagyon szép külsőt is kölcsönöz így a toronynak.
0: Igen, gyönyörű is, így van. Itt volt ez a bizonyos anzsukori udvarház. Igen. Egyébként le is tudunk menni szerintem megnézni alul is. Alul volt a gazdasági része, felül voltak a fogadótermek, a tetőtérben meg a szobák. Itt a belső várban, amikor ez már kialakult, akkor már állt ott egy palota. Először csak egy egyszintes palota volt, aztán kétszintes palotává építették, és oldalt is kibővítették. Ez lenne maga az északi palota. Igen. Be is mehetünk oda.
1: Jó. Le van fedve, illetve hát a kőfalak.
0: Hát egy ilyen műemlékvédelmi védőtetővel van ellátva, és a falak sejtetik, hogy milyen lehetett, illetve ott faragott ablakok mutatják, hogy milyen ablakai lehettek.
1: Bejjebb lépünk, egy nagy kapun, vagy nem, hát kis kapun.
0: Nem egyformák a lépcsőfokok, is más mértékkel mérnek. Tehát ez lehetett a palotának egyfajta ebédlőterme talán.
1: Egy kandallónak a maradványait látjuk.
0: Így van. Egyébként érdemes beállni, mert nem gondolná az ember, mindjárt kandalló benyomását kelti, ahogy bejövünk.
1: Bejövünk.
0: Már is érzékeljük, hogy mintha kéményben lennénk.
1: Teljesen.
0: Tehát mennyivel másabb ott bent állva.
1: A pereme van, meg a felső pereme
0: ez egy,
1: van már.
0: Ez egy kamra lehetett valószínűleg.
1: Ez egész szépen megvan, mert be is lehet lépni, igen, nyilván felújított sőt, állapotban.
0: Berendeztük egy
1: és fajta, feladata is van. Könyvtár?
0: Berendeztük egyfajta könyvtárnak, méghozzá olyan könyvtárnak, hogy a falu lakói, vagy bárki, aki idejön, hogyha van megunt könyve, idehozhatja, lerakhatja, és egy becsületkassza ki van rakva, és ha valakinek valami tetszik, akkor amennyit ő gondol érte, beledobja a kasszába, és viszi.

0: Itt kijöttünk.
1: Ami a vár ciszternája lehetett, egy kút száját láthatjuk ott.
0: Oda is tudunk menni, és bele is tudunk nézni még. Nézni. Víz is van az alján, és jó mélynek tűnik. Mohás az oldalfala, páfrányok nőnek.
1: Igen, és egyes vélemények szerint lehet, hogy ott lent valahol indult egy alagút is, tehát lehet, hogy ez a várból kivezető alagútnak is a kezdőpontja. Az az elmélet szerintem nem állja meg a helyét, hogy itt a várak összelettek volna kötve, mert hát aki azt gondolja, hogy andezitben lehet összefüggő alagutat vágni, hát az szerintem téved.
0: Kiszélesedik az alja, ott látom.
1: Igen. Amit én el tudok képzelni, hogy a várból valahová a környező patakparti, mocsarasabb területre, bozótosba valahová kivezethetett egy alagút, és akkor így lehetett a várat elhagyni egy ostrom idején, vagy a várba bejönni.
0: Igen.
1: Itt a hátsó szobákon keresztül le tudunk menni a palota pincéjébe. És itt majd az úgynevezett tűfokán egy nagyon kis keskeny ajtón megyünk le, ahol mindenkinek le kell hajolnia. És egyébként valószínűleg a vár fűszerkertje lehetett, itt lehetett még esetleg talán kimenni egy kis ajtón ezt. Ugyanis ahová lemegyünk most, az valószínűleg a palota konyhája is lehetett.
0: Hú, ez tényleg át kell bújnunk.
1: Igen.
0: A szűk kis ajtón, egy igen. Emberes teljesen, ráadásul ilyen picitnek való, mint én, hogy éppen beférek még én is.
1: De azért én is bedőszakolom magam.
0: Önnek már jelentősen főt kell hajtani. És szóval beértünk, tehát ez egy már lényegesen szélesebb.
1: Igen. És itt jelzi is ez a boltív, itt valószínűleg egy sokkal nagyobb kemenceszerű valami tűztér lehetett, valószínűleg itt volt az úgynevezett tűztere a konyhának, ahol húsokat sütöttek, ahol akár egy, itt látszik ebből a térből, hogy itt akár egy egész marha elfért nyársra húzva.
0: Milyen kő ez?
1: Ez a pince itt a palota alatt jelenleg lapidáriumként, kőtárként funkcionál, és amellett, hogy a várból származó kövek vannak itt katalogizálva, gyönyörű faragott köveket láthatunk. Látjuk itt ezeket egy barna nagy köveket is középen kiállítva. Ő konkrétan a Magyarországon valaha talált legnagyobb opáltömb, amit a kisnánai Tarnóca kőbányában bányáztak, aztán egy ideig Budapesten is volt múzeumban, de visszakaptuk, és itt van nálunk. Hát egy közel 300 kilós darab. Azért mondom, hogy közel, mert az opáról azt jó tudni, hogy egy olyan kőről van szó, ami vizet tud magába szívni, illetve leadni, tehát a súlya változhat.
0: Ez a fényes felület képes vizet, tehát ez olyan, mint a márvány, így első
1: ránézésre. És mégsem. Igen. Úgyhogy az opál például napra kivéve nem mindegyik fajtája van olyan, ami annyira nem veszít vizet, de egy jó pár fajtája annyira képes vizet veszíteni, hogy utána kifakul és összetöredezik és szétmálik.
2: Az épület bejárható, látogatható, s mint általában a váraknak, történelmét számos legenda övezi.
1: Ez volt az a bizonyos keleti palota, tehát az 1450-60-as években, amikor két testvér örökölte meg együtt a várat, akkor megépítették a keleti palotát, hogy mind a két testvérnek legyen saját palotája.
0: Egy váron belül két palota?
1: Így van. Egy ilyen kis váron belül két palota.
0: Igen. Pont ezt szerettem valami kérdezni, hogy nem volt ez úgy nagy vár, hogy két palotát elbírjon, de akkor ezek szerint mégis meg tudták építeni egymás mellé a kettőt.
1: És akkor még mindig nem fogunk fölmenni a toronyba, hanem itt alattunk van egy borospince, ott a két szellőzője, és itt van egy kút. Na ez valóban kút volt, ha jól tudom, és nem ciszterna.
0: Ez az alvó sárkány kútja.
1: Így van. Na és ennek van egy nagyon szép legendája, ugyanis, hát azt meséltem, hogy a kompoltiek sárkányos lovagok voltak. A helyi legenda szerint, amikor az első kompolti megkapta a sárkányos lovagrendbeli tagságot, akkor ő fellovagolt ide a Mátra erdeibe, mert itt egy barlangban állítólag akkor még élt egy ősvilágbeli sárkány. Hát nem tudhatjuk. Ugye tudjuk, hogy Komódó szigetén még vannak óriás varánuszok, amiket sárkánygyíkoknak neveznek a köznyelvben. Tehát mit tudhatjuk mi, hogy 600 éve mi volt itt? Hát akár lehetett is. Na a lényeg az, hogy a legenda szerint ott volt a sárkány, és Kompolti báró szót értett vele, ebből is látszik, hogy ez nem valami gonosz fickó lehetett ez a sárkány, ha egyszer értelmesen beszélni lehetett vele. Úgyhogy megegyeztek egymással, hogy a sárkány Kompolti bárót és minden utódát sokat íziglen, meg fogja segíteni a csatákban, elkíséri, vigyázza, óvja, győzelemre segíti, ezért cserébe Kompolti báró és minden ivadéka sokat íziglen, minden holtöltekor egy júnyájat fel fog hajtani a sárkány barlangja elé annak szíves felhasználására. És hát ez az egyesség valószínűleg tényleg működött, mert a Kompoti család az 1400-as évek elejétől, sőt már az 1300-es évektől egészen az 1521-es esztendőig virágzott. Na most, amikor az 1521-es esztendő eljött, akkor az utolsó férfiági Kompolti, Kompolti Ferenc személyében meghalt, és a halála napján éjfél tájt az őrség nagy surrogásra ébredt, valami nagy sötét dolog szállt le a várudvarára, hát ez a sárkány volt, és a sárkány ide lemászott a kútba, ott összegömbölyödött, és 1000 éves álomra hajtotta a fejét, így vigyázva a meghalt Kompoltiak csontjára, és 1000 év után a legenda szerint a sárkány föl fog jönni az álmából, a kútból, lehelletével fel fogja támasztani a Kompoltiakat, és onnantól ők együtt fogják majd békében és sok sikerben kormányozni ezt a vidéket.
0: Ez körülbelül mikorra hát várható?
1: Most ahogy így számolom, tehát egy durván egy 500-501 néhány év eltelt, tehát mondjuk cirka még egy 500 évet alszunk, és akkor már jön is a sárkány. Na most, mivel ez egy jó sárkány volt, ez nagyon valószínű, hogy egy szerencsehozó sárkány volt. És aki a sárkánynak a leheletét beszippantja, annak valószínűleg szerencséje lesz. Na de hát honnan tudhatjuk, hogy mikor éri szerencse az embert, ha csak úgy a kút fölé hajol? Hát onnan tudhatjuk, hogy leejtünk, mondjuk teszem azt egy pénzdarabot. És hogyha hallgatózunk, és hogyha csörrenést hallunk, akkor valószínűleg a sárkány háta pikkelyén koppant a pénzünk, akkor sajnos nem fog velünk semmi jó történni, vagy nem emiatt fog jó történni velünk, viszont ha nem halljuk a koppanást, akkor nagyon valószínű, hogy a sárkány kitátott ásító szájába hullott a pénzdarab, akkor garantáltan szerencsénk lesz. Na most a szerencse miben létéről nincs információnk, tehát most ez bármi lehet, tényleg bármi lehet a szerencse tárgya, de lényeg az, hogy ha nem halljuk a koppanást, akkor a sárkány kitátott ásító szájába hullott.
0: Na akkor ezt kipróbáljuk, bedobok egy pénzt.
1: Ez koppant, akkor most alszik a sárkány, nem ásított.
0: Hát akkor ez most így jártam, most igen. Szunyókál, ilyen délelőtti
1: sziesta. Elmésegri diákok ezt már megoldották, azt mondták, hogy minimum 1000-est kell bedobni, mert az nem fog kopogni.
0: Igen. Rossz pénzt választottam, igen, a szerencsepénzként.
1: Ez tehát a sárkány legenda, és akkor...
0: Alvó sárkány kutyát megnéztük. Víz nincs benne, hanem a szerencsepénzek sorakoznak benne.
1: A vár lerombolása után sajnos biztosan törmelékek kerültek bele, tehát eltömődhetett. Tehát valószínűleg ténylegesen nem a sárkánytól, bár nem tudhatjuk. Tehát
0: hát
1: láttunk már
0: lehet,
1: olyan legendát, ami igaz volt. Mi azért ragaszkodjunk a helyi tényekhez, a helyi igazságokhoz.

0: Menjünk fel.
1: Akkor fölmegyünk a toronyba. Kívülről közelítjük meg egy lépcsőn. A lépcsőn.
2: Ami így lehetett eredetileg.
1: Eredetileg is kívülről?
0: Hiszen egy lakótoronyba alulról nem lehetett bemenni. Tehát ugye tudjuk, hogy ez eredetileg lakótorony lehetett. Lakótoronyba leghamarabb az első szinten lehetett bemenni, és a földszintre belső létrával, vagy lépcsővel. Igen. Hiszen úgy védhetőbb.
1: Innen látjuk nagyon jól, már innen is nagyon jól látjuk, hogy völgyben van ez a vár. Tehát körbe hegyek, dombok színesítik a tájat, nagyon
0: ott
1: szép.
0: Ott láthatjuk az ördögvájú patak völgyét, és tulajdonképpen mondhatjuk, hogy az ördögvájú völgyében van. A dombokon túl pedig, ahol a kőbánya látszik, az már a Tarnóca patak völgye. Ott található a Tarnóca kőbánya, ahol azt a rekordméretű opát bányázták, ami itt megtekinthető.
1: Igen, és most megyünk följebb, de már belső térben haladunk, csiga lépcsőn.
0: Bejutunk a lépcső toronyba. Ez azért volt fallal körítve eredetileg is, mert ha nyitott lett volna, akkor bárki lenyilaszhatja például azt, aki közlekedni akar a torony szintjei között. Először egy picit menjünk lefelé.
1: Lefelé, tehát itt akkor a csiga lépcső fölfelé vezet, viszont lefelé is tudunk haladni, de már tornyon belül.
0: Itt az első emeleti szobában volt a várúrnak a rezidenciája, amíg ez lakótorony lehetett.
1: Igen.
0: Mert a lakótoronyoknál általában úgy volt, hogy az első emelet az a torony urának a szobája, és a fölötte lévő emeleteken volt az asszonyház, ugye, mert ő akkor tudta védeni a szeretteit.
1: Igen.
0: Tehát mivel az első emeletre lehetett följönni létrán vagy lépcsőn, ezért ő hozzájutott az ellenség először, és ő védte itt a tornyot és a fölötte lévőket. Alatta, lefelé pedig volt a gazdasági rész, ahol a vagyona volt. Tehát ő itt az első emeleten tudta ezt megvédeni.
1: Ez nagyon jó, be van rendezve szobának. Egy ágyat látok, asztalt, egy lócát, és ablak mélyedést szintén, csak kicsit nem ért be a fejem.
0: Igen.
1: Tehát, hogy be van rendezve a lakószobának. És korabeli.
0: És ott látszik egy igen nagy méretű ablak, ami már-már ajtónak látszik.
1: És akkor és innen, akkor hogyha fölfelé, szintre.
0: A második szint. Hát ez a második szint, vagy a földszint az első.
1: Igen.
0: Ez az első emelet, vagyis a második szint. Jön a második emelet, vagy harmadik szint.
1: És innen is nyílik egy szoba.
0: Így van.
1: Nem is olyan sok lépcső különbséggel. Ide is bekukkantunk, itt egy makett van.
0: Igen.
1: Szabad belépni?
0: Persze.
1: Jó. Ez a valamikori várnak a középkor végén
0: véltve
1: része.
0: Ott jöttünk föl, ott egy olyan kaputorony állhatott.
1: Igen, az előbb volt szó a két palota egymáshoz való viszonyáról. Most látszik, hogy is nézett ki a kettő egymás mellett.
0: Tehát az ő pincéjében voltunk, ott a pincelejárat látszik is.
1: A tárlókban látunk kályhacsempéket, illetve fém patkókat, gondolom a kovácsnak a, illetve a leletek.
0: Így van, illetve ott még egy melvértet is láthatunk, amin hát valószínűleg lövés nyoma látszik.
1: Patkók, szögek,
0: nagyon jó
1: szemes
0: kályhacsempék, ezek arra, hogy az ember arról beszéljen, hogy hogyan alakult ki a cserépkályha. Tehát látszik, hogy ez még egy kicsit olyan edényformájú. A kályhás iskolában ezt úgy tanították nekünk, hogy eredetileg, ha eltört egy szép mázas vagy mázatlan cserépedény, még azt sem nagyon szívesen dobták ki, főleg, hogyha kedves edénye volt a háziasszonynak, ha éppen akkor készült a kemence, fogta és belenyomta csak úgy egy hirtelen indulattal a kemence agyagjába. Aztán később rájöttek, hogy azon a részen jobban ontja a meleget. Meg a szomszédasszony látta, és hú, de szép, neki is kell ilyen, amikor ott készült a kemence, ő már kettőt tett bele. A harmadik, ő már hármat, mert ő neki mégiscsak több. És aztán, hogy szépen rájöttek, hogy hát ott sokkal melegebb jön, akkor már direkt, és esetleg már lehet, hogy ilyen formában készítették ezeket, és aztán egy idő után rájöttek, hogy nem is kell hozzá kemence, lehet ezeket így szépen, hogyha ilyen szögletesre csinálják, egymásra ráépíteni, és lehet belőle egy kályhát csinálni. És ontja a meleget, meg megnöveli a fűtőfelületet.
1: Fűtőfelület, így van, és ezek voltak a szemes kályhák, hogy mind a mai napig is nagyon divatosak és nagyon szépek. Mutatósak.
0: És akkor innen még feljutunk a torony tetőszintjére, ahol őrhely is lehetett többek között.
1: Igen, egyre keskenyedik a csiga lépcső, ez már egy emberes, így.
0: Igen.
1: És itt lépünk ki a torony legtetejére, innen nincs följebb.
0: Igen, mondhatjuk, hogy szédületes magasságban vagyunk.
1: Nem csak a településre látunk rá, hanem a környező dombokra is.
0: Ott az a
1: ilyen
0: kúpos tetejű hegy, az a Sáncbérc, ami a szederjes tetőnek a déli nyúlványa, Kisnánáról egy meghatározó látványelem, az bizony már az úgynevezett Mátra-Bérc vonulatának a része. Tehát ott az a gerinc húzódik, aminek a túloldalán már az északi Mátra, Recsk, Sirok,
2: ezek találhatóak, és a kék, az országos kék túra is ott húzódik, tehát ilyen közelségben vagyunk az országos kék túrától, utána kanyarodik el egy kicsit amarra északnyugat felé.
1: Ott emelkedik a magasság, igen, tehát domboldal is magasabb már.
2: Így van. Oroszlánvár, itt az Ördögvájú völgyön, ha fölmegyünk, átbukkanunk ott a legtávolabbi hátsó bebújó hegycsúcs mögött, az Bükköstető, és utána már lejt északi irányban az út, és arra felé található az úgynevezett domoszlói kapu, ami egy hágó recskés parád irányába, és amellett áll Oroszlánvár hegye, és ott áll fönt Oroszlánvár romja.
1: A Kisnánai vár bejárása után a település határában található természeti képződményekhez kirándultunk. A sárgás-fehér falu helyenként 10 méteres mélységet is elérő kanyargós dáci tufa kanyon holdbéli tájat idéz. Az Ördögvájú patak görgetett andezit szikláival és folyamatos zubogásával kalandos vendégmarasztaló helyszíne lehet a meredek partfalak és a festői vidékek kedvelőinek.
2: Gyakorlatilag az egész év során megkeresnek túravezetési céllal ide Kisnán a környékére, és én mindig azt mutatom be nekik, ami éppen akkor idén jelleggel van. Tehát most például felázott az eső által a talaj, és meg szoktam nekik mutatni a vad nyomokat. Megbeszéljük, hogy amelyik olyan nagyobb nyom, hogyha két oldalt látunk ilyen benyomódást, akkor az biztos vaddisznó, mert annak van lent így ez a hátsó két oldalsó ilyen csánkja, vagy nem tudom minek hívják ezt, annak leér, a szarvasé nem ér le, mert az magasabban tartja. Tehát ez vaddisznó lehetett, de ő már szarvas lehetett.
1: Igen, ennek csak kettőt látunk.
2: Ami meg olyan picike, az lehet, hogy bár ez inkább szarvas még, mert elég nagy hozzá, az őzé sokkal kisebb. Az előbb megszagoltuk a kakukkfüvet, láttuk a galagonyát, az is gyönyörű, amikor a vadkörte és a vadalma virágzik, amikor a kökény, amikor a fagyal, vagy találunk egy opált.
1: Ez opál? Egy hasonló opál darab, mint amiből a nagyot láttuk oda benne a várban.
2: Legalábbis én egészen olyannak látom.
1: El is teszem. A kakukkfű ez gyönyörű, tehát ez most olyan szép lila szint ad itt.
2: Egy újabb virág a zsája.
1: Szintén gyógynövény.
2: Igen,
1: vagy
2: igen.
1: Gyógyfű. Haladunk. Ennek ma sárga virágja lesz itt, gondolom.
2: Igen, igen.
1: De szép ez a hegyvonulat, ezt láttuk a várból.
2: Igen.
1: Most
2: igen.
1: Egyre közelebb vagyunk hozzá.
2: Az ott a juhászpart, fölötte pedig az a olyan két púpúnak látszik a hegy, az a messzelátó. Na most innen szinte egyfajta magasságban látszik. Elárulom, hogy sokkal magasabb a jobboldali ág.
1: Igen.
2: A baloldali az csak egy ilyen mellék kúp, egy kiágazás. A jobboldali csúcs az a messzelátó. Valószínűleg nem véletlen a névadás. Gyanítom, hogy lehet, hogy Oroszlánvárnak egyfajta előretolt őrhelye lehetett ide a síkság felé, hogyha valami olyasmit látnak, akkor azt meg tudták lovon hírvívők vinni a várba, hogy valami közeledik, vagy nagy porfelhőt látnak, vagy bármi.
1: A műsorom címe is messzelátó. Kilátó nincs a tetején. Gondolom.
2: Nincs, vissza van erdősülve, nem olyan rég is jártam ott fönn, gyönyörű környezetben van, túrát mindenképpen megér. És ezen az ösvényen megyünk
1: oda. Haladunk tovább. Ahogy közeledünk, elhallgatnak a tücskök.
2: Igen.
1: Olyan holdbéli táj rajzolódik ki most itt előttünk, ahogy haladunk ehhez az árokhoz. Ú, de mély! Jaj, de
2: a
1: jó.
2: Túloldalán van néhány hely, ahol ilyen egész sekélyen, de már lemosta a talajt, és ott kezdődik valami. Egy 30 ezer év múlva valószínűleg az is ilyen lesz.
1: Ez egy nagy bevájódás. Lehet látni például a víz kanyargásának az irányát, és azt, hogy középen még egy picit sarasabb a talaj, nemrég víz lehetett benne. Mi ez pontosan?
2: Ez egy dácit tufa vízmosás, egy kanyon, kanyargós kanyon. A helyi zsargonban ezt fehérföldes ároknak hívja a nép.
1: Igen, mert egy nagyon világos,
2: igen.
1: Ugye a talajtakaró alatt, a füves takaró alatti részt látjuk, még ilyen sávos, vannak sötétebb, meg világosabb fehér sávok.
2: És a falu felé induló völgynek a felső szakaszán van egy ennél sokkal hosszabb ugyanilyen kanyon, csak az kevésbé megközelíthető, és ezért kevesebben járnak oda. Ide már több túracsoportot is kihoztam.
1: Ez most így innen kívülről szemlélve, meg hogy itt rajta állunk, annyira puhának tűnik. Tehát ez nem olyan, mint a homok? Tehát nem ennyire képlékeny? Emlékszed, hogy itt lehet hegyet mászni?
2: Mállékony, de azért ez itt kőkemény, csak morzsalékos a felszíne.
1: Mennyit változik ez egy nagyobb eső után például, lezúduló víz után?
2: Csak annyi, hogy a lemorzsolódó törmelékek, az iszapja egy nagyobb víz adaggal lemosódik a lentebbi patakokba, és ettől olyan iszapos sárgás színű víz folyik lent az Ördögvájú patakban is.

0: köveken le, köveken föl. És gondolom ezt is a víz vájta.
1: Igen. Itt látod? Ez is tufa. Na ez a riolit tufa. Mennyivel keményebb, milyen andezit kődarabok meg sziklák vannak benne, szemben azzal a teljesen homogén, homokszerű dácit tufával.
0: És most jövünk.
1: Ezt a helyi általános iskolásokkal csináltuk, és elneveztük Ördögvárnak, és olyan csodálatos helyet találtunk, hogy nem folyik be soha a víz, mindig kikerüli, és mindig azt szoktam kérni minden túrázótól, hogy egy tetszőleges követ fölemelve járuljon hozzá a várunkhoz.
0: És folyamatosan épül a vár.
1: Igen.
0: De jó, és itt már a patakon kelünk át.
1: Ez már a Ördögvárjuk oda. És ez esővíz, tehát ennek nincs állandó forrása.
0: Tehát ami most csordogál, akkor
1: az ez elmúlt napok
0: ez
1: csapadéka.
0: Az eső. A hegyről.
1: Fokozatosan szivárok ki a hegyből, összefolyik a patakban és jön le.
0: Hol ér véget?
1: A faluban, a várnak a nyugati oldalán.
0: És igen. Miért Ördögvájú völgy ez?
1: Láthatod ezeket a nagy sziklaköveket.
0: Igen.
1: Ilyenekkel van tele az egész völgy, és amikor, hát nem a mostani években, mert ugye nem nagyon van komoly tél, esőzés még inkább szokott lenni, de régebben a nagy telek után a nagy olvadás egyszerre hatalmas áradat zúdult le, vagy a nagy esők után hatalmas áradat zúdul le, és ezeket a köveket, ahogy gördíti egymáson, ilyen égzengésszerű, dübörgő hang hallatszott le a faluig. És erre mondták az idősebb emberek, hogy mert az ördögök gurítják a hordóikat. Innen jött, hogy ez az Ördögvájú, ahol az ördögök gurítják a hordóikat. Aha. És itt látszik, hogy ebbe a tufába hogy vájta bele magát a patak, és ez a tufa rész, ez egészen föl, tehát ez nem ennyi, amit itt látsz, hanem tulajdonképpen az egész völgyet tekints, tehát egy olyan közel 20-30 méter mély völgyben vagyunk.
0: Igen, igen, mi ennek most az alján, itt a patakparton vagyunk, és fölöttünk van a perem, lényegesen fölöttünk. Kis vízesések, ahogy a patak egyre lejjebb jön. Gyorsan lehet hidat készíteni belőlük. Van, amikor kiszárad?
1: Igen, van, amikor teljesen tont szárad.
0: Figyelj, én nem megyek utánad, jó. Így innen szemlélem, nem merek egy kézzel.
1: És hogyha megfogom azt, és utána a kezemet is nyújtom.
0: Várjál, a kezemre veszem a magnómat, így ráakasztom, és akkor most mind a két kezem. Hová lépjek?
1: Oda.
0: Ide, jó?
1: Hogy?
0: Itt vagyok. Ide, jó.
1: Ide egyszerűen megéri bejönni.
0: Hát igen. Ez a lezúduló patak völgye.
1: Ez konkrétan az Ördögvájú kanyon, szurdok, hogy nevezzem.
0: Kiválja a talajt a víz, a lezúduló
1: igen, folyamatosan válja. Látod ott ezt a szikla darabot?
0: Igen.
1: Ami itt elzárja ezt a kis völgyet. Az teljes egészében, oda föl a nagy kő tetejéig kitöltötte azt az üreget. 99-ben volt egy ilyen nagy áradás, igen. Amit akkor a faluk is elöntötte. Ezt a sziklát onnan, mondom, teljesen elzárta, azt kimozdította, itt még legurította, mert itt elég bő volt, és ott elakadt. Tehát az egy akkora szikla. Tehát magyarul itt alattam egy kb. 3 méter hordalék van azóta. Tehát én még jártam ennek az alján. Az egy kőkemény ilyen tufa.
2: A kisnánai dácit tufa kanyonban Csabai András lokálpatriótával barangoltunk. A muzsika után Tolna vármegyében folytatjuk. Tamási város kilátójához kapaszkodunk majd fel.

0: Tamásinak is volt egykor vára, de ma már csak a történelemkönyvek lapjain olvashatunk róla. Valamikor a tatárjárás után építették a város fölé magasodó 187 méter magas dombtetőre. Köveiből épült később az eszterháziak vadászkastélya. Helyén ma egy kellemes gyalogtúrával elérhető kilátó található, melyet érdemes a dámok dobogása tanösvény útvonalán megközelíteni. A Várhegyre Kudari Hedviggel kirándulunk.
1: Tamásiban minden a dámról szól, mert ugye a Gyulai erdőnek a területén, tehát itt a Tamási erdő környéki erdőkben igen jelentős a dámvad állomány. Nem ebből van Magyarországon a legtöbb. Tudjuk, hogy a gímszarvasból több van, de kiemelkedő a dám állomány. Nem véletlen annó ez miatt is, tehát a szarvas állományok, a dám meg a nagyvadak állománya miatt esett az eszterháziak választása is erre a területre. És először csak vadászni jártak ide, majd aztán építettek hozzá egy kastélyt is.
2: Ami mellett most el is jöttünk, igen. Egy része mellett.
1: Igen. Itt, ahogy haladunk fel ezen a köves úton egyelőre, itt is ki van táblázva, hogy a kilátó balra indul. Úgyhogy itt élesen már haladunk felfelé, már lehet érezni a szintet, de ez is olyan, ahol kisgyerekekkel is végig lehet menni. És hát ennek az egésznek az a lényege, hogy nem kell, hogy ez megerőltető legyen, mindig mindenhol meg lehet állni.
2: Akkor én se beszéltetlek most tovább, mert igencsak szuszogósra veszük most itt a felfelé haladást, úgyhogy majd megállunk a következő pontnál, és akkor ott mesélsz még.
0: Mi egyre följebb halad az ember, és most érünk be az erdőbe. Összeborulnak a fák fölöttünk, és bár még aszfaltos út, de már abszolút erdei környezet.
1: Fölérünk, onnan már nem lesz aszfalt.
0: Na, hát akkor megérkeztünk a tanösvény első olyan állomására, ami már tájékoztató táblával is el van látva, és itt a fenyves tanösvény, illetve a dámok dobogása tanösvény állatvilágáról, illetve a környék állatvilágáról kaphatunk némi képi ízelítőt, betekintést. Hogyan is lehet felismerni ezeket az állatokat?
1: Meg egy kis tápláléklánc, ki mit eszik, és akkor közben, ha a tábla mögé nézünk, akkor azt látjuk, hogy mennyire meredeken is jöttünk föl, csak egy kis szerpentinnel kerültünk, és hogyha még lejjebb látnánk, akkor ugye ott van lent a fürdő, a gyógyfürdő. Ez a terület, ahol most járunk, és az egész Miklósvár városrész, tehát Miklósvár és a Várhegy gyógyhely minősítést kapott. Úgyhogy Tamási Miklósvár Várhegy város része gyógyhely. Tehát ez egy nagyon összetett dolog volt. Több éven keresztül végeztek ugye méréseket, tehát ez egy hosszú folyamat, mire megkapja egy város vagy egy város rész ezt a gyógyhely minősítést. Ez mindenhol, ahol gyógyfürdőként üzemel egy gyógyfürdő, ott a környéknek, legalább a környékének meg kell, hogy legyen ezek a feltételek, csak így együtt minősülhet.
0: Következő tanösvénytábla a növényvilágot mutatja be, csertölgy, fehér akác, fekete fenyő és a virágos kőr is, ugye talán mint alkotófa állomány, amiből
1: igen,
0: a legtöbb
1: igen,
0: van?
1: Igen, itt ennek a területnek
2: az uralkodófák.
1: Így van.
0: Mesélnek az évgyűrűk, fa felismerő, tehát amikor a gyermek kikerül a természetbe, tehát nem megy el úgy egy fa mellett, hogy legalább ne tudná nagyjából megtippelni, hogy milyen is az adott növény, ami mellett elhalad.
1: És akkor mi itt megindulunk. Tulajdonképpen ez így jelképezi egy kicsit, mint egy várkapu. És ezen a kapun most így átmegyünk, innentől megint csak elég meredek az út, és itt már földes erdei úton haladunk.
0: Igen.
1: És itt várőrök is vannak, hogyha látod.
0: Aha, igen, igen, itt van.
1: Hogy,
0: a városnak a címere fogad minket?
1: Így van, amiben szintén a dámszarvas van, a hullámos keresztbe ezüsttel az maga a Koppányfolyó.
0: És itt a várőr szintén fából kifaragva, és őrzi a kaput. A bejövők ellenőrzése megtörtént, és haladunk tovább. És még egy kapu. Nagyon jók ezek a kapuk. Ahogy kanyarodik az út, mindig egy-egy ilyen fa törzsekből összeácsolt, vagy felállított
2: árkádos kapun haladunk keresztül. Nagyon edzettek a tamási emberek.
1: Igen, ide följönnek. Sokan bicikliznek és futnak itt. A kerékpárutakat is javasoljuk mindenkinek, fantasztikusak.
2: Ó, de érdekes tovább gondolása ez a Várhegynek. Mozaikból van kirakva. Az a tanösvény, illetve az a túra útvonal, amin most haladunk. Szintén rönklépcső, és akkor haladunk felfelé. Dámok dobogása, tanösvény. Dobognak a dámok? Tehát mozognak ezek úgy együtt, hogy hallja az ember, hallja a vadász?
1: Igen. Igen, azért hát itt most, ahol mi járunk a Várhegyen, azért itt annyira nem dobognak.
2: De kint az erdőben.
1: De ott, ahogy őzet láttunk, ott láthatunk dámokat is, bár ők inkább beljebb vannak. De van, hogy csapatostól vannak, igen. Látni őket akár egy erdős tisztás, tehát egy erdőben egy tisztással, ha például haladunk ki az erdészet területén, a vadrezervátum területén, akkor ilyen déltájban, délután csapatostól pihennek. Hát ez egy olyan gyönyörű látvány, a kis pöttyös fenekükkel, az új dámlapátjukkal, hogy olyan, mint egy ilyen paradicsomi idillről egy festmény. És akkor ott szépen pihengetnek, fekszenek, állnak, legelésznek. Olyan is van, amikor megindulnak, de ezek a nagy úgynevezett szarvasrudlik, ugye a gímeket látjuk sokszor, felveszik magánemberek, hogy az autóúton meg kell állniuk, és ott nagy számban több százan vonulnak. Sajnos ez nem a természetes. Tehát nem azért, mert ez nekik jó, hanem azért, mert valamitől megijednek, és csak akkor verődnek ekkora csapatokba, hogyha valamitől félnek, és akkor megindulnak. Egyre többen verődnek össze, és követik az elsőket, meg az erőseket. Ez inkább probléma, mint szép. Probléma a közlekedőknek is, ugye tudjuk, hogy nagyon nagy kárt tudnak okozni, de mindig arra kell gondolnunk, hogy nekünk kell elsőbséget adnunk, hiszen ők voltak előbb ott, és mi kereszteztük az ő útjaikat.
2: És viszont elértünk megint csak egy nagyon szép helyhez. Itt van talán a kilátó, a fakilátó, az alsó részeket látjuk, és egy falépcső, hát mi az, ami lehetne, mi más lehetne? Egy falépcsőn haladunk egész a kilátó aljáig.
1: Hívhatjuk úgy is, hogy egy szép fa kapaszkodó. Majdnem olyan, mint egy lombkorona ösvény, csak nincs olyan magasan a föld szintjétől.
2: Fekete fenyők körbe. Hát akkor haladjunk tovább, megmásszuk.
1: Így van.
2: És a 1945, ez ennyire régi.
1: Így van.
2: Redatálható a kora az eredeti kilátónak.
1: Igen.
2: Valamikor vasvázas volt.
1: Hát most is megvan. Vas, ezt meghagyták.
2: Megyünk még egy kicsit följebb, és még most se vagyunk a tetején. Hú, de nehéz ilyenkor fölfelé is nézni, lefelé is. Kicsit félelmetes is.
1: Hát akinek tériszonya van, az nem szoktuk a nyámba.
2: Deletüt a harang.
1: Igen.
2: És innen a tolnai dimbdombos vidék nagyon szépen kirajzolódik már. Messzire el lehet látni.
1: Igen. A templom mellett van a városháza, tehát az egész város területe látszik. Ha azon túl nézünk, akkor ott a távolban a fás részen túl, ott már Irekszemcse van. Ott az nem
2: vagy
1: egy
2: víz?
1: Tó, hanem eléggé sok tó.
2: Tórendszer?
1: Igen, ott egy 8 tóból álló tórendszer van, aminek aztán az átfolyása, lefolyása a Koppány folyóig terjed, és onnan van a továbbfolyása a Miklósvári tóig, az elvezető. Abból 2 tó, az horgásztó, a többi pedig gazdálkodás, tehát hallgazdálkodás folyik rajta, magántulajdonban van.
2: Itt, ha lenézünk, az újonnan megnyitott termálfürdő is, illetve a strand külső medencéjére is ráláthatunk, bár a fák takarásában
1: igen,
2: vannak.
1: De innen is vágyunk rá, hogy beleugorjunk, látszik a gyönyörű kék víz, és aztán ott indul, ugye az üdülőházak között, hosszan kifelé, hogyha látod azt a fasávot, ott megy közte a kerékpárút egészen Párig.
0: A Tamási Várhegy kilátóját és a dámok dobogása tanösvényt Kudari Hedvig mutatta be. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm a figyelmüket, és további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: az Omega felvételeiből válogattunk.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Két óra. Tisztelt hallgatóink! Péntekenként rendszerint ilyenkor az Aquarell elmúlt heti riportjaiból adunk válogatást. De mint arról bizony